nevelők és fegyelmező hatások. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak, és folyamatosan olvasnak. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van,

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén.

0: újra vidámabban.
1: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidámabban.
1: Starsky és Hot Jazz Club.
0: Nem jó.
3: Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
0: Vidámabban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
0: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdett el.
2: Nem jó.
0: Tegyünk alá zenét!
4: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.

kinyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szex

lassú, csak még egy korsú. A feledés drága, a nevetés olcsó. Ez már tényleg az utcsó, csak még egy korsú. A feledés drága, a

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Januártól jön a vagyonadó, és kiterjesztik a kata adózást. Adománygyűjtő kampány indult a rászoruló gyerekek orvosi ellátásáért. Hivatalosan is a Paramount tulajdonába került a Warner. Ma még kellemesen meleg, napos őszi idő lesz, akár 25 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Január 1-től vagyonadót kell fizetniük az 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkezőknek. Mértéke az 1 milliárd feletti rész 1%-a, míg a 100 milliárd forint feletti rész után 1,5% lesz. Az adó kiterjed az ingatlanokra, befektetésekre, társasági részesedésekre, valamint a külföldön tárolt vagyonra is. Az első önbevallást az idei évvégi állapot alapján 2027. augusztus 31-éig kell megtenni. Jövőre kiterjesztik a kata adózást, újra választhatják az adónemet a nyugdíjasok, az egyetemisták és a mellékállásúak. Emellett ismét lehetőség nyílik cégek és szervezetek felé történő számlázásra. Utóbbi esetben évi 8 millió forintos céges bevétel felett 15%-os adót kell fizetni. A főállású katások havi tételes adója 100 ezer forintra emelkedik, a mellékállásúaké pedig 50 ezer forint lesz. Ugyanakkor a bevételi határt 18-ról 22 millió forintra növelik, és megemelik a táppénz, az anyasági ellátás, valamint a nyugdíj alapjául szolgáló összeget is. Közös földgáz projektet indít Magyarország és Horvátország. Zágrábi tárgyalásokon a külügyminiszter és az energiaminiszter megegyezett a horvát kormány képviselőivel a határon fekvő Zaláta-Dravica gázmező közös földgáz kutatási és termelési projektjének elindításáról. A találkozón tárgyaltak a Mura-Keresztúr-Kotoriba közötti új Mura híd megépítéséről is. Adománygyűjtő kampány indult a rászoruló gyerekek orvosi ellátásáért. Az OTP Bank adományozási programjában a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat is részt vesz. A cél, hogy legalább 25 millió forintot gyűjtsenek, azért, hogy minél több nehéz körülmények között élő gyerek jusson hozzá a szükséges orvosi ellátáshoz és terápiához. Az adománygyűjtő kampány egész októberben tart. A bank ügyfelei az ATM-eknél készpénzfelvételkor, illetve az internet és mobilbankban utalás intézése közben választhatják ki az adományozás opciót. Aki nem a bank ügyfele, a Simple alkalmazásban, az adományozás menüpontban adhat pénzt. Hivatalosan is a Paramount tulajdonába került a Warner. Ezzel egyesül Hollywood két legnagyobb stúdiója, egy vállalatként a Skydance Corporation név alatt fognak működni, írja a BBC. A Paramount ezzel megszerezte többek között a CNN-t, az HBO-t és a Warner Bros. Filmstúdiót is.
0: Időjárás a Rádiókafén.
2: Ma még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik fátyol felhők a napsütést, a déli délkeleti szél napközben többfelé élénk lesz. Délután 25 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Koncert.
2: Október 11-én a Zeneakadémia nagytermében rendezik meg a Koncerto Budapest Magyar Kincsek Ünnepe című programsorozatát. Az idei esemény különleges apropója, hogy a zenekar a 100 éve született Kró György zenetörténész, valamint a 100. születésnapját ünneplő Kurtág György zeneszerző életműve előtt tiszteleg. A három hangversenyből álló program széles ívet jár be a zenetörténetben, Bartók és Liszt művei mellett Dohnányi, Rózsa Miklós, Veres Sándor és Dubrovai alkotásai is felcsendülnek. A szervezők tájékoztatása szerint a fellépők között olyan neves művészek lesznek, mint Perényi Miklós, Baráti Kristóf, Illényi Katica, Kelemen Barnabás, Keller András és Magyar Valentin.
1: Film.
3: Díjnyertes filmekkel várja az érdeklődőket a Toldi Mozi a szlovén filmnapokon. Az idén 10. alkalommal megrendezett program 3 alkotást visz vászonra október 8-a és 10-e között. A szlovén filmnapok idei vetítéseiről Tamás Dorka sajtófőnököt hallják.
4: A szlovén filmintézet nagyon nagy hangsúlyt helyez arra, hogy promotálja a szlovén filmeket szerte a világban, és ezért a szlovén filmnapok keretében most már hagyományosan minden évben a Toldi moziban a legjobb szlovén filmeket mutathatjuk meg a magyar nézőknek. Ezek mindig díjnyertes alkotások, minden évben 3 filmet hoz el a filmnapok Budapestre, és ez idén is így lesz. Na, a szlovén filmnapokon mindig kortárs filmek szerepelnek, tehát a szlovén filmnapok mindig az előző 1, maximum 2 év filmterméséből válogat, és ezért tényleg a legfrissebb és legjobb szlovén filmek jönnek Budapestre. Idén a nyitófilm a Fehéret 90 fokon mosuk című film lesz. Ezt a filmet már a Miskolci Cinefesten vetítették. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert a Cinefestnek mindig nagyon erős a programja, és hogyha valamit ott vetítenek, akkor az biztos, hogy Budapesten is érdemes lesz megnézni. Ezt a filmet különben hazájában, Szlovéniában több mint 100 000 nézték meg, ami egy kifejezetten magas szám. Egy megrázó alkotásról beszélünk, amely ráadásul valós történetet dolgoz föl. Bronnya Zsakej írónő önéletrajzi regényének a filmes feldolgozása ez a film. Természetesen nem szeretném az összes váratlan és nehéz fordulatot elmesélni a filmből, de talán érdemes azt elmondani, hogy az alaphelyzete a filmnek az, hogy egy testvérpár a kora tinédzser korukban elveszítik az édesanyjukat, aki sajnos rákban meghal, és utána a film az ő életüket követi nyomon, amely életekben sajnos további nehéz fordulatok következnek be. Ennek ellenére a filmnek talán pont az az erőssége, hogy azt mutatja meg, hogy minden nehézséggel együtt is lehet derűlátóan nézni a világba és teljes életet élni. Az idei válogatást különben én azért tartom nagyon különlegesnek, mert mind a 3 film egészen eltérő. Ugye az előbbi, a Fehéret 90 fokon mosuk egy drámai film, a Rejtőzködők az egy kifejezetten szórakoztató, mégis elgondolkodtató alkotás, nevezhetjük dramedinek, aminek az az alaphelyzete, hogy 2 férfi egymáshoz bilincselve ébred egy reggel egy folyóparton, és a kettőből az egyik ráadásul azt sem tudja magáról, hogy ő kicsoda, és hogy egyáltalán milyen nyelven beszél. Ez az alaphelyzet, és ebből egy nagyon-nagyon szívderítő emberi történet körvonalazódik humorral, sok szeretettel. Október 10-én, tehát a szlovén filmnapok utolsó napján pedig a Földfoglaló című kifejezetten provokatív alkotást láthatjuk. Ez pedig az a típusú kamara film, amikor 2 házas pár egy üveg bor mellett szócsatát vív, tehát nagyon-nagyon jól megírt dialógusok jellemzik ezt a filmet, húspavágó kérdéseket taglal, nagyon éles humorral. A filmnek az az alaphelyzete, hogy a játszótéren 2 házas pár, 2 gyermeke együtt játszik, és egy Földfoglaló című, vagy Földfoglaló nevű játékot játszanak, ami a Balkánon egy gyakori gyerekjáték. Arról szól, hogy különböző gyerekek különböző országnak nevezik ki magukat, és az a feladat, hogy hogyan tud az egyik ország nagyobb területet elharapni a másik ország területéből, és az egyik gyermek azt mondja magáról, hogy ő Palesztina. És ebből a helyzetből indul a film. Említettem, hogy ez egy provokatív alkotás, tényleg nagyon elgondolkodtató, nagyon okos, humorú, erős film.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Izgalmas hazai tanösvények, amelyek ősszel a legszebbek. Családi kedvenc. Királyréti tanösvény a Börzsönyben. Az erdei iskola mögött kezdődik az egyik legjobb királyréti móka, a tanösvény. Indulás előtt a Hiúz házban érdemes beszerezni a tanösvény ismertető füzetét, mert ennek jó voltából egy izgalmas, titkos írásos játéknak lehetünk a részesei. A 9 állomásból álló, 2,9 km hosszú tanösvény irányát zöldszínű fiú és lánybéka figurák, illetve T betű jelzi. Az útvonal könnyű, nincsenek meredek emelkedők. Gyönyörű, lombos erdőkön és ültetett fenyveseken keresztül vezet. Ugyanakkor vannak izgalmas részei is, mint patakon átkelés, tó melletti sétányok és régi bányajáratok. A Bajdázó tó, amely a tanösvény 5. állomása, önálló célpontként is megállja a helyét. Az 1700-es évek végén ülepítő, vízszűrő funkciókra létesített mesterséges tavat a vasérckoházathoz szükséges víz miatt alakították ki. A víz tárolását szolgálta a vasmű működése idején, később halastóként használták. 2010-ben az eliszaposodott tavat rekultiválták, helyreállították a vízfelületet, hogy már az élővilág teljesen megújuljon. Érdemes ráérősen, nyitott szemmel körbesétálni. Ha szerencsénk van, találkozhatunk mocsári teknősökkel, békákkal, óriás szitakötőkkel, tőkés récékkel, és a sekély partközeli részeken, a vízfelszín alatt fürgén ide-oda cikázó kis halakkal. Pro tip: az erdei hajtányozás kicsiknek és nagyoknak egyaránt jó móka. A pedállal hajtható kisvasúti hajtányok egy 750 méteres körpályán haladnak a Királyréti kisvasút állomása mellett. Megközelítés: a gyerekek bizonyára annak örülnek a legjobban, ha Kismarosról erdei vasúttal jutnak el a Királyrét állomásig. A látogatóközpontot és a tanösvényt táblák jelzik.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntjük a Partcafé nézőit, illetve hallgatóit műsorvezető társammal, Marsall Szilvivel.
2: Én is nagy szeretettel köszöntöm az én műsorvezető társamat, Pritzinger Pétert, 40. műsornál, adásnál tart.
1: Abszolút, Mihálovics András igazoltan távol lévő barátunk és kollégánk, mondaná, jubilálunk, 40. műsort vesszük fel, mégpedig vendégünkkel, Stadler Szentpéteri Ildikóval, aki a Visit Balaton 365 belföldi marketing vezetője.
2: És még mielőtt elkezdjük az adást, meg belemélyednénk a fontosabbnál és érdekesebb témákban, hát azért el kell árulnunk egy kulisszatitkot.
1: Hogy is fogalmaztunk a felvétel indítása előtt?
2: Én médiatörténeti és rádiótörténeti pillanatot mondtam.
1: Mérföldkő a turizmus fejlesztés országútján, hogy mi itt hárman ülünk együtt a stúdióban, leleplezzük Lengyel Eszter kolléganőnket, aki a fotókat, videókat készíti négyen, ugyanis azt tényleg el kell árulnunk most a hülyeskedést félretéve, hogy mi munkatársak vagyunk a hétköznapi valóságban, tehát mindannyian a Visit Balaton 365-nél dolgozunk, ezért előre is kérjük a tisztelt nagy érdemű elnézését, hogyha néha a műsorvezetői szerepből a kollega szerepébe átzökkenünk, azért próbáljuk levezényelni ezt a 40. epizódot.
2: Szerintem biztos, hogy benni fog, és rögtön egy olyan kérdéssel kezdenénk, amit mindenkinek föl szoktunk tenni, és nyilván mi tudjuk, mi lesz a válasz, de hogy milyen balatoni kötődésed van, Ildi?
3: Hát én már kiskorom óta Ságváron, Siófok mellett egy pici településen nőttem fel, de az életemet, az iskolát, a munkát a Siófokon töltöttem, tehát abszolút a Somogyország szerelmese, déli part, de természetesen a Balatonnak nagyon-nagyon sok szegletét imádom. Itt nőttem fel, itt dolgoztam világéletem a turizmusért, Balatonért.
2: De hogy nem így kezdődött ez a gondolatsor, hanem egy másik szakirányjal, ha jól olvastam róla, de ez pedig a szociológia volt, hogy lett egy szociológusból turisztikai szakember, melyik volt előbb, és mi az érdekesebb az emberek vagy az utazók megértése?
3: Hát ez egy nagyon kacifántos történet, mert a legelején a pszichológia érdekelt, a szociálpszichológia, de mindenképpen az, hogy az emberekkel, a társadalom kutatással foglalkozzam, és így esett a választás a szociológiára, így Pécsre elkerültem, de visszahúzott a szívem a Balatonhoz, és kérdésedre válaszolva mindenképpen az ember, tehát mindig az ember érdekelt, ezt kutattam, ez érdekelt már annak idején is. Siófok kapcsán például belemélyedtem abba, hogy miként vonják be a helyieket a településfejlesztésbe, és hogy a marketing kommunikáció hogyan alakítja a településnek az imázsát. Tehát ez nagyon-nagyon komplex képet kerestem, kutattam magáról Siófokról, illetve Siófok környékéről. Úgy gondoltam, hogy a maga a szociológia nagyon jól kiegészíteni a közgazdaságtan, a marketing kommunikáció, és hogy hogy tudjuk megszólítani a leendő ideérkező turistát, vendéget, milyen élményeket tudunk nekik kínálni.
1: Amikor az egyetemen végeztél szociológusként, akkor utána már az első munkád az a turizmusban volt?
3: Igen, igen. Okay. Hát már az egyetem alatt is recepción dolgoztam, nagyobb szállodánál, értékesítésben. Tehát volt szerencsém látni a frontvonalból, hogy a vendég mikor megérkezik, milyen igényekkel érkezik a desztinációban. Aztán a Turinform irodánál helyezkedtem el Siófokon, Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesületnél, és innét indult el minden, egészen most a Visit Balatonig.
2: Akkor viszonylag hosszú ideje rálátásod van az egész szakmára.
1: Tök fiatal. Miről beszélsz?
2: Viszonylag hosszú ideje, azt mondtam. Változott valamit a Balaton és a Balatonhoz kapcsolódó turizmus?
3: Abszolút, szerintem. Tehát én úgy látom. Azért, amikor még visszaemlékezem, gimnazista voltam, és gimnáziumban jártam Siófokon, micsoda tömeg járt Siófokra, és hogy mely célpiacról érkeztek németek, osztrákok, lengyelek, stb. És hogy most hogy alakult át ez az egész. Tehát, hogy már nem feltétlenül a tömeg jellemző, és nem csak nyáron érkeznek a Balatonra.
1: Ez Siófokra is igaz?
3: Siófokra is igaz szerintem, és ahogy járom kelem a Balatont, ez több településre, part közeli és parttól távolabbi településre is igaz.
2: Négy évszakos Balaton.
3: Abszolút a négy évszakos Balatonban hiszek, hiszen most is én nagyon vártam az őszt, őszintén megvallom, nem azért, mert nagyon nyüzsgött a nyár, rengetegen jöttek, hanem egy teljesen más arcát mutatja, olyan gyönyörű ilyenkor. Egy kicsit lecsendesül, de mégis pezseg ugyanúgy, más ereje van a napnak, egyszerűen isteni. A fák beborulnak barnába, sárgába, rengeteg gasztroprogram indul a Balaton környékén, tehát én egyszerűen imádom itt élőként is, meg szakemberként is.
1: Szerintem elárulhatjuk, talán megengedi nekünk az Ildikó, hogy eláruljuk, hogy kisgyermekes anyuka, aki a kislányával és a férjével sokat sétál, sokat túrázik, sokat kirándul. A megosztásaidból látom a közösségi médiában, hogy a Balaton minden szegletében valóban felbukkannak, úgyhogy első kézből származó gyakorlati tapasztalatai vannak a dologról.
2: Még egy utolsó kérdés, és aztán én rátérnék itt a szakmai vonalra is, hogy el tudod magad máshol is képzelni a Balatonon kívül?
3: Ezen gondolkodtam már korábban is, bevallom őszintén, hogy nem. Biztos, hogy visszahúzna a szívem. Lehet, hogy el tudnék távolodni egy kis időre, de biztos, hogy visszahúzna. Olyan érdekes, nyáron az ország

0: Eljutottunk a Visit Balaton 365-höz, ami ugye egy destináció menedzsment cég, ennek vagy te a belföldi marketing vezetője. Mit jelent, kérdezem mind a kettőtöktől, de most elsősorban Pétertől, egy destináció menedzsment cég?
1: A két fogalom közül a destináció menedzsment a tágabb, a nagyobb kategória. Minden olyan tevékenységet, tervezési, kutatási, cselekvési aktivitást magába foglal, aminek az a célja, hogy a turisztikai térség minél vonzóbb legyen, a turisztikai szolgáltatók minél felkészültebbek legyenek arra, hogy elérjék, megszólítsák és bevonzzák a vendégeket. Ez úgy általában a destináció menedzsment, és akkor ezen belül van a két marketinges terület, vagy PR és marketinges terület, a belföldi és a külföldi PR, illetve marketing, ami nyilván azt jelenti, hogy a Balaton turisztikai márka folyamatos erősítése és képviselete, ami tulajdonképpen az Ildinek ebből a szép feladatból az egyik fele a belföldi marketing jutott.
0: Na és akkor egy kicsit részletezzük, hogy mit kell tudni a belföldi marketingről, illetve hogy mi a te területed és mivel foglalkozol?
2: Hát elsősorban, amit már a legelején kiemelnék, hogy marketing kommunikációval önmagában szerintem nem eladható a Balaton. Tehát kellenek élmények, hiteles arcok, helyi szereplők, közösségi gondolkodás, együttműködések, projektek ahhoz, hogy ezt a terméket különböző élményláncon keresztül el tudjuk adni a vendégeknek. Ez a mi legfőbb feladatunk, hogy láttassuk ezeket a szolgáltatókat, ezeket az élményeket, értékeket, amiket a Balaton rejt mind a négy évszakban. És négy dimenzió mentén gondolkodunk, hogyha lehetek egy kicsit szakmai, tehát az évszakok, a termékek, a kommunikációs csatornák mentén, tehát az, hogy az adott terméket, az kinek hol adjuk el. Tehát ez a mai világban aztán pláne nagyon fontos, hogy egy TikTokon, egy YouTube-on, vagy mik azok a kommunikációs csatornák, ahol el tudjuk érni. És nagyon fontos, hogy a célközönség a negyedik.
0: Ezek
2: készült egy kutatásunk is. Igen.
1: Bocsáss meg, hogy belevágok az előző, az ezt megelőző adásban, ezt megelőlegeztük a tisztelt hallgatók, illetve a nézők kedvéért, hogy és akkor hozzuk a fogalmat, a perszónákról a Szentpéteri Ildikó biztosan beszélni fog.
2: Igen. Igen, 7 balatoni perszónát határoztunk meg, most mindet nem sorolnám fel, de kiemelném belőle, van az exkluzív élménykereső, az aktív turizmust kereső, szép kártyával ideérkező, tehát számos olyan célzott kommunikációt tudunk folytatni, hogy az adott vendéget akár a Balatonon belül, a desztináción belül különböző mikrotérségekre tudjuk váziterelni.
0: Én olyan sokszor gondolkodtam azon, hogy miért pont 7 darab perszónát különböztetünk meg.
2: Hát a kutatás alapján ez így alakult.
0: És ez megint visszamutat az előző adásunkra, igaz?
1: Nem biztos egyébként, hogyha most megismételnénk ezt a kutatást, ha jól emlékszem, másfél-két évvel ezelőtt indult, vagy készült, lehet, hogy ma nem 7 lenne, hanem 6 vagy 8, tehát ez ráadásul nem is állandó ezek a profilok, vagy vendégtípusok. De azért a 7 elég jól leírja azt szerintem, akiket mi meg akarunk szólítani. Csak azért vettem már 2-szer levegőt, mert azt akartam megkérdezni, hogy amikor ezeket a vendégtípusokat vagy perszónákat meghatároztuk, vagy meghatároztátok a kutatókkal, akkor neked volt-e olyan ezek között, amelyikre azt mondtad, hogy fú, ez tuti, tök jó, ezt nagyon könnyen meg tudjuk szólítani, ez egy jól kezelhető, és volt-e esetleg olyan, amire azt mondtad, hogy hát az kemény dió lesz ezt a vendégtípust megszólítani a mostani balatoni kínálattal?
2: Hát az első, akit említettem, az exkluzív élménykereső, tehát azért ő élményfaló, és a minőségért utazik mindenképpen, tehát hogy őt olyan kategóriájú szolgáltatósokat kell neki megmutatni, ami azért az inger küszöbét eléri. Ami
0: egy
2: egyszerű
0: kicsit
2: volt,
0: részleteznéd, hogy ez kicsoda pontosan?
2: Tehát, aki a fine diningért éttermeket keresi fel, olyan autentikus helyeket, ahol nem tömeg jár, csak néhányan, amit egyedileg tud mutatni a közösségi médiában. Tehát minden, ami olyan extra.
0: Korosztályban, nemben?
2: Ez olyan 35-től egészen az 50 éves korosztály.
1: Jó, most álnaív kérdés következik. Sejtem, hogy mit fogsz rá válaszolni. A Balatonnak létezik ez a kínálata, ami ennek a célcsoportnak megfelelő és elegendő?
2: Így van, abszolút. Főleg a gasztronómia terén mondhatom, tehát ezt bátran állítom, hogy már olyan gasztroforradalom van a Balatonnál, hogy olyan fine dining éttermek, vagy olyan minőséget kínáló éttermek vannak, ahova ez a célközönség abszolút betérhet.
1: Mi volt a nehéz, a kemény dió, vagy melyik az a célcsoport, amiről úgy gondolkodsz, hogy azt nehezebb mobilizálni?
2: Hát ez is az volt, amit most említettem, aha, inkább aki könnyebb, szerintem a

0: szívkártyával utazó, illetve a családos. De ott is tulajdonképpen ez egy nagyon nehéz kérdés, mert tehát a célközönség, tehát nem lehet azt kimondani, hogy a belföldi vendég így egyértelműen, és akkor hét részre osztani, mert nem homogén az egész. Tehát a kutatások is azt mutatták, hogy nagyon szép színes, akár egy szép kártyával utazó vendégnek is a portfóliója. Tehát lehet szép kártyával utazó családos, vagy egyedülálló, vagy párba érkező, vagy kutyabarát. Tehát, hogy millió apró részre lehet bontani.
1: Szép kártyával érkező kutya.
0: De hát nyilván, hogy ennyire nem célszerű szétaprózni ezeket a célcsoportokat, perszónákat. Nekem, bevallom őszintén, mivel van egy 3 éves kislányom, ahogy említetted, így a kisgyermekes családosoknak a megcélzás, hogy olvastam a profilt, ez úgy testhez álló is, és közel áll hozzám, ezért ez könnyű volt.
2: Na és akkor például, hogyha azt mondom, hogy ősszel gyere a Balatonra kisgyermekes családként, akkor mit ajánlasz neki?
1: Miről beszélünk?
0: Igen, mondjuk ez is változó, mert attól függ, hogy a gyereknek és a családnak mi a preferenciája, ki a pár, mit képvisel, hogy ő egyébként belül egy exkluzív élménykereső, és bevonja a gyermekét is, vagy pedig a nagyobb rendezvényekre szeret elmenni. Én például biztosan meglátogatom a kislányommal a Fügefesztet, mert az az autentikusság, az a gyerekbarát környezet, millió a programok, az az egyediség, ami hozzám is közel áll, a férjemhez, illetve a kislányom is imádja, és imádta tavalyi évben is. Tehát számos olyan program van, én úgy gondolom, a nagyobb rendezvényeken kívül is, a látnivalók, a természet közeli helyek felkeresése, legyen az egy állatpark, egy kastély, ahova ugyanúgy el lehet vinni a pici gyereket.
2: Ugye most egy kicsit rá is fordultunk nem véletlenül az őszre. Melyek azok a legfontosabb őszi témák, amivel megszólítjátok az embereket?
0: Hát, hogyha már beszéltem 4 dimenzióról, és egy kicsit szakmázunk, akkor a termékek, amiket kiemelnék, az a gasztronómia, az aktív turizmus, azon belül a kerékpár, ami mindent összeket, minden élményponttal össze tud kötni, termékeket, szolgáltatókat, helyszíneket egyaránt, illetve a kultúra ugyanúgy a rendezvényekkel karöltve. Tehát, hogy ezeket a termékeket népszerűsítjük most a különböző csatornáinkon, és csomagként. Ez a legfontosabb, hogy csomagként élményláncot kialakítva szolgáltatókkal egy összedolgozva alakítjuk ki ezt, és tesszük ki például a Visit Balaton 365.hu
2: Egy darab programért már nem jönnek az emberek a Balatonra össze?
0: Van, aki igen, természetesen, főleg, ha nagyon kíváncsi. Lehet az egy rendezvény is, vagy akár a Balaton sütije, vagy bármi más, de én úgy gondolom, hogy itt már élménycsomagokban kell gondolkodni. És az a szerencsés helyzet áll fel, ami a helyiként, nyilván tudom, hogyha eljön egy sütit kóstolni, tehát a vendég lehet úgy gondolkodik, hogy most elmegy egy kilátóba, egy attrakciót megnéz, megkóstol valamit, de a legfontosabb az, hogy ezeket hogy kötjük össze. És ezért fontos az, hogy a helyiek is éljék ezt, és a szolgáltató is beleálljon, hiszen tud ajánlani autentikus dolgot, merre menj sétálni, hol frissülj föl egy kávéval, és ezeket egybe, én úgy gondolom, hogy csokorba kell fűzni, ez így eladható a leginkább a mai világban.
1: Nem tudom, hogy mennyi időnk van még a
2: szünetig. Nagyon rövid, de még kérdezhetsz egyet.
1: Csak egy apróságot szeretnék beszúrni azzal kapcsolatban, amit mondtál. Én, amikor az általunk is támogatott vagy a közreműködésünkkel megvalósult rendezvényeken vagyok, én mindig szoktam a vendégekkel barátkozni és beszélgetni. Tavaly például az általad említett Fügefeszten két vendégtől megkérdeztem, hogy honnan jöttek, mondták, hogy Békés Csabáról. És mondom, hogy egyébként is ide jöttek valakihez, nem mondták, hogy ezért jöttek, a Fügefeszt miatt jöttek Békés Csabáról. Ugyanez volt a Nivegyvölgyi borpiknik esetében Szentendrei csoporttal. Nem, ők Szentendréről csak emiatt jöttek. Na, de az a csak emiatt, az nem egy másfél órás program, hanem egy 2,5 napos komplett élmény, ahogy az Ildi mondja.
2: Hamarosan folytatjuk, ugyaninnen, őszi Balaton, őszi témák, és egyáltalán mi, hogy látjuk az őszt a Balatonon. Partkafé, ne menjenek nagyon messze, mindjárt jövünk vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a Partcafé, ez itt továbbra is a Balaton hangja című rádióműsor és podcast sorozat. Vendégünk változatlanul Stadler Szentpéteri Ildikó, a Visit Balaton 365 belföldi marketing vezetője. Az előző műsor részben sokat foglalkoztunk, bár még bármennyit is lehetne, azzal a kérdéssel, hogy milyen célcsoportokat próbáltok meg megszólítani, milyen eszközökkel, magyarul a nagy közönséget, milyen üzenetekkel lehetne elérni és a Balatonhoz csábítani. Most nézzük meg a másik oldalt, mit üzen, mit mond, mit kínál a Visit Balaton 365 a vállalkozóknak, a szolgáltatóknak, milyen együttműködések vannak, amik elérhetőek, miben támogatja a vállalkozókat. Ugye azt nyilván nyugodtan elárulhatjuk, de talán a nézők és a hallgatók maguktól is tudják, hogy a Visit Balaton 365 az abban az értelemben nem végez marketing munkát, hogy mi nem vásárolunk óriás plakáthelyeket, meg tévéreklámokat, tehát a klasszikus nagy köztéri hagyományos reklámhordozókat nem használjuk, hanem valami egész mást használunk, és arra kérlek, hogy erről az egész másról beszélj egy picit.
2: Igen, alapvetően az egész marketing kommunikációnknak a lényege az, hogy projekt alapon működünk együtt a szolgáltatói körrel. Tehát van 4 kampányunk, ez egyértelmű évszakokhoz kötődően. Itt az ideje, hogy kampányfelütésekkel, tehát például most az őszi kampány, az itt az ideje, hogy felfedezd az őszi Balaton. És egy-egy kampány az adott időszakban több terméken keresztül mutatja meg a Balatont, és minél több szolgáltatót szeretnénk bevonni. Tavasszal például a 13 Balaton Badacsonyi szolgáltató fogott össze, és egy videós kampány keretein belül mutattuk meg, hogy Badacsony mit kínál, milyen gasztronómiai élmény, Visit Badacsony, így van. Tehát milyen gasztronómiai élményeket, milyen természeti adottságai vannak, és kifejezetten ahhoz a célközönség, a mikrotérségnek a célközönségét szólítottuk meg ezzel.
3: Mesélj légy szíves arról, hogy volt egy nagyon komoly összefogás is a szolgáltatói részről, ugye? Annak
2: így,
3: a kampányban,
2: így van. Tehát, hogy ez önerő volt tulajdonképpen, amit Péter is kihangsúlyozott, hogy mi nem vásárolunk a média megjelenéseket, tehát bízunk abban, hogy velünk karöltve, közösen alulról építkezve indulnak kampányok, hiszen ebben látjuk az erőt, ők tudják a legautentikusabban megmutatni, hogy az adott területnek mik az értékei, és az a 13 szolgáltató bevállalta azt, hogy egy magasabb költségvetésű kampányt elindít, egy nagyon, szerintem nagyon-nagyon profi és igényes videókat készítettek, és ez futott a tavaszi időszakban, illetve nyáron és most ősszel is egyaránt. De ez csak egy példa a sok közül. Gasztronómia terén például a déli parti vendéglátósokkal is összefogtunk egy sajtóesemény keretein belül. Bizonyítottuk be azt, hogy micsoda érték és milyen gasztroforradalom van a déli parton. Több szolgáltató is csatlakozott. Illetve, ami egy nagyon nagy projektünk most ősszel, mivel aktuális, azért is emelném ki, a cukrászoknak az összefogása desztináción belül, ez a Balaton sütije. Tehát itt is ez nem csupán egy verseny, hanem erről szól, az őszi kampányokba beillesztve, hogy megmozgassuk egy kicsit a balatoni szolgáltatókat, és ők a saját történeteken keresztül, legyen az egy nagymamának egy régi leporolt receptje, megálmodja a Balaton sütijét, ezt meg tudja ízlelni az ide érkező vendég, vagy a helyi lakos is, és ezáltal egy kép kialakul, egy élmény, egy érzés kialakul benne a süteményen keresztül is.
1: Ha már itt tartunk, lehet már tudni, vagy meg szabad már mondani, hogy hány nevezés érkezett a 2026-os Balaton sütije versenyfelhívás?
2: Igen, ez 18-án évfélkor lezárult, és 29 nevezés érkezett, nagyon szép
3: szám. A tavalyihoz képest ez, vagy ugyanatt állunk, ahol
2: igen,
3: tavaly?
2: Igen, abszolút.
1: Mikor lesz eredménye ennek?
2: Október 11-én lesz 1 órakor a Fügefesten Badacsonyban. Badacsony. Akkor derült ki, hogy kinyeri a Balaton sütijét, a fő kategóriában a junior sütit, illetve a mindenmentest.
1: És akkor ez valószínűleg, csak most már akkor tegyük hozzá, hogy teljes legyen az info, akkor ez azt is jelenti, hogy október 12-13-ától elvileg a győztesnek megválasztott sütik azoknál a cukrászoknál, cukrászatoknál, kávéházaknál, akik majd nyernek, kapható vagy elérhető lesz.
2: Így van, hiszen ahogy említettem, ez nem csak egy verseny, tehát nem ér véget azzal, hogy október 11-én kihirdetjük, és akkor egy évig elnyeri a Balaton Süti címet, hanem az a célunk, hogy kóstolják meg a Balaton Sütit, és elérhetővé tegyük. És nem csak azokban a cukrászdákban, akik elnyerték, hanem a cél az, hogy a desztináción belül, vagy akár országos szinten, aki a recept alapján el akarja készíteni, akkor az megteheti, és akár más cukrászdákban is megkóstolhatja a Balaton Sütijét.
3: Ez a kampány gyakorlatilag azt jelenti, hogy mikor volt a felhívás, augusztus végétől, jövő augusztus végéig, várhatóan, hogy akkor is lesz Balaton Süti, tehát egy egész évre szóló kampányról beszélünk, ugye?
2: Így van, igen, igen.
1: Ami nyilván egyúttal azt is jelenti, hogy a magának a versenynek is mindegyik fázisában, meg amikor majd már győztest hirdetünk, vagy megtudjuk, hogy kik győztek az egyes kategóriákban, ez mindig újabb és újabb apropót jelent arra, hogy beszéljünk a Balaton Sütéről, hogy megszólaltassuk a cukrászmestereket, esetleg megszólaltassuk a sütit megkóstoló vendégeket, újabb és újabb lehetőség arra, hogy így vagy úgy, de szóba hozzuk a Balatont, ne csak mint nyári desztinációt. Szuper.
3: Még egy kicsit beszéljünk még a Balaton Sütijéről, hogy itt volt nálunk vendégként Vadóczi Jenő, nem is tudom, két adással korábban, vagy három adással korábban, és azért ő méltatta ennek a hozadékát a szolgáltatói oldalról. Te ezt hogy látod? Egy ilyen Balaton Süti kampány, meg minden, ami mögötte van.
2: Én is abszolút így látom, hogy ennek iszonyú ereje van, és nagyon pozitív hatása van az adott szolgáltatóra, aki elnyeri ezt a címet, illetve bevállalja, hogy kitalál valami teljesen újat, amit eddig nem értékesített, és megálmodja a Balaton Sütijét, vagy a mindenmentest, vagy akár a junior kategóriát, ahol azért mégiscsak tanulók neveznek, és ők a jövő generációja, és merik, és bemerik vállalni, és úgy gondolják, hogy olyan értéket teremtenek, hogy az ő sütijük is népszerűsíthető.
3: Mennyire volt népszerű ez a junior kategória?
2: Hát én most személyesen tudom, mert a dinasztiában a junior Siófokon kategóriában nyert, igen, és nagyon népszerű volt, és keresték a cukrászdában. Tehát forgalom élénküléssel párosult ez.
3: Egy kicsit mesélj arról, hogy hogyan néz ki a verseny, vagy a döntő, az eredményhirdetés előtti időszak.
1: Hogy dől el, hogy melyik a Balaton Sütije?
2: Most két csoportra oszlik majd a zsűri, 8 tagú zsűriből áll a csapat, és anonim módon fogják értékelni ezeket a süteményeket.
3: Uh-huh. És Vadóczi Jenő zsűritag, és nem versenyző.
2: Igen, igen, ő most zsűritag
1: aminek
2: lesz.
1: Aminek a többiek valószínűleg örülnek.
3: Igen,
1: hogy nem kell vele megküzdeniük.
3: Fügefest. Azt láttuk, és azt meséltétek, nyilván én is ott voltam tavaly is, hogy ez egy nagyon fontos badacsonyi rendezvény. Mitől más, mint a többi fesztivál?
1: Több dolog tekintetében is más, mint egy átlagos balatoni fesztivál. Mondjuk nézzük mindjárt az elsőt, az időpont. Ugye október 11-e, nem biztos, hogy mindenkinek az jut eszébe, hogy október 11-e, 12-e az fesztivál szervezésére alkalmas, pedig de, ugye az előző adásban erről is beszélgettünk, hogy hosszabb nyárutó, vénasszonyok nyara, enyhe október, enyhe ősz, mondjuk inkább akkor ezt. A másik az maga a tematika, a füge. Mi úgy tudjuk, Vince Péter a szervező, mintha ezt mondta volna, tavaly, amikor beszélgettünk, hogy a fügére, mint termékre, mint gyümölcsre semmilyen más projekt eddig nem épült, vagy nem alapozott. Itt meg ugye a különböző fogásoknál kifejezetten ajánlják a fügével készült húsételeket, a füge lekvárt, a füge pálinkát, a bármit, amit fügéből elő lehet állítani. És a harmadik tulajdonsága, de lehet, hogy van negyedik vagy ötödik megkülönböztető jegye is, majd Ildit megkérdezzük, hogy ez nem egy ilyen olcsó tömegrendezvény, ez egy minőségi rendezvény, minőségi gasztronómiával, minőségi borokkal, limitált belépő létszámmal, tehát itt nem kell attól tartani, hogy bárkit agyon fognak taposni. A hely befogadó képességéhez méretezik a vendégek lehetséges maximális számát, tehát egy nagyon jó hangulatú, kultúráját, emberi léptékű, nagyon jó minőségű szolgáltatásokat felvonultató eseményről van szó. Szintiszta Balaton az egész. És a Balaton parton nem mellesleg. Vadacsonyban a strandon.
3: Ilyen rendezvényekre lenne szükség ahhoz, hogy minél többen jöjjenek ősszel is a Balatonra? Vagy ilyen típusúrakra gondoltok, amikor...
2: Szerintem van már sok ilyen típusú rendezvény, csak lehet, hogy kommunikációban segíteni kell őket, vagy még picik, és kinőhetnének a mostani szerepüket. Én látok sok olyat, de unikális tényleg a Füge Fesztivál, mind a tematikáját illetően, illetve az, hogy most így kicsit csúnyán fogalmaz a marketinges szempontból, hogy mennyire eladható akár, hiszen ahogy Péter is említett ezen a rendezvényen, hát azért a Badacsony és környéki gasztronómiát azért feltüntetik, illetve...
1: Nyugodtan nagyon... mondhatjuk, hogy a színejava.
2: Igen, igen, a színejavát.
3: És ahogy meséltétek, nagyon sok féle helyről jönnek az emberek, ami azért Badacsonyhoz távol esik. Ugye Békés Csabát említetted?
1: Vagy? Igen.
3: Békés Csabát. Jó, hát hamarosan még egyszer erről meg kell emlékeznünk, mert hogy jön a kedvenc részünk, a programajánló rész, és hát az ismétlés a tudás anyja, úgyhogy azt szeretnék kérni tőled, Didi, hogy akkor idézzük fel még egyszer, hogy mi fog történni a Fügefeszten, mikor lesz, és csináljunk egy kis kedvet az odalátogatóknak.
2: Október 9 és 11 között ismét a Füge kerül a középpontba Badacsony-Tomajon, a Badacsonyi strandon, ahol harmadik alkalommal rendezik meg a Fügefesztet, háromnapos gasztrokalandon a balatoni Füge mellett, a térség borai, köztük az olasz rizlingek, a kéknyelűek is főszerepet kapnak. Vasárnap pedig ugye a Balaton süti versenynek az eredményhirdetése lesz egy órakor, amire mindenkit sok szeretettel várunk.
3: És akkor hát a következő is jó lett volna Ildinek, mert ugye egy nagyszabású siófoki eseményről beszélünk, de akkor Péter, kérlek szépen mondd el.
1: Még annyit hagyd tegyünk hozzá a Fügefesthez, hogy érdemes a honlapjára ellátogatni a rendezvénynek, és jegyet venni, mert mind a két évben teltházas volt. Ha elfogynak a jegyek, akkor pedig elfogytak a jegyek, úgyhogy tessék megnézni, hogy van-e még elérhető jegy, de természetesen a helyszínen is lehet vásárolni. Szóval akkor, ugyanezen a hétvégén, október 9 és 11 között Siófokon a főtéren rendezik meg a Siófoki Hal Fesztivált. Halászlé, sült halak, különféle halas fogások mellett családi programok, kézműves foglalkozások, gyermekműsorok, kulturális produkciók is várják az érkezőket. A péntek estét Berecki Zoltán, szombaton a Kovalszki meg a Vega, vasárnap pedig a Parnogreszt és Dániel Figergő koncertje fogja zárni, úgyhogy elég színes, gazdag programnak ígérkezik. Siófokra várják szeretettel a vendégeket a szervezők.
3: És akkor van még egy programunk október 10-ére szombatra, ez pedig Fonyódon lesz, a dísztéren várják az érdeklődőket a Tök Jó Nap programjai, az egész napos őszi rendezvényen a tökfaragás és a jelmezverseny mellett tök lámpás kiállítás, kézműves foglalkozások, fajátékok, arcfestés és játszóház is szerepel a kínálatban. A legkisebbeket az Apacuka zenekar műsora szórakoztatja, később pedig Verép Tamás lép színpadra, az estét pedig Wilcox produkció zárja, és akinek még mindez nem elég, az látogasson el a Visit Balaton 365.hu oldalra.
1: Köszönjük szépen Stadler Szentpéter Ildikó kolléganőnknek, hogy elfogadta a műsorban a meghívást. Reméljük, hogy a kedves hallgatók, illetve a nézők érdekesnek találták ezeket a gondolatokat, amikről ma itt beszéltünk, és hát azt szerintem nyugodtan megígérhetjük, hogy találkozhatnak még Ildikóval, egy kimeríthetetlen téma. Nagyon szeretjük, minden évszakban aktuális, minden personára érdekes dolgokat tudunk mondani, úgyhogy biztosan lesz még vendégünk a műsorban. Búcsúzik a két műsorvezető erre a hétre, Marsal Szilvia.
3: És Prinzinger Péter.
1: Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra, viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
1: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Egy erős KKV-t kérnék.
5: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
5: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
2: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Januártól jön a vagyonadó és kiterjesztik a kata adózást. Adománygyűjtő kampány indult a rászoruló gyerekek orvosi ellátásáért. Hivatalosan is a Paramount tulajdonába került a Warner. Ma még kellemesen meleg, napos őszi idő lesz, akár 25 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Január 1-től vagyonadót kell fizetniük az 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkezőknek. Mértéke az 1 milliárd feletti rész 1%-a, míg a 100 milliárd forint feletti rész után 1,5% lesz. Az adó kiterjed az ingatlanokra, befektetésekre, társasági részesedésekre, valamint a külföldön tárolt vagyonra is. Az első önbevallást az idei évvégi állapot alapján 2027. augusztus 31-éig kell megtenni. Jövőre kiterjesztik a kata adózást, újra választhatják az adónemet a nyugdíjasok, az egyetemisták és a mellékállásúak. Emellett ismét lehetőség nyílik cégek és szervezetek felé történő számlázásra. Utóbbi esetben évi 8 millió forintos céges bevétel felett 15%-os adót kell fizetni. A főállású katások havi tételes adója 100 000 forintra emelkedik, a mellékállásúaké pedig 50 000 forint lesz. Ugyanakkor a bevételi határt 18-ról 22 millió forintra növelik, és megemelik a táppénz, az anyasági ellátás, valamint a nyugdíj alapjául szolgáló összeget is. Közös földgáz projektet indít Magyarország és Horvátország. Zágrábi tárgyalásokon a külügyminiszter és az energiaminiszter megegyezett a horvát kormány képviselőivel a határon fekvő Zaláta-Dravica gázmező közös földgáz kutatási és termelési projektjének elindításáról. A találkozón tárgyaltak a Mura-Keresztúr-Kotoriba közötti új Mura híd megépítéséről is. Adománygyűjtő kampány indult a rászoruló gyerekek orvosi ellátásáért. Az OTP Bank adományozási programjában a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat is részt vesz. A cél, hogy legalább 25 millió forintot gyűjtsenek, azért, hogy minél több nehéz körülmények között élő gyerek jusson hozzá a szükséges orvosi ellátáshoz és terápiához. Az adománygyűjtő kampány egész októberben tart. A bank ügyfelei az ATM-eknél készpénzfelvételkor, illetve az internet és mobilbankban utalás intézések közben választhatják ki az adományozás opciót. Aki nem a bank ügyfele, a Simple alkalmazásban az adományozás menüpontban adhat pénzt. Hivatalosan is a Paramount tulajdonába került a Warner. Ezzel egyesül Hollywood két legnagyobb stúdiója, egy vállalatként a Skydance Corporation név alatt fognak működni, írja a BBC. A Paramount ezzel megszerezte többek között a CNN-t, az HBO-t és a Warner Bros. Filmstúdiót is.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik fátyol felhők a napsütést, a déli délkeleti szél napközben több felé élénk lesz. Délután 25 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó ég, Jamie.
7: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
9: Helyes kis mesekönyvről fogunk beszélgetni, a Kalanda kéken címet viseli. Borka egy különleges füzetre bukkon a nagypapája után maradt emlékek között. Így indul a sztori.
10: És kéktúrázni megy.
9: Így van. Bakos Barbara az írója, aki itt van a telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
11: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
9: Hogy jött ez, hogy a sztori közép, illetve mi van a középpontban, a kék túra vagy Rockenbauer Pál?
11: Alapvetően ez a történet azért több rétegben folyik. Tehát van egy kalandra hívás, tehát van egy kalandos történet, mert ugye Borka Rockenbauer Pállal járja a kék túrát, ezen kívül van egy nagyon erős érzelmi szál is, hogy ugye Borka a nagypapájának a régi füzetét próbálja befejezni, tehát hogy ő ezeket a pecséteket gyűjti, és eközben ő feldolgozza a nagypapájának a halálát, de rengeteg ilyen természettudományos kis ismertető is van benne, tehát hogy nagyon sok rétege van a könyvnek.
9: És még ott van Tulipánkutya is, ugye, aki társa Borkának.
11: így van, igen, hűtársa, és van még egy kis kacsafarkú Szender is, Szenderilla.
10: Cica nincsen, kollégám nem meri megkérdezni, pedig ő a nagymacska.
9: Hát igen, csak ő kevésbé túrázós állatkák, úgyhogy gondoltam, hogy nem lesz macska, ha csak nem valamelyik pihenőhelyen esetleg.
11: Valakinek a vállára ültetve.
9: Igen.
10: Jó, következőben kérjük.
9: Jó, ilyen nehezítő tényezőként. Honnan jött az ötlet egyébként? Mi ihletett meg?
11: Én nagyon kicsi korom óta járom a természetet. Aha. Kicsi kis erdő mellett nőttem fel. És én egyébként rajzfilmrendező is vagyok, és könyvillusztrátor, és most
9: rajzfilmrendező?
11: Igen, animációs filmrendező. És kiskoromban, amikor jártam az erdőt, akkor állandóan pici univerzumokat építettem magam köré, gajakból, termésekből, tehát már akkori történeteket szőttem, és én a kék túrát tudatosan olyan 10 éve kezdtem el járni, Covid alatt főleg, ugye akkor nagyon sokan kényszerültek úgymond a határokon belül természetet járni, aminek nagyon sok pozitív hozománya lett, de hogy nekem ez így organikusan alakult, hogy én nekem erről könyvet kell írnom és rajzolnom.
9: És Rockenbauer Pál alakja az hogyan sejlik fel a kék túra kapcsán? Értelemszerű persze, csak furcsa, hogy ilyen, nem tudom, társává szegődik Borkának. Egyébként remek ötlet, nekünk nagyon tetszik.
11: Hát Rockenbauer Pál neve ugye szervesen összefonódik a kék túrával, és úgy éreztem, hogy kicsit tehát itt szerettem volna visszahozni az ő szellemiségét.
9: Nagyon
11: és
9: jó
11: az ő
9: ötlet.
11: A fiatalabb generációk számára, tehát alapvetően ez egy missziómá vált, hogy az ő nevét hozzuk vissza így a köztudatba, és tényleg ismerjék meg a gyerekek is a 1,5 millió lépést, és kicsit az életét és az életútját.
9: Nagyon klassz.
10: Hány éveseknek való?
9: Ezt akartam kérdezni, hogyha már megszállod. Gyerek.
10: Sejtjük benne a célt, hogy nyilván kapják fel a könyvet, vagy akár a könyv nélkül is vágjanak neki a gyerekek is, ahogy kicsit cseperednek, vagy szülőkkel együtt a túrázásnak, és vessék be magukat a erdők, mezők világába. De hogy kik? Ők felolvasni nekik, vagy már ők olvassák? Kiknek való szerinted? Vagy kiknek szállod?
11: Ez egyébként a könyv hátoldalán 6 pluszos megjelöléssel van, tehát egy 6 pluszos a könyv, de én úgy gondolom, hogy már teszteltem fiatalabb generációkon is, és ez egy olyan könyvet szerettem volna alapvetően csinálni, amit ha megvesznek a szülők a gyermeküknek, akkor többször is elő tudják venni, mert hogy tényleg vannak benne olyan természettudományos részek, amiket akár 10 évesen vagy 10 pluszosan fognak a gyerekek igazán élvezni. Viszont vannak, ez alapvetően egy böngésző könyv, tele van rajzokkal, tehát is szerintem a 6 alatti korosztály is nagyon szívesen lapozgatja, és majd minden korosztályban újabb és újabb dolgokat tudnak benne felfedezni.
10: És követve a valós szakaszokat, tájegységeket, az Empléni hegységtől a Kőszegi hegység Birotkő csúcsáig?
11: Igen, és nem csak térben, hanem időben is utazunk a két túrán, tehát például a Bakonyban megjelenik a Bakonydrákó, a Hungarosaurus, visszarepülünk a földtörténeti középkorba, tehát sok színűen próbáltam bemutatni az országos két túra nyomvonalát.
9: Egy kis vulkanológia, hogy nézem így a Tanúhegyeknél, az a vulkán unokatesók is említésre kerülnek.
11: Így van.
9: Óriási.
11: Egy kis nemzetközi szinten.
9: Nagyon jó. Fú, én el tudom kezelni, gyerek lennék, ezt én imádnám, mert ezeket én nagyon szerettem bogarászni. Mekkora példány számban lehet ma gyerekkönyvet kiadni? Mi az, ami úgy egy jó mutatója annak, hogy sikeres a könyv?
11: Hát általánosságban ilyen 2000-es példányszámmal szokták első körben kinyomni a gyerekkönyveket, és persze létezik olyan, hogy utónyomják, jó esetben ez megtörténik, és akkor már szerintem egy sikeres könyvről beszélhetünk, hogyha ez többszöri újranyomást él meg egy ilyen könyv.
9: Világos.
10: Neked milyen terveid, vagy nem elvárás mondanék van ezzel kapcsolatban, illetve vannak-e távolabbiak, mert én például a dél-dunántúli kék túrán kalandoztam az elmúlt időszakban, nyilván célmás akart lenni.
11: Abszolút, én még az alföldi kék túrát például igen nem csináltam meg, de hogy így magával a projekttel kapcsolatban abszolút szeretném folytatni magát, tehát hogy ebből akár lehetne egy sorozat is tovább gondolva, de mivel animációs filmrendező
9: vagyok. Ezt akartam kérdezni, lehet-e filmadaptációja a könyvnek? Hát kézenfekvő a dolog.
11: Igen. És a történetszál azért kicsit úgy is van fűzve, hogy ez akár animációs sorozatként is működőképes lehet. Szóval nem titkolt vágyam, hogy egy szerepből esetleg sorozat készüljön el.
9: Mindenképp legyen belőle. Hát nagyon klassz, nagyon gratulálunk, és nagyon örülünk, hogy született egy ilyen kiadvány, meg remélhetőleg esetleg film formájában is a srácoknak. Oké. Okay.
10: Sok sikert hozzá.
9: Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk róla. Sok sikert a továbbiakban.
11: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szép napot nektek.
9: Bakos Sziasztok. Barbara íróval beszélgettünk. Ő a megalkotója annak a kis mesekönyvbe burkolt túrára felhívó ismeretterjesztő könyvnek, aminek Kalanda kéken a címe.
10: Igen, ez a megalkotó volt jó, mert ugye nyilván az illusztrációk igen. is minden a történet is az ő nevéhez fűződik. Szóval az Irodkőtől Hollóházáig lehet bejárni ezekkel a kedves
9: figurákkal
10: is. Szerintem
9: Barbarával még fogunk beszélgetni, mert én nagyon beszélgetnék vele a rajzfilmekről. Néha elkenődök, hogy elment ez is ilyen digitális, komputeres valamibe, és olyan jó lenne tudni róla, hogy nem csak az létezik, vagy létezik annak kevésbé bárgyúbb formája, vagy mire vevők a gyerekek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy egy ilyen rajzfilmes blokkot még vele futunk.
3: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
0: Millás reggeli.
9: Kérem szépen, és Csíktaplocai Xantus János lesz a mi hősünk, akit megénekel nekünk Katona Csaba történész, aki itt van velünk a vonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
12: Jó reggelt kívánok, és egy nagyon izgalmas figurát sikerült kiválasztani, ott gondolom.
9: Abszolút, úgyhogy szerintem magyarázatot találunk arra is, hogy miért ilyen furcsa a neve, hogyha visszamegyünk ugye a családfájában. Meg hát egyáltalán mit csinált, mivel foglalkozott, illetve hát mondta, hogy úgy is kérdezhetnénk, hogy mivel nem, mert egy elég sok oldalú.
12: Hát teljes megtudarítés tényleg ez.
9: Igen. Na nézzük, ki volt ő?
12: Kezdjük mindjárt ott, hogy ugye Csokonyán született, a mamá Csokonya is mondta, de egyébként egy erdélyi származású família, és az erdélyi família ez ráadásul egy görög származású család. Aha. Tehát ez a Xanthus névre magyarázatot fogunk kapni, hogy miért van ilyen kicsit idegenül hangzó neve. Tipikus magyarról beszélünk, mert az édesanyját pedig úgy hívták, hogy Maria Terézia Wunderbi. Tehát ez szépen körbeírja az ő hátterét, és ha megnézzük, hogy egy görög eredetű, német anyanyelvű édesanyával rendelkező, erdélyi származású, egyébként pedig Somogyban napvilágot látott fiatalember, azt gondolom, hogy ez nagyon szépen mutatja a korabeli Magyarországnak a viszonyrendszerét.
10: Na, hogy csinált karriert ez a migráns?
12: Hát ez a fiú eredetileg jogász lett volna, ha minden jól megy. Nagyon kiváló eszű gyerek volt, a győri mentésekhez járt, meg a pécsi ciszterciekhez, tehát két egészen kiváló gimnáziumba, és jogot is tanult. Sőt, el is helyezkedett Kaposváron, mint aljegyző, letette a vizsgáját Pesten 1847-ben, igen ám, de akkor történik valami. És ezt a valamit úgy hívják, hogy 1848-49, forradalom és szabadságharc. És ez a kiváló úriember, aki egyébként október 5-én született 1825-ben, tehát ezért emlékezünk meg most így róla, gondolkodás nélkül a hazája védelmére kelt. Frissen végzett ügyvédként beáll a nemzetőrségbe, és ott van például Pákoznál, és Komárom védelmében is részt vesz immár huszár főhadnagyként. Ezek után pedig jönne a kényszersorozás. Hát az helyzet, hogy elfogták. De a főhadnagyként fejezi be a szolgálatát a forradalmi szabadsághozva, de amikor fogságba esik, akkor ugye a königrészi táborba kerül, és innen aztán 1850-ben kiszabadul. Beszorozzák. Tehát a szabadság az azt jelenti, hogy a fogságból szabadul ki, de végső soron arra a döntésre jut, hogy elhagyja Magyarországot. Egész egyszerűen összekötésbe lép mindenféle emigránssal, hát 48-49 után számos emigráns van, ismét börtönre ítélik, mert innen megszökik, és az Egyesült Államokban veti meg a lábát. És hát Amerikában egy külön karrier vár rá, itt ugyanis amellett, hogy folyamatos bizonytalanság, vagy pénzhiány várt rá, és hát maradjunk annyiból, hogy néha nem is feltétlenül igazmondással kereste a kenyerét, de egy olyan emberről beszélünk.
10: Bocsánat, aki azonban, ez mit jelent?
12: Ez azt, hogy néha többet mondott magáról, a végzettségét, meg egyébet tekintve, hogy pozícióba tudjon kerülni.
10: Aha.
12: Helyezkedni próbált, maradjunk azzal. Uh-huh. Kínált mindent, matróz volt meg, vasúti hivatalnok, mérnök, nyelvtanár.
10: Már milyen kicsit nyelv?
12: Németet tanított természetesen, mert ugye a magyarra nem igazán volt igény az Egyesült Államokban, angolul az is alapvetően tudtak.
10: Igen, oké. Okay.
12: Zongora tanár, tehát tényleg mindennel foglalkozott, amiben lehetett. És amire itt az előbb gondoltam, annak a lényeges eleme, hogy nem mindenben volt azon a szinten, hogy tanítania kéne. De ugye itt a megélhetési kényszer volt az, ami őt erre a dologra vitte. Végsősoron azonban a mérnöki tudása révén tudott érvényesülni. Egész egyszerűen 1854-ben Kansasban mérnökké léptették elő, és innentől kezdve mérnökként dolgozik Indiánában,

0: igazából tényleg azt lehet megragadni, hogy mindennel próbálkozott, amivel csak lehetett. De alapvetően számára a kitörési pontot az mégiscsak az mutatta, hogy a mérnöki tudásából tudott megélni. Tehát dolgozik a Smithsonian intézetnek. Azért az mégiscsak egy ma már világhírű, és akkor sem hírnevű intézmény. És ennek nyomán Amerika nagyon sok részét bejárja. Eljut például Kaliforniába. Kaliforniát akkor még alig-alig ismerik. És folyamatosan gyűjt, és folyamatosan küldi haza Magyarországra, amit tud. Úgyhogy azért ott van kicsi bizonytalan a jogi státusza, mert még nem feltétlenül kapta meg az amnestiát. 1859-ben pedig a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választja. Tehát egy olyan embert, aki Amerikában úgymond mérnökként tengeti az életét. Most, amikor megkapja az amnestiát, 1861-ben hazatér Magyarországra. Meg is tartja a következő évben az akadémiai székfoglaló előadását, de hát nem igazán találja a helyét, nem tudja biztosítani a megélhetését, és egész egyszerűen visszatér az Egyesült Államokba. Már nem kényszerből, döntés hoz. Az Egyesült Államokban pedig egy bizonyos William Alexander Hammond nevű orvos mellett dolgozik. Na most Hammond akkor az amerikai hadsereg egészségügyi alakulatának a főparancsnoka, és Santos innentől kezdve a helyetteseként dolgozik. És egy nagyon sajátos megbízatást is kap, 1964-ben az Egyesült Államok mexikói konzulja lesz Manzanillóban. Hát maradjunk, hogy nem sokáig tartott ez a fajta a megbizatása, mert nem bizonyult jó diplomatának. Santosról főjegyezték, hogy meglehetősen heves természetű volt, tehát nagyon könnyű volt vele konfliktusba keveredni, ami a szívén, az a száján, hamar cselekedett, eljárt a keze, tehát maradjunk, hogy a diplomatának nem volt feltétlenül alkalmas, akárhogy is nézzük. És végsősorban úgy döntött, hogy megint csak hazatér. Haza is tért, és hát itt egy egészen érdekes dolgot vetett föl, nevezetesen legyen Budapesten állatkert. És annak ő lett az első igazgató 1866-ban. Tehát azt gondolom, hogy ez már önmagában egy nagyon szép íve az ő életpályájának, hogy egy olyan intézményt alapított meg, ami a mai napig Budapest egyik legnépszerűbb látványossága. Most annak a részletében, hogy akkor hogy bántak az állatokkal, nem menjünk bele. Mindenkit megkérdezik.
1: És hova jutottak most, mert pont most kaptak egy olyan díjat, ami egy ilyen állatjóléti elismerés, úgyhogy ez egy nagy út volt idáig.
0: Ez egy nagyon nagy út, és sajnos ez tényleg fontos látni, hogy például 1896-ban, amikor Fiume saját pavilont állíthat föl a Millenniumon, akkor tengeri állatokat szállítanak ide, hogy megmutassák őket a közönségnek. Azt abszolút figyelmen kívül hagyják, hogy ezek a szegény polipok, cápák egy nap alatt elpusztulnak, és újabbakat és újabbakat hoznak. Ugye ez ma már nem fordulhatna elő.
1: Igen.
0: Szóval lássuk azért ezt is. Na de Santos nem az a típus, aki egy igazgatói székben sokáig ücsörög, mert 1868-ban ott hagyja az állatkertet, elmegy Kelet-Ázsiába, Triesből indulnak, Ceylon, Siam, Kína, Japán, ezt folyamatosan azt csinálja, hogy utazik, gyűjt, és közben mindenkivel összevész, akivel lehet.
1: Tehát a kellemes figura.
0: Ő hozza haza az első orángutánokat, amiket személyesen lőtt le, ma már ez is elképzelhetetlen volna, mert hogy ezt megtegye.
1: Igen.
0: És hát a hazatérése után egy újabb pozíció vár rá, a Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának ő lett az első őre. Ez a múzeum őre gyakorlatilag ez egy igazgatói pozíciót jelent, tulajdonképpen ezt szokták úgy tekinteni, hogy ezzel jön létre a néprajzi múzeumnak az elődje.
1: Az igen.
0: És hát állítólag róla mintáztak hármájól Shatterhandet, azt azért tegyük rögtön hozzá.
1: Igen, már kérdezte is egy hallgató, hogy ő volt ott Shatterhand ihletője, akkor ezek szerint valóban.
0: Mondjuk annyiban, hogy lehetséges.
1: Lehetséges.
0: Így fogalmaznám meg. És hát amit nagyon fontos vele kapcsolatban elmondani, hogy tényleg ez a nehéz természete, ez nagyon sok mindenben megmutatkozott. Minden érdeme mellett, amiket eddig felsoroltunk, tehát például, hogy ő lett a Magyar Földrajzi Társaság egyik alapítója, később alelnöke. Ez a nehéz természet, ez megmutatkozik a magánéletében is. Kétszer volt nős. Először Dulesvár Gábor neves miskolci orvos lányát vette feleségül, Gabriellát. Gabriella 1847-ben született, és egyébként valamikor ez a hölgy színész akart lenni, Gábris, ez volt a peceneve, és hát 1868-ban megismeri a nála egyébként több mint 20 évvel idősebb Santost. Santost szerelemre robban. És innentől kezdve igyekszik ostromolni a hölgyet. Nem feltétlenül eredménytelenül maradjunk annyiban, és ennek az egésznek az lesz a vége, hogy összeházasodnak. Ugye Santosnak közben nő a hírneve, és végül is 1873-ban sor kerül a házasságra. Itt egyébként a feleség egy elég komoly szalont vezet, hamarosan jön a gyermekáldás, és nagyon kevés a házasság után, és meg is születik a Gábor nevű kisfiúk egy évvel

0: később, viszont az volt a probléma, hogy Xanthus folyamatosan féltékenykedett, tehát otthon sem volt könnyű vele együtt élni, maradjunk annyiban, és az egésznek az lett a vége, hogy hát külön költöztek, mert egész egyszerűen ezek a folyamatos alap nélküli, bocsánat, de hisztérikus féltékenységi jelenetek, amiket Xanthus rendezett, ezek felülrölték a házasságot, és 1886-ban elváltak. Ezt követően Xanthus aztán, mert mindig van valami meglepetés, újra megnősült, 1886-ban lényegében ebben az évben és Téder Ilona nevű hölgyet vett el feleségül. És tulajdonképpen innentől kezdve már egy hanyatló korszak jön neki, innen már nem él sokáig sajnos, ugye 1894 tavaszán tüdőgyulladáson eszik át, Voloszkába mennek gyógyulni az Adriai tenger partjára. Ugye Voloszka az a hely, ezt ugye érdemes megemlíteni minden körülmények között, hogy ha nem csak az emlékezetem, akkor itt halt meg Andrássy Gyula miniszterelnök.
1: Igen, könnyen lehet, ugye, mert Opátiában ott van villája is, és ez ott van mellette.
0: Így van, igen. Pontosan, és ugye ez a része Voloszkó, ahogy ma mondják.
1: Szerintem Voloszkó, is Voloszkó most, igen.
0: Így van. Ugye ez kifejezetten arra a célra szolgált, hogy megpróbálják az így módon beteggé vált embereket gyógyítani. Hát Xanthus János esetében ez nem borul nem gyárt sikerrel, és sajnos amennyire tudni lehet a utolsó évei, ugye december 13-án hal meg még az évben, 1894-ben Budapesten, miután hazatért a tengerpartról, mert sajnos elborult elmével halt meg. Mm. Igazából, ha megpróbáljuk összerakni az ő pályáját, akkor azt láthatjuk, hogy egy jogásznak indult emberből egy nagyszerű természettudós, egy kalandor utazó, egy félelmetes tudású néprajzkutató lett, aki rövid ideig hivatali pályát is vállalt a budapesti állatkert élén, amit ő alapított meg, ahol viszont ugye megtalálta a helyét, mert lényegében haláláig betöltötte ezt a pozíciót, az a néprajzi múzeum első őre tulajdonképpen igazgatója. És hát, hogy tényleg ő is lette Pocsetterhendet vagy nem, erről lehet vitázni, egy biztos, akár ő lette, akár nem véletlenül elterjedt róla, hogy ő is lette, mert hát ez az életút, amit ő betöltött Amerikában, meg az Ázsiában, meg Európában, meg azt gondolom, hogy tényleg párját ritkítja.
1: Igen, abszolút.
2: És a leszármazottai, tehát elvezetnek Xanthus Jánosig, a filmrendezőig, vagy nem tudom, hogy a család azonos?
1: Ja, meg Xanthus Barbara.
2: Még Barbara, ugye? Persze, igen.
0: Xanthus Barbara az ők unokája.
2: Aha, akkor igen.
0: Okay. Tehát innentől kezdve ez a dolog valóban megfogható. Ugye a nagyon érdekes dolog ez, hogy maga a családnév az mennyire jellegzetes, és hát hogyha valaki erre meghallja ezt a nevet, Xanthus, akkor azt gondolom, hogy soha nem fogja elfelejteni többet. Tehát van egy előnye annak, hogyha valakinek különleges neve van.
1: Igen. Közben azon gondolkodtam, lehet arra is érdemes lehetne egyszer szentelnünk egy kis időt, hogyha már szóba jött Opátia, hogy hogyan alakult az ki egy ilyen fürdőgyógy területté már a monarchia idején gyakorlatilag.
0: Bármikor a legnagyobb örömmel állok elébe.
1: Nagyon szeretem a helyet, és nagyon jó kis történet ez, ahogy ez a szép kis adriai gyöngyszem.
2: Minden alkalommal újabb gyöngyszemet teszünk a várólistánkra.
1: Egyik sztoriból a másikba.
2: Ki tudja, mikor kerül
0: sorra. Ugye Xanthus János Múzeumnak hívták elég sokáig. Itt őriznek egy John Xanthus vésettel ellátott Harry Karabét. És akinek ő Harry Karabéja?
1: Azaz.
0: Pocsetterhendnek, ugye? És ráadásul ez még a széria gyártás előtt készült. Úgyhogy azért egyet el lehet mondani, nem tudjuk, hogy róla vagy csak róla mintázta el Kártmáj, de hogy Pocsetterhend nyomokban Xanthus János tartalmaz, az egészen biztos.
1: így van. Oké, nagyon köszönjük Csaba, nagyon klassz volt, mint mindig.
0: Köszönöm a figyelmet.
1: Szép napot, szervusz. Katara Csaba történésszel beszélgettünk Csík Taplocai Xanthus Jánosról, az amerikai Egyesült Államokat John Xanthus de Vesey néven ismerik.
3: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
3: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig. Pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem. Egyszerűen. Online. Partnered az üzletben. Unika.
4: Hová tehetjük a 700 kg gemkapcsot, főnök?
5: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu. Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: 98 lett, maradhat.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Tűr?
3: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
6: Pedig a medve mindig azt csinálja.
3: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
7: Nem tudom.
3: Na, ezt képzeld el.
6: Elképzelni? Mi ebben élünk?
3: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
6: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
3: Van hát. És nem félnek használni.
6: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
9: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 6 óra 30 perc van, és október hányadika is van?
1: Közben hetedike. Én is jó reggelt kívánok.
9: Így van. Gede Balázs a stúdióban.
1: És Kántor Endre, és ez meg a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án.
9: És tudhattuk volna, hiszen tegnap volt az aradi vértanúk napja, amit mindenki tud, október 6-a.
1: És ezt hozzáadunk egyet.
9: Akkor jön október 7-e, igen.
1: Viszonylag egyszerű.
9: Ma pedig az állami gondoskodásban élő gyermekek napja van Magyarországon. 2021 óta az SOS gyermekfalvak kezdeményezésére tartják ezt, hogy felhívják a figyelmet az állami gondoskodásban élő gyerekekre és a gyermekvédelemre. Az egyik olyan szektor vagy dolog Magyarországon, amit nagyon nagy erőkkel újra kell kalapálni, meg kell reformálni, pénzt kell bele önteni természetesen, úgyhogy de hát sok minden ilyenről beszélünk.
1: Igen. Kezdve olyan pontosan indultunk, hogy a karomon az okos karkötő éppen nyűnyögött egyet a beért kalendárba beírt adás kezdésről, amikor megszólaltunk. Én pontosan kezdésre még nem értem meg soha az életben. Na, milyen volt a forgalom? Nekem eléggé feszes.
9: Feszes, sűrű, így van.
1: Úgyhogy sokan voltak a hegy alján, és nagyon komolyan a rakparton, mindenhol zsúfolt volt, és D-kartárs is valami hasonlóról számolt be, kicsit didergős, jó reggelt kartársak és Zsuzsi morgós szerdához méltó, kifejezetten erős forgalom minden szakaszon. Ideges kartársak az utakon, indokolatlan sávváltások.
9: Így van.
1: Hát itt egy barom a Révész utcába előzött le, képzeld el,
9: hogy befordulók,
1: ami két, ugye nem túl széles, ráadásul két irányú utca, jobbkezesekkel, és annyira kellett mennie, hogy muszáj volt itt nyomni.
9: Muszáj, mert látja elől a zöld lámpát, hogy
1: de nem volt zöld, piros, hát itt értem utol a
4: üzénél a Váci. Nem érted?
1: Egy igazi barom, úgyhogy nagyon vigyázzatok.
9: És egyre jobban elharapózott az, hogy előzünk jobb oldalról, és nem figyelünk.
1: És megyek, és te rohadt vagy, mert nem mész, és ott nyomom a hátuljába.
9: Hát figyelj, ez voltunk már ebben a cipőben, amióta ezt a műsort gyártjuk, azóta sokszor előfordult. Ez egy nagyon egyszerű leképeződése a társadalmi feszültségeknek, elégedetlenségnek és helyzetnek az, hogy milyen a közbiztonság, mi történik a tereken, az utcákon, és hogy...
1: Hát igen, és az elmúlt rendszerben ugye elég sokan voltak, akik azt csináltak, amit akartak, pontosan. Ez kivetült az utakra is, ugye elég volt a határt átlépni, rögtön az autópályán ott volt valaki, ott nyomult a hátsóba, mert ő mehet, és ő neki
9: mi így van.
1: Semmi nem számít, mert mindent lehet. Hát igen. Hát nem tudom, mennyi idő alatt, és egyáltalán fog ez változni, de rém bosszantó, az kétségtelen. Na, kidohogtuk magunkat.
9: Nem.
1: Nem, van még.
9: Én eltettem egy borgást. Én eltettem a zsebembe egy borgást. Alig vártam, hogy ide beérjek.
1: Figyelj.
9: Nem tudok annál idegesítőbb, pitiánerebb, bunkóbb dolgot elképzelni, amikor a rend őrei azzal szórakoznak, azzal szivatnak embereket, hogy vasútállomások és pályaudvarok környékén ott portyáznak, hogy azok a szerencsétlen emberek, akik lekésték a vonatokat, vagy nem jön a vonat, vagy tök mindegy, buszmegálló nincsen normálisan megcsinálva, hogy akikért ezek a rokonok, mondjuk barátok, ismerősök kimennek autóval, és megállnak értük, hogy szálljatok már be, azokat büntessék. Tehát ezt figyelj, kettő ilyennel is találkoztam, a legpitiánerebb bunkóságnak tartom, miközben pont most említettük, hogy szépiaként vagy tintahalként haladnak az úton, olyan füstöt pöfögtető járművek, hogy nem tudta elképzelni, hogy kerül a forgalomba, akik össze-vissza előzgetnek, balesetveszélyesen mennek, tehát már csak a közlekedésben is lehetne megfelelő ember.
1: És akkor
9: hogy...
1: már nagyon nincs dolguk, akkor
9: figyelj,
1: esetleg erre.
9: Most volt ez a kisiklott a vonat a déliben, ugye, és ezért felborult az egész szakasz közlekedése Székesfehérvár és Veszprém felé. Ezért nekem el kellett például mennem Martonvásárra felkapni a kedvesemet egyik nap, amikor munkából hazafele jött. Van ott a vasútállomásnál egy körforgalom. Figyelj, addig nem láttam rendőrt, sem az autópályán, se sehol, de ahogy bementem a körforgalomba, rögtön mögöttem ott volt, és figyelte, hogy én a körforgalomba meg fogok-e állni. Egyébként az egy ilyen buszfordulós körforgalom, sokkal szélesebb, tehát nem egy normális, egy zsákutca végén ráadásul, tehát ott vége van. Ha ott megálltam volna, azonnal büntetett volna, ott lihegett mögöttem. Én nem álltam meg természetesen, hanem behajtottam a parkolóba, ahol alig volt hely, de nem baj, bementem inkább, és mondták többen, hogy itt van már nem tudom mióta ez a rendőrautó, és itt büntetget mindenkit.
1: Nagyon jó.
9: Ezek a szemetek, akik vonattal mernek közlekedni. Figyelj, tényleg, tehát ezt nem lehetne? És azt ugyanezt el tudom mondani, Velence vasútállomás nincs kialakítva normálisan autó megálló hely. A parkolók tele vannak.
1: Ez lesz a sok idő.
9: Figyelj.
1: Ezeket megoldani, ezeket a feladatokat.
9: És tényleg azzal szórakozik. Hát miért mentem oda ki?
1: Ja.
9: Hogy oda parkírozzak, és kiálljak pipázni egyet, és akadályozzam a forgalmat.
1: Például.
9: Nem.
1: Ezt nem tudhatja, ugye. Ezt csak te tudod, hogy miért.
9: Ezt én, na mindegy. Na kidohogtam magam, ez is
1: helyes. Kijött. Figyelj, Bogi, Huginak teljesen igaza van, ha-hó, réteges ruha, élvezem a reggeli hűvit, délután pedig séta a napos oldalon. Nincs morgás, bocsi.
9: Jól van, oké, ebben igazad van, Bogi, helyes.
1: Teljesen, már csak azért is, mert az utolsó ilyen tiszta, szép napos idő a mai, aztán
9: igen,
1: jön.
9: Igen, hát, pénteken jön meg, nem? Pénteken jön meg a front, nem?
1: Már tegnapra is láttam, ilyen itt-ott lehet eső, aha, elkezd még jobban hűlni, ugye azért a reggel már most is elég csipős.
9: Nézd, az eső az kell, mert
1: én ezt értem.
9: Nincs.
1: Persze, hogy kell, csak
9: irgalmatlan, ki van száradva minden, persze. Igen, én is azt így szeretném, hogy ne essen az eső szombaton, a kék túrázás napján, de lehet, hogy egy kis esőt kapunk.
1: Igen. Na, kedves Amália, köszöntünk titeket nagy-nagy szeretettel, boldog névnapot kívánunk, és még egy pár név a naptárból, Girótok, Garfieldok, Szergiuszok és Vendelinák is ünnepelnek, meg a Zseraldok.
9: Zserald. Ezeket annyira szerettem, ezeket a neveket. Szép nevek egyébként. Azt nem tudom, hogyha párosul egy olyannal, hogy Kovács vagy Tóth, akkor az egy mennyire jó jön ki.
1: Teljesen jó. Tóth Zserald, hát ne viccelj.
9: Tóth Zserald, az jó. Valami franciás kéne elé.
1: A Depardieu, Béla.
9: Nem. A Béla Zserald, az se rossz
1: egyébként. Nem, a Depardieu Bélának a fia.
9: De minimum egy Gábor kell. Gábor Zserald. Gábor Zserald, az jó hangzik, nem?
1: Na, nézzünk évfordulókat. Azt mondja, hogy 1184-ben francia szerzetesek lerakják a Szent Gotthárdi apátság alapjait a mai Szent Gotthárdon.
9: Így van. Azt mondja, hogy megalakul a Holland Királyi Légitársaság, a KLM, 1919-ben ezen a napon.
1: Rochesterben billant egyet az infravörös fény, és elkészült az első fénykép ezzel az infravörös fény technikával 1931-ben, október 7-én.
9: Egy ikon születésnapos, 48.
1: Igen.
9: 1948, a párizsi autókiállításon, igen, bemutatták a Saint-Ouen de, nem tudom, hogy kell kiadni a CV-t, franciául modelljét, közismert nevén a kacsát.
1: Igen, aztán 1959 is egy nagy technikai fordulópont. A szovjet Luna 3 űrszonda először továbbít képeket a Földre, a Hold túlsó oldaláról ráadásul.
9: És egy nagyon szomorú hír is van, 2023, tehát 3 éves évfordulója van a Hamas szárazföldi támadást indít, ugye Dél-Izrael ellen, és a mészárlásokat követően megindul a 2023-as Izrael-Hamas háború, és ez már 3 éve tart, ez is. Úgyhogy ez egy tényleg egy szomorú történet.
1: Születésnaposok közül emlékezzünk meg Falk Miksa újságíró, szerkesztő, publicistáról, 1828-ban született ezen a napon.
9: Tű, nagyon komoly. Niels Bohr, Nobel-díjas dán fizikus, 1885-ben született, atomfizikus, az atomszerkezet és a kvantummechanika kutatója ő.
1: Pont tegnap, tegnap adták oda, nem a fizikai Nobel-díjat?
9: Talán igen.
1: Most jött valamikor a hír róla. Tabi László újságíró, humorista, 1910-ben született, és majd tőle fogunk idézni. Írásaiban a pesti élet fonákságait villantotta fel, humoros színdarabjai, rádió, konferenciái rendkívül népszerűek voltak abban az időben. Hát szerintem most már csak kevesen emlékeznek ezekre.
9: Az a író-pszichológus következik, akire gyerekkoromban nem értettem, hogy lehet valakinek ilyen neve.
1: Én sem.
9: 1922-ben született Polc Ellen, igen, magyar író-pszichológus, és én
1: mégis
9: a porcelán, én nem értem, mi, volt, igen, hogy, mi ez. Nagyon érdekes neve van.
1: Aztán Desmond Tutu, Nobel békedíjas dél-afrikai püspök, 1931-ben született ezen a napon.
9: Halász Judit, magyar színésznő, énekesnő, előadó művész, 1942-ben született. Megkockáztatom, hogy gyakorlatilag a boldog születésnapot az, ami még mindig viszi a prímet. Bár felzárkozott, azt hiszem, az Alma zenekar mellé, és külföldi partikon pedig a Happy Birthday,
1: igen,
9: igen. Féle verzió, de Halász Judit szerintem viszi a prímet.
1: Abszolút. A Brody napon is a Szigeten természetesen fellépett, és természetesen boldog születésnapot. Tal, úgyhogy szenzációs, még mindig nagyon jó formában van a művésznő. Vlagyimir Putyin, orosz politikus is ma ünnepelhet a születésnapját legalábbis. Toni Braxton, amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő is ezen a napon született.
9: És van még egy megköszönteni való születésnaposunk, azt mondja, hogy Hanga 12 éves lett ma, És egy éve várja, hogy megint felköszöntsük.
1: Igen, jól hát... elment az idő. Hangalmi, világító, nem tudom, őrtornyunk.
9: Igen.
1: Ő jelzi azt, hogy elmúlt megint egy év. Nagy szeretettel köszöntjük. És
9: nagyon boldog szülinapot, Hanga.
1: Bízunk benne, hogy még továbbra is minket fogsz hallgatni. Annak ellenére is, hogy Mr. Putyinnal van egy napon a születésnapod. Ezzel ne is törődj.
9: De Toni Braxtonnal is.
1: De így van például.
9: Falk Miksával, Niels Bohrral, rengeteg fantasztikus emberrel, úgyhogy szóljon a születésnaposoknak a következő muzsika.

0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na,
3: hát figyelj, várj egy pillanatra a portfóliónak a...
2: Jöhet.
3: A hír listáját itt oldalt. Csak a címeket. Putyin célkeresztjébe került Európa. Veszélybe kerülhetett Magyarország gázellátása. Kitört a pánik, súlyos incidens történt Oroszországba. Hajókat támadtak egy NATO tagállam partjainál. Az IMF szerint új veszély leselkedik a globális pénzügyi rendszerre. Hát ez...
2: Ne, de ha beleolvasol mindegyikbe, akkor egy kicsit lazul a dolog.
3: Persze, hogy lazul.
2: Lazul a dolog. Az,
3: beleolvastam az Oroszországosba, egyébként ott kipattant valami pestis baktérium egy ilyen laborból.
2: Bizony, hát, meg is halt valaki.
3: Igen, igen, izgalomra okot adó.
2: Trump elnök úr fel is hívja Putyin elnök urat, hogy megbeszéljék.
3: Igen, azonnali hatállyal intézkedett és lépett. Egyébként tegnap Trump elnök úr más ügyben is, reggel pont a CNN-en olvasgattam, miközben teáztam, ugye nem kávézok, mert teázok most, hogy ő is beavatkozott a dízel piacon, ott is brutális az áremelkedés, durván duplázódott.
2: Igen.
3: És náluk is van ilyen festett dízel, ami pont olyan, mint a nem festett, csak annyi a különbség, ugye, hogy nincs rajta adóterhelés, és azt az ilyen mezőgazdasági gépek, meg a nem forgalomban lévő dízelüzemű gépek használhatják, arra van kitalálva, és most egy rendelettel feloldotta, hogy a motor üzemanyagként is lehet hajtani teherautókat, kamionokat, stb. És ott volt egy példa egyébként, hogy egy ilyen kamion megtankol 250 gallon gázolajat, az olyan 1500 dollárba jön kinek, és akkor 150 dollárt tud spórolni. Egyébként tételesen is le volt bontva szövetségi és állami adóterhelésre, és az egész 10%, tehát azért az ugye egy kicsit elgondolkodható volt, hogy ott ennyi az össz adóterhelés. Na most ettől mentesülnek azok, akik használhatják ezt a festett gázolajat, úgyhogy náluk így történt beavatkozás a magas dízelárak miatt.
2: Kérlek szépen, az elmúlt évek egyik legpusztítóbb El Niño jelenségére készülhet Peru, ahol a politikai zűrzavar is hátráltatta a régészeti örökség védelmét. A Népszavában olvasom a cikket, hogy régészeti lelőhelyek ezrei pusztulhatnak el Peruban. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az éghajlatváltozás miatt világszerte egyre több pótolhatatlan kulturális és történelmi emlék kerülhet veszélybe. Egy nagyon érdekes aspektusa a politikai zavargásoknak és a környezeti hatásoknak, mint az El Niño jelenségnek. Aztán van még egy tudományos, az téged érdekelni fog.
3: Na.
2: Hát ez zseniális. A rakéta.hu-n olvasom. Különös dologra kérik a kiáros cicák gazdáit a magyar kutatók.
3: Na.
2: Kérlek szépen. A küszöbön hagyott döglött egér is értékes adat lehet egy magyar kutatáshoz. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont macska préda projektje arra kéri a lakosságot, hogy saját fotóink beküldésével segítsenek feltérképezni, hogy milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatban házi macskák. A kiáró macskák vadászata többnyire észrevétlen marad, és a gazdák gyakran már csak a hazahozott zsákmánnyal szembesülnek. A nemzetközi kutatások viszont azt mutatják, hogy a küszöbre kerülő zsákmány csak töredéke lehet annak, amit egy macska valójában elejt.
3: Képzeld el, hogy semmit nem hoznak itt az új helyen.
2: Hogy? Ja, még nem?
3: Nem.
2: Most még elteszik máshova, lehet, hogy másnak viszik.
3: Hát nem tudom, de eddig de nagy tétényben, amíg ott
2: de nem több lakiak.
3: Folyamatosan.
2: Bemennek máshoz, és már van ilyen macska, aki hát több helyen lakik.
3: De kiárós, ugye az volt a feltétel.
2: Csak úgy, hogy bemegy máshova is, és ott is dögönyözteti magát, néha adnak neki enni.
3: Persze, előfordul, az könnyen hogy... lehet, mert az egyik vörös gyanúsan keveset eszik itthon, viszont egyre szebben gömbölyödik. Na szóval a lényeg az, hogy itt most nincs fogás, úgyhogy nem tudok beszállni ebbe a projektbe. Egy másfél évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt napi szinten tudtam volna fotókat kérni.
2: Az ajándékok.
3: Igen, kézzetek.
2: Lehet, hogy már nem tisztelnek istenként titeket, és nem hozzák az áldozatot. Hát akkor valamit kell csinálni. Jöjjön valami megtorlás, vagy valami, hogy jöjjenek az áldozatok.
3: Noszogassam őket. Nem érik el, nagyon fülge madarak lakják ott a kertben lévő fenyőfákat, és azok nagyon jó erőben vannak, nem tudják fogják elkapni őket. Azt mondja, hogy hát az egyik vezető lenne, amivel nem is foglalkoztunk, mert nem is említettük, hogy a kormány döntött több adóterhelésről.
2: Ja, ez külön
3: a
2: vagyonadó,
3: másik a kata kibővítésének a lehetősége, és a profilabdarúgók adókönnyítésének. Hát az nem eltörlés, szerintem az korlátozás, mert ugye ott volt egy ilyen limit, és az a limit került lejjebb, hogyha én jól értettem, de a 24.hu lehet részletekről olvasni.
2: Így van, meg hát ugye van még más is, ugye főleg az olimpia kérdés, tehát az is egy izgalmas sztori.
3: Várjál, mert... csak még most melegében egy hallgató írt egy marhaságot, nagyban hozzájárulnak a madárpopuláció kialásához a macskák, úgyhogy ennyire ne büszkélkedjünk azzal, hogy van-e fogás, vagy nincs. Nem. Orbán Zolival beszélgettünk, akkor tud a macska elkapni egy madarat, nincs esélye a madárral szembe, hogyha azzal a madárral valami baj van. Valami vagy a mozgásában, vagy mentálisan lehet a madárról így beszélni, és egyáltalán nem. Direkt rákérdeztem, hogy én, mint macskás, kirakhatok-e madáretetőt, vagy pedig ezzel odacsalom a madarakat prédaként a macskáknak, és azt mondta, még azt is lehet, mert hogyha jó bőrben, jó egészségben van a macska, vagy a madár, nem tudja elkapni a macska. Ha meg
2: okoznak
3: beteg, akkor
2: előbb-utóbb
3: valahogy úgyis el fog pusztulni.
2: De nem ebben, persze, hanem például az erdők közelében élő átalakították, ugye hát mint ilyen invazív állatok bekerültek az erdőbe, a házi cicák, és ott vannak galibá, amit okoznak, de persze, az más biztos sztori, mint
3: de
2: ez, amit írt a hallgató.
3: De az, hogy komplet populációkra jelentsen veszélyt, azt azért így még nem nagyon igazolta senki.
2: Na nézzük akkor a tőzsdét.
3: Nézzük.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
2: Ha mi történik?
3: Figyelj, pár hete az volt a standard, hogy 2000 pont kával esett naponta az index, aztán ugye belehúzott, jött az 5000 pontos. Most meg úgy néz ki, hogy az 1800-2000 pont standard lesz emelkedés szintjén. 1,3% plusz szedett össze tegnap is a BUX, 143.682 pontig ment, ez 1810 pontos növekmény.
2: Jó, meghúzták az OTP-t, 2% lett a vége, ha jól láttam.
3: Igen, 1,9 pontosan 41.470 lett a záró, és emelkedni tudott a MOL is 1,5%-kal 5055 forintig, a Richter Gedeon 6,1%-kal 12370 forintig, a Magyar Telekom pedig esett 0,3%-kal 2572 pontra.
2: Elég érdekes forintra nap volt egyébként világszinten is, hogyha megnézed azt, hogy gyakorlatilag megint csúcsok dőltek az, ami... Tehát amikor azt gondolná az ember, hogy ezen a szinten már nem lehet tovább menni, és itt a forduló, mert hogy látod, hogy így elkezd erodálódni minden. Megjönnek az AI félelmek, államkötvénypiaci rekordok dőlnek, és emiatt ugye ez nyomást jelent a tőzsdére, újra lövöldöznek a hormuzi szorosban, és mit tudom én, lehetne még sorolni. Erre mit csinálnak az amerikai indexek? A Nasdaq is, a Nasdaq 100-as is, az S&P is gyakorlatilag csúcsokon.
3: Nézd, ez nagyon fontos tényező, hogy a vállalati eredmények azok nem romlottak.
2: Igen,
3: márpedig a részvény az arról szól, vagy a részvénytársaságok, meg a részvénybefektetés, úgyhogy nehezen, meg kicsit visszatartva magukat, ugye, amikor jönnek ezek a hírek, a befektetők helyenként nem vásárolnak, aztán meg megveszik, mert hogy a vállalati eredmények jók. Akkor lesz majd baj, amikor azok visszahatnak az a
2: hát figyelj, az a prognózis, hogy
3: ezek a folyamatok
2: 25%-os bővülést várnak az S&P-ben lévő papírokra. Tehát nem ez tudom. Valami nem részvényben, hanem vállalati eredményekben.
3: Igen.
2: És szóval mindegy, az a lényeg, hogy nagyon erős volt, meghúzták a napot. Az S&P 500-as 0,6% plusz, a Dow 0,5%, a Nasdaq szintén, és egyedül a Russell 2000-es gyengélkedett 0,6%-kal, közben a Brent megint 101 dollár fölött, 101 dollár 60 cent, és a crude is megy utána 90 dollár 23 centen, a földgáz is emelkedett 0,6%-kal, esett viszont a platina, az arany és az ezüst árfolyama. Európában szintén hurrá optimizmus, így az amerikaira rá tromfolva a DAX, a FTSE, a kákkarom, mindegyik folyamatosan emelkedik 0,5% fölött, és hogyha megnézzük, akkor a Shanghai Composite is pluszban van, illetve az Ausztrál Index is. A Hang Seng Index pluszban nyitott, de most 0,5%-os mínuszban van, és a Nikkei, illetve a Kospi is 1% alatti mínuszokban. Itt azonban el kell említeni, hogy az elmúlt időben nagyon sokat erősödött mind a Nikkei, mind a Kospi. Azt mondja, hogy az amerikai piacon a legnagyobb forgalmat a Space Exploration Technologies-zel bonyolították, 0,5% lett a vége. Az Intel azonban visszaesett, ami azért érdekes, 3% fölött, mert közben az AMD tett közzé egy prognózist azzal kapcsolatban, hogy elképesztő kereslet jön a chipekre, és nagyon szépen is emelkedtek a papírjai. Az Nvidia-é is 0,1%-kal fölment, a Nokia viszont 7,5%-ot húzott föl, úgyhogy elképesztő.
3: Igen, én a Nébiosz néztem, hogy azzal sokat foglalkozom, meg tartom is, az ment 8%-ot tegnap, és hát szegény Michael Burry az egyik legkeményebben sortolt papírja a Nébiosz, hogy neki esett az AI kapcsolt cégeknek, sőt lehet, hogy index szinten is sortol és várja a komolyabb összeomlást, ami nem biztos, hogy nem jön el, tehát ugye engem nagyon emlékeztet saját magamra az internet lufi idején, amikor én voltam az okos, mert láttam, hogy jönni fog a buboré, csak korán kezdtem el sortolni, és mire elkezdett elindult volna az esély, és már annyit buktam, meg annyi rossz pozíciót zártam, hogy már nem volt egész egyszerűen alapletétre pénzem, hogy a valós esésbe beszálljak. Hát Michael Burry azért jobban áll anyagilag, hát feltéve, hogy ezek a pozíciók nem túl nagyok, és tudja finanszírozni, de egyelőre nem áll jól, mert hogy, ahogy mondtuk is az összefoglaló elején, elég jó bőrben a tőzsdék, és a befektetők még vásárolnak.
2: Még a Corteva nevű céget szeretném említeni. Ez egy ilyen biotech, hogyha jól emlékszem. Igen. De a JP Morgan hogy hívják ezt?
3: Fölminősítette.
2: 12%-ot repültek a papírjai a Cortevának, méghozzá elég nagy forgalomban, úgyhogy komoly pluszt hozott össze.
3: Ja, és még a forintról emlékezzünk meg, ugye lekúszott a 365 forintos régióban, nem egy látványos nagy beszakadás, vagy óriási erősödés, de azért egyelőre elhagyta azt a 367-68 környékét, amit sőt, azt hiszem 70-ben is beleszúrt az elmúlt napokban, és onnan most egy picit lejjebb ereszkedett az euró kurzusa.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
3: Igen, Gyurinak is rögtön beugrott az olajszökítés.
2: Bizony.
3: A trumpi rendelet kapcsán, ugye ott nem határozattal, hanem mindenféle zsiválysággal kerültek a piacra, vagy került a piacra a fűtőolaj annak idején. Azt mondja, hogy hadd védjen meg kicsit a rendőreit, ha a megállási szabályokat betartatják, ha azt jogosnak véli valaki, hogy a körforgalomnál van, kicsit megállunk, egyéb esetekben ne zavarja, ha körbe autózzák. Sok önző autós úgy érzi, hogy a belső sávot csak neki aszfaltozták le, és ott szüttyök például 50-es tábla hatája alatt körülbelül 40-nel, nem veszi fel a forgalom tempóját, és ezek miatt áll be a forgalom.
2: Igen, kontextusba kell nézni a helyzetet, hogyha nincs kiépítve valami, és lehet tudni, hogy történt valami. És azért van az, tehát, hogy is mondjam, direkt ne utazzunk már azokra, az autósokra, akik az alkalmatlanul megépített és infrastruktúrával nem rendelkező helyeken próbálják összeszedni azokat a rokonaikat, akik ott ragadtak. Tehát, hogy hagyjuk már ezt. Akkor talán inkább esetleg azt kéne csinálni, hogy kiszállni az autóból, és biztosítani nekik egy olyan részt, ahol meg tudnak állni, irányítva a forgalmat, hogy minden frankon menjen. Nem pedig szépen megbüntetni sorba mindenkit.
3: Igen.
2: Úgyhogy ez ilyen skalpvadászatszerű dolog, hogy ott tudják, hogy ott úgyis meg kell állnia, mert nem tud mit csinálni a szerencsétlen. Az autós meg azt nézi, hogy van-e rendőr, vagy nincs, hogy meg tud-e állni a rokonáért. Tehát ez igen. Adjuk már.
3: Azt mondja Péter, hogy érdekes, pont tegnap szemléztünk a Telexből, ott jelent meg egy ilyen eset, egy ilyen visszatekeréses, kilométer visszatekeréses ügy egy autóstól, hogy ráfázott. Már eladta a kocsit, meg már az is eladta, de rajta összecsapódott a végén az ostor. Most egy másik sztori Pétertől, hogy öreget katalizátort úgy is használnak, hogy van kettő, és a műszaki vizsgán az alig használt van beszerelve, és utána teszik vissza a sok 10 éveset a kocsiba. Ezért is mászkálhatnak a kelleténél jobban a füstölő autók, mert ez is egy létező spórolási mód. Remek.
2: Meg azért, mert a rendőre nem veszi ki a forgalomból azt az autót.
3: Hát igen.
2: Itt van, Czoller Andi.
3: Most helyezzük forgalomba.
5: Szia. Nem biztos, hogy átmennék.
2: Megkaptad a katalizátort már?
5: Még nem.
2: Na, akkor még csak egy finom, teljes katalizátort. Azt okay, majd a hírek után. Úgyhogy jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán jövünk vissza mi.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kiallitasok.mta.hu.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Egy erős KKV-t kérnék.
7: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
4: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
7: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
4: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
1: A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
4: Közlekedési információk a Rádiókafén.
8: A fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A 19. kerületben a Vagbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nem érintik a Rudasgyógyfürdő megállót. Naponta 20 óra és másnap hajnali 5 óra között lezárják a 9. kerületben a Gubacsi utat, a Kvassai Jenő útnál a vasúti híd felújítása miatt. Napközben a közúti forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat. Lezárták a külső sávot a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
4: Hírek következnek a Rádiókafén.
10: A kata átalakítása növelheti a vállalkozók hitelképességét. 5 évre visszamenőleg is átvilágíthatja a politikusokat a NAV. Aláírták az M6-os koncessziós szerződését. Ma még kellemesen meleg, száraz, napos őszi idő lesz, akár 25 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A kata tervezet átalakítása jelentősen növelheti az érintett vállalkozók hitelképességét. Az általányadózásból az új adónembe visszatérők azonos bevétel mellett akár kétszer akkora lakás hitelhez is juthatnak, mivel a banki számítási módszerek alapján a katás bevételek jóval magasabb igazolt nettó jövedelmet jelentenek, írja a Bankmonitor. A bejelentett tervek szerint ismét választhatják a katát a mellékállásúak, a nyugdíjasok és a hallgatók, emellett újra engedélyezik a cégek felé történő számlázást is. Az éves bevételi értékhatár 18-ról 22 millió forintra emelkedik, a főállású kisadózók havi adója alapesetben 100 ezer forint lesz. 5 évre visszamenőleg is átvilágíthatja a politikusokat a NAV. Az érintett tisztségviselők legalább 5 millió forintos adóhiányát névvel együtt hoznák nyilvánosságra. A benyújtott törvényjavaslat szerint kötelező napvizsgálatot vezetnek be az országgyűlési képviselők, a kormányzati vezetők meghatározott köre és hozzátartozóik vagyongyarapodásának ellenőrzésére. Az Alkotmánybíróság kiírta az elnöki tisztségre szóló pályázatot, a posztra valamennyi alkotmánybíró pályázhat. Az új elnök megválasztásának tervezett időpontja november 2-a, a pályázatról az Alkotmánybíróság teljes ülése titkos szavazással dönt. Két személyes zárkában őrzik Hankó Balást, nem kivételeznek vele, védője szerint ugyanakkor korrektül bánnak az egykori kultúráért és innovációért felelős miniszterrel a cegrédi börtönben. A Telex információja szerint Hankó Balázs kapcsolattartását nem korlátozzák a családjával. Aláírták az M6-os autópálya Érdítető és Dunaújváros közötti szakaszára vonatkozó koncessziós szerződést. A minisztérium 11 évvel hosszabbította meg a szerződést azzal a koncesszorral, amelyik már két évtizede működteti az utat. A szerződés értéke 44 milliárd forint. A közlekedési és beruházási miniszter korábban azt mondta, az MKIF, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT 149 milliárd forintért végezte volna el a feladatot. Egyre intenzívebbek a diáktüntetések Franciaországban. Tegnap már 891 iskolában szüntették be a tanítást. Az ország legnagyobb szakszervezete szerint mintegy 260 ezer ember tüntetett a Párizson kívüli településeken. A diákok és a tanárok is jól karbantartott épületeket, jobb felszereléseket, jobb körülményeket szeretnének. A rendőrök és a tiltakozók ismét több helyen összecsaptak. Rennes Egyetem városában mintegy 60 ezer diák tanul, itt vízágyúval oszlatták a tömeget.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Ma még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik fátyol felhők a napsütést, a déli délkeleti szél napközben több felé élénk lesz, délután pedig 25 fok várható.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
4: Millás reggeli.

0: kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Hát köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli továbbra is, itt a Rádió Café 98.0-án, október 7-én, szerda reggel 7 óra 10 perckor vagyunk itt Kántor Endrével.
6: És Gede Balázssal, és a kedves hallgatókkal 0-36-98-0-98-0.
5: Értek neked, ja. Hogy képzeled, Endre? A főnök lecseszett, hogy kevés büntetést szedtem be, én meg hadonászok a körforgalomban? Igen, hát ez nyilván arra megy, hát, hogyha van egy hát ilyen jó kis hely, akkor tehát... ott lehet a statisztikát javítani és hozni a napi kvótát.
6: Szolgálunk.
5: Igen.
6: És védünk.
5: És szedjük a pénzt.
6: Na mindegy.
5: Egy másik esetet is leír egy hallgató, amikor a szeme láttára szondáztatott meg egy pacákot a rendőr, az elszíneződött, tehát ittas volt.
6: Bünti,
5: majd visszavőhetett az autó, viszont és elhajtatott viszontlátásra.
6: Óvatosan.
5: És körültekintően. Hát fura helyzetek ezek, igen.
6: Figyeld már, hát előjött a hallgatókból a nyelvtannáci, hogy
5: ja,
6: nem mondjunk.
5: Nem a Czollerandi.
6: Nem a Czollerandi, mert név előtt nem mondunk, igen, név előtt. Nagyon ajánlom ebben a témában két cikket. Az egyik a Nádasdy Ádám, óriási Nádasdy Ádám, a Név előtti névelő című írását, ahol egyébként beszámol arról, hogy nagyon sok. A második világháború előtt gyakorlatilag még írásban is használták ezt, igen, a formulát, ami egyébként a közbeszédben elterjedt, és a nyest.hu-n, ami a nyelv és tudomány zseniális online újság, érdemes olvasgatni, ott szépen elmondják, ugye, hogy hát miért baj, mi ez, hogy névelő a név előtt. Hogy hát ugye elvileg az a név előben az név szót jelentene, na de kérem szépen, a nevek azok nem név szó kategóriában vannak? Dehogy nem. Azok is ott vannak, a személyi nevek. És miért nem használjuk a névelőt nagyon sokszor ott, a személynevek előtt? Azért, mert alapvetően fölöslegessé válik, mert hiszen jelöli pontosan a név az, hogy, igen, kire gondolunk. Nem kell határozott névelőt használni.
5: Igen.
6: Határozatlan meg pláne nem kell használni. Tehát nem logikus azért. De hogy nyelvtani szabályszerűsége erre nincsen, az nagyon érdekes, úgyhogy a tanárnéni, aki beverte a fejébe.
5: Azért is egyébként, mert nekem is beledöngöltünk.
6: Igen, ez annak idején, de nincsen. Eredetileg tehát lehet használni, sőt, mi több, mint mondtam, a második világháború előtti magyarban tökre elterjedt volt, még írásban is ez a formula, csak így fölöslegessé vált.
5: Igen, igen.
6: Úgyhogy egyébként
5: izgalmas kérdés.
6: Tehát nem szabad így kijavítani.
5: Vagy fehéren, feketén szemlélni, igen, ezeket a nyelvi
6: ügyeket. Inkább ezt akartam
5: ügyeket mondani
6: valóban.
5: Igen, igen, igen. Na, balagjunk tovább, ugye a hónap első szerdája van, úgyhogy a járókelőkkel fogunk beszélgetni.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Vagy pontosabban a járókelőjékkel beszélgetünk. Itt van Lukács Máté, a Járókelő Közhasznú Egyesület ügyvezetője. Szia, jó reggelt!
8: Jó reggelt, sziasztok!
5: Na, kezdjük egy kis házi, vagy házon belüli sztorizgatással. Digitálisan akadálymentesek lettetek. Én most nem mondom el, nem fárasztom a hallgatókat a szabványnak a pontos beolvasásával, hogy minek feleltetek meg. De a lényeg az, ugye, hogy ez az EU-s és a hazai jogszabályi megfelelést jelenti.
8: Igen, ezt jól mondod, most már ez egy ideje sürgető feladat volt számunkra, hogy akadálymentes legyen digitálisan a járókelő, ami azt jelenti, hogy vakok és gyengénlátók számára, illetve idősebb emberek, vagy digitális eszközöket nehezebben használó embertársaink számára is könnyen és egyszerűen használható legyen a járókelő.hu közterületi hívó bejelentő felülete, amit egy fővárosi forrásból, a fővárosi szociális közalakítvány forrásából tudtunk megvalósítani velük közösen, illetve a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége is a segítségünkre volt ennek a fejlesztésnek a kommunikációjában.
5: Aha, tehát ők segítettek ki dolgozni. Ja, a kommunikációban?
8: Hát a kommunikációban, a társadalmasításában, hiszen nagyon fontos az, hogy ha már a járókelő az online térben eddig nem volt akadálymentes, és közben a fizikai térben az akadálymentesség problémáit próbáltuk lebontani, hiányzó rámpa, nem sűjesztett szegély az utca szélén, nem működő lift, akkor azért nagyon faramúci helyzet volt, vagy mondjuk, hogyha a vakokra gondolok, taktilis jelek, tudjátok, ezek a kis buckák az utca szélén, amikor átkeltek, annak a hiánya, vagy annak a lekopottsága, az jelentős problémát jelent a látássérültek számára, és közben ezt meg nem tudták bejelenteni a járókelő.hu-n, mert mi még nem biztosítottuk azokat a minimum feltételeket számukra digitálisan, hogy ez lehetővé váljon. És hát most ennek a fejlesztésnek köszönhetően ezt már mi is meg tudjuk ugorni ezt a szintet, illetve a felhasználók is meg tudják ugorni azt a szintet, hogy tudjanak nálunk bejelentéseket tenni, úgyhogy ez egy ilyen win-win szituáció.
5: Világos, nagyon jó, gratulálunk hozzá. És akkor nézzük, hogy mi a helyzet a bejelentésekkel. Ugye arra készültök ti is, jön az ősz, és hát korán sötétedik, sőt még korábban fog ugye az óraátállítás miatt. Várjál, csak az korábban fog? Igen.
8: Korábban fog, igen. Majd 5 helyet 4-kor fog sötétedni. És az statisztikai tapasztalatunk, hogy van egy szezonalitás a két dolognak a bejelentésekben, mert általában mondjuk a kátyúk, vagy a kidőlt kresztáblák, kiszárászfák, azok egy egész évben vannak, de a zöld felületi kezelés, illetve a közvilágítás, az egy nagyon erős korrelációt mutat az évszakokkal, és most a közvilágítási problémák biztosan meg fognak szaporodni, pontosan azért, mert sötétedés körül után az emberek még bőven az utcán vannak,

0: ami a levél, az csúszossá válik a járdán, kerékpárúton eltömődnek a víznyelők, ez ilyen klasszikus őszi probléma, persze az megint más kérdés, hogy esőre, nem tudom, hogy mikor számíthatunk legközelebb, mármint egy kiadós esőre, ahol jelentkezzen az a probléma, hogy majd a víznyelők nem tudják elnyelni a vizet. Minden esetre azért nem árt itt is nyitott szemmel járni, meg hát ugye most az intézmények már bő egy hónapja ismét üzemelnek, magas hőfokon óvodák, iskolák, sok gyerek van, és ezek intézmények környékén lévő játszótereken azért ilyenkor érdemes körbenézni, hogy esetleg nyáron maradt el volna karbantartás, amit most gyorsan jó lenne még orvosolni, úgyhogy ezek szoktak általában lenni azok az ügyek, amik...
1: Ez is egy érdekes és okos gondolat a kátyúk bejelentése most, mert ugye abból szokott probléma lenni, hogyha ugye meglévő ilyen úthibákba beszivárog a víz, arra jön egy fagy, és akkor az tovább repeszti. Gyakorlatilag így nőnek a kátyúk.
0: Igen, hát a prevenció az mindenképpen fontos lenne, úgyhogy arra buzdítunk mindenkit, hogyha valahol kátyúk lát, ráadásul nagyobbat, akkor azt most jelezze. Hát biztos mindenki emlékszik arra, hogy mi volt most december-januárban, amikor ilyen nagyobb fagyok voltak, igen. És hogy széthagytak a pesti utak, úgyhogy igen, hajrá, küldjenek bejelentéseket.
2: Egyébként, hogyha nézzük az őszi típusú bejelentéseket, akkor trendszerűen mi az, ami megemelkedett nálatok az elmúlt időszakban? Van-e ilyen? Ki lehet emelni valamit?
0: Hát mondom, a közvilágítás az most így folyamatosan csorog be, meg a jártóterekkel kapcsolatos ügyek. Azért azt is látjuk, hogy ivókutakat sokszor túlszorgalmasan kezdik el téliesíteni, és már elzárják, vagy akár szökőkutakat elzárnak. Ugye itt a szökőkut elzárás megint csak ezzel a nyári szárossággal is azért összefügg sok esetben. Uh-huh. Úgyhogy szezonalitás leginkább itt a megváltozó hőmérsékletben, hulló falevelekben látszik, és az ebből fakadó ilyen csúszásveszélyes helyzetekből.
2: Oké, és mi a helyzet azzal, hogy bírjátok önkéntesekkel?
0: Hát ugye ez sokszor elmondjuk, hogy a járókelő.hu-t önkéntes ügykezelők működtetik, ami azt jelenti, hogy a lakossági bejelentést magánemberek, akik a iskolai tanulmányaik mellett, a munkahelyük mellett ülnek be hétről hétre a gép elé, és kezelik a bejelentéseket. Ez egy Budapesten kb. Egy 35-40 fős csapat, országos szinten összesen több mint 70-en vagyunk. Szóval a mi önkénteseink kezelik a bejelentéseket, és hát itt mindig van egy természetes fluktuáció, illetve azért szerencsére valamelyest a bejelentés számaink is évről évre növekednek, úgyhogy ebbe a csapatba folyamatosan várunk olyan lelkes önkénteseket, akik szeretnének megismerkedni a város működésével, szeretnének belátni a kulisszák mögé, olyan programok keretében, amivel nem nagyon találkoznak máskor. Például két héttel ezelőtt a 4-es metró remízének bejárásán voltunk a BKV-nak a jóvoltából, mert hogy velük is van egy jó szakmai kapcsolatunk. Szóval ilyen lehetőségek adódhatnak abból, hogyha valaki eljön hozzánk ügykezelő önkéntesnek, ami azt jelenti, hogy hétről hétre maximum egy választott napon 3 óra keretében kell lakossági bejelentéseket fogadni, beazonosítani, hogy ki az illetékese, és aztán továbbítani a megfelelő helyre, amihez mi biztosítunk neki egy képzést, egy tudásanyagot, nagyon szuper térinformatikai rendszerünk van már hozzá, úgyhogy én csak biztatni tudok mindenkit, aki egy picit szeretne hozzátenni ahhoz, hogy az épített környezetünk jobb állapotú legyen, és közben szeretne belelátni a gépház, vagy hogy is működik a városunk, annak most ez egy szuper lehetőség. Úgyhogy a járókelő.hu/csatlakozz oldalon várjuk a jelentkezéseket.
1: Oké, rendben, reméljük minél többen csatlakoznak.
2: Köszönjük szépen.
1: Jó munkát, szép napot, szia!
0: Sziasztok, hello.
1: Lukács Mátéval, a Járókelő Közhasznú Egyesület ügyvezetőjével beszélgettünk, illetve, hogy a hallgató írta a Lukáccsal, a járókelőjéktől.
2: A Lukáccsal, ugye, a névelő.
1: Igen, és azt is írta a hallgató, királydínje írtást kérne. Az melyik? Tudjuk? Nem tudjuk? Megkérdezzük a Google-t?
2: A Google-ra vigyázzunk, mert tegnap elég érdekes dolgokat művelt hát szegény mesterséges intelligencia szegény szakács úrral aradni vértanú ügyben, ja, úgyhogy mondjuk ennyire hülye, hogy lehet valaki, hát, hogy mondjuk ebből azért van bőven felelhető, ingyen használható kép az aradi vértanukról, tehát hogy miért pont a mesterséges intelligencia képgenerátort kéri meg, hogy generáljon neki egy képet, na mindegy.
3: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: about to lose my mind.
1: Yes, yeah.
2: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
3: Millás reggeli.
4: Hát itt a zene alatt én legalábbis sokat tanultam.
5: Jót szórakoztunk, igen.
4: Igen, a királydinnye is kiderült, hogy egy ilyen Jancsi szögszerű, csak a természet alkotta
5: ja.
4: Szúrós cucc, ami a gumikon is át tud menni.
5: Mert megtanultam a nevét, mert ismerem ezt a
4: igen. Bringások
5: borzalmat,
4: ellensége.
5: De igen, olyan, mint a súlyom, csak ilyen kicsike, és nagyon hegyes, és minden irányba áll ki belőle egy tüske. És aztán mondják többen, hogy a belső nélküli gumik védenek igen, ellene, ezek igen, a tubeless gumik, ami most nagyon divatos, ugye, amiben van az a folyadék, a slime, és akkor ha véletlenül láthatolna...
4: Ahogy lukadozott, be is szivárog a luk helyére, és akkor már ki is tölti. Csak évente kell benne cserélni ezt a, hát, taknyot. egy ilyen sűrű.
5: De a Jancsi szög az jó szerintem, igen, az hasonlít
4: igen,
5: rá.
4: Igen, abszolút, de kaptunk képeket, és hogy abszolút képbe kerültünk királydinnye ügyileg.
5: Nem is tudtam, hogy ez a neve, de igen, borzasztó gyomnövényről van szó, legalábbis ebben az aspektusában. Aztán lehet, hogy kiderül, hogy valamire szuper jó.
4: Igen.
5: Arra még várunk.
4: Igen, kutyák is beleléphetnek,
5: az biztos,
4: ezért is
5: igen, igen.
4: Veszélyes, úgyhogy, és elég elszaporodott az utóbbi időben.
5: Ezt, na, jön két jó téma nálunk, az egyik az, hogy egy friss elemzés szerint 2025-re már 950 milliárd forintos lett itthon a magánegészségügyi szolgáltatások aha. piaca, illetve arról is fogunk beszélgetni, hogy mi történik, amikor az AI agent elkülönített pénzkeretet kap, amelyből önállóan vásárolhatja meg a munkájához szükséges szolgáltatásokat. Úgyhogy ez hogy működik?
4: AI agentek és a stablecoin-ok kapcsolata.
5: A stablecoin-ok így van. Igen. Úgyhogy ezekkel a témákkal jövünk vissza nem sokára.
2: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
3: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
6: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
7: olyan finomság, mint a gumimaci.
6: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
7: olyan finomság, mint a gumimaci.
6: Azt akarja, hogy megszeresd. Egy...
7: gumimaci, de nem olyan az acskója, viszont nagyobb.
6: Kettő...
7: anyukád azt hiszi, hogy ez olcsóbb.
6: Három...
7: te azt hiszed, hogy ez finom.
6: 4.
7: Igazából kicsit drágább, és az íze sem olyan jó.
6: 5.
7: Ilyenkor kéne, hogy eszedbe jusson, hogy a Lehel piacon van egy kínai, akinél lehet kapni gumidenevért. Csak nem jut eszedbe.
6: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
8: Kritika? Azt nem tanultuk.
6: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
8: Napközi. 15-15-kor.
6: Vagy ahogy az ördög írói mondaná.
9: 50-50.
10: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Uneka vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Uneka.
12: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem, felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. osztrigasommelier.hu.
1: céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez, biztosra akar menni? Válaszd a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest CV-ben a Deák tér és a Nagykörút között

0: kanévval és ásványvízzel, mindez korlátlanul fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
3: Na hát kérem szépen, úgy néz ki, ugye, hogy elég sokat költünk a magánegészségügyben, erről beszéltünk már sokat, de most számszerűsíteni is lehet. Ez az elemzések szerint 25-ben ez a piac már 950 milliárd forintos lett itthon, úgyhogy megnézzük, hogy hogyan működnek ezek a magánegészségügyi intézmények, ugye már csak azért is, mert ez a nagy felfutás, legalábbis ez ilyen tapasztalati, de nem tudom, hogy a vizsgálatok, vagy a felmérések ezt mutatják-e, azt mutatják, hogy, vagy az az érzékelés, hogy már azért várakozni ott is kell, bár nem akkorák a várakozási sorok nyilván, mint a közegészségügyben. Néha szakember hiánnyal is küzdenek, úgyhogy megnézzük, hogy mennyire működik ez jó. Benézzünk a motorház tető alá, és ebben lesz segítségünkre Bitai Zsolt, a Grow Digital digitális marketing ügynökség cégvezetője. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
3: Csináltatok egy felmérést, ez mikor készült és mire terjed ki?
4: Nyáron készítettünk egy felmérést a top 20 magánegészségügyi szolgáltatók között. Ez a digitális marketing érettségüket vizsgálta ezeknek a szereplőknek, és az a érdekes megállapításra jutottunk, hogy ennek 100-ból 58 pont volt az átlaga. Nagyon fontos, hogy átlag, tehát ennek azért nem kis szórása is volt.
3: De az nem tűnik erősnek.
4: Nem.
3: A közép fölött 8 ponttal.
4: Nem. Vannak tartalékok, van hova fejlődni a szektornak. Ugye gyakorlatilag teljesen darabokra szedtük a teljes digitális betegutat, vizsgáltuk a kereső optimalizálást, itt a hagyományos kereséseket és az AI kereséseket is vizsgáltuk. Itt utóbbi ugye nagyobb arányban képviseli magát ezeken a AI keresések között, mint akár több termékkeresés. Tehát a hirdetések minőségét, relevanciáját, social media jelenlétet, illetve a digitális méréseket is. Uh-huh. És azt tapasztaltuk, hogy azért itt van hova fejlődni. Tehát kicsit olyan ez, mint hogyha a nagyon drága emeri készüléket már megvették ezek a profi cégek, de oda egy földúton kell eljutni, tehát digitálisan azért nem könnyű a betegeknek ezekre a szolgáltatásokra
3: átállni. Kicsit visszakanyarod erre a piacra, azt mondtuk 950 milliárd forintos a szolgáltatások piaca. Ez mit jelent ez a szám? Tehát ugye ilyen mennyiségben érhető a szolgáltatás, hogy ekkora bevételt generálnak
4: Ekkora bevételt generálnak ezek a szolgáltatók, ami fontos, vagy érdekes szerintem, hogy 30%-a ugye a magyar lakossági költés, a teljes magyarországi egészségügyi költésnek, tehát azt jelenti, hogy a költségvetés ugye mellé tesz 70-et, ez kiugróan magas. Tehát az EU-s átlagnál ez egy jó 10% ponttal magasabb, és ez is már a biztosítók nélkül is 25-6-7%. Tehát tényleg sokat fizettünk ezekért a szolgáltatásokért.
3: Aha. A fejlődés, ugye mondod, hogy van tér, és a szám is azt mutatja, hogy van lehetőség, mit kéne csinálniuk, vagy milyen feladatok állnak a szolgáltatók előtt, hogy ez javuljon?
4: Ez egy nagyon érdekes szektor, tehát alapvetően sokféle betegút van, mert ugye itt nem csak az online láb jelentős, hanem itt egyéb csatornákon is a betegek megpróbálják megtalálni ezeket a szolgáltatásokat. Nemzetközi felmérések szerint itt egy nagyjából 5-10% az, aki biztosítókon keresztül, tehát egy közvetített beteg, aki eljut ezekhez a szolgáltatókhoz, de ami nagy, a 25-30% legdinamikusabban növekvő része, ez az az online foglalás, ami vagy aggregátor oldalakon, aha, vagy a saját oldalakon érkezik, de egy a foglalások fele, vagy több mint a fele telefonos mai napig ezekben a szolgáltatásokban, ami szerintem nagyon érdekes, ennél magasabb
5: de
4: szolgáltatás.
5: De úgy, hogy megnézi online, hogy hova kell menni, ott van egy telefonszám, és úgy foglalja le? Tehát, hogy elindul az ügyfélélmény, vagy az ügyfélút úgy, hogy online érdeklődik, és utána jön a telefon?
4: Igen, sokszor ez is, tehát nagyon, nagyon vegyes. Ugye itt egyébként ennél magasabb foglalási telefonos arány, ez egészen csak a otthoni sürgősségi ellátásoknál van. Dugulás elhárítás, mondjuk ez lehet, hogy nem egészségügyi kontextusban, igen, nem a legjobb példa, hogy dugulás, de mondjuk egy zárszerelés.
3: Most érted átkonvertált, hogy egészségügyi
5: de probléma, jó, de úgyis jó az. Sztálin elvtárs is attól szenvedett, úgyhogy.
4: Teljesen más a motívum, igen, tehát ott nyilván van egy sürgősségi motívum, itt viszont, amikor telefonálnak az emberek, itt egy bizalmi motívum is bejön, illetve ennek a digitális elmaradás, éretlenségnek a következményeit viselik ezek a szereplők, amikor telefonálnak a betegek. Tehát képzeljük el egyébként, hogy elmennénk egy étterembe, szeretnénk rendelni, akár itt a műsorban sokszor említett, nem tudom, posírozott lazacfilé, tormahangban. És hát mondjuk mielőtt az étlapot megkapnánk, mondjuk regisztrálnunk kell a személyes adatainkkal.
3: Hát az eléggé
4: valószínűleg
3: rögös,
4: nem.
3: Rögös lenne, igen.
4: Igen, nem csoda, hogy a telefonhoz
3: múlnak. Beugrott egy, ahova időnként járok bőrgyógyászhoz magánrendelésre, ott azt az egyet tudom, ott kizárólag csak telefonon lehet például időpontot foglalni.
4: Igen, sok helyen van az, hogy egyébként nem is láthatóak az időpontok, tehát egyszerűen regisztrációra kényszerítik a felhasználókat, vagy egyszerűen csak visszahívásra lehet regisztrálni, és ez adja, hogy telefonálnak, ami egyébként egy rémálom ezeknek a szereplőknek több szempontból is, tehát itt nem csak arról van szó, hogy sok a manuális vagy emberi beavatkozást igénylő pillanat, hanem ez digitális marketing szempontból is probléma. Nem tudják ezek a szereplők azt jól azonosítani, hogy honnan érkeznek ezek a telefonálók. Hiszen ezek sokszor pont, amit itt kérdeztetek, hogy egy online keresés után telefonálnak, tehát ők már akár foglalnának is, és lehet, hogy egy drága fizetett hirdetésből érkeznek, de a marketing döntéshozó a végén nem fogja tudni, hogy ezek tényleg innen érkeztek, vagy egyébként elmentett telefonszámot hívtak. Tehát erre vannak megoldások, ilyen digitális hívás követések, de ezeket azt tapasztaltuk, hogy a magyar szereplők nem használják.
3: Ennek mi lehet az oka? Olyan jól megy a szekerük, hogy rájönnek a fejlesztésre, hát így is tele vagyunk, folyamatosan jönnek az ügyfelek, hát miért költsünk ilyesmire?
4: Nem gondolom, hogy erről van szó, de hozzá kell tenni persze, hogy üzleti modell szerint, tehát nagyon eltérő szolgáltatók vannak, valakinek sokkal erősebb mondjuk ez a biztosítási láb, tehát hogy teljesen tényleg eltérő dolgok vannak. Mi azt tapasztaljuk, hogy ez még egyelőre inkább az éretlenségnek az oka, aminek pedig szerintem a nagyon erős jogi szabályozottság is egy paramétere, tehát itt az egészségügyi adatok azért nagyon fontosak, ezeket védi a GDPR, ez is egy korlátozó tényező szerintem, illetve a profitabilitási nyomás, tehát itt csökkennek a marzsok, nem biztos, hogy minden szereplő előre ruház be, és
3: És hát az ügyfelek sem jól tolerálják, főleg a fiatalabbak, ugye sokat beszélünk arról, hogy az ő digitális terükben már megszokott, van egy megszokott környezet, a gyors cutting, gyors reakciók, pillanatok alatt történnek a dolgok, és nagyon könnyen leválnak olyan helyekről, ami nem így működik.
4: Igen, ez ebben a szektorban is így van. Nyilván a legnagyobb részben az ő foglalásaik bővülnek, tehát ugye abban a 25-30%-os digitális foglalásból ők képviselik a legnagyobb arányt, és ez fejlődik a leggyorsabban. Nemzetközi felmérések szerint a páciensek több mint 60%-a hajlandó orvos klinikát váltani azért, hogy jobb digitális élményt kapjon. Tehát ez abszolút létezik, amit...
5: Tehát akkor ugye ez azért érdekes, mert talán az egészségügyben még mindig erős ez a word of mouth, és az, hogy a bizalom meglegyen, de ennek ellenére ugyanúgy dobja mondjuk ezt a klinikát, vagy orvost a user, hogyha így nézzük, mint hogyha egy bármi más szolgáltatás lenne.
3: Hát gondolom inkább a klinikát, ugye ez egy speciális terület.
5: Mondjuk a dokit az valószínűleg nem, ugye az a
3: személyesebb. Igen, tehát ha már egyszer bejött, akkor valószínűleg átverekedem magad a legszarabb, bár elnézés beteg irányításon is.
4: Igen, nagyon egyébként nagyon eltérő, azt látjuk az ügyfeleink esetében is, meg teljesen logikus is egyébként, hogyha belegondolunk, hogy nagyon-nagyon eltérő tud lenni, mondjuk egy sztár orvos fizetett hirdetéséből egy kattintást mennyire lehet megvásárolni, és mondjuk egy nem ismert szakembernek a rendelésére mennyibe kerül egy foglalást elhozni, itt óriási különbségek vannak.
3: Aha. Jó, hát akkor összességében azért ez egy elég rögös piac ahhoz, hogy megengedjék maguknak ezt a fajta, hát mondhatni lemaradást, ugye ez az 58 pont, amit említettünk a 100-ból, azért ez egy éppen hogy közepes teljesítmény.
4: Én azt gondolom, hogy igen, itt minden valószínűség szerint konszolidáció előtt is áll ez a piac, tehát sokkal kevésbé koncentrált több területen ez a piac, mint környező országokban. Itt van egy ilyen kényszer is, tényleg van egy profitabilitást kereső út is, azt valószínűsítjük, hogy ebben nagy fejlődés előtt állnak ezek a szolgáltatók, aki nem tud megfelelő kényelmet nyújtani a pácienseknek, az a saját növekedésétől fogja elvenni a.
3: És a kényelem itt nem csak a vastag szőnyeg, a halba, meg az illatosító, meg a recepció, meg a többi, hanem ez, amiről beszélünk.
4: Itt digitális kényelemre gondoltunk.
3: Így van. Oké, izgalmas ez a terület, sokat foglalkozunk vele, és meg fogunk.
5: Sőt, bocsánat, még az adat is fontos, hogy, és ez is ide tartozik, hogy honnan jön. Tehát, hogy lássanak tisztán, persze, hogy kik az ő pácienseik, persze, hogy találnak magukra. Úgyhogy ez valószínűleg erre nagy szükség lesz.
3: Igen, hát erről beszéltünk, hogy a
5: verseny az nő.
3: Költség mérhetetlenné válik, hogyha nincsenek meg ezek a dolgok. Oké, Zsolt, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Nagyon fontos, szerintem még fogunk is. További jó munkát, szép napot kívánunk neked.
4: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
3: Bitai Zsolt volt a vendégünk, a Growth Digital digitális marketing ügynökség cégvezetője.
1: Na megtaláltad-e? E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online. A Mexican lady laid my cards one night. She said, I've arrived in my last life. And she was so excited, more than I was. She said, I have arrived, I'm headed straight for enlightenment.

0: Millás reggeli.
1: Mi nem beszélünk rombuszokban.
2: És a kripto téma, amiről beszéltünk, AI agentek, stablecoinok, és mi történik, amikor az mesterséges intelligencia asszisztens kap egy pénzkeretet, amiből önállóan gazdálkodhat, vásárolhat. Vidákovics Attila, blokklánc és kripto szakértő, a Mosaic Galaxy alapítója van itt velünk. Szia, jó reggel!
3: Jó reggel, sziasztok!
4: Szia, szia! Kicsit a definíciókat esetleg tisztába tehetjük, ki az AI agent, mit csinál ő?
3: Ugye azok az AI agentek, amik önálló feladatot kapnak, és akkor azon dolgoznak, hogy azt végrehajtják, akár több eszközt használva egy cél érdekében tevékenykednek.
4: Tehát igen, a tevékenykedés,
2: tehát
4: már nem úgy, mint
2: van.
4: A nagynyelvű modellek, akivel kérdezfelelekbe, párbeszédbe vagyunk, hanem ők, ezek már tesznek is dolgokat.
3: Ezek végrehajtanak feladatokat.
4: Aha. Jó, stablecoin.
3: A stablecoin a hagyományos pénzekhez kötött, tehát valamelyik devizához kötött kriptoeszköz, ez jellemzően dollárhoz van kötve, azért a piacot még a dollárhoz kötött stablecoinok uralják a kapitalizációt.
4: Ez mikor és miért fejlődött ki? Hát hiszen ugye pont a kriptodevizáknak az volt az egyik nagy találmánya, vagy az érdekessége, hogy azok önállóanak is és teljesen függetlenek, ehhez képest hozzákötik magukat egy fiat devizához.
3: Két egymástól független fő motiváció volt, ugye az egyik a kereskedésnél legyen egy parkolópálya, amikor nincsen árfolyam kockázatban az embernek a pénze, a másik pedig a valódi kereskedelembe az automatizált kifizetések, ugye programozható pénz, akár feltételhez kötött kifizetések. Egy nagy vállalat nem tud számolni a kriptoeszközöknek a volatilitásával, viszont, hogyha ez mondjuk dollárhoz van kötve, vagy euróhoz van kötve, akkor ezzel lehet hosszú távon kalkulálni, és automatizálni lehet kifizetéseket, ugye hiteles tranzakciók vannak, adminisztráció automatikusan a főkönyvbe rögzítésre kerül, tehát sok előnye van.
4: Aha, és akkor megnézzük meg az okos szerződést, hogy mitől okos.
3: Az okos szerződés az egy feltételrendszer, ami jellemzően blokkláncon történik, és ezeket nem lehet megkerülni. Tehát ami az okos szerződésben van, az csak úgy tud végrehajtódni, ahogy le van fektetve, és ez pont az AI agentek tekintetében azért érdekes, mert ugye az AI az le tud térni a pályáról, amit kitűztünk neki. Uh-huh. Ott nem parancsokat kap, hanem kap egy promptot, azt mondjuk neki, hogy menjen oda, de lehet, hogy nem oda megy. Viszont az okos szerződés azt nem lehet elterelni, tehát amit okos szerződésbe definiálni lehet, és keretet lehet szabni mondjuk egy agentnek, akkor azt nem fogja tudni kikerülni.
4: Világos. Na, hát akkor most elindulhat bevásárló túrára a mi AI agentünk.
2: Hát ez nem olyan egyszerű.
4: Nem olyan egyszerű?
2: Hát mit eszik egyáltalán? Tokeneket eszik, nem?
4: És mit eszik?
3: Tokeneket eszik, amiket meg kell vásárolni.
2: Igen.
3: És meg tudja magának vásárolni.
2: Na, ez már különleges, hogy mert ugye, hogyha biztosítom én a token keretet, az egy dolog, de hogyha én ujjam van ott a vásárláson, az más, mint ha ő tudja.
3: Az más, viszont meg tudom szabni, hogy mennyit költhet bizonyos időközönként, és hogyha ez egy okos szerződésben van rögzítve, akkor ott van, hogy honnan vásárolhat meg, az már szolgáltató függő, hogy az is benne van-e, hogy mit vásárolhat meg, de hogy honnan, azt tudom korlátozni, hogy mennyi időnként mennyit vásárolhat, és hogyha ő meggondolja magát, hogy mást akar csinálni, akkor sem fogja tudni másképp.
4: Alapvetően mit akar vásárolni egy AI agent, vagy mit vásároltatunk vele?
2: Egy másik agentet is.
4: Kiváló.
3: Akár egy másik agentet, akár használati krediteket, a tokeneket, nagyon jól mondtad, akár adatokat vásárolhat, tehát például a paralel ugye statisztikai adat a szolgáltató cég a stablecoinért árul mindenféle terméket.
2: Figyelj, szerintem az a lényeg, hogy azt kell megérteni, hogy az agent az egy célra dolgozó rendszer. Tehát nem egy olyan rendszer, mint amikor mondjuk egy generatív modellnél, ugye aminek a hátterében mondjuk egy nagy nyelvi modell van például, amit mondtál, hogy folyamatosan promptolod, hogy mit állítson elő, és promptról promptra haladtok, hanem megmondod neki, hogy mi a feladat, és azt mondja, aha, körülnéz, kap eredményeket, és az eredmények tekintetében ő elindul, és elkezd használni dolgokat. Hogyha mondjuk arra van szüksége, hogy például ő egy másik ágenst használjon, mert az egy cél, szintén célra dolgozó modell, és az nagyon jól tud valamit, és az ennyibe kerül, akkor ezt meg fogja venni.
4: Jó, milyen egyéb területek vannak? Ugye ez az egyik a piackutatás, amit te is mondtál, hogy adatokat tud vásárolni.
3: Lehet bármit vásárolhat, de mondjuk lehet tesztelésre használni. Lehet azt mondani neki, hogy rábízzuk, hogy éjszaka tesztelje le a mi weboldalunkat, amit mondjuk mi üzemeltetünk, és akkor bérel böngésző szolgáltatóktól, kipróbálja az összes böngészővel, az összes oprendszeren keresztül, hogy minden jól működik-e, és ezzel éjszaka tud dolgozni. Ugye ez neki számára is egy időigényes dolog, viszont itt szolgáltatásokat kell vásárolni, és itt most szándékosan olyanokat hoztam be, amiket stablecoinért meg lehet vásárolni.
4: Aha. Igen, egyébként most volt hír, a Csárt Mátéban foglalkoztunk vele, hogy a Shopify beengedte az AI agenteket, hogy vásárolhatnak a felületeken, miután az Amazon kivágta arra, hogy hát a felhasználási feltételeik, a szerződéseik ezt nem teszik lehetővé. Aztán utólag, ahogy utána olvastam, az volt, hogy óriási hirdetési bevétele van az Amazonnak a vásárlók böngészéséből is. És ugye az agent az nem tud böngészni, hát az oda megy, és...
2: De böngészés, nem érdekli.
4: Jó, de ugye jobb, így van, igen, igazad. Igen. És mi lenne, hogyha nem stablecoin, hanem sima bankszámlás fizetés lenne, kap egy valamilyen feltöltő kártyát, vagy egy valamit, és akkor azon keresztül utalgathat, vagy fizethet.
3: Ugye, hogyha programozó szemmel nézzük, akkor az okos szerződést egy programozó saját belátása szerint tudja programozni. A fizetéseknél mondjuk a banki szolgáltató szabja meg, hogy miket lehet beállítani, aha, és hogyan lehet lekorlátozni, de egyébként egy AI agentnek az Európai Unióban nem tudunk bankszámlát nyitni. Ez ugye lehet probléma, mert lehet, hogy mondjuk egy fizetéshez be kell regisztrálni.
4: Adhatok esetleg hozzáférést az enyémhez.
3: Lehet adni, ugye az egy kockázatos dolog, mert hát, vagy szót fogad, vagy nem.
4: Következő kérdés az, ugye, hogy túlköltést azt lehet a korlátozni.
3: Lehet egyébként, tehát most már vannak olyan szolgáltatások, ahol be lehet állítani, hogy mennyit költhet el, viszont ott a banki szolgáltató beállít néhány paramétert, amit tud állítgatni a felhasználó, és itt kérdéses az is, hogy vajon bele tud-e nyúlni, és át tudja állítani az AI agent, azért ügyelnek a fejlesztők arra, hogy ez úgy legyen megcsinálva, hogy nem lehet.
2: Igen.
3: Viszont egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon sok esetben olcsóbb stablecoin-nal igénybe venni egy szolgáltatást, mert ugye a fizetési szolgáltatók nincsenek benne a láncolatban. Uh-huh. És egyre gyakrabban látni.
4: Gondolom, főleg, hogyha a volumen olyan, akkor az meg ráadásul felnagyítja, és egy nagyobb megtérülés lehet.
3: És főleg akkor, amikor apró tranzakciók vannak, akkor nagyon látványos különbség tud lenni.
4: Világos.
2: Következő lépés az, hogy ugye Argentinában tudomásom szerint lehet, mert ugye most beengedik a Zero Employee Company-ket, legalábbis ezt jelentette be a Milei, úgy megpróbál előre rohanni ebben az ügyben. Mm. Tehát konkrétan, hogy legálisan entitásként ott lehet az a KFT, ahol az agent az ügyvezető. És akkor ahhoz tartozik nyilván egy bankszámla, meg tartozik egy csomó minden.
3: Szándékosan mondtam, hogy az Európai Unióban nem, igen, lehet. Nem tudom pontosan, hol tartanak ezek a kezdeményezések, de a világ több pontján ezzel foglalkoznak, hogy lehessen.
2: Megy a versenyfutás, igen, izgalmas.
4: Abszolút, igen, és azzal együtt, hogy korlátozom a költségi keretet, megmondom, hogy hol vásárolhat, ez elég ahhoz, hogy minden flottó menjen, vagy azért még így is lehet, hogy valamit el fog.
3: Először is az okos szerződést azt jól kell tudni lefejleszteni, aha, tehát hogyha nem gondolom jól át, akkor abba is lehet hiba. Egyébként a leggyakoribb hiba az, hogy elakad a folyamat, a okos szerződés tiltja, a agent megpróbálkozna, és akkor nem megy tovább. Hát egy komolyabb hiba esetén nagyobb probléma is lehet, de ugye az okos szerződésnek a szabadság az igazi értéke, hogy azt olyanra csinálom meg, amilyenre szeretném. Egyébként okos szerződést is lehet AI-jal fejlesztetni, és akkor itt persze jöhetnek a kérdések, hogyha az AI saját magának fejleszti az okos szerződést, de át kell nézni, hogy mit tett.
4: Igen. Egy érdekes kérdés Andrástól, az AI agent fogyasztói szerződés köt? Elállási joga van?
3: Ez jogi kérdés. Világos. Én azt gondolom, hogy ha mi megbízzuk az AI agentet, hogy vásároljon, akkor mi vagyunk mögötte. De valószínű, hogy nagyon sok olyan helyzet van, amit még ki kell dolgozni, hogy működjön a jövőbe a digitális tér.
4: Na hát akkor legalább lesz témánk, és fogjuk tudni, mivel folytatni ezt a beszélgetést. Attila, köszi szépen, hogy eljöttél hozzánk, mindig nagyon izgalmas.
2: Tudod, mi jutott eszembe, hogy folyamatosan visszanyúlunk a sci-fi irodalomig, amikor azt mondjuk, hogy hol tartunk most.
4: Igen.
2: Először ugye az AI-jal kapcsolatban Asimovhoz nyúltunk, a robotika törvény, de most egyre inkább a William Gibsonnak a neurománceréhez, mert ott van a kezdőkönyv, az Armitage, hogyha jól emlékszem, ez a neve a mesterséges intelligencia entitásnak, aki kezeli a vagyonát. Tehát így ő egy legális.
4: Igen.
2: Hát az érdemes megint elolvasni.
4: Utolértük. Akkor fiatalok voltunk, ugye ott volt a távolban, és hogy hú, mi lesz a jövőben, és ez, és most meg egyszerűen benne vagyunk nyakig. Köszi meg egyszer, Attila.
3: Köszönöm szépen, sziasztok!
4: Vidákovics Attilával, a Blokklánc és kriptoszakértővel, a Mozaik Galaxy alapítójával beszélgettünk.
2: Mi pedig jövünk vissza, mégpedig Czoller Andi hírei után. A Czoller Andi érkezik ide. Tehát ez jelenthet is valamit.
4: Igen.
2: Ilyen esetben. Tehát abszolút. Ő a Czoller Andi. A hírekkel, a kezében, és utána folytatjuk. És HR percek következik itt a Millás reggeliben. Egy kicsit az előző témához hasonlóan, mert ugye egy álláspályázatnak, meg lehet hackkelni egy álláspályázatot?
4: Ez
2: egy
4: nagy kérdés.
2: Igen. Hol a határ az optimalizálás és a hackerkedés között, hogyha álláspályázatról van szó?
4: Közben egy közlekedés Breaking Erzsébet hídon Pestről Budára belső sávban áll, 4 autó koccantak. Köszönjük szépen!
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Egy erős KKV-t kérnék.
6: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
6: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
5: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Pesti úton a Csabai út közelében. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton befelé a Péterhegyi úttól. A Szél Kálmán tér környékén, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál és a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél. A Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Éjszakánként 20 órától másnap 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
9: telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
11: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: 15 ezer magánszemélyt érinthet a vagyonadó. Több válságtanácskozás is volt a belügyminisztériumban aranykonvoj ügyben. Majdnem 2 milliárdnyi TAO támogatást szereztek vissza a sportszervezetektől. Ma is kellemesen meleg, napos, száraz őszi idő lesz, akár 25 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. 15 ezer magánszemélyt érinthet a vagyonadó. A tervezethez csatolt hatásvizsgálat szerint a kormány 4 év alatt 800 milliárd forint többletbevételt vár az új adónemtől. A végrehajtás feltételei között szerepel, hogy a NAV kiépítse az ingatlanok értékelésére szolgáló modelljét, és elkészüljenek a bevallási nyomtatványok, írja a Portfólió. A vagyonadó mértéke az 1 milliárd forint feletti vagyon 1%-a lesz, a szupergazdagok körében az adó magasabb, a 100 milliárd forint feletti vagyon után már 1,5%-ot kell fizetni. Újra széles körben elérhetővé teszik a Katát. A várakozások szerint jóval több mint 100 ezer új kisvállalkozó választhatja majd ezt az adózási formát. Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak, és ismét elérhetővé teszik, hogy a katások ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhassanak. Nyilvánosságra került a CATL kínai akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozata. A dokumentumban 13 évig tartó 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és VIP státuszról írtak. A debreceni önkormányzat megerősítette, az, hogy a szándéknyilatkozatban megemlítik a helyi iparűzési adókedvezmény lehetőségét, nem jelenti azt, hogy Debrecen ilyen kedvezményt biztosított volna. Több olyan válságtanácskozás is volt a belügyminisztériumban az áprilisi választások után, de még az új kormány felállása előtt, amelyen az ukrán pénzszállítók elleni akcióban felmerülő jogi kérdéseket, aggályokat beszélték át az akcióban érintett szervek képviselői, tudta meg a Telex. A portál azt írja, ezen találkozók egyikére utalhat az az ügyészségi feljegyzés, amely szerint Hajdú János akkori TEK vezető zárt körben Orbán Viktor szerepére tett utalást. Az, hogy voltak a BM-ben találkozók az aranykonvoj ügyében, egy olyan ügyészségi feljegyzésből derült ki, amit korábban az ukrán pénzszállítókat képviselő ügyvéd kapott meg. Több mint 21 milliárd forintnyi TAO támogatást követeltek vissza a sportszervezetektől a 2022 és 26 év közötti elszámolások alapján. A NAV majdnem 2 milliárd forintot már behajtott, több mint 10 milliárd visszaszerzése folyamatban van, 7 milliárd forint esetében azonban sikertelen volt a végrehajtás, olvasható az Economics oldalán. A sportért felelős államtitkárság az elmúlt hetekben a 6 látványcsapat sportág, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a labdarúgás, a röplabda és a vízilabda TAO elszámolásainak státuszát tekintette át.
11: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Ma még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik fátyol felhők a napsütést, a déli délkeleti szél többfelé élénk lesz, délután 25 fok várható.
11: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
11: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án, október 7-én, szerda reggel 8 óra 8 perckor vagyunk itt Kántor Endrével.
5: És Gede Balázssal.
4: És persze a hallgatókkal, és akik a 0636 980 980 SMS számunkra írnak, üzennek, kérdeznek, ugye szerencsére egy gyors út információt be tudtunk még dobni a hírek előtt, és hát várunk továbbiakat is, akár az utakról, akár a témáinkról.
5: Defektáló külsőkkel, nem a takony spritz, írja a kedves hallgató, ugye, de sokan együtt használják a kettőt.
4: Igen, olyat is írtak, hogy ugye a belső gumival együtt is.
5: Igen.
4: De akkor hova töltöd?
5: Bele, hogy szelepen be? Belül.
4: A szelepen belül. Igen. A tömlőbe.
5: Aha. Így van, a szelepen kell bele nyomni bele. Figyelj, nekem nagyon vicces sztorim van, nyilván nem jellemző. Vettem egy, nem nevezem meg, hogy melyik gumimárka, de ismert gumimárka, garantáltan defektáló ország úti külső-belső kombinációt. Külső-belső kombinációt, olyan még mindennel, még a felnire belül felhelyezhető ilyen szalaggal mindennel. Igen. Háromszor volt defektem hazafele az elkövetkezendő két hétbe, majd bementem egy ilyen útszéli bicikli műhelybe, ahol vettem körülbelül tized annyiért kínai gumit, és azóta az van rajta a biciklimen, hát, defekt nélkül, csak ennyi.
4: De egyébként mostanában egy-két
5: biztos
4: dologgal.
5: Én voltam a hibás ebben biztos, a sztoriban.
4: Biztos, hát meg lehet, hogy a méreg drágát kivágta valamit, a kínait meg csak szúrja. Hoppá! Ugye, mert azt mondták, hogy a szakértők is az SMS vagy üzenő falunkon, ugye, hogy szúrásra jó ez a
5: slime
4: szerűség. Ugye, az betömi, de hát a vágás ellen nincsen mese, hogyha kihasad.
5: Csoda jó témánk van. Sőt, van még több jó témánk is.
0: A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
4: Ahogy Endre beharangozta, meg fogjuk beszélni, hogy meg lehet-e hekkelni egy álláspályázatot, én még azt is meg fogom kérdezni majd Deák Andrától, hogy megéri-e, tehát hogy érdemes-e meghekkelni. Ugyanis ő van itt velünk, a Greensearch ügyvezetője. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
4: Na, kik hekkelik, miért, és hogyan az álláspályázatot?
5: Ebben az esetben mit jelent az, hogy meghekkelik?
6: Na hát... Na, szóval elkezdjük ott, hogy miért is érdekes ez az egész.
4: Persze,
6: mert ugye azért ez egy fontos dolog, hogy azért lett érdekes, mert hogy lettek ezek az ATS rendszerek, ami, hogyha valaki nem tudná, mert mondjuk nem ebben a szakmában működik, ez angol ez az Application Tracking System, tehát magyarul a jelölteket követő rendszer, hívhatjuk egy adatbázisnak is. Tehát ezt ma már cégek, Már nem is feltétlenül csak nagy cégek, szinte mindenkinél van, mert a GDPR miatt ugye a jelölteket valamilyen rendszerben tartani kell, és el is kell fogadtatni velük, hogy ők ott lehetnek. Tehát nincsen, hogy valaki csak befogad egy önéletrajzot, majd a fiókba tartogatja.
4: De ez az adatbázis munkahelyre válogat, vándorol, és egy hízik, vagy az adott munkahelyen?
6: Nem, az adott munkahelyen veszi ezt meg. Tehát ezek rendszerek, amit ma már azért kötelezik a cégeket, hogy ilyen rendszerekkel rendelkezzenek. És mondom, ennek az egyik fő oka maga a GDPR, mert amikor egy anyagot beküldesz, akkor annak elvégben egy rendszerbe be kéne menni, ahol visszajön az, hogy elfogadott, hogy ő bekerült, és ők kezelik az adataidat, és ugye így lesz nagyon helyes ennek az egésznek a kezelése. De a lényeg, hogy ezek a rendszerek ma már tudják azt, hogy beküldött te. Tehát mondjuk fölad egy hirdetésre jelentkezel, beküldöd az önéletrajzodat, és utána ők szépen azt szoktam mondani, hogy leszedik a díszletet az önéletrajzról, és a fő adatokat elkezdik benyomni a rendszerbe.
4: Ja, hogy ez ennyire rendszer, hogy ide érkezik először az önéletrajz, és akkor itt elkezdik
6: a feldolgozás. Ezért szoktam is mondani, meg hát más szakemberek is szokták, hogy ne legyen túl cizellált és díszes az önéletrajz, mert nem érti a rendszer. Tehát ő le fogja csupaszítani, és ki fogja venni belőle a képességet, a nyelvtudást, a személyes adataidat, stb.
4: Aha.
6: Na és akkor ezután jön ugye, hogy most már ezekben a rendszerekben AI robotokat raktak be.
4: Uh-huh.
6: És az AI robot az ring ráadásul értelmezi is, amit lát. A másik az nem értelmezi, ő csak kiszedegeti.
4: Igen.
6: Az AI robot elkezdi értelmezni, tehát ő már olyat is tud, hogy te föladsz egy hirdetést, megadod, hogy mi a feladat, mik az elvárások, és ő a te beadott önéletrajzod alapján elkezdi előszűrni. Tehát elkezdi megnézni, hogy te tényleg megfelelsz-e ennek az elvárásnak.
4: Ez nagyon klassz, akkor itt megint az AI küzd az AI-jal, mert nyilván nagyon sokan az önéletrajzukat már azzal adják meg például.
6: Hát így van. És akkor itt az a kérdés, hogy mondjuk, ugye ez is felvetődik, AI-jal megíratod a motivációs levelet, akkor annak mi az értelme,
4: uh-huh.
6: meg AI-jal megíratod az önéletrajzot, annak mi az értelme. Hát ugye az az értelme az emberek számára, hogy azt remélik, hogy legalább az interjúig eljutnak. És majd ott akkor ő be tudja bizonyítani, hogy ő milyen baromi jó szakember.
4: Hát ha be tudja, de hogyha úgy jut be, és úgy hekkeli meg, ugye, hogy telerakja kamuval, akkor azért ott bukta van. Ezért kérdeztem, hogy miért Igen. érdemes egyáltalán ilyesre
6: fogadni. Így van, tehát azért hogy ők
5: de az
6: azért...
5: igyekezet nem számít. Ez nem úgy van, hogy mit tudom én, hogy 2 pontszámot kap valaki, igyekezeté 10-es.
4: Igen, igen.
6: Tehát, hogy igyekezett, lehet, hogy bejusson.
5: Lehet, hogy onnan igen. tovább tudunk építkezni, hogy ő nagyon akarja.
6: Igazából ez valóban egy picit, tehát én tudok néha megengedő lenni, és néha nagyon nem. Tehát ha valaki össze-vissza hazudja ezt az egészet, akkor értelemszerűen az nem oké.
4: Igen.
6: Tehát ez egy manipulatív tevékenység. Ezért fog felértékelődni annak a szerepe, hogy ki az, aki interjúztat, és hogy tud mélyen interjúztatni, tehát hogy tud belemenni szakmailag, vagy emberileg, vagy képességeket megvizsgálni, mert hogy interjúztatni most még az emberi interjúztat.
4: Igen, világos.
6: És ez fontos. Tehát be tudsz jutni, de
4: ezt
6: utána...
4: Ezt akarom mondani, tehát igen. A végső konklúzió az, hogy meghekkelhető valóban. Tehát
6: meghekkelhető,
4: lehet olyan...
6: igen. Most ugye az szokott még felmerülni, van ez a white fontaining.
4: Na most kezd,
5: white fonting, igen, pont most írt a kedves hallgatónk.
4: Most kezdem érteni ezt a kérdést, ugye, hogy egyáltalán miért lehet itt szó erről, ugye, mert ez a weblapkészítésnél annak idején ez már nem, de voldi van, ugye elrejteni kulcsszavakat nem
6: igen,
4: láthatom.
6: Na most itt is azért mondjuk el azt, hogy most nem tudom én, van egy kiírás, azt mondják, hogy SAP, Key Account Manager, angolul kell tudni, nem tudom én, és akkor ezt mind nem tudja, de berakja ebbe a fehér elrejtő valamibe. Most akkor mi az értelme? Ugye akkor itt fölmerül a dolog, hogy be fog jutni az interjúra, de mi az értelme, ha ezeket mind nem tudja, mert akkor ott fog kiesni. Ennek nincs is értelme. Aminek lehet értelme, de én azért nem biztatnék erre senkit, csak mondom, hogy azért van ilyen köztes is, hogy vannak olyan dolgok, tehát mondjuk vegyük az SAP-t, ami egy vállalati integrációs rendszer. Most te nem tudsz beírni mindent, hogy ismered a Microsoftot is, mert egyszerűen már, ha mindennek megírod a szinonimáját is, vagy a hasonlót, akkor borzasztó hosszú lesz az önéletrajzod. És ezt esetleg van értelme berakni ebbe a fehérbe, ha te azt megint ismered, és tudod. Tehát nem az a lényege ennek, hogy oda hazudjunk, hanem az a lényege, hogy ugye a rendszereken hogy tudjál minél jobban átjutni. Tehát ezt szeretnék.
4: Aha, és tehát akkor... arra használtad, tehát akkor az nem butasság, ugye a white fonting abban az esetben, hogyha igazakat írok, még nem csak ilyen kamukulcs szavakat, hanem arra akarok ügyelni, hogy a terjedelem ne folyjon túl, de mégis plusz információkat adjak a...
6: Igen, tehát erre lehetne használni. Én most erre azért nem biztatnék embereket. Tehát én azt gondolom, hogy egy vagy két oldal önéletrajzba bele lehet úgy férni, hogy ott elmondom azt, ami tényleg a legfontosabb.
5: Meg azt elmértem, hogy tehát, hogy is mondjam, tehát ez olyan basic, tehát 1.0-as az a white fonting, tehát ez rögtön az első szűrőn ki kéne, hogy essen, nem? Tehát, hogy erre fel lehet tanítani a rendszert, amely fogadja ezeket. Tehát, hogy meta információt, meg mindenféle ilyet

0: AI rendszert, értelemszerűen fölkészítenek erre, igen. Csak nem tudsz mindenre fölkészíteni. Tehát szokták azt kérdezni, hogy van-e olyan hack mondat, ami biztos működik.
1: Hihetetlen.
0: Hát nincs ilyen, értelemszerűen, és ezer változatát beépítik az ellenoldalon
2: persze,
0: is,
2: világos.
0: Hogy ezeket ki tudják
2: hol
0: szűrni.
2: Hol a határ egyébként? Meddig érdemes cizellálni úgy az önéletrajzot, ami azt mondjuk, hogy oké, praktikus és működik, és lehet vele előre jutni. Hogy az előrejutás, ez egy nagyon fontos dolog, mert nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy ahogy bemegy az önéletrajzok, és jó szerint válasz sem jön vissza a munkát.
0: Igen, és akkor most ez a divat, hogy ezt mondják, hogy persze, mert a rendszer kiszűrte őket. Tehát ez szokott lenni, hogy akkor kiszűrte. El kéne azt fogadni ezen az oldalon, hogy mármint a jelölti oldalon, hogy lehet, hogy én arra a pozícióra nem vagyok jó. Vagy nem én vagyok a legjobb, vagy van nálam jobb. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a kiírásnak különben ő nem biztos, hogy 80%-ban nem felel meg, de lehet, hogy épp beküldte három olyan, aki 100%-ban megfelelt.
2: Aha. És akkor
0: ő előrébb
2: fog... minek nézni a többit.
0: Így van. Vagy hát később küldted
2: be. Ez egy szomorú
1: sztori. De én ahogy hallgatom ezt, ez valójában nem igazán különbözik attól, ami eddig volt, csak ugye gépi rendszerek veszik át az embereknek bizonyos feladatait, mert hiszen eddig is végül is, hogyha sikerült egy ilyen jó kémiát kialakítani a kérdezőkkel, sikerült olyan módon megírni a CV-t, ahogy tudjuk, hogy szereti az a HR-es, mert mondjuk körbe kérdeztünk, és akkor elmondta valamelyik kollega vagy előző jelölt, és megmondjuk, megpendítjük azokat a húrokat, akkor nem, tehát simán átcsusszanhat egy ilyen rendszeren valaki, aki nem biztos, hogy a legjobb a feladatra, de ő volt az optimális bizonyos szempontból.
0: Igen, de mindig ugye az merül föl bennem, hogy minek átcsusszanni, ha különben teljesen nem vagy alkalmas a feladatra. Most persze, amikor nincs munkád, és nagyon szeretnél munkád, mert el kell tartani a családot és egyebek, akkor lehetnek olyan ösztönzők és motiváló tényezők, ami azt mondja, hogy ezt most így csinálod.
2: Meg csak jussak el odáig,
0: mert hogy jussak el odáig, és majd ott az én személyiségem, majd az meggyőzi őket, mert ebbe bíznak az emberek. Tehát persze. Az az ember, aki tudja, hogy különben nem ért az SAP-hoz, különben nem mérnök, és angolul se beszél, az semmi másban
1: igen,
0: nem reménykedhet,
1: rossz, igen.
0: Mint hogy az ő személyisége. Igen, tehát, hogy majd esetleg a személyisége, igen. Vagy abba szoktak
1: minden
0: még az...
1: Minden nyelven beszél a telefon segítségével.
0: De még az is benne van, hogy sokan azért szeretnének bejutni, mert tökéletesen tudják, hogy a meghirdetett állása nem jók, de hát, ha van ott még valami. Tehát, hogy egyszerűen csak jussak be, hogy lássanak, hogy ismerjenek, és hát, ha lesz ott még valami. Most nem mondom, hogy ilyen néha nincs, de általában azért az esetek nagy többségében nincsen. Uh-huh. Tehát azt lehet mondani, hogy én mindig azt mondom, hogy szerintem azt írjuk, amit vagyunk, mert arról tudunk majd beszélni, tehát amit mondtam is az elején, hogy ami föl fog értékelődni, az az interjúztatóknak a szerepe. És az embereknek is a jelölti oldalon arra kell készülni, hogy keményebb interjúk lesznek. Éppen azért, mert hogy így elkápráztatjuk önéletrajzokkal, akinek beküldjük, de nem biztos, hogy azt tudjuk, és hogy ezt meg kéne tudni, nem tudom máshogy mondani, védeni. Tehát azt, amit oda leírtam, azt meg kell védeni.
2: Tehát akkor a végső konklúzió, semmi trükk, azt érjük, ami van, azt lehet elő minél tömörebben, ugye, hogy azért beleférjek a keretbe, de minél informatívabban.
0: Igen, ezt évek óta mondom, és szerintem itt is nagyon sokszor beszélgettünk erről, hogy az emberek, amikor leülnek és megírják az anyagukat, akkor tényleg tényeket írjanak. Tehát ne azt írjuk, és ezekről is sokat beszélgettünk, hogy nem tudom, én embereket vezettem. Mondjuk ezt egy vezető leírja. Embereket igen. Vezettem, én raktam össze a stratégiát. Hát persze, mert te vagy a vezető.
2: Igen.
0: De akkor írjuk oda, mekkora csapatot vezettem. Mi volt az a stratégia, azzal hova jutott el a cég. Tehát mindent konkrétumok, és ezt is meg szokták tőlem kérdezni, hogy kell-e több CV-t ír. Tehát ahány pályázat, annyi CV-t.
2: Na, ez jó kérdés, igen, hogy mindig pofozgassuk az adott feladatot. Igen?
0: Igen, de azért, mert itt megint nem tehát hazudunk.
2: A hangsúlyokat hova teszem.
0: Így van, így van. Tehát
2: most esetlen nekem is, ahogy
0: igen.
2: A kérdést
0: tehát a hangsúlyt fogod máshova helyezni, mert lehet, hogy valahol az lesz a lényeges, hogy embereket vezettél, mondjuk vegyünk egy sales vezetőt, mert egy nagy cégnél, minél nagyobb egy cég, ugye ott annál nagyobb már a menedzsment feladat, és a vezetői feladatok. Minél kisebb egy cég, és ugyanúgy sales vezetőnek hívod,
2: igen.
0: De ott lehet, hogy neki is ki kell járni ügyfelekhez, neki is el kell adni. Tehát ott meg felerősödik az, hogy ő hogy kezeli, milyenek az ügyfélkapcsolatrendszerei, ő ezt mibe hisz,

0: Igen.
1: Hogy gondolja, hogy egy tárgyalásnak le kell folyni. Tehát ott neki meg azokat a dolgokat kell hangsúlyozni, hogy nem tudom én hány ügyfele volt, milyen iparágakban voltak azok az ügyfelek.
2: Vagy hát az erősségeit, mert lehet, hogy azt keresik, hogy ő nagyon emberközpontú, nagyon jól tárgyal, stb. Tehát, hogy valami olyat keresnek, ami pont egy ilyen cégnél, ahol ki kell járni.
0: Azon gondolkodtam, igen, rádiós szerkesztői állást pályázok, akkor például nem biztos, hogy be kell jönnöm, hogy évekig szakács voltam. Ugye? Mert az lehet, hogy...
2: De szerintem ez nagyon egy reggeli műsorban kiváló, bár ezt nem aknáztuk ki függ, az elmúlt időszakban sajnos.
0: Tényleg, attól függ, hogy milyen műsor.
1: Hát igen, de mondjuk az biztos, hogy nem egy előny egy ilyennél, nem? Hogy valaki azt írja, hogy ő egy introvertált. Tehát, hogy nem szereti az embereket.
0: És az íróasztalomat is a sarokban kérem.
2: Ritkán beszél, de
1: igen, tehát,
2: akkor jókat volna.
1: Lényegre törően beszélek csak.
0: Műsorvezető szeretnék lenni, de nem vagyok a szavak ember.
2: Nem vagyok a szavak embere, igen.
1: Igen, tehát hogy ezek fontosak.
2: Szegény Gábor azt így, megfeleltem 100%-ban, semmi reakció, semmi válasz, semmi visszajelzés, de a pozi már harmadjára került fel az oldalra, mondjuk lehet, hogy csali pozíció volt, ilyen is van dögivel, mondja ő.
0: Az mi? Vagy hát, van-e? Vagy ez csak egy ilyen urbánus legenda, hogy van egy csali pozíció?
2: Szerintem összevesztek pont a szélszvezetővel, és akkor meghirdették a pozícióját, és véletlenül elküldték neki e-mailbe, hogy lássa, hogy itt azért kicsit vissza kell venni.
1: Nem, ezek a hátterem mögött, ugye most nem ismerjük Gábor önéletrajzát, tehát mindenki ő ítéli meg, hogy neki milyen az önéletrajza, és én nem tudom így láthatatlanba azt mondani, hogy ő biztos annak, amiről nem is tudjuk, hogy mire jelentkezett, annak ő tényleg megfelelt. Az, hogy ő úgy érezte, az egy dolog. Lehet, hogy igaza is van, de lehet, hogy a másik oldalon, tehát a céges oldalon még hozzáraknak fejben, a kiírtak mellé még öt másik szempontot, ami egy ilyen előny kategória, tehát nem olyan fontos, de ha valaki tudná, akkor az jó lenne. És lehet, hogy jöttek ilyen anyagok. Tehát ő valóban megfelelt, de valaki még egy picivel jobban megfelelt. De ezt már nem kezdik el mondani, stimmel. Ezt nem kezdenek visszaírni. Az, hogy nem is jelentkeznek, ez gáz. Tehát pont azért gáz, mert hogy ilyen rendszerek vannak. Tehát nem neked vagy nekem kell jelentkezni, hanem a rendszert kéne úgy beállítani, hogy amikor egy anyag beérkezik, akkor arra visszamegy egy visszajelzés.
0: Világos.
1: Köszönöm, megkaptuk, és nem tudom, 3 héten belül jelentkezik.
2: És jelentkeznek is.
1: És jelentkeznek, igen, a végén, hogy akkor, igen, nem tudom én. Hogy
0: de jó, akkor ugye még itt Gábor példáján, akkor ugye az is probléma lehet, hogy ő tökre megfelel, mint szakember, de mondjuk nem jó, vagy nem ATS kompatibilis, nevezzük így, CV-t küld be. Tehát ugye egész egyszerűen nem, nincs rálátása a rendszernek, már
1: igen,
0: ugye a pályázó.
1: Ezt szokták kérdezni,
0: hogy konkrétan szakemberek.
2: Spambe kerül, azt mondod, hát, kiszórják.
1: Hát, vagy amit beszélünk, lehet, hogy nem írt olyan konkrétumokat, aha, amit a gép fel tudott dolgozni, hanem mondjuk hosszú mondatokat ír, amit nem tud már értelmezni a rendszer. Mondjuk ugye egyre jobban az AI-ok ezt próbálják értelmezni, de hogy nem tudja értelmezni. De nem gondolom különben, de most ugye nem láttuk ezt az önéletrajzot, hogy semmit nem írt bele, ami jó volt, igen, és ezért a rendszer kiszórta. De tény és való, hogy egy csomó ember nem CV író.
0: Persze.
1: Vagy, és akkor tényleg itt nagyon sok mérnök ember, vagy introvertált ember, vagy nem tudom én, tehát akik így nem is tudják, hogy vagy aki nagyon régen keresett, ugye, aki nem tudom, 20 évet lehúzott valahol, aha, és most hirtelen egyszer csak munkát kell keresnie, mert megszűnt a cég, vagy bármilyen, és akkor ezek az emberek hirtelen azt se tudják, hogy hova, azt se tudja, hogy most ezt egy AI-ja megirathatná,
0: igen,
1: vagy bármilyen. Ugye, aminél az AI, de ez megint minden témára, ugye ti is feszegetitek állandóan ezt, mi is feszegetjük ezt, hogy az AI az egy eszköz, ami segíti a munkádat, nem helyetted dolgozik. És az a baj, amikor mondjuk vegyük az önéletrajzot is, valaki megirat egy önéletrajzot maga helyett. Az nem jó. Az a jó, amikor lehet, hogy ő segít, megírja neked előre, de te át fogod nézni, ki fogod javítani, és megcsinálod úgy, ahogy az igazán jó. Mert ő aztán a semmiből tud olyan sztorikat gyártani, amit utána aztán védhetsz egy interjún, mert hirtelen azt se fogod tudni, hogy ő ezt beleírta, vagy ott van, vagy nem tudom én. Tehát, hogy az AI is megint egy nagy segítség tud lenni, de nem helyettünk dolgozik teljesen.
0: Említetted, hogy ezek a rendszerek már nem csak a multiknak a privilégiumai, az mit jelent? Hogy milyen alacsony szintet, ezek ilyen nagyon elérhető, viszonylag olcsón használható, abszolút, vagy ilyen felhőszolgáltatásként, abszolút, alkalmanként, mert mondjuk minek egy vállalatnak állandóan egy telepített rendszer.
1: Hát azért, mert ezek a rendszerek, ezek a rendszerek általában sokkal több mindent is tudnak.
0: Aha.
1: Tehát itt ezeken keresztül sokszor számlázhatsz, tehát sok egyéb dolgot csinálhatsz, egy HR, egy ATS rendszer is még ezer más dolgot, a teljesítmény értékelésettől kezdve, a nem tudom, mindenféle egyéb HR dolgot is beépíthetsz. Tehát nem csak arra szolgál, hogy te nem tudom én, az önéletrajzaidat ott elemezgesd ki, majd ezt egy adatbázisként használd, tehát egyáltalán nem így van, hanem, és ezért mondom, hogy igen, tehát ezeket úgy kell elképzelned, hogy ahány felhasználó használja a cégen belül, azután fizetsz. És ezek ilyen nem brutál összegek, tehát, hogy ezek ilyen 30-50 ezer forintokról beszélünk. Tehát mondjuk mit tudom, hárman használják, akkor fizetsz havi 150 ezeret.
0: Aha.
1: Most azért azt egy, nem tudom én, egy 20-30 fős KFT-nél, de most ma már ugye az sem lényeges, hogy hány fősek vagyunk.
2: Igen.
1: Mert lehet, hogy két fővel csinálnak több milliárdot.
0: Láttunk ilyet, igen. Talán ebből most kevesebb lesz, ugye, de azért ez egy...
1: Igen, de most akár tényleg a viccet is félretélve, vannak egyszerűen ma már olyan szakmák,
0: persze,
1: amik tudnak bevételt generálni, és nem kell hozzá sok ember. Pont ilyenek ezek a mindenféle technológiai és technikai cégek, hogy ma már nem az van, hogy egy cég attól nagy, mert 100 fő, vagy 200 fő, vagy 500
0: világos
1: fő.
0: Oké, hát nagyon köszönjük, ez mindig nagyon izgalmas, hogy az önéletrajz, meg ez az eleje a munkakeresésnek, vagy munkafelvételnek. Nézőpont kérdés, hogy honnan vizsgáljuk a kérdést, de ez nagyon fontos volt, hogy ezeket tisztába tegyük, és adjunk egy-két útmutatót a hallgatóknak. Nagyon köszönjük, hogy itt jártál.
1: Igen, még egy gondolat eszembe jutott, hogy még az is szokott lenni, hogy az AI-nál, hogy lehet-e azt, tehát például ugye most beszéltettek, és csak onnan jutott eszem, hogy az előző emberrel, vagy az előző vendéggel, hogy beszéltétek ezeket az AI agenteket, meg hogy azok már önállóan is fölvesznek maguknak feladatokat, és ugye azt is lehet, hogy az AI-nak adsz egy feladatot, és van, aki meg ezt a feladatot átváltoztatja.
0: Aha.
1: És hogy ezek is egy problémák.
0: Na hát akkor
1: ez... De ez egy következő.
0: Ez azt hiszem, erről még fogunk egy pár, de... És akkor jó is, hogy ezt felhozzuk, hogy mikor, miről beszélünk, mert azt a hallgatóknak mondjuk el, ugye a Millás reggeli YouTube csatornáján mi azért folyamatosan beszélgettünk, és ott megtalálhatók egyéb más témában is ezek a beszélgetések Deák Andival, úgyhogy ott van még bőven HR tartalom, amit bogarázhattok, nézhettek, hallgathattok, és megcsinálunk is ilyeneket az elkövetkezendőkben. Úgyhogy Andi, köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk.
1: Szép napot. Szép napot mindenkinek.
0: Deák Andrea volt a vendég. A Green Search ügyvezetője.
3: HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát.

0: va, dove si va, si vincerà. Quale sarà la prossima città, dove si va.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával minden csütörtök reggel 3:48-tól.
2: A rovat támogatója az OTP Travel, az üzleti utaztatás szakértője. OTP Travel, a megbízható üzleti utitárs.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
4: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Válaszd a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest CV-ben a Deák tér és a Nagykörút között fél

0: FM, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
1: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
3: Mai születésnaposunkról már Balázs beszámolt a műsor elején, az egyik születésnaposunk Tabi László, újságíró, humorista, aki 1910-ben született ezen a napon. Figyelj csak, kettő idézet van, melyiket mondjuk?
4: Hát...
3: Mondhatjuk rövidek ám, tehát mehet
4: mondjuk
3: mind a kettő.
4: Mondjuk el mind a kettőt, igen, okay. Akkor nehéz választani, hogyha jó.
3: Akkor mondom azt, hogy engem nem lehet felelősségre vonni semmiért sem. Mert én mindjárt mondtam, hogy nem lesz jó.
4: A másik pedig az, hogy a tévedés joga mindenkit megillet, de egyesek túl gyakran élnek a privilégiumaikkal. Igen.
3: Igen, köszönjük. Tabi László, újságíró, humoristának 1910-ben született ezen a napon.
5: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
3: Incentív utazás.
4: Azaz,
3: ez meg mi? Szerintem beszéltünk már erről, de azért persze. Szerintem körbejárhatjuk azt, hogy milyen célt szolgál, hogyan márkázza ez a cégeket, és hogy ezen a téren milyen trendek vannak. Bakó Balázzsal, az OTP Travel vállalati szolgáltatások értékesítési vezetőjével beszélgetünk. Jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok!
4: Igen, tegyük tisztába, ahogy Endre is mondta, hogy mi az incentív utazás, mikor, kinek adják, milyen célból?
6: Maga a szó incentív utazás, vagy kifejezés ösztönző vagy utalomutat jelent, és ezt cégek, vállalkozások szokták részben munkavállalóknak, tehát dolgozóknak, jutalmazás, vagy azért ma már egyre inkább motiváció, vagy ösztönzés céljával adni, illetve partnereknek, viszont eladóknak is, tehát van olyan, hogy valamely cég vagy vállalkozás, amelyetben érdekelt, hirdet egy mondjuk egy értékesítési versenyt, és akkor a legjobbaknak valamilyen utazást szerveztetnek utazási irodával, jelen esetben az OTP Travellel.
4: Igen, ez nyilván túlnőtt ezen, de nekem valamiért mindig az ilyen MLM rendszerek jutnak eszembe, ahol ott ugye ez egy folyamatos mézes madzag volt, valamilyen nagy, komoly, egzotikus utazás, de hát természetesen ennek van számos más ága, boga és adható. Ez egy relatíve drága jutalom, milyen szinten, milyen vállalatok, hogyan használják ezt, mennyire elterjedt, inkább multiknál, vagy már középcégeknél is, mit lehet a felhasználásáról mondani, hogy kik élnek ezzel inkább?
6: KKV-k és kisebb vállalkozások is számos esetben, tehát én azt gondolom, hogy ha már egy ilyen 20-30 munkavállalóval rendelkezik egy cég, akkor ez minden további nélkül működhet, és hát itt messze nem csak méregdrága, mondjuk tengeren túli államutazásokról lehet szó, hanem nagyon sok esetben indul ez mondjuk a környező országokból, teszem azt, egy szlovéniai raftingot tartalmazó program, vagy jó magam is voltam egyébként egy csapattal erdélyi hószántúrán, tehát számos ilyen van, elég gyakoriak egyébként az európai desztinációk, és ott a legkülönbözőbb programok, és ugye azt nagyon fontos elmondani, hogy ezt mindig a cég a megrendelő igényeihez igazítjuk, nagyon pontosan felmérve.
4: Nagyon jó, hogy behoztad, mert akartam kérdezni, hogy ez az utazási forma, ez mennyiben másabb egy társasútnál, tehát hogy ez mennyire van kihegyezve arra, hogy a vállalat mit kér, vagy elviszitek mondjuk itt Rómába, azt mondja, hogy megoldja ott, hogy legyen robogós túra, meg nem tudom én micsoda, de akkor ezt be lehet építeni, az egészet össze lehet csomagolni, és készre kaphatja a megrendelő.
6: Pontosan ez teljes mértékben így van. Hát a nagy különbség az az, hogy még egy hagyományos csoportos utazásnál maga az úti cél a fő motiváció és a fő cél, illetve a program, sok esetben maga az idegenvezető, mert számos olyan utas van, aki idegenvezetőhöz ragaszkodik. Egy incentív útnál ez mindig úgy kezdődik, hogy tehát régebben mondjuk szólt a büdzséről, létszámról, nemek aránya, életkor, stb. Azért most már egyre inkább eleve van egy mondjuk nulladik találkozó az adott céggel online vagy személyesen, és akkor felmérjük pontosan az igényeket. Tehát a nagy különbség az, hogy egy ilyen incentív utazás az mindig személyre cégre szabott, annak megfelelően, hogy mik pontosan az igények, inkább kikapcsolódás, bár hozzá kell tenni, hogy azért egy néhány nap pihenést általában szoktak kérni, legyen az akár tengerparti pihenés, legyen akár vásárlási lehetőség, de hát nagyon izgalmas, tartalmas programokat, és pontosan olyan programokat szoktak kérni, amiket mondjuk magánemberként, vagy akár egy ilyen csoportos utazáson nem feltétlenül tudnak elérni.
4: Aha, ez ugye azt mondjuk, hogy egy ilyen ösztönző eszköz, de ugyanakkor ilyen employee brandingre is használható, gondolom, hogy a céget pozícionáljuk, hogy márkázzuk, erre mennyire ad lehetőséget ez az utazási forma?
6: Mindenképpen, és egyre inkább, hiszen ez akár a munkavállalóknak és természetesen a cég iránti lojalitást, a motivációt nagyban erősítheti, azért számos esetben tapasztaljuk, hogy a fizetés persze nagyon-nagyon fontos, de azért nem minden, tehát ma akár a fiatalabb munkavállalók körében is jellemző az, hogy mit tud még adni nekik a cég, és hát azért ugye a mai világban az is egy nagy probléma, tehát a munkaerő eláramlása Európa szerte, világszerte és Magyarországon is, és hát hogy tudjuk őket úgy motiválni, megtartani, hogy mondjuk egy ilyen utazáson olyan közös élményt kapjanak, amiről aztán még mondjuk nagyon sokáig beszélnek, és akár várják a következő ilyen utat mondjuk a következő évben.
4: Uh-huh. Ez egyébként mennyire mérhető? Vagy ez is olyan, mint annak idején volt a reklámbüdzsé, ugye, amiről tudtuk, hogy a fele kuka, a másik fele az működik, csak nem tudjuk, melyik fele kuka, melyik működik. Hogy ezt, tudjuk, hogy ezt adjuk, és majd jól érzi magát az illető, belekerül X-be, de nem tudjuk, hogy mit értünk el vele. Ez így van, vagy vannak mérhető pontjai?
6: Vannak mérhető pontjai, itt talán, tehát a munkavállalók vonatkozásában inkább az, hogy ha motiváltak, akkor az ügyfelekkel is, tehát az ügyfeleinkkel is, a cég ügyfeleivel is mondjuk úgy bánnak, hát nyilván be lehet építeni olyan programelemeket, amivel ezt erősítjük. A másik pedig, hát a mérhetőség inkább ott látszik, hogyha mondjuk viszonteladó partnereket viszünk el egy ilyen utazásra, hát akkor számos helyről halljuk azt, hogy már kifejezetten azért értékesítenek nagyon erősen, hogy ők is benne legyenek ebben a körben, akik el tudnak menni, és hát a nap végén ez egyértelműen a számokban is látszik a társaság működésében.
4: Ebben vannak irányzatok, vagy trendek, vagy divat? Vagy...
3: Igen, mik a céldesztinációk mostanában? Igen. Említetted a raftingot, de lehet, hogy megint divatos, egy időben nagyon-nagyon ment.
6: Igen, a rafting is, illetve hát a céldesztinációk, tehát ma már inkább a kifejezetten izgalmas élményeket és izgalmas desztinációkat keresik, és azért is jó a kérdés, mert ma például egy Barcelona, egy London, tehát a megszokottabb, mondjuk az elmúlt 30 évben a magyar utazóközönség körében is magánemberként vagy céges utazásoknál látogatott desztinációk kicsit háttérbe szorulnak, és inkább az izgalmasak. Tehát itt mondjuk Európában lehet egy Valencia, akár egy Bilbao, akkor mondjuk Skócia, Edinburgh, aztán például Portugáliában sem feltétlenül Lisszabon, hanem Porto. És hát akkor egy kicsit távolabb menjünk Kínát, és ugye az ázsiai kontinensen, akár Japán, Vietnám, Tájföld, amiket kifejezetten keresnek. De hát itt Európán belül is, és főleg Észak-Európában, hiszen ugye manapság így a meleg nyarakból akár hűvösebb irányokba is törekszünk, és hát vágyunk oda. Például vannak olyan programok és programjaink, hogy Finnországban, Rovaniemiben, a -20-30 fokban lehet hómobil versenyen részt venni, rénszalvasszánozáson, vagy akár mondjuk a jeges vízben lebegni ilyen speciális hőtartó ruhában, és nézni az északi fényt. Úgyhogy vannak egész izgalmas trendek. Igen.
4: Nagyon klassz.
6: Manapság.
4: Jó, hát köszönjük szépen, hogy belenéztünk ebbe az utazási formába, akkor ezek szerint él és virul, és még a vállalatok élnek ezzel, és az utazás szervezők, mint ahogy ti is, pedig nagy örömmel állítják össze ezeket az utakat. Köszi szépen, hogy beszélgettünk a részletekről. Jó munkát, szép napot kívánunk.
6: Köszönöm szépen, én szervusz. Is jót kívánok, szép napot. Szervusztok.
4: Bakó Balázsról, az OTP Travel vállalati szolgáltatások értékesítési vezetőjével beszélgettünk az Incentive utazásról. Milyen jól mondta az Edinburgh-t?
3: Igen, így
4: ugye,
3: van.
4: Ugye, az egy ilyen
3: van.
4: Nehezen, leegyszerűsítjük boróra, de az egy ilyen furcsa. Én viszont valószínűleg nem jól mondtam, mert mindig keverem az employee-t meg az employer-t. Az employer branding lesz, nem employee branding.
3: Igen, employer branding,
4: igen, így van. Igen, így van, nem jól mondtam, bocsánat.

0: Gothic.
1: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
2: Na nézzük meg ezt a kiváló X-Pen programot, illetve azt, hogy mi ez a US Masterclass program innovatív cégek számára. Mert hogy október 5-én a Nemzeti Innovációs Ügynökség irodájában került megrendezésre az első ilyen, amelynek keretében, hát most nem fogom elmondani a teljes programot.
3: Persze, neves amerikai szakértők voltak ott, de miért?
2: Szeverényi Ivont, a Nemzeti Innovációs Ügynökség X-Pen programjának vezetőjét, hogy ő mondja el. Szia, jó reggelt kívánom.
3: Jó reggelt.
4: Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen.
3: Na, mi történt itt? Miért szerveződött ez az esemény? Mi volt a célja?
4: Ez tulajdonképpen rendkívül gyakorlatilag volt a célunk, meg akarjuk óvni a magyar innovatív cégeket attól, hogy milliókat égessenek el az amerikai piacon teljesen feleslegesen. Mivel az USA a világ legnagyobb piaca, de egyben a legkeményebb is, a fókusz a megelőző megközelítésen volt, azaz nem akkor kell elkezdeni kapkodni, amikor a baj van, hanem a legelején kell felépíteni a megfelelő jogi.
3: Nem bekerülni a bajba.
4: Igen. Igen. És pont a partner cégektől is jött egy ilyen közbeszúrt megjegyzés, hogy bizony a magyar kultúra sajnos arról híres, hogy akkor keressük az ügyvédeket, amikor már baj van, pedig, ahogy ezt a trénerek is kihangsúlyozták, nagyon sok bajt meg lehet előzni, ha időbe bevonjuk őket, még a tervezési szakaszban, és ez főleg az USA esetében kifejezetten igaz.
2: Igen. Tehát ez ilyen pre-elevator pitch volt. Dehogy az, hogy már kint mindennel felejtőzve beszállnak a liftbe, és akkor a válasz rögtön no. És lehet lehajtott fejjel hazajönni.
3: Igen.
2: Jó, nem, tehát egy kicsit elbagatelizáltam, de tényleg nagyon sok pénzt el lehet égetni arra, hogy...
3: Főleg így ugye, hogy arra figyeltetek, hogyha már amerikai célpiac, amerikai szakértők vegyenek részt ebbe, ugye, hogy első kézből adják át ezeket az infókat.
4: Igen, igen, ez adta az igazi súlyát a napnak, hogy két igazi ízig-vérig amerikai nagyágyút sikerült elhoznunk, akik évtizedek óta ezeken a területeken dolgoznak. Azt mondhatom a nevüket is, az egyik Thomas H. Torelli, chicagói üzletember volt, a másik pedig Steve Daniel. Tom már 40 éve segíti az európai cégeknek a amerikai piacra lépését, Steve pedig egy kőkemény go-to-market és partnerhálózat építési stratéga, és ők tényleg pontosan tudják, mert már sokszor látták, hogy mind csúszik el a legtöbb külföldi alapító európai, kelet-európai tapasztalataik is vannak, tehát tényleg use case-eket, tehát valós történeteket hoztak nekünk, és azon keresztül mutatták be.
2: Uh-huh. Voltak ilyen tipikus buktatók, amit mondtak az amerikai szakemberek, hogy Európából érkezők mi
4: igen,
2: az, amiben mindig beleesnek?
4: Egy egész hosszú listát soroltak.
2: Mit csodált?
4: Egy egész hosszú listájuk ja? volt erről, mert hát nyilván nagyon sok mindenre oda kell ilyenkor figyelni. Például a cégalapítás körüli dilemmák, hogy melyik államban, ezt mondom, sokaknak megcsengeti a csengőt, hogy Delaware államban érdemes a céget alapítani, ott részletesen beszéltünk arról, hogy akkor a szellemi tulajdonvédelmét is, amiben sajnos ezt kell, hogy mondjuk ezt látjuk itt az innovációs ügynökségnél, hogy a magyar számok sajnos nem túl jók, de azt is kifejezetten hangsúlyozták az ügyvédek, hogy egy amerikai piacnál viszont a cégértékét is, meg az egész üzletértékét is abszolút emeli, hogyha ha vannak szellemi patentekbe jegyezve, illetve hát ezek a termékfelelősségi szabályok, amiről szintén nagyon sokat hallottunk, hogy olyan pillanatok alatt beperelnek minket Amerikába, hogy kettőt pislogunk és már nagy a baj. De ugyanígy a trademarkok, a vízumkérdés, azt se kell szerintem ragozni, hogy azért egy amerikai vízum igénylésnél nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen készítve, és végig legyen gondolva, hogy mit és mikor és hogy szeretnénk csinálni.
3: Tehát ezek ilyen praktikus, kicsit adminisztratív kérdések voltak, amiket kitárgyaltak, vagy buktatók, vagy esetleg voltak olyanok, amik nem tudom, kulturális különbségből adódik, mi itt Európában gondolunk valamit, ami Amerikában esetleg nem működik.
4: Abszolút, ilyen is volt, ez inkább a Steve-nek volt az asztala, hogy mik azok a marketing eszközök, amik Amerikában jól működnek, de például szintén sajnos azt kell, hogy mondjam, egy nagyon tipikus magyar probléma szokott lenni ez a visszajelzés, ez a follow-up, tehát hogyha ha egy üzletemberrel mi megbeszélünk valamit, találkozunk, akkor mindenképpen tényleg iszonyatosan fontos, hogy mi hamarabb visszajelezzünk, és legyünk kitartóak. Tehát az amerikai kultúrában olyan nincsen, hogy el akarok érni valamit, és akkor magamtól visszavonulót fújok, hanem akkor 10-15-ször is rápróbálok. Mi magyarok ebből a szempontból egy kicsit, vagyis már introvertáltak vagyunk.
2: Igen, ez azért jó, bocs, hogy félbevágok, de ez azért jó, mert én egy repülőúton beszélgettem egy úriemberrel, és abból lett egy ilyen feedback cunami, amit ott beszélgettünk, mert egy teljesen magánbeszélgetés volt, érintettünk néha olyan dolgokat, hogy ki mivel foglalkozik. De ő neki ez elég volt ahhoz, hogy konkrétan a beszélgetésünkre recap, és szépen összefoglalta, leírta, tehát egy olyan érdekes volt látni azt, hogy ő ezt hogy gondolta, igen, hogy ebből még akár lehet is valami.
3: Igen.
4: Abszolút, igen.
3: Hogy zajlott ez? Tehát legurították ezt a listát, egy ilyen maranagy tekercs volt, ami ugye nagyon hosszú volt, és akkor ezen végigmentek, és pont, vagy azért volt benne valami interaktív kérdezfelelek rész, egyebek, hogyan?
4: Abszolút, mi azért csináljuk ezt már évek óta, és látjuk, hogy mi az, ami a ökoszisztémáknak jól működik, és abszolút úgy állítottuk be ezt a hétfői napot, hogy nem csak ilyen üljük és hallgatjuk a előadást, mert akkor valószínűleg annak semmi impaktja nem lett volna, hanem beraktunk a délutánra, egyrészt bedobtuk a cégeket is a mélyvízbe, akkor ők picselték el 3 percbe, hogy ők mivel foglalkoznak, hogy 8 cégünk volt jelen, utána pedig forgórendszerben mindenkinek volt 20 perc lehetősége egy az egyben a szakértőkkel külön-külön beszélgetni, és akkor igazából ez nagyon jó volt, mert mindenki ismerte a másikat, és én kifejezetten kértem is a cégeket, hogy nyaggassák a szakértőket a véleményükről, hogy a pitch is hogy tetszett nekik, illetve az összes, ami felmerült téma délelőtt, azzal kapcsolatban mindenki szedje össze, illetve amikor meghívtuk a cégeket, akkor már nagyon részletesen megadtuk nekik, hogy kikkel fognak találkozni, és kértük őket, hogy előzetesen is gondolják végig, hogy mit szeretnének kérdezni, hogy készüljenek fel, csinálják meg a házit.
3: Kik voltak egyébként a részletvők? Milyen cégek? Milyen típusú cégek? Mekkorák?
4: Igen, tehát most tényleg nem tudok mondani, nem, de nyilván ezek ilyen kisebb, nagyon erősen innovatív cégek voltak. Volt olyan, aki olajszennyeződés semlegesítésére fejleszte elképesztő technológiát. A nanobuborékus partnerünk is visszatért most egy ivóvizes megoldással, az agráriumtól mozognak az egészségügy irányába, de a vizelet alapú prostatarák diagnosztikával foglalkozó cégünk is megjelent. Ők is rohamozzák az amerikai piacot, de volt okos horgász, kiegészítő és intelligens viselhető eszköz, ipari kábel, mert hát természetesen szoftvercégek sem maradhattak ki, a nagyvállalati szoftver architektúrát is van, aki szeretne az USA piacra vinni.
3: Világos. Milyen egyéb eszközeitek vannak egyébként még ezen túl, az ilyen típusú rendezvényeken túl, ami segíti a cégek külföldi terjeszkedését?
4: Hát gyakorlatilag a Tisztán program az egy több elemből álló program, 3 éve csináljuk itt az ügynökségnél. Az egyik nagyon fontos alap, az természetesen az alapos 3 lépcsős felkészítő tréning sorozatunk, ami minden partner cégünknek át kell esni rajta, de a jó hír az, hogy ezt ők örömmel teszik, mert tényleg nagyon hasznos tudáshoz jutnak hozzá, és aki ezt megcsinálta, ezt a felkészítőt, azt tudjuk beszervezni az expoinkra a szervezett delegációkba. Ezeket zömében európai céllal csináljuk, nyilván innen Európából az az egyszerű mindenkinek, de USA-ba is, Kínába is, például voltunk a Select USA-n, London Tech Week-en, Stockholm Tech Show-n, most jöttünk haza Kínából, a másik két kollégám a Bicentrecertről, Münchenből, arról lehet, hogy hallottak a hallgatók, mert elég komoly social media visszhangjai voltak, és hát most bőzerővel készülünk még a Lisszaboni Web Summitra, a Medicára, valamint keresünk partnercégeket, akiket tudunk ajánlani egy CES Las Vegas-i részvételre januárban.
3: Oké, okay, nagyon klassz.
2: Nagyon jól hangzik.
3: Köszönjük szépen, hogy ezeket az információkat megosztottad velünk. További jó munkát,
2: jó munkát, szép napot.
3: Így
2: van.
4: Köszönöm szépen, és még annyit hadd tegyek hozzá, ha még van annyi idő, hogy ha valaki ezekről szeretne bővebben tudni, időben értesülni, akkor mindenképpen kövesse be a LinkedIn-en az aloldalunkat, mert oda szoktuk tudni feltenni mindig a friss felhívásokat, információkat, ott mutatjuk be a cégeinket is, és lehet inspirációt gyűjteni, hogy a következő kiállításra rá tudjanak startolni a cégek.
3: Tehát az X-Pennek van külön LinkedIn csatornája?
4: Az X-Pennek, abszolút X-Penn program aloldala, X-Penn a Nemzeti Innovációs Ügynökségnek van a főoldala, és alatta vagyunk.
3: Aha,
4: mi.
3: Okay.
4: Mi X-Penn program.
3: Köszönjük szépen,
2: köszönjük
3: még egyszer,
2: szépen, jó munkát!
4: Köszönöm szépen!
3: Szeverényi Ivonnal, a Nemzeti Innovációs Ügynökség X-Penn programjának vezetőjével beszélgettünk.
1: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
3: Ez olyan sokszor felmerül, megint jött egy üzenet hallgatótól, hogy minden bizony a boomer vagyok, de ez borzasztó, hogy minden második kifejezéssel valami angol rövidítés a hölgynek, amire amúgy lenne magyar kifejezés. Ez szerintem nem úgy működik, hogy van rá kifejezés, vagy nem, ami jön.
2: Tehát meg amit használunk.
3: Napjuk felét, egyharmadát, nem tudom mennyit ilyen a nyelvi környezetbe
2: én
3: töltenek.
2: Én annyira boomer vagyok, hogy már a spejzet se nyitom meg.
3: Igen.
2: És amikor a cug jön az ablakból, akkor rendkívül ideges igen, leszek. Tehát igen. Ez a sok hülye német kifejezés, ez hogy került a magyar nyelvbe? Egyébként mindjárt szétrobban a fejem.
3: Jó, hogy ezt mondod, amikor először keveredtem Solymára, amikor anyámik adtak egy hétvégi telket, tehát én 14 éves voltam. Hall. És akkor még a falu központban nagyon sok sváb szót lehetett hallani, ilyen kevert német, a magyar, ugye itt voltak, és hát nem fejlesztették a nyelvtudásokat, tehát ami újonnan bekerült magyar kifejez, az magyar volt,
2: igen.
3: Ami még jött a németből alapkifej, az német volt, és tolták vegyesen, és mindenki értett mindenkit, úgyhogy teljesen.
2: Ad abszurdum, úgy fogunk élni, hogy tele leszünk latin kifejezésekkel, nota bene, és nem a zenére mondtam. Most jön Czoller Andi a hírekkel, a Czoller Andi, utána pedig jövünk vissza négyzetméter rovatunkkal mi, amiben azt fogjuk megnézni, hogy az hazai ingatlanpiacon jól indult az ősz, vagy legalábbis úgy tűnik, Szegő Péter, a Duna House elemzési vezetője fogja elmondani, hogy miért.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy erős KKV-t kérnék.
0: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
1: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
0: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
1: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
5: A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet hídon Budára a Pesti híd fő után. Torlódás alakult ki a Rákóczi út Kossuth-Lajos utca útvonalon. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton befelé a Péterhegyi úttól, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutása a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, illetve a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és az Erzsébet hídtól északra. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Felbontják a 23 ezer milliárd forintos autópálya szerződést. Egy hónap alatt 0,2%-kal nőtt az infláció. Összefoghatnak a fővárosi kerületek a parkolás tervezett átrendezése ellen. Ma még kellemesen meleg napos őszi idő lesz, akár 25 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Felbonthatják a 23 ezer milliárd forintos autópálya szerződést. A kormányfő szerint a Mészáros Lőrinc és Széj László nevével félmélyezett konzorcium elfogadja a kormány döntését, és nem gördít akadályt a kormányzati szándék elé, így megkezdődhet a gigantikus összegű gyorsforgalmi úthálózati megállapodás felbontása. A 23 ezer milliárd forintos keretösszegű koncesszió megszüntetése alapjaiban rajzolhatja újra a hazai autópálya hálózat üzemeltetés és fejlesztés modelljét. Enyhén nőtt az infláció. Szeptemberben egy év alatt 1,6%-kal emelkedtek az árak, augusztushoz képest pedig 0,2%-os volt a drágulás, közölte a KSH. Az élelmiszerek ára tovább csökkent, a szolgáltatások jelentősen drágultak. Jövőre már csak az NKA pénzek 5%-áról dönthet közvetlenül a miniszter. Eddig ez az arány 20% volt. A lecsökkentett miniszteri keretet a jövőben krízis helyzetekben lehet majd felhasználni segítségnyújtásra a kulturális élet szereplőinek, jelezte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A 8. kerület polgármestere szerint elfogadhatatlan, hogy a kormány és a főváros a kerületek vezetőit kihagyva egyezett meg a parkolási rendszer átalakításáról. Pikő András a közösségi oldalán jelezte, Józsefváros takarékoskodni kezd, mert a kerület számításai szerint évi 1,5 milliárd forint bevételtől esik el azzal, hogy a parkolás szervezése és az abból származó bevételek a fővárosi önkormányzathoz kerülnek. Közben az 5. kerület önkormányzata is jelezte, hogy jogi úton is fellépne a fővárosi parkolás tervezett átrendezése ellen. Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester azt írta, a szükséges jogi és szakmai egyeztetések folyamatban vannak, ezek eredményei alapján döntenek a további lépésekről. Közölte azt is, több budapesti kerülettel egyeztetnek az ügyben és áttekintik a közös fellépés lehetőségét is. Vizsgálják, hogy szivárogtat-e adatokat a lábbilincset leváltó okos óra. A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság arra kíváncsi, hogy a nyomkövetőt használók adatai kijuthatnak-e az országból. És kérdéses az is, hogy titkosított-e az adat továbbítás, írja a HVG. Az okos óra rendszert tavaly nyáron vezették be, és a korábbi elektronikus jeladóval ellátott lábbilincseket váltotta le. Az okos órák folyamatosan továbbítják a felügyeltek pontos helyadatait és riasztással figyelmeztetnek szabályszegéskor. Egyre intenzívebbek a diák tüntetések Franciaországban. Tegnap már 891 iskolában szüneteltették teljesen vagy részben a tanítást. A diákok és a tanárok is jól karbantartott épületeket, jobb felszereléseket és körülményeket szeretnének.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Ma még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik fátyol felhők a napsütést. A déli délkeleti szél napközben többfelé élénk lesz. Délután 25 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegénylegény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép napot mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án a stúdióban, Gede Balázs.
4: És Kántor Endre, én is szép napot kívánok mindenkinek, és egy közlekedési hírrel indítunk. Sziasztok, Tétényi Bartók kereszteződésében nem működnek a lámpák, nagy a torlódás. Hát, az ott egy elég kemény darab, ugye ott nagy évű kanyarodás, meg tovább haladás a Karolinán, meg az egy komoly csomópontot, lámpa nélkül azért nehéz boldogulni. Úgyhogy nem csoda, hogy áll minden, vagy hogy
3: működik a Messenger is, köszönjük szépen, olvasom a híreket, vagy az üzeneteket, hogyha van olyan, amit a műsor részévé tudok tenni, akkor beépítem természetesen, köszönjük szépen a sok hozzászólást. Igen. Azt mondja, hogy a HR percekkel kapcsolatban érkezett több, van, aki azt mondja, hogy az nem véletlen, hogyha egy nem HR-esnek felteszel egy kérdést, hogy és elnézést most mindenkinek a nevében, ki a leggyökerebb egy szervezetben, torony magasan nyerne a HR-es, írja valaki, igen, akinek ilyen véleménye van erről. Másik oldalon meg az volt, hogy nagyon szereti Andreával hallgatni a HR perceket, nagyon érdekes és hasznos beszélgetéseknek tartja.
4: Azt eljött ilyen is, nem kellett CV-t írnom, egyetemről meghívtak, a mostani helyemre 15 éve teljesen ellennék veszve. Hát egyszer kellett nekem is, én se tudtam, hogy fogjak hozzá keresgélni a mintákat.
3: Kemény,
4: akkor, amikor hasra esett az előző kafé, ugye ott több minden
3: bizony.
4: Probléma volt, komoly válság volt, ott el is vitte a vállalkozásomat, és akkor egyszer össze kellett állítanom egy ilyet, és izzadtam rajta rendesen.
3: Na de most már, hogy profi ingatlan befektetők vagyunk, most már minden
4: más
3: minden
4: lesz.
3: Szép, a jövő szép, és aranyjal van kiverve az út, vagy kikövezve. Szóval nézzük meg, hogy az őszi szezon mit hoz nekünk.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
5: A rovatot a 13. kerületi Metrodom Beat lakópark támogatja. Metrodom Beat. Életed, ritmusod.
3: Jól indult az ősz a hazai ingatlan piacon, legalábbis ezt látjuk, de hogy mi van a számok mögött, meg a mondat mögött, Szegő Péter, a Duna House elemzési vezetője mondja el. Szia, jó reggelt!
4: Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
4: Na, ugye rendre készítetek negyed évente ilyen tranzakciószámbecslést, azt hiszem, ugye?
6: Havonta készítünk, negyed évente pedig egy kibővített ingatlanpiaci barométerre jelentkezünk.
4: Na, akkor most a szeptemberi számokat, ha megnézzük, 9385 lakóingatlan adásvétel, ezt hogy tudjuk elhelyezni, ez mennyire jó, vagy nem, vagy közepes, vagy mit jelent ez?
6: Igen, hát ugye úgy kommunikáltuk, hogy jól indul, és hát jól is indul az előző hónaphoz képest. Augusztusban azért alacsonyabb tranzakciószámokat értünk, ott 8000-re jött kiamutató, most ugye 9400 környékén van, ez egy 16%-os emelkedés, de hogyha megnézzük ugye a tavalyi szeptembert, ami a 2020-as évnek a csúcshónapja volt, ott az otthonstartnál javában nagyon rángatta a piacot, és ott ilyen 13000-es tranzakciószámok is voltak. Tehát ahhoz képest nem, de a nyári bangáshoz képest mindenképpen elindult egy ilyen őszi szezonális pörgés.
4: Ez ilyen, akkor ez ilyen éven belüli ciklikusságnak tudható be, hogy ilyenkor javulnak a számok, vagy valami egyéb válthatta ki?
6: Abszolút, ez nagyon látszik egyébként egy átlagos évnél, hogy a március, április jó napok azok kicsit felpörögnek, a nyár ugye kicsit visszaáll, és majd megint ősszel indul. Most nagyjából ezt követi le ez a trendvonal, amit látunk a tranzakció becslésünknél. Nagyon különböző volt a trendvonal 2025-ben, ahol ugye volt egy márciusi nagy felemelkedés, meg egy szeptember-októberi, tehát az speciális piac volt, mert jöttek azok a különböző állami támogatási formák, illetve a piacot erősen befolyásoló kampányok, amik aztán megrángották a piacot.
4: Igen, amelyekből megy ki a szufla, ahogy hallottuk egy másik elemzésben, mármint az érdeklődés, minthogyha már az érintettek lefutották volna köreiket, és most már csendesedik ez a dolog. Ezt gondolom ti a hitelbecslésen tudjátok mérni, hogy hogyan áll, hiszen ezek a támogatási formák vitték a prímet. Gondolom, hogy elzálló hitel előrejelzésben ez látszik valahol.
6: Igen, itt a múlt hónapra 240 milliárd volt a becslésünk, és hát ez egy nagyon magas szám az előző évekhez képest, de azt is látni kell, hogy ahogy haladunk az évben, ez folyamatosan csökkent, tehát ennél voltak azért alacsonyabb számok is, ez is azt jelzi, hogy az OSP-nek a hatása az kimerülőben van, illetve hát az is, hogy gyakorlatilag a piac most már így hónapok óta várja azt, legalábbis a vevői oldal, hogy valahogy az árakban is megjelenje az a fajta korrekció, ami most már talán indokolt lehet. De hát a tulajdonosok nehezen engednek, ugye azt láttuk, hogy a második negyed évben még nem nagyon látható.

0: mi szoktuk bontani tégla, meg panelárindexeket, nézzünk ezt országos és budapesti szinteken. Hát gyakorlatilag az összes, tehát egyrészt a vidéki árindexek is tefelé tendálnak, meg a fővárosiak is, és a legerősebb ott a panel korrekciója, mert hogy ott volt, ott jelent meg legelőször az OSP hatása, a legalacsonyabb bázison indult, és nyilván azt rángatta meg leginkább az otthonstart. Most ez korrigál leginkább vissza.
1: Világos.
2: Tehát akkor jól indult az ősz, akkor az a vevők szempontjából jelenti
1: hát
2: azt, hogy jól?
1: Hát illetve adásvétel szempontjából,
2: ugye? Tranzakció szempontjából.
0: Tranzakció szempontjából és vevők szempontjából is, tehát ugye kitart ez a trend, amit látunk az árindexeknél, és az ősz tél folyamán folytatódik az árcsökkentés, akkor nyilván a vevők itt pozícióba kerülhetnek. Eddig is abban voltak, mert az alku mértéke az folyamatosan nőtt szinte minden ingatlan szegmensben és lokációban, tehát egyre erősebb alkut tudtak a vevők kialkudni. Ugye ez azért érdekes, mert ha az árakban nem is tudtak még nagy árengedményeket elérni, de már az, hogy az alku növekszik, az is azért egy egész erős jelző, és azt mutatja, hogy az árváltozás is gyakorlatilag itt van előttünk, köszöbben van. Én azt gondolom, hogy ahogy ráfordulunk a térre, ez a fajta korrekció, ez még erősebb lesz, és hát a jövő év meg nagy talány, mert ott ugye csomó tényező van, az egyik az, hogy mi történik az otthonstart programmal. Ha hirtelen kivezetik, vagy leszűkítik mondjuk csak az új építésűekre, akkor az még mindig elég nagy hatást gyakorolhat annak ellenére, hogy már nincs akkora ereje az otthonstartnak az ingatlan piacra.
1: Illetve hogy a piaci hitelek mikor kezdhetnek el csökkenni, ugye, mert az lenne még egy nagy felhajtó erő, hogyha nem egy szűkebb, vagy szűkített szegmens tudnak kedvezményes hitelen vásárolni, hanem az egész piac lejjebb kerülne.
0: Hát igen, és valószínűleg együtt fog mozogni a kettő, tehát hogyha az otthonstartnak a kedvezményezetti köre az beszűkül, vagy esetleg kivezetődik valamilyen formában, akkor ehhez valószínűleg a piaci hitelezés majd valamiféleképpen idomulni fog.
1: Világos. Oké, akkor majd követjük a friss számokat. Nagyon köszönjük, hogy a mostani friss elemzés részleteibe beavattál minket. Jó munkát, szép napot kívánunk!
0: Sziasztok.
1: Szia! Szegő Péterrel, a Dunahouse elemzési vezetőjével beszélgettünk az őszi induló ingatlan piaci trendekről, számokról.
3: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. A rovatot a 13. kerületi Metrodom Beat lakópark támogatja. Metrodom Beat. Életed, ritmusod.
2: Na, kedves hallgatóknak megmondjuk, hogy foglalkozni fogunk a vagyonadóval. Holnap reggel majd dr. Magyar Csaba, aki kimondottan ilyen dolgokban szokott nyilatkozni nálunk, az új bejelentést fogja elemezni, és természetesen a kataváltozásokkal is foglalkozni fogunk, hiszen ez a kettő nagyon jelentős bejelentés volt most, de hogy jönnek sorra ezek a bejelentések, például autópályakoncesszió, és hasonló más bejelentések ezekkel is, vagy hogy mennyire gondolják komolyan az olimpia kérdését, miközben valószínűleg a másik oldalon pedig el lehetnek, vagy számon lehet azt kérni, hogy nem kéne elkezdeni rendet rakni így a közbiztonság, közlekedés minden terén, és akkor utána költsünk el nem tudom hány milliárdot ilyenre. Szóval, hogy ez gyakorlatilag egyébként pártállás és politikai párttól függetlenül úgy tűnik, hogy ezt a fajta cirkusz és kenyér, ez be van lengetve minden egyes alkalommal, sőt, melszélességre odállnak mellé, amikor viszont lenne mire valószínűleg másra költeni, úgyhogy sok-sok izgalom, sőt, mi több, még a mostani műsorban is foglalkozunk egy ilyennel, mert hogy hamarosan majd a tőzsdenyitás után jön szuperzöld rovatunkban, ahol a fakitermelési moratórium meghosszabbításáról lesz szó. Ugye védett erdők védelmér szólalt fel nagyon sok zöld szervezet, biztos láttátok azt a felhívást, ami fotókkal együtt körbefutotta a médiát és a közösségi médiát is, amelyben látjuk azt, hogy bizonyos Natura 2000 területeken is milyen, és védett területeken milyen kitermelést láthatunk, ilyen tarvágásokat. Szóval ez a zöld rovatunkban következik majd. Most meg visszamegyünk 1994-be, tegnap szembe jött velem a ennek a zenekarnak ez a felvétele egy feldolgozásban, de közben eszembe jutott, hogy mennyire ikonikus lett ez a riff, amit használ.

0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával minden csütörtök reggel 3:48-tól. A rovat támogatója az OTP Travel, az üzleti utaztatás szakértője. OTP Travel, a megbízható üzleti utitárs. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív globális gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Választa a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között

0: Király utcai Trófea Grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: Király Réti tanösvény a Börzsönyben. Az erdei iskola mögött kezdődik az egyik legjobb királyréti móka, a tanösvény. Indulás előtt a Hiúz házban érdemes beszerezni a tanösvény ismertető füzetét, mert ennek jó voltából egy izgalmas, titkos írásos játéknak lehetünk a részesei. Az útvonal könnyű, nincsenek meredek emelkedők. Gyönyörű, lombos erdőkön és ültetett fenyveseken keresztül vezet. Ugyanakkor vannak izgalmas részei is, mint patakon átkelés, tó melletti sétányok és régi bányajáratok. A Bajdázó tó, amely a tanösvény 5. állomása, önálló célpontként is megállja a helyét. A víz tárolását szolgálta a vasmű működése idején, később halastóként használták. 2010-ben az elizaposodott tavat rekultiválták, helyreállították a vízfelületet, hogy már az élővilág teljesen megújuljon. Érdemes ráérősen, nyitott szemmel körbesétálni. Ha szerencsénk van, találkozhatunk mocsári teknősökkel, békákkal, óriás szitakötőkkel, tőkés récékkel, és a sekély partközeli részeken, a vízfelszín alatt fürgén ide-oda cikázó kis halakkal.
2: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
1: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: És itt van velünk a vonalban Varga Zoltán, szenior elemző.
5: Szenior elemző, mondja, igen. Mi a helyzet a bőrzén? Szia, jó reggelt!
4: A bikák előjöttek, a bikák? Szenior!
5: Biztos még nem viccelődött ezzel senki.
6: Hallom jó a hangulat a stúdióban.
5: Kérdés, a piacon ez megvan-e?
6: Hát egyelőre nem. Ugye tegnap azért kedvező volt a hangulat, de mára egy picit elromlott, de nem, nincs nagy tragédia azért. Ilyen fél 1% közötti mínuszok vannak az európai piacokon, itt van ennél kisebb, ilyen 0,25%-os mínuszban van a Bux Index. A vezető részvények közül most már csak a Richter van egy kis pluszban, 12.380 forint, ez 0,1%-os emelkedés. A Magyar Telekom 0,9%-os csökkenése 2.550 forint, a MOL 0,2%-os mínuszban 5.045 forint, az OTP pedig 0,4%-os csökkenése 41.310 forint, és a forgalom most fogja elérni 3 milliárd forintot, tehát egy picit átlag felettinek mondható.
5: Ilyenkor lehet találgatni, hogy akkor ez most a korrekció korrekciója, vagy melyik volt a korrekció, igen. A nagy esés, vagy most az esésre jött emelkedés, úgyhogy egy ilyen kicsit ilyen köztes állapotban vagyunk most, nem?
6: Igen, hát ugye volt egy múlt héten egy nagyon nagy zakó, és akkor igen. Most két-három nap alatt volt egy korrekció, és annak van a korrekciója, azt így lehet.
5: Igen, és akkor azt mondod, Európában is akkor nagyjából ugyanez van.
6: Igen, ott tegnap ugye az Egyesült Államokban is kedvező volt a hangulat, tehát ezt már megszoktuk azért, hogy nem teljesen egységes a tőzsdék mozgása, de most az amerikai futures-ök is mínuszban vannak, de nagyon pici csökkenés mutatnak csak. Ugye ott továbbra is a technológiai szektor, ami húzza a piacot, és a Nasdaq az új történelmi csúcsra került tegnap, hogyha jól láttam, igen. És az S&P is egyébként új záró csúcsot állított be.
5: Szerda van, jönne valami olyan adat, amire érdemes figyelni, vagy bármi, ami...
4: Hát már jött infláció,
6: igen,
4: nem?
6: Jött infláció,
5: igen, hát
6: van,
5: nálunk, igen.
6: Ezt akartam pont mondani, hogy a várt alatt alakult, 1,6%-os volt az éves bázison számított infláció, a havi pedig 0,2%-os, aminek egy picit meglepő volt, én egy magasabbra számítottam üzemanyag árak emelkedése miatt elsősorban, de jó hír volt igazából, és gyengült is a forint rá, ugye most ez növelheti a kamatvágási várakozásokat, 366,20-nál járunk az euróval szemben, a dollárral szemben pedig 326,61. Ugye tegnap azért elég nagy mértékben erősödött a forint Urali Zoltán konferencián elhangzott mondatai után, ami az euróbevezetéshez kapcsolódott. Ma viszont Kármán András tartott beszédet reggel, ő pedig ugye elsősorban a vállalati versenyképesség növelésének szükségességéről beszélt.
5: Jó, hát akkor megnézzük, hogy mi lesz a zárásban. Vagy
6: és még lesz Fedi egy zöldkönyves, ami érdekes lehet 8 órakor.
5: Jó, ez mindenképp, igen. Oké, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát kívánunk.
6: Köszönöm szépen. Szia,
5: szia. Sziasztok. Varga Zoltán szenior elemző számolt be nekünk a tőzsdék állásáról.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: Erre hadd reagáljak már, amit mondott itt a hallgató vagy kérdező, hogy visszahallgatta azt az adást. Ugye Elie Wieselrel kapcsolatban beszéltünk, aranyköpésünkben volt, és hogy azt mondja, hogy többek között azt is mondtam, hogy az anyanyelve a jiddis volt. Ő azt mondja, hogy minden ortodox család jiddisül beszélt, ezen túl Elie Wiesel, bár önmagát is a nemzetközi zsidósághoz tartozónak vallotta, az anyanyelve magyar is volt. Ezt hadd javítsam ki, vagy illetve én ezt nem így tudom, tehát ő Máramaros szigeti születésű volt, ugye ez a Máramarosi municipium Romániában, és neki a jiddis volt az anyanyelve, és a jiddis az egy konkrétan olyan német, tehát az askenázi zsidóságnak a kialakult nyelve volt, ez már a középkorra kialakult nyelv, ami eredetileg a germán nyelvcsaládnak az egyik ágához tartozik, és francia, illetve ófrancia, meg héber arámi elemeket is tartalmazó nyelvről van szó, ami konkrétan az egész német zsidóságnak az anyanyelve volt, ahogy egyébként az Elie Wiesel családjának is. De tényleg beszélt magyarul az Elie Wiesel, hiszen megtanult kitűnően magyarul, és gyerekként rajongott a magyar kultúráért. De az anyanyelve az nem az, az jiddis volt.
5: Igen, pont múltkor futottam bele egy ilyen jiddis jövevény szavak szótárába, és meglepő, hogy mennyi olyan szót használunk, amiről szerintem nem is tudjuk sokszor, csak példaként a balek, a balhé, a bóvli, akkor a...
4: Még a Béla is az, a Bélás.
5: A Bélás is?
4: Igen, mert
5: a
4: az
5: frász, a
4: pofonhoz. A Bélás ugye az a kettes.
5: Igen, a
4: azért,
5: két
4: mert
5: forintos
4: az a második, tehát az ABC második betűje is, a Béta, Béla, és a Bélás, a Bét, úgyhogy az a kettes, a Béla.
5: A Hadovál, a Hakni ugye az előadó művészeknél, szóval rengeteg szót átvettünk, és használjuk ezeket, úgyhogy nagyon érdekes ezeket tanulmányozni.
4: Hát figyelj, tele vagyunk.
5: A jatt, mint borra való. Kajakos, a pacák ugye, hogy erős, az is állítólag onnan jön, a kasa, mint jófain kifejezés. Szóval a krak,
4: a lejmol, mint krak, érdeke. Igen, az nagyon igen, érdekes.
5: Igen. Na, ezek érdekes, nagyon klassz dolgok. Úgyhogy úgyhogy erről ennyit. Azt mondja, hogy...
4: Ezt nem hiszem el. Tehát most mondtam el a kedves hallgatónak, ugyanezt, ez érdekes, tehát, hogy azt hiszem az Einstein mondta, hogy
5: a tréfliből.
4: Ha kétszer ugyanazt ismétled meg, és más eredményt vársz tőle, az jelent valamit, most nem mondom, hogy mit, de hogy most mondta, tessék utána olvasni, tehát nem volt magyar az anyanyelve, hanem jiddis volt az anyanyelve. Magyarul megtanult utána. Ő máramarosi zsidó családba született, jiddis anyanyelvű volt.
5: Jó. Okay, nem biztos, hogy ennek így vége lesz a vitának, szerintem maradjunk ennyiben, hogy hallottok mind a két verziót.
4: Jöjjenek azok a DJ-k, akik hárman vannak, és az anyanyelvük a Metallica volt, de aztán más is megtanultak.

0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: Nézzük, mi van ezekkel a védett erdőkkel, hiszen több civil szervezet a fakitermelési moratórium meghosszabbítását kérik a kormánytól. Nyílt levelet fogalmaztak meg, Magyar Péter miniszterelnöknek címezték, és azt mondják, hogy nincsen transzparens ütemterv a védett és Natura 2000-es területen kitermelt fatömeg érdemi csökkentésére. Éppen ezért a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetőjét tárcsáztuk dr. Gálhidi Lászlót. Jó reggelt kívánok, szervusz!
2: Jó reggelt, jó reggelt!
1: Na, mi a helyzet ezekkel a hát a tarvágásokkal? Most láttuk azokat a képeket, amik megint mutatják, hogy komoly kitermelés zajlik több helyen, védett és Natura 2000-es területen is.
2: Igen, hát ahogy eddig egyébként, tehát ez Magyarországnak egy sajátos vonása, hogy még a nemzeti parkokban is hagyományos erdőgazdálkodás zajlik, tehát ezért van az, hogyha valaki a Bükkben, a Mátrában vagy a Balaton felvidéken túrázik, akkor léptennyomon vágásterületeket lát. Mi azt szeretnénk, illetve ugye, miniszter úr, gajdos miniszter úr is ezt már májusban bejelentette, hogy ezt a fajta profitorientált erdőgazdálkodást fel fogja váltani egy ökológiai szemlélet. Ennek érdekében az első lépés volt a moratórium meghozatala, megtétele, ami ugye arról szól, hogy átmenetileg betiltani minden ilyet. Majd aztán ugye átgondolva a lehetőségeket tovább megyünk egy másik úton. És ugye ahogy fogyott az idő, láttuk, hogy vége lesz a moratóriumnak, egyre inkább hiányoltuk ezeket az átgondolt lépéseket, hogy majd akkor eztán mi lesz. És hát vége lett ugye az időszaknak, gyakorlatilag megszűnt a moratórium, és hát sajnos várnunk kell azt, hogy minden hasonlóan, ha nem is pont úgy, de hasonlóan fog történni, mint eddig.
1: Ez nagyon nem jó. Hogy hasonlóan? Tehát, hogy nem lehet ezt, tehát mi az indok arra, hogy nem állítják le ezt?
2: Hát tulajdonképpen az egyik indok az, hogy a faanyagra, szociális tűzifára szükség van a társadalomnak, amit egyébként mi is civil szervezetként teljesen maximálisan elfogadunk, hogy vannak olyan családok, rászorulók, akik számára ezt a 300 ezer köbméter fát ezt biztosítania kell a helyi önkormányzatoknak, tehát ez teljesen rendben van. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt a mennyiségű faanyagot ki lehet termelni bőven, bőséggel, nem védett terület, hiszen a védett, illetve Natura 2000 területek, ez csak 40% a hazai erdőterületnek, annak is csak egy bizonyos része az, ami igazán ki kéne kerüljön a faanyag termelésből, és nem értjük, hogy miért kell ezeket mégis bent tartani. Illetve ami még ide tartozik, hogy ugye ezt talán kevesen tudják, de ugye ha egy védett területen járunk, ott kétféle intézmény gondoskodik arról, hogy az erdők rendben legyenek, ugye az egyik az állami erdőgazdaságok általában, a másik az pedig a nemzeti park igazgatóságok. Na most a nemzeti park igazgatóságok feladata az, hogy az erdők természetvédelmi szempontból rendben legyenek. Elvileg korlátozhatnák a fa kitermeléseket, de hát ugye az elmúlt évtizedekben láttuk, hogy erre minimális lehetőségük van. És hát ugye az erdő tervi tárgyalásoknak során ennek a két intézménynek, mint egy ilyen piaci alkudozás során meg kell egyezni abban, hogy innen vágunk, onnan nem vágunk, stb. Ez egy nagyon gyötredelmes folyamat, mindenki, aki ebbe benne van, úgy érzi, hogy nyomás alatt van, akinek fát kell termelni, az azért alkudozik, hogy innen is lehessen, onnan is lehessen. Ugye az állami erdőgazdaságokról beszélek, hiszen ők ebből élnek, ez is egy olyan körülmény, ami miatt azt gondoljuk, hogy a változtatásnál előbb kéne arra gondolni, hogy hogyan alakítjuk át az intézményeinket, és csak utána feloldani a moratóriumot. És ugye az asztal másik oldalán ül a Nemzeti Park Igazgatóság, akiknek meg elvileg az lenne a dolga, hogy se innen, se onnan, mert itt is madár van, ott is valamilyen érték van, és hát nem tudnak érvényt szerezni ennek, még nemzeti parkokban sem. Tehát mi azt látjuk, hogy ez megy tovább, kicsit így bedobták a gyeplőt megint a kezelők közé, de azért vannak biztató jelek, tehát a minisztérium igyekszik egy picit odahatni, hogy ezek az egyeztetések jobban, védett területen legalábbis jobban a természetvédelem javára billenjenek. De ez nem egy végleges megoldás, tehát mi ezt ezt látjuk problémának, és ugye ahány részén vagyunk az országnak, ha a Balaton felvidéken vagyunk, ha a Dráva mellett vagyunk, ha a Bükkbe vagyunk, mind a más szempontok érvényesülnek, van, ahol engedékenyebbek a természetvédelmi kezelők, van, ahol jobban beleállnak, ugye látjuk a közösségi médiában is, hogy a Dunai-Poly Nemzeti Park például most nagyon keményen lép fel, de hát ez mindenhol nem érvényesül, és nagyon-nagyon értékes erdők is áldozatul tudnak esni ennek a, hát mondjuk úgy, hogy rendezetlenségnek.
1: Nagyon régóta beszélgettünk erről, és az a helyzet, hogy szomorúan hallgatom, amit mondasz, mert hogy azt gondolnám, hogy talán valami változik folyamatosan, de én tényleg visszamenőleg legalább 10 évre vissza tudom mondani, hogy hasonló szituációról számoltatok be, amikor tarvágásba botlottatok bármelyik területen, és én az furcsálom, hogy nem, hogy is mondjam, tehát kicsit mást vártunk ettől a minisztériumtól, ilyen szakemberekkel, ilyen államtitkárokkal, ilyen miniszterrel.
2: Kicsit mást vártunk, hát ugye mi is most, ami talán a közösségi médiában a legnagyobbat menni általában, hogy Szendőfű Balázs természetfilmessel járjuk az országot, hol Gemencen, nézzük meg a magasból, hogy mi látszik, hol a Bükki Nemzeti Parkban, egyébként most, ahogy beszélgetünk, itt vagyok a Bükki Nemzeti Parkban, és hát látjuk, hogy ez a probléma, ez létezik. Januárban, amikor kezdtük ezeket a felvételeket, akkor ugye ez még egy másik időszak volt, és hát amikor jött a úgymond kormányváltás, akkor mi is azt gondoltuk, hogy itt azért, ha nem is hirtelen egyik napról a másikra fog minden megváltozni, de látni fogjuk, hogy mifelé haladunk. Tehát a miniszter úr bejelentése az egy nagyon fontos mérföldkő volt. Mi ennek alapján gondoltuk, hogy legalább látszani fog az irány. Egyébként az elmúlt pár napban a természetvédelem.hu-n megjelent egy vélemény, vagy tájékoztató anyag. Ennek kapcsán most már van valami képünk arról, hogy mi az, ami történni fog, vagy történhet jó esetben. De ugye csak, hogy tovább fűzöm a gondolatot.
1: De mi a jó eset ebben az esetben? Tehát, hogy már azt vettük észre, hogy a szárazság, ami most ugye fokozódott, és még súlyosabb lett, tehát az aszályos szituáció és az esőhiány, az is tizedeli az erdőket. Akkor mi is tizedeljük az erdőket még pluszban. Milyen pozitív forgatókönyv lehet, vagy jó esetben történhet valami?
2: Hát igen, erre csak az első felvetésedet, tehát az aszály az megint csak egy olyan viszmajor helyzet, tehát ilyet ember emlékezet óta senki nem látott még, ami idén nyáron volt, és az erdők ezt nagyon megsínylették. Tehát ugye az nem egy légből kapott feltételezés, hogy egy csomó helyen, ahol levágják az erdőt, ott nem fog felújulni, lehet, hogy évtizedekig, lehet, hogy ilyen módon fogunk elveszíteni komplet erdőterületeket, mert egyszerűen nem fog tudni úgy megújulni, ahogy ezt régen tette. Na most az ideális megoldás az lenne, hogyha most csak tényleg a társadalom szándékain, szemüvegén átnézzük a dolgot, hogy amire mi azt mondtuk akár 50 évvel ezelőtt, hogy ez legyen nemzeti park. Annak az volt a célja, hogy kivegyünk a használatból olyan tájrészleteket, amik tényleg nagyon nagy értéket jelentenek, nem csak az élővilágnak, természetes módon nekik igen, de nekünk embereknek is. Tehát akkor miért nem ennek megfelelően történik az erdőknek a kezelése? Tehát, hogyha elmegyünk egy másik országban, ez lehet bármely környező ország, azt látjuk, hogy a nemzeti parkok azok egyfajta nemzeti kincsként vannak számon tartva. Horvátországban, Ausztriában, Ukrajnában is, és nincsen ez a fajta nagyon drasztikus fahasználat, ami nálunk idézőjelben normális. Tehát most, amikor arról beszélek, hogy egy jobb helyzet áll elő, akkor erre az egyszerű gondolatra, vagy ezt az egyszerű képet igyekszem megjeleníteni, hogy milyen egy valódi nemzeti park. De mondhatnám a tájvédelmi körzetet is, hiszen a Mecsek, vagy a Kőszegi hegység, vagy az Zempléni hegység, ezek csak tájvédelmi körzetek, de hát itt is megérdemelni az a hatalmas zöld növénytömeg, hogy ne ezt a fajta nagyon drasztikus erdőgazdálkodást kelljen elszenvednie minden egyes pontján.
1: Azt kérdezik, kedves hallgató, hogy az említett országoknál ők hogy csinálják, hogy ők jól csinálják, vagy mi az, amit pontosan csinálnak ezekkel a területekkel?
2: Hát például most legutóbb Szlovákiában voltam, a Szlovák Paradicsom Nemzeti Parkban, az fele akkora körülbelül, mint a Bükk, ahol éppen vagyok, és van egy úgynevezett A-zóna, vagy magterület, egyébként ezt Európában szívesen alkalmazzák, hogy legyen egy olyan központi terület, ahol tényleg nincsen fakitermelés, és akkor a Nemzeti Parknak a széli területein, az úgynevezett puffer zónában, ahol valamiféle lehetőség van faanyag termelésre, ott egy nagyon kíméletes természetközeli módszerrel, ugye Magyarországon is vannak ennek gyakorlatai, a szállalás, vagy most örökerdő üzemmódnak nevezzük, amikor csak úgy szállanként kis csoportokban termelik ki a fát, uh-huh. Tehát ilyenre van lehetőség a Nemzeti Parknak a teremén, hogy úgy mondjam. De ugyanez a modell van például Ausztriában, ott a Kárpát-Alpen Nemzeti Parkba jártam, hasonló modell van Szlovéniában, a Triglav Nemzeti Parkban, tehát nem teljes egészében az van, mint Amerikában, hogy ami nemzeti park, az tényleg érintetlen, de van egy jelentős része ezeknek a helyeknek, amik viszont érintetlenek nálunk is, mármint Európában.
1: Mi a következő lépés, hogy több civil szervezet egyszerre fogalmazta meg ezt a nyílt levelet, számítotok valami változásra ennek kapcsán, vagy most egyelőre mi a helyzet most tényleg?
2: Hát igen, itt egyébként ebben az ügyben nagyon egyetértésre jutottunk, és az, hogy a moratórium meghosszabbítását javasoltuk, ez tulajdonképpen egy szükségmegoldás lett volna, mert nyilván ezt se lehet véglegesíteni, ezt a fajta korlátozást, viszont arra jó lett volna ez az idő, hogy akkor átgondoljuk az átalakításokat, a jogszabályi környezetet, például intézményeket, hogy akkor az állami erdőgazdaságok non-profit módon működjenek, ez lehet, hogy már jövő meg fog valósulni így az ígéretek szerint. Tehát, hogyha ez így tényleg megvalósul, akkor ez egy teljesen más helyzetet fog teremteni. Onnantól kezdve szakmai alapon kell átgondolni a tennivalókat. És itt egyébként az zöld civil szervezeteknek megint komoly szerepe lehet, mert az, hogy mit jelölünk ki A-zónának például, hol lesznek ezek a háborítatlan területek, ebbe azért mi is szakmai alapon bele tudunk szólni, tudjuk ennek az egésznek a társadalmi kapcsolat részét magunkra vállalni, elmagyarázni, hogy mi miért van, és én azt remélem, vagy azt remélhetem akár a többiek nevében is, hogy valami olyan új egyensúly fog kialakulni, ahol mindenki jobban megtalálja a helyét. Tehát az állami erdőgazdaságok is, magánerdőgazdaságok is egyébként, a természetvédelmi kezelők, tehát mindenkinek az az érdeke, hogy legyen végre rend, áttekinthetőség, valamiféle jövőkép, vízió, tehát én ilyesmi felé szeretném ezt a dolgot vinni.
1: Reméljük, hogy ez lesz. Hát ismét hangot adtunk ennek az egésznekre, és várjuk a fejleményeket. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszámoltál mindenről.
2: Mi is nagyon köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönjük szépen.
3: Szervusz. Dr. Gáhidi Lászlóval, a WWF Magyarország Erdőprogramjának vezetőjével beszélgettünk a fakitermelési moratórium lehetséges meghosszabbítása, meg hát egyáltalán az erdőink, védett erdőink helyzetéről.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Egy erős KKV-t kérnék.
4: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
4: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
3: Hát egy kis varázslás történt.
1: Ja, ja, ja.
3: Azt írja a kedves hallgató Bruno, minden szabály annyit ér, amennyit betartatnak belőle, amik is hozzánk élen jár a be nem tartatásban. Legyen az erdővédelem, közlekedés vagy közpénzek, amíg nem lesz erőforrás a betartatásra, és amíg nem besúgóként tekint a társadalom azokra, akik be akarják tartani a szabályokat, addig itt semmi nem fog változni. Ez sajnos nagyon így van.
1: Én egy kicsit szomorú vagyok emiatt, és vannak aggasztó jelek. Nem tudom, hogy pontosan minek köszönhetően. Én azt gondolom, hogy nem szabad a társadalomnak hátradőlni, leülni a kanapékra, a fotelekbe visszaülni, hanem az az újraszerveződés, ami elindult politikailag, és friss lehellett, amihez jutottunk, az nekünk is egy fontos dolog, nekünk civileknek, állampolgároknak. Tehát, hogyha valami nem tetszik, valami nem jó, valami nem olyan módon halad, ahogy azt gondoltuk, hogy haladni fog, akkor annak azonnal hangot kell adni, és ezt erőteljesen kell tenni, mert csak úgy tud megváltozni valami, hogy ezt megtesszük.
3: Igen.
1: Tehát így, ha mondjuk nem azt, például így erdőben, vagy erdőprogram kapcsán nem az történik, amit elvárunk, én tényleg megmondom őszintén, hogy ezt meglepve láttam, ezt a hírt, és ezzel kapcsolatban remélem, hogy tényleg valamiféle egyensúly kialakul. Mennyi? Nem maradt már időnk.
3: Nem.
1: Akkor
3: arra
1: búcsúzunk.
3: Van időnk, hogy elköszönjünk, illetve hogy beharangozunk, hogy Szoller Andi jön.
1: Így van.
3: A hírekkel továbbra is változatlanul, utána persze számos jó program itt a Rádió Café, maradjatok velünk, és legyen szép napotok. Sziasztok.
1: Sziasztok.
0: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszerúzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
5: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Egy erős KKV-t kérnék.
4: Na és milyen legyen? Kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
4: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Te is unod már a sablonos borokat? Akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pesgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
4: Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk, a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Arany Háromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban az 56-os, az 56-a és a 61-es villamos helyett Budagyöngye és Hűvösvölgy között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. Baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet hídon Budára a Pesti híd fő után. Torlódás alakult ki a Rákóczi út, Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok az Üllői úton befelé szakaszonként, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet-hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton tudnak közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
9: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Felbonthatják a 23 ezer milliárd forintos autópálya szerződést. Egy hónap alatt 0,2%-kal nőtt az infláció. Közös földgáz projektet indít Magyarország és Horvátország. Ma még marad a kellemesen meleg napos őszi idő, és akár 25 fok is lehet délután. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Felbonthatják a 23 ezer milliárd forintos autópálya szerződést. A kormányfő szerint a Mészáros Lőrinc és Szély László nevével félmjelzett MKIK elfogadja a kormány döntését és nem gördít akadályt a kormányzati szándék elé. Így megkezdődhet a gigantikus összegű gyorsforgalmi úthálózati megállapodás felbontása. A 23 ezer milliárd forintos keretösszegű koncesszió megszüntetése alapjaiban rajzolhatja újra a hazai autópálya hálózat üzemeltetés és fejlesztési modelljét. Tegnap egyébként aláírták az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti szakaszára vonatkozó koncesziós szerződést. A minisztérium 11 évvel hosszabbította meg a megállapodást azzal a koncesszorral, amelyik már két évtizede működteti ezt az utat. A szerződés értéke 44 milliárd forint. A közlekedési és beruházási miniszter korábban azt mondta, hogy az MKIK 149 milliárd forintért végezte volna el a feladatot. Enyhén nőtt az infláció. Szeptemberben egy év alatt 1,6%-kal emelkedtek az árak, augusztushoz képest pedig 0,2%-os volt a drágulás, közölte a KSH. Az élelmiszerek ára tovább csökkent, a szolgáltatások pedig jelentősen drágultak. Közös földgáz projektet indít Magyarország és Horvátország. Zágrábi tárgyalásokon a külügyminiszter és az energiaminiszter megegyezett a horvát kormány képviselőivel a határon fekvő Zalata-Dravica gázmező közös földgáz kutatási és termelési projektjének elindításáról. A találkozón tárgyaltak a Murakeresztúr és Kotoriba közötti új Murahíd megépítéséről is. Adománygyűjtő kampány indult a rászoruló gyerekek orvosi ellátásáért. Az OTP Bank adományozási programjában a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat is részt vesz. A cél, hogy legalább 25 millió forintot gyűjtsenek össze, azért, hogy minél több nehéz körülmények között élő gyerek jusson hozzá a szükséges orvosi ellátáshoz, illetve terápiához. Az adománygyűjtő kampány egész októberben tart. A bank ügyfelei az ATM-eknél készpénzfelvételkor, illetve az internet és mobilbankban utalás intézése közben választhatják ki az adományozás opciót. Aki nem a bank ügyfele, a Simple alkalmazásban, az adományozás menüpontban adhat pénzt. Hivatalosan is a Paramount tulajdonába került a Warner. Ezzel egyesül Hollywood két legnagyobb stúdiója, és egy vállalatként a Skydance Corporation név alatt fognak működni, írja a BBC. A Paramount ezzel megszerezte többek között a CNN-t, az HBO-t és a Warner Bros. Filmstúdiót is.
9: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Ma még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik fátyol felhők a napsütést. A déli délkeleti szél napközben több felé élénk lesz. Délután 25 fok várható.
9: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A kanadai rapper Baby No Money azért választotta ezt a művész nevet, mert elhatározta, hogy takarékoskodni fog, amíg a zenéléssel nem robbant bankot. Érdemes volt összeállnia egy pénzesebb fazonnal, Rich Brian indonéz rapperrel, a 2021-es Adam Amey milliárdos YouTube és TikTok megtekintéseket produkált. Ám lehet egy művész nélkülöző vagy tehetős, nincs menekvés a gyerekkori traumák elől. A Baby Nincs Pénzem és Gazdag Brian urak mindketten megtapasztalták a Teletubbik borzalmait, bele is írták azokat közös daluk szövegébe. A Baba a napban, mint a Teletubbikban sor, nem költői túlzás. Szegény Baby No Money egy interjúban felidézte, a gügyögő, babarcú napot is felvonultató sorozatot kellett néznie, mert anyukája eltiltotta a sokkal menőbb, de erőszakosnak ítélt Power Rangers-től.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Pigeon John nevének kacifántos története, hogy Jézus egyszer kiszállt egy autóból a kaliforniai Inglewood településen, adott a kis Johnnak egy halottnak tűnő galambot, megkérte a srácot, hogy érezze jól magát, majd elhajtott. Erre a galamb feltámadt John kezében, és elrepült. A zenész az LA Symphony hip-hop csapatból vált ki, hogy szóló karrierbe kezdjen. Tim Myers nevének kevésbé kacifántos története, hogy szülei így nevezték el őt. A zenész a One Republic pop-rock csapatból vált ki, hogy szóló karrierbe kezdjen. Kettejük közös munkájának egyik, de nem egyetlen gyümölcse a 2025-ös New Vibration.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A muzsikáról különben is nehéz szavakkal magyarázatot adni. Felej például arra a kérdésre, hogy mit szeretsz voltak épp a zenén. Mondtam, nem tudom. Talán az anyagtalanságát, illetve hogy ezt a megfoghatatlan valamit a fülemmel, a hajammal, még a bőrömmel is érzem. Mondta Örkény István.

0: Hello, it's Mowgli again. Keep listening to Radio Café.
1: Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
2: A Magyar Tőzsde Világa kiállítása a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban október 25-ig. Vállalkozások, részvények és nagy gazdasági döntések a 19-20. Század fordulójának Budapestjén. A 19. század végén a tőzsde több volt egyszerű pénzügyi intézménynél, a kereskedőteremben percek alatt dőltek el vállalkozások sorsai. Áruk és részvények cseréltek gazdák, miközben a brókerek és a befektetők között gyorsan terjedtek a hírek és az információk. Kik voltak, akik nap mint nap beléptek ebbe a különös világba? Milyen áruk és értékpapírok forogtak a tőzsdén, és milyen szerepet játszott mindez az ipar, a közlekedés és a kereskedelem fejlődésében? Mit jelentett a tőzsde a 19. századi Pest életében? Milyen áruk és értékpapírok cseréltek itt gazdát, és vajon hogyan születtek itt vagyonok, vállalkozások és néha legendák is? A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum időszaki kiállítása azt a pezsgő világot idézi fel, ahol a pénz, az információ és a kockázat találkozott. A tárlat október 25-ig látogatható. Segélykiáltás, az utca jogász Vita Színháza a szociális juttatásokról az 5-ös 10-ben, október 9-én. Magyarországon elég csak átfutni az állami támogatások és kedvezmények sorát, hogy ránk törjön a bőség zavara, annyi mindenre jogosult lehet az ember, és oly nehéz a választás. Otthonteremtés, otthonfelújítás, gyermekvállalási támogatás, családi adó és járulékkedvezmény, KRESZ vizsgadé visszatérítése, SZIA mentesség. Az állam szívesen ad, és ma már nem szégyen kérni, bárkiből lehet rászoruló. Persze mindennek pontos jogi feltételei vannak, az állam gondosan megválogatja, mely társadalmi csoportok érdemesek a támogatásra, de mégis mi alapján lehet eldönteni, hogy ki a rászoruló, mire számíthatnak azok, akik kiszorulnak a körből. A Vita Színház során színházi jelenetekkel formálnak meg egy-egy fontos témát, hogy aztán alaposan kivesészhessék. Szakértőként az utcajogász egyesület tagjai is felszólalnak, akiknek a résztvevők közvetlenül is feltehetik kérdéseiket. Segélykiáltás, az utcajogász Vita Színháza a szociális juttatásokról. Péntek este az 5-ös 10-ben. Kucok, játszunk velük mesét. Interaktív meseszínháza Tünet együttes tagjainak közreműködésével október 10-én a Klebelsberg kultúrkúriában. A Kucok egy színházi előadás és egy kreatív mozgásos zenés vállalkozás foglalkozás keveréke 3 és 7 éves kor közötti gyerekeknek. Milyen is egy kucok? Barátságos rejtekhely, ahová behúzódva a fantázia határtalan kalandokra indulhat. Zúg, amely meg annyi titkot tartogat. Kucokfalva lakói, vagyis a kiváló jazz muzsikusokkal kiegészült Tünet együttes a gyerekek segítségét kérik az elveszett királylány felkutatásában és az éjszaka lidérceinek elűzésében. Az úton a kis kalandorok találkozhatnak az egyszemű óriással, a rozsdás robottal vagy a lila hangyásszal. A játék, a tánc és a zene részesei lehetnek, miközben ők maguk is mesehőssé válnak. A kucoki erdőben mérve reggeltől másnap reggelig tartó mágikus úton a kicsik saját hangja, teste és mozdulatai lesznek a történet, a zene, vagy akár a szereplők mozgatói. Eközben ők maguk is szabadon játszhatnak, mozoghatnak, ismerkedhetnek képességeik határtalanságával. Szombaton délután Kucok, interaktív meseszínház a Tünet együttes tagjainak közreműködésével a Klebelsberg kultúrkúriában.
1: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borász szálvanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhasd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
4: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Választa a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest CV-ben a Deák tér és a Nagykörút között fél

0: FM, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1971-ben egy zenész házaspár megjelentette Some People Never Know című dalát. A szerzeményt Paul és Linda McCartney komponálta, együttesük a Wings számára. Zenéje folkos beütésű, szövege arról szól, ne hagyjuk, hogy mások megpróbáljanak megváltoztatni minket, és elrontsák a boldogságunkat. 2025-ben egy zenész testvérpár megjelentette Some People című dalát. A szerzeményt Liv Mia és Lou Philip van den Hoven komponálta, együttesük a Liu számára. Zenéje folkos beütésű, szövege arról szól, ne hagyjuk, hogy mások megpróbáljanak megváltoztatni minket, és elrontsák a boldogságunkat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Don Cavalli a 80-as évek óta zenél különböző formációkban, de igazán a 2000-es, 2010-es években kiadott szólólemezei tették fel a francia rockabilly, blues, country, R&B és gospel énekes dalszerzőt a térképre. Már amikor ő maga is úgy gondolja, hogy szeretne a zene elképzelt térképén szerepelni. Előfordul, hogy Cavalli megunja a zenebiznisz nyűgjeit, például a turnézást, ilyenkor visszavonul és temetkezési vállalkozásával foglalkozik. 2013-as Temperamental nagylemeze egyik trackjét, a Me and My Baby-t Luc Besson ugyanabban az évben felhasználta Vérmeség című filmjében. Robert De Niro maffia vezért játszik az alkotásban, és tevékenységéből kifolyólag meglehetősen sok munkát ad temetkezési vállalkozóknak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Farrokh Bulzara a zanzibári Stone Townban született 1946-ban párszi indiai szülők gyermekeként. A zanzibári forradalom elől menekült Angliába, ahol 1970-ben megismerkedett Roger Taylorral és Brian Mayjel. Így lett a Queen zenekar énekese.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádiókafé gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: A Kata tervezett átalakítása növelheti a vállalkozók hitelképességét, 5 évre visszamenőleg is átvilágíthatja a politikusokat a NAV, elakadtak a luxus beruházások Balaton aligán. Ma még kellemesen meleg napos őszi idő lesz, akár 25 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A Kata tervezett átalakítása jelentősen növelheti az érintett vállalkozók hitelképességét. Az általány adózásból az új adónembe visszatérők azonos bevétel mellett akár kétszer akkora lakás hitelhez is juthatnak, mivel a banki számítási módszerek alapján a katás bevétel jóval magasabb igazolt nettó jövedelmet jelent, írja a Bankmonitor. A bejelentett tervek szerint ismét választhatják a katát a mellékállásúak, a nyugdíjasok és a hallgatók, emellett újra engedélyezik a cégek felé történő számlázást is. Az éves bevételi értékhatár 18-ról 22 millió forintra emelkedik, a főállású kisadózók havi adója alap esetben 100 000 forint lesz. A pénzügyminiszter szerint a versenyképes iparágak támogatásával és a kiélezett versenyből fakadó hatékonyabb működéssel érné el a gazdasági növekedést az új kormány a következő néhány évben. Kármán András a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján hozzátette, tudja, hogy ennek rövid távon vannak rossz hatásai, csúszhatnak például beruházások, de ez egy olyan befektetés, aminek 2-3 év múlva látszanak majd a hatásai. Január 1-től vagyonadót kell fizetniük az 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkezőknek, mértéke az 1 milliárd forint feletti vagyon után 1%, míg a 100 milliárd forint feletti rész után 1,5% lesz. Az adó kiterjed az ingatlanokra, befektetésekre, társasági részesedésekre, valamint a külföldön tárolt vagyonra is. Az első önbevallást az idei évvégi állapot alapján 2027. augusztus 31-éig kell megtenni. 5 évre visszamenőleg is átvilágíthatja a politikusokat a NAV. Az érintett tisztségviselők legalább 5 millió forintos adóhiányát névvel együtt hoznák nyilvánosságra. A benyújtott törvényjavaslat szerint kötelező napvizsgálatot vezetnek be az országgyűlési képviselők, a kormányzati vezetők meghatározott köre és hozzátartozóik vagyongyarapodásának ellenőrzésére. Elakadtak a luxus beruházások Balaton-Aligán. A Népszava azt írja, egy 947 négyzetméteres luxus villa építési engedélye iránti kérelmet elutasították, és megszüntették a telekre beadott másik építési engedély iránti kérelem eljárását is. Az új kormány augusztusban megmondta a kiemelt státuszt, amivel a telkekre újra a helyi szabályok, például az 5%-os beépíthetőség vonatkoznak. 7 ország érdeklődik a 2036-os olimpia iránt, Magyarország mellett Németország, India, Katar, a Koreai Köztársaság, Dél-Afrika és Törökország. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szeretné, ha a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa még idén ősszel megtárgyalná egy budapesti olimpia rendezés koncepció javaslatát. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, egyelőre nincs a kormány asztalán az olimpia kérdése, alapvető pénzügyi és infrastrukturális kérdések, témák előbbre valók ennél.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik fátyol felhők a napsütést, a déli délkeleti szél napközben több felé élénk lesz, délután 25 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Nagy Zsolt, pszichológus, haladó gyászfeldolgozás módszer specialista, akit köszöntök, szia!
8: Szia, szia Marian, én is köszöntelek meg a kedves hallgatókat is.
7: Hát nem először találkozunk, viszont kell egy kis bemutatás, azt hiszem, hogy képbe helyezzük a hallgatókat, csak azért, mert úgy érződni fog, hogy mi is az iránya a beszélgetésünknek. Ugye több mint 7 éve foglalkozol gyászolók segítésével, egyénileg és csoportosan is, gyászlélektant tanítasz, és idén jelent meg a Gyásztörténetek veszteségből növekedés című könyved, amely 25 személyes történeten keresztül mutatja meg a veszteségek sokféleségét és a gyász útját, és te vagy a szervezője a második országos szakmaközi gyászkonferenciának is, amelynek a középpontjában az áll, hogy hogyan tudunk természetesebben, őszintébben és nyitottabban beszélni a veszteségekről. Itt jegyzem meg, hogy mi akkor találkoztunk először, amikor tavaly, ugyanebben az időben az első országos szakmaközi gyászkonferenciát szervezted. És akkor mi beszéltünk a te történetedről is, ami dióhéjban most is el fogunk mondani, hiszen ugye te az édesanyád elvesztése kapcsán meséltél a te saját fájdalmadról és annak a feldolgozásáról, és arról, hogy mélyebben elkezdett érinteni az, hogy hogyan is lehet másokat is segíteni. Úgyhogy szerintem kezdjünk ezzel, de aztán ehhez képest messziről fogok indítani.
8: Nyugodtan.
7: De akkor nézzük most először ezt a te történetedet, jó? Csak azért, hogyha még valaki nem hallotta, akkor legyen meg.
8: Rendben. Ugye én 2022-ben vesztettem az édesanyámat. Ő 65 éves volt, és egy betegség kapcsán történt az ő elvesztése. És már ezt megelőzően is foglalkoztam ugye gyászoló kísérésével, de ennél a pontnál éreztem azt, hogy a szaktudás mellé jött egy olyan saját egyéni megélés is, ami talán még inkább hitelessé tudott tenni ebben a szakmában való dolgozásra, és igazából sok minden akkor vált megértetti számomra, hogy mik lehetnek azok az érzések valóban, amik mondjuk egy velem szemben ülő gyászolóban megfogalmazódhatnak, akár egy egyéni, akár egy csoportos folyamatban, és igazából emellett ugye egyetemen a gyászlélektant is oktatva azt láttam, hogy még mindig mennyi ennyire tabu téma a gyászról, a veszteségekről, mert hogy egyébként a veszteségek köre az nem csak a haláleseti veszteségek köré csoportosul, hanem ezt emellett körülbelül olyan 40 egyéb olyan veszteség van, amivel így az életünk során találkozunk. Szóval, hogy maga a téma mennyire még mindig tabusított a társadalomban, és hogy nagyon sokszor ugye azt gondoljuk, hogyha valamilyen veszteség nem ér bennünket, akkor minket mindig el is kerül. Utána a témában írtam a szakdolgozatomat is a pszichológus képzés során, és hogy, tehát, hogy egyre inkább mélyült bennem a téma is, és már régebb óta éreztem azt, hogy nagyon jó lenne egy olyan szakmaközi összekapcsolódás is, ahol mindazok, akik így valamilyen úton módon a gyász, a veszteségek témakörével foglalkoznak a munkájuk során, legyen az akár munkahelyi környezet, akár rendőrségi, iskolai környezet, akár segítők, akár olyanok is, akik csak a téma iránt érdeklődnek, és a saját megértésüket szeretnék valahogyan bővíteni az eszköztárukat, hogy legyen egy olyan szakmaközi találkozópont, ahol erről lehet nyíltan, őszintén, előadások mentén közösen gondolkodni, beszélni, tehát így született meg az első országos szakmaközi konferenciának az ötlete, ami ugye tavaly nagy sikerrel valósult meg, és idén újra megrendezésre kerül október 16-án, illetve nagyon azt éreztem, hogy érlelődik bennem egy könyv is, egy olyan könyv, amiben viszont olyan veszteségtörténeteket tudunk valahogyan az olvasók elé tárni, amik a veszteség mellett mégis egy reményt, egy olyan átkeretezést tudnak megfogalmazni, hogy hogyan lehet egy veszteségben meglátni mindazt a transformáló lehetőséget, mindazt a változtatást, mindazt az akár növekedési lehetőséget is, amihez mondjuk nem jutottunk volna el, hogyha mondjuk az adott veszteség nem történik meg.
7: Na hát képzeld el, hogy én azt gondolom, hogy ahogy te is mondod, tabu téma, de azt is gondolom, hogy vannak jó néhányan a szakma oldaláról is, és az én szakmám oldaláról is, akik ebben úgy gondolják, hogy ebbe bele kell tenni, és kell ilyen módon segíteni a közönséget, magunkat, a társadalmat, és ezért aztán azt mondom, hogy elég sokszor van róla szó. Nálam mindenképpen. Viszont nyilván nem akarom azt, hogy ezzel telítődjenek a hallgatók, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy ez mégis hogy van, hogy olyan sokszor idejük adunk ki, hogy a gyász, hogy a veszteség. És aztán képzeld el, hogy én arra jutottam, és muszáj ezt most akkor feltennem ezt a kérdést egy szakembernek, hogy azért akárhogy is nézzük, de az életnek, amikor azt mondjuk, hogy kétpólusú, hogy vannak örömei és bánatai, nehézségei és felemelő pillanatai, tehát azt kell mondanom, hogy szerintem ki kell mondani, és nevén kell nevezni, hogy az életnek a gyász nagyon-nagyon komolyan a része. Tehát ez nem az van, hogy egyszer csak elér, hanem az ott van, 0 perces kortól, mert ilyen értelemben a veszteség, a veszteséghez való viszonyulás, és az, hogy abból a személyiségünk hogyan fejlődik, vagy nem fejlődik, mit épít, vagy mit vet le magáról, az egy kisgyereknek a játék elvesztése is lehet, és ez nem bagatell szerintem.
8: Ez így van, tehát hogy...
7: Úgyhogy magyarán azt hiszem, hogy amikor gyászról beszélünk, akkor megint csak azt kell mondanom, hogy az életről beszélünk.
8: Így van, tehát hogy például Jalom, egy egzisztenciális pszichológus, ugye ő... Így van.
7: Ma is jár pszichológushoz.
8: Igen. Ő mondja azt, hogy ahhoz, hogy az életet értékelni tudjuk, foglalkozni kell a halállal.
7: Igen.
8: És ő többek között ő fogalmazza meg, hogy ugye a gyász annak az ára, hogy szerettünk. És igen, tehát, hogy ahogy te is mondod, vele járója, de hogy ettől függetlenül a halálszorongás, a veszteségtől való, az ismeretlentől való félelem, az mégis nagyon erős, mert ahogyan mondtad is, igazából régen ugye a családi rendszer működésének része volt, a születés mellett a betegség és az idős hozzátartozóknak, az ágynak esése, de hogy ahogyan az idő ugye előre haladt, egyre inkább intézményessé vált a betegeknek is az ellátása, és az otthonfalai közül kikerült az, hogy látták a családtagok megbetegedni, illetve otthon meghalni a hozzátartozókat, és most már 2-3 olyan generáció felnőtt, hogy nincsenek meg ezek a rítusok, nincsenek meg azok a szokások, hogy mit lehet ilyenkor tenni, mondani, és hogy így próbálkozunk nagyon sok olyan klisés helyzettel, amik aztán valójában pont így a gyász csoportjaimban is látom, hogy inkább bezárják a gyászolókat, mint sem, hogy segítik. De hogy ezt tudni kell, hogy nem azért kérdeznek néha olyan badarság tűnő, vagy tapintatlannak tűnő dolgokat, esetleg így a környezetünkben lévők, mert ők nem akarnak velünk empatizálni, hanem egyszerűen azokban a mondatokban, hogy szép kort élt meg, legalább nem szenved, vagy mindenki olyan terhet kap, amit elbír, vagy fiataloknak, hogy majd lesz még gyereketek, túl fiatalok vagytok, tehát hogy inkább az jelenik meg, hogy nem tudjuk, hogy erről hogyan lehet kommunikálni.
7: De most azt mondod, hogy egyébként ezt valamikor tudtuk, vagy azt mondod, hogy mivel benne volt az életben, a természetességével megsegítette magát a folyamatot?
8: Igen, inkább a második, tehát hogy annyira természetes volt, hogy nem volt kérdés, hogy hogyan tudunk úgy jelen lenni, tehát hogy a jelenlevés, a támogatás sokszor csak az, hogy volt egy ilyen biztonságot adó nagy családi háló, amiben ezt megélhetővé vált, ez én úgy gondolom, hogy tudott adni egy biztonságot, ami ma hiányzik.
7: Ahogy nem, tehát teljesen magányos.
8: Így van, így van.
7: Értem. Hát igen, és akkor azzal, hogy idehoztad mondjuk akár azt, hogy fiatal pároknak mit mondanak egyébként majd október 15-én, ugye ez a Ácsolanó Babák napja, 14-én majd lesz is erről szó, mert én minden évben foglalkozom, és ezt nagyon fontosnak tartom, tehát hogy a perinatális gyásszal foglalkozunk, legyen neki teren neve, mert ott is azt gondolom, hogyha valaki ezen nem tud egészségesen túljutni, akkor tök más irányba mehet az élete, ami nehéz lehet. Szóval, hogy ebből is látszik, hogy a gyászról, mint veszteségről, nem feltétlenül csak és kizárólag a szerettünknek az elvesztése van csak benne, hanem akár a meg nem született élet.
8: Akár a meg nem született élet, akár a meddőség, akár egy elvesztett házi kedvenc, munkahelyi veszteség, akár azoknak a rítusoknak az elvesztése, ami mondjuk így a hétköznapjaink része, de hogy valami miatt nem megélhető, akár egy olyan emberi kapcsolatnak is a meg nem léte egy élő személlyel, amire mindig vágytunk, de hogy nem tudott olyanná válni, szülő-gyerek kapcsolatban, akár bármi egyéb olyan, mondom, rítus elvesztése, vagy akár, hogyha azt nézzük, hogy bizonyos életszakaszokban, akár az időskorban, a nyugdíjazás is, tehát hogy, sőt, mitől az is egy érdekesség, hogy pozitív események is kiválthatnak gyászfolyamatot, mert hogy az addigi életnek a folyása, működése ott valahogyan lezárul, tehát hogy nagyon sokrétű,
7: a váltás,
8: akár egy külföldre költözés, tényleg nagyon egy betegségből való felgyógyulás, egy balesetből való felépülés, egy klinikai halál, ezek mind-mind témaként egyébként, akár egy válás, szakítás, ezek mind-mind témaként meg is jelennek a könyvben, amit említettél az elején.
7: Igen, és én ezért mondom, hogy ilyen értelemben azt kell mondani, hogy amikor a gyászról beszélünk, akkor az életről beszélünk, mert az életnek a velejárója. Tehát, magyarán, a viszonyulásunk az a nem mindegy, hogy milyen kapaszkodóink vannak, mi az, ami számunkra segítséget hozhat, adhat. Van-e az külön, hogy meg tudjuk-e fogalmazni, hogy mi bánt minket? Szóval el is jutunk oda, hogy tudunk-e erről beszélni.
8: Vannak-e rá szavaink? Meg ugye nagyon fontos ehhez, én úgy gondolom, hogy van-e rá mintánk korábbról, hogy például a családi rendszer működésének mennyire része az, hogy nehézségekről lehet beszélni, igen, hogy érzések hozzáférhetőek, vagy inkább ezek kevésbé megélhetőek, és hogy mik azok a hiedelmek, amik akár így a nehézségek megéléséhez kapcsolódnak. Tehát, hogy nagyon sok helyen, tényleg családban is azt látom például, hogy nem akarják egymást terhelni a nehézségekkel,
7: borzalmas,
8: vagy egy veszteség esetén oda kell figyelni a másik családtagra, de hogy mindig valahogyan hiányzik az én idő, amit saját magammal és a gyászommal úgy tudok tölteni, hogy a számomra önazonos legyen.
7: Meg tudod, mi az, amit én még sokszor látok, hogy ki akarjuk ebből mozdítani. Tehát, hogy nem akarjuk megengedni azt, hogy ez a fájdalom közel jöjjön.
8: Magunkat is, és a másikat is, mert hogy ez nagyon ijesztő, persze, ugye megjelenik ebben a tehetetlenség, persze. Másrészt meg sokszor hallom, látom csoporton is, hogy megkérdezik így a gyászolótól, hogy miért sírsz, még mindig sírsz? Hát már eltelt 3-4 hónap.
7: Ó, igen.
8: És hogy ugye ebben azért a másik szomorúságában ott van az is, hogy triggerel engem, mert hogy ha ő szomorú, akkor engem is valamire emlékeztet, amire mondjuk nem akarok emlékezni, és hogy nekem is kellene foglalkozni, mert akarva, akaratlanul a veszteségek egy tükröt tartanak. Tükröt tartanak saját életünk irányáról, a céljainkról, hogy merre tartunk, hogyan vagyunk a saját életünk, gondolataink megvalósításában, és azért erre nem mindig szeretünk ránézni, főleg akkor, hogyha mondjuk más fele tart az életünk, mint amit szeretnénk.
7: Az jutott erről eszembe, hogy nagyon sokszor hallom azt, amikor valaki nehéz helyzetben van, akkor az valahogy felmagasztalásra kerül, hogy ő ezt erősen és jól viseli. Nem is látszott rajta annyira, meg mindig viccelődött, annyira jól csinálta. És ezen én nagyon sokszor elgondolkodom, hogy ki szempontjából, a környezet szempontjából csinálta jól? Mert hogyha valakin látszik, hogy ő neki nehéz, ha látszik, hogy nem tudja összeszedni magát, akkor ő gyenge, ő nem jó, és ő egyébként pusztulásra is van ítélve, mert ugye ezt is szoktuk hallani. Így is kell. A gyógyuláshoz ez kell. És ez, bennem ez is nagyon erős érzéseket kelt, és visszásságot, mert szerintem ilyenkor, amit kihagyunk a képletből, az a személyiség egyik oldalról, meg másik oldalról azt is, hogy akkor van-e felelősségünk abban, hogy segítünk, vagy hogy segítünk. Szóval, hogy ez egy, szerintem egy ilyen összegumancolódott képlet a meghatározása arra, hogy a veszteséget kell valahogyan viselni, vagy a rosszat kell valahogyan viselni. Mit gondolsz erről?
8: Én mindig azt szoktam mondani, hogy próbálják megtalálni saját maguk számára, hogy hogyan tudnak önazonosan gyászolni. Mit is értek ez alatt? Ugye minden gyász egyedi. Tehát, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy egy adott családon belül is ugyanazt a szerettét, vagy helyzetet két különböző ember teljesen máshogyan gyászolja. Van, aki érzelmileg jobban kifelé, megéli, jobban sír, van, aki magában csöndben, de hogy nincs olyan, hogy jól vagy rosszul.
7: Vagy jobban. Vagy rosszabbul.
8: Igen, és hogy sokszor abba a hibába esnek a gyászolók, hogy elkezdik magukat hasonlítani a család többi tagjához, és valahogyan azt érzékelik, hogyha nem úgy csinálják, mint ahogyan a másikok, akkor valamit biztosan ők csinálnak rosszul. És hogy sokszor egyébként még egy lépéssel hátrébb mennék, tehát hogy annak a megfogalmazás, hogy egyébként nekem mire van szükségem a gyászban, már azért nehéz, mert hogy megtanulunk a megfelelésben eltávolodni saját magunk szükségleteitől.
7: És ez egyébként, ez amúgy betegítő.
8: Ez nagyon betegítő, mert hogy tehetünk úgy, hogy mintha nem lenne, és kifele mutatjuk azt az állarcot, hogy igen, kemény vagyok. Sokszor hallom, hogy nincs időm gyászolni, hogy mikor leszek én már túl a gyászon, szeretném azt úgy kipipálni, de hogy ez nem egy ilyen megoldandó feladat. És azok az érzések, helyzetek egyébként, amik nem válnak elsirathatóvá,

0: 40 év vagy 50 évesen érkezik valaki egy akut gyásszal, egy szülőnek az elvesztésével, vagy egy válással, és hogy az azt megelőző 10-20 évnek a fájdalmait borítja rá. Tehát, hogy annyira erőssé válik ott már a szenvedésnyomás, hogy valamit kezdenie kell saját magával, de hogy nem csak az adott helyzetet kell megoldani, hanem nagyon sokszor visszamenőleg elkezdeni saját magával, és a korábbi fel nem dolgozott fájdalmakkal, akár traumákkal, nehézségekkel dolgozni.
1: Egyébként ez is szerintem ilyen tiszta sor, hogy a gyász az csak borít, így van. Tehát az így valamire így rátett egy nagy leplet, csak az van, hogy az alól már így türemkedik ki minden. Mármint abban az esetben, hogyha az ember foglalkozik vele, ha nem, akkor azért ezt még lehet hova tömködni, meg lehet mindenféle elhárító mechanizmussal mindent is csinálni, csak közben akkor ott van a nagyon boldogtalan élet.
0: Igen, és egy gondolat még eszembe jutott, ugye én a gyászfeldolgozás módszerben dolgozom most, és ott van egy ilyen gondolat, hogy az 1%, tehát hogy az 1% az a saját magunk felelőssége azért, hogy mit tudunk magunkért tenni a gyászban azért, hogy jobban tudjunk lenni. Mert hogy nagyon kellünk mi is ahhoz, hogy egyébként egy veszteség folyamatból valahogyan ki tudjunk mozdulni. Sokszor azt látom, hogy a veszteséghez a gyászhoz való ragaszkodás már az utolsó kapocs, és ez okozhat egy elakadt gyász folyamatot. Mert hogy azt gondoljuk, hogy ha már a gyászhoz való kapcsolódásunk sem lesz meg, akkor teljes mértékben mindent elvesztünk vele kapcsolatban, és úgy gondoljuk, hogy ha engedjük magunknak az élet további áramlását, akkor olyan, mintha az együtt járna azzal, hogy őt teljes mértékben elfelejtjük.
1: Aha, már mint a szerettünket.
0: Így van.
1: Igen. Ezt egyébként én magam is éreztem így, hogy van olyan, hogy most nem gondoltam erre már mióta, akkor az olyan, mintha...
0: Mint hogyha nem is szeretném, vagy mint hogyha már hűtlen lennék akár egy kapcsolatban hozzá, tehát, de hogy ezek igazából én azt gondolom, hogy a hiány az mindig meg fog maradni. Ami változik idővel, az talán a fájdalomnak az intenzitása, és azoknak a kilengéseknek az intenzitása, amit csökkenhet az idővel.
1: Hát meg ugye körben övi az élet.
0: Így van.
1: És ez fontos kérdés, hogy ki hogy csinálja, kinek hogy kényelmes, és akkor megint csak azt hozom ide, és érdemes ezen gondolkodni, hogy az életben ott van mindig a veszteség, meg a gyász. Hát hány olyan ember van, akiről azért tudunk, és azért tudjuk, hogy ő mit csinált, mi volt az ő missziója, mi volt fontos számára, mert azok, akik itt maradtak utána, azok valamilyen módon ilyen altruizmusba fordították a fájdalmukat, és csináltak köré egy alapítványt, továbbitték a gondolatát, továbbitték, és ehhez nem kell feltétlenül, nem tudom én, kutatónak, tudósnak, bárminek lenni, hanem ezek kezdeményezések.
0: Így van, ehhez kapcsolódik az, hogy Pál Feri szokta mondani, hogy a veszteségek vagy a nehéz helyzetek kapcsán dönthetünk úgy, hogy szoba egyik sarkába vonulunk, és hogy ott lekuporodunk, és a helyzet áldozatainak tekintjük magunkat, vagy valamilyen forrást próbálunk egy nehéz helyzetből valahogyan fakasztani, és ez a forrás táplálóul szolgálhat mások számára, hogy valami olyat hozok létre.
1: De szerintem létezik az egyik, meg a másik egymástól függetlenül, külön is, és egy folyamat részeként.
0: Abszolút. Tehát, hogy a gyásznak a szakaszait nézzük, nyilván ebben is van egy ilyen, vannak akik azt mondják, hogy szakaszolható, vannak akik nem, mert hogyha a szakaszolással mondjuk valamilyen struktúrát alakítunk, akkor az olyan, mintha egy plusz elvárást raknánk a gyászolókra. Én úgy gondolom, hogy mégis azért ahonnan, hová, tehát hogy tudjuk, hogy ez nem lineárisan egymásból következő folyamat, de mondjuk azért a tudatosulás az lehet egy olyan szakasz, amikor már inkább, ahogy te is mondtad, körbenövi az élet, és megtanulunk együtt élni a veszteség okozta hiánnyal, és már lelkiismeret furdalás nélkül mondjuk tudunk tervezni, szervezni, és inkább már a pozitív dolgokra emlékszünk. Tehát az, hogy mondjuk a veszteségben a növekedést meglássuk, ez nyilván nem a folyamat első részében van, hanem inkább egy későbbi szakaszában, de hogy ehhez kellünk mi is valójában.
1: Uh-huh. Igen, tehát te azt mondod, hogy hát ez is személyiség kérdése.
0: Személyiség, mint hogy az is, hogy ugye a gyász feldolgozása függ attól, hogy milyen korábbi veszteségekkel találkozott az illető, volt-e lehetőség akár felkészülni, elbúcsúzni, milyen a személyiség struktúrája, van-e egy ilyen támogató háló körülötte, hogyan történt az elvesztés hirtelen, vagy egyéb módon, tehát hogy mennyire volt tragikus jellegű.
1: Igen, az ez nagyon sok összetevős.
0: Így van.
1: Igen, és nagyon egyéni. És szerintem az idejét sem, tehát nem

0: a tempóját sürgetni. Na de akkor ki fogunk térni a szakmaközi konferenciára, ugye, ami október 16-án lesz, és ki fogunk térni a Gyásztörténetek című könyvre is, aminek az alcíme a Veszteségből növekedés. Csak most jönnek feles információk és zene, és vendégem Nagy Zsolt, pszichológus, haladó gyászfeldolgozás módszer specialista. Szóval jövünk vissza, és folytatjuk, maradjatok ti is.
1: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
2: A Magyar Tőzsde Világa kiállítása a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban október 25-ig. Vállalkozások, részvények és nagy gazdasági döntések a 19-20. Század fordulójának Budapestjén. A 19. század végén a tőzsde több volt egyszerű pénzügyi intézménynél, a kereskedőteremben percek alatt dőltek el vállalkozások sorsai. Áruk és részvények cseréltek gazdák, miközben a brókerek és a befektetők között gyorsan terjedtek a hírek és az információk. Kik voltak, akik nap mint nap beléptek ebbe a különös világba? Milyen áruk és értékpapírok forogtak a tőzsdén, és milyen szerepet játszott mindez az ipar, a közlekedés és a kereskedelem fejlődésében? Mit jelentett a tőzsde a 19. századi Pest életében? Milyen áruk és értékpapírok cseréltek itt gazdát, és vajon hogyan születtek itt vagyonok, vállalkozások és néha legendák is? A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum időszaki kiállítása azt a pezsgő világot idézi fel, ahol a pénz, az információ és a kockázat találkozott. A tárlat október 25-ig látogatható. Segélykiáltás, az utca jogász Vita Színháza a szociális juttatásokról az 5-ös 10-ben, október 9-én. Magyarországon elég csak átfutni az állami támogatások és kedvezmények sorát, hogy ránk törjön a bőség zavara, annyi mindenre jogosult lehet az ember, és oly nehéz a választás. Otthonteremtés, otthonfelújítás, gyermekvállalási támogatás, családi adó és járulékkedvezmény, KRESZ vizsgadé visszatérítése, SZIA mentesség. Az állam szívesen ad, és ma már nem szégyen kérni, bárkiből lehet rászoruló. Persze mindennek pontos jogi feltételei vannak, az állam gondosan megválogatja, mely társadalmi csoportok érdemesek a támogatásra, de mégis mi alapján lehet eldönteni, hogy ki a rászoruló, mire számíthatnak azok, akik kiszorulnak a körből. A Vita Színház során színházi jelenetekkel formálnak meg egy-egy fontos témát, hogy aztán alaposan kivesészhessék. Szakértőként az Utca Jogász Egyesület tagjai is felszólalnak, akiknek a résztvevők közvetlenül is feltehetik kérdéseiket. Segélykiáltás, az Utca Jogász Vita Színháza a szociális juttatásokról. Péntek este az 5-ös 10-ben. Kucok, játszunk velük mesét. Interaktív meseszínháza Tünet együttes tagjainak közreműködésével október 10-én a Klebelsberg Kultúrkúriában. A Kucok egy színházi előadás és egy kreatív mozgásos zenés vállalkozás foglalkozás keveréke 3 és 7 éves kor közötti gyerekeknek. Milyen is egy kucok? Barátságos rejtekhely, ahová behúzódva a fantázia határtalan kalandokra indulhat, zúg, amely meg annyi titkot tartogat. Kucokfalva lakói, vagyis a kiváló jazz muzsikusokkal kiegészült Tünet együttes a gyerekek segítségét kérik az elveszett királylány felkutatásában és az éjszaka lidérceinek elűzésében. Az úton a kis kalandorok találkozhatnak az egyszemű óriással, a rozsdás robottal vagy a lila hangyásszal. A játék, a tánc és a zene részesei lehetnek, miközben ők maguk is mesehőssé válnak. A kucoki erdőben mérve reggeltől másnap reggelig tartó mágikus úton a kicsik saját hangja, teste és mozdulatai lesznek a történet, a zene, vagy akár a szereplők mozgatói. Eközben ők maguk is szabadon játszhatnak, mozoghatnak, ismerkedhetnek képességeik határtalanságával. Szombaton délután Kucok, interaktív meseszínház a Tünet együttes tagjainak közreműködésével a Klebelsberg Kultúrkúriában.
1: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
5: One, two, three,
1: ho! A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
6: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
6: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
7: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a Rádió Caféra.
8: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandi és Cyborg Templár.
9: A man is super.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
10: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
12: Nekem 10.
11: Mennyi?
13: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borász szálvanzsát Benyák Zoltán lesz az Arany Háromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
0: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Nagy Zsolt, pszichológus, haladó gyászfeldolgozás módszer specialista. A gyászról, a gyásznak a természetéről beszélgetünk, ami ugye sokszínű, végtelen sokszínű, és nagyon egyénfüggő, hogy ki hogyan is, hát nem azt mondom, hogy hogyan is jut túl rajta, hanem hogyan is dolgozza az életében a gyásztörténeteit, a veszteségeit, hogyan dolgozza fel, mit kezd velük, de abba is maradtunk, és abból indultunk, hogy alapvetően az életben a gyász az nem csak feltétlenül a halál, hanem nagyon sok minden, ami az életünkben nem úgy alakult, ahogy mi azt szeretnénk, az önmagában gyász. A veszteségeink egy munkahelye elvesztése, barátság megszakadása, kapcsoló kihűlése, ezek mind-mind gyász folyamatok. Tehát megbeszéltük, hogy az életnek a része, ezért is nem mindegy, hogy beszélünk róla, ezért is nem mindegy, hogy hogyan foglalkozunk saját magunkkal, hogy a nehézségeinken hogyan tudunk túljutni. És ez a szakmaközi gyászkonferencia, amit tavaly először rendeztetek meg, én voltam akkor, egy-két előadásba belenéztem, és akkor éppen arról volt szó, hogy akár, amikor az egészség bármilyen módon megroppan, akkor hogyan tudjuk magunkat újra struktúrálni, hogyan hogyan tudunk egy feladatba beleállni, hogyan van az, hogy foglalkozunk azzal, hogy lehet, hogy az életünk megváltozik, de ugyanígy a kapcsolatoknál is én ezt a két részt láttam akkor, és azt láttam, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés. Nyilván ezen a területen dolgozó szakembereknek az ilyen jellegű eszmecseréje az nagyon-nagyon fontos. És hát ugye most jön a második. Arra kérlek, hogy a tavalyi tapasztalatáról egy kicsit mesélj, és aztán térjünk rá arra, hogy mi az, amit most úgy gondolsz, hogy még bele kell venni.
8: A tavalyi az tényleg egy nagyon nagy érdeklődésnek örvendett, több mint 300-an voltunk így résztvevők, és 9 előadás volt így meghallgatható. Ami ott nagyon szépen kirajzolódott, az, hogy egy az ügy. Nagyon fontos, hogy nagyon érezhető volt ez az összetartó és érdeklődő szeretet mindenki részéről a téma iránt, illetve az előadások iránt és az előadások közötti szünetben. Tehát, hogy ismeretlenül is mégis nagyon szépen tudtak egymáshoz kapcsolódni. Tehát, hogy tényleg érezhető volt az, hogy a szakma sokszínűsége és a sokszínű képviselő, tehát sok területen dolgozók mennyire nyitottak érdeklődéssel vannak jelen, úgyhogy ez is nagyon inspirált arra, hogy az idei is megrendezésre kerüljön. Picit próbáltam azért más irányba is nyitni az idei témákkal, ugye a tavalyiból hiányzott akár az iskolapszichológusi vonal, tehát hogy a gyász az iskolában, vagy a veszteségek megjelenése, ugyanígy az ideibe beemelésre kerül majd a méltóságterápia dr. Hegedűs Katalin előadásában, illetve ugyanúgy az ideiben megjelenik a vállás is, Bogár Zsuzsa pszichológus részéről a vállás, mint veszteség, és ennek hatása ugye a családi dinamika működésére. Nagyon örülök, hogy Steigerwald Krisztián is el tud jönni a mostani alkalomra, ugye ő a generációkon öröklődő mintákról fog mesélni, és a tavalyi előadók közül is ugye lesznek, akiket így visszahívtam. Simon Petra, ő például a halál és a segítő szakemberek kapcsolódásáról fog mesélni, vagy ugyanúgy velünk lesz dr. Sarunki Emőke és dr. Dorogi Márti, ők a feldolgozás, gyász és veszteségfeldolgozás lehetőségeiről fognak beszélni, és ugyanúgy velünk lesz Sevcsikem Anna is, ő ugye az átsuhanó babák. Ugyanúgy a meddőségről is fogunk beszélni, vagy Kozma Vízkeleti Dániel a rítusok szerepéről a gyászban. Szóval egy eléggé sokszínű konferencia ígérkezik most is, és lesz benne két kerekasztal beszélgetés, és az egyikben a munkahelyi veszteségekről beszélgetünk, többek között Hajdú Kisdiával is, illetve a másik kerekasztalon pedig a könyvemből fognak érkezni négyen, akik történetmesélők, és velük lesz egy beszélgetés.
0: Na, térjünk is rá egy kicsit akkor a könyvre, jó? Mert hogy itt a történetek itt is ugyanúgy sokszínűek. És én úgy láttam, hogy vannak olyan emberek, akiket azért ismer a nagy közönség, de lehet, hogy az ő gyásztörténetüket nem ismeri. Úgyhogy arra is kíváncsi vagyok, hogy hogyan vetted rá őket, hogy ebben, tehát mivel motiváltad őket, illetve nekik mi volt a szándékuk, hogy miért mentek ebbe bele, és hogy mi az, amit te gondolsz, hogy ezzel a könyvvel mit kap az olvasó.
8: Oké, tehát hogyha így ismertebb emberektől indulunk, akkor ugye a könyvben az ismertebb emberek között például dr. Sarunki Emőke történetét olvashatjuk, vagy Mosolyka történetét, illetve Rakoncai Gábor is egy történettel megosztja a saját élményeit, így veszteséggel kapcsolatos élményeit, de ugyanúgy Kozma Vízkeleti Dániel is, illetve Kovács András Péter is. Igen. És hogy igazából a könyv megírásával és akár az ő felkérésükkel is, vagy bárki egyéb történet mesélő felkérésével nekem az volt a célom, hogy a könyv, ahogy már az elején is beszéltük, legyen egy ilyen reménysugár is, és tudjon segíteni átkeretezni, hogyha mondjuk valaki benne van egy nehéz helyzetben, akkor kapjon valamilyen kapaszkodót, vagy hogyha már egy veszteséghelyzeten túl van, akár korábban élte meg, és elolvassa a történeteket, akkor esetleg egy más perspektívából tudjon ránézni. És az olvasói visszajelzésekből hasonló visszajelzések fogalmazódtak meg, hogy inkább az, ami így kihangosodik számukra, az a remény, annak a megláttatása, hogy igen, egy veszteség a fájdalom ellenére jelen van, de hogy lehet abból valahogyan valamit kihozni, mert hogy én is, ugye, hogyha visszatérek a saját veszteségemre, nekem például a veszteségben az egy nagyon nagy megtapasztalás volt, hogy olyan belső erőforrásaim tudtak mozgósodni, amikre nem gondoltam, hogy velem vannak, és hogy ugye a veszteségben mutatkozik meg az embernek a legbelsőbb ereje, amivel sokszor tényleg nagyon nagy helyzetek, nehézségek árán találkozunk, de hogy ezek viszont lehetnek olyan megtapasztalások, amik a későbbiekben mankók. Tehát én 22-ben vesztettem az édesanyámat, és 23-ban vesztettem el a munkahelyemet, és a munkahelyem elvesztésének történetében például az már egy kapaszkodó tudott saját magam számára lenni, hogyha így az egy évvel ezelőtti eseményeket többé-kevésbé, de saját magamra támaszkodva túl tudtam élni, olyan belső erőforrásaimra, kapaszkodóimra leltem, akkor azokat segítségül tudtam hívni. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, változások, amikre tényleg egy nehéz helyzetben találunk rá, és hogy akarva, akaratlanul, de hogy ezek a történetek, amiket így az olvasó is olvas, feltehetik azt a kérdést bennünk, hogy mi az igazán lényeges, mi az igazán fontos, vagy hogy hogyan vagyok én saját életemmel. Mondd, mert látom, hogy valamit akartál.
0: Igen, az, hogy és vajon szerinted miért? Tehát, hogy vajon miért találunk rá ezekre a belső erőforrásokra, amelyek alapvetően bennünk vannak, de eddig nem kényszerültek kijönni.
8: Talán azért, mert egyedül vagyunk nagyon sok helyzetben, ezekben a nehéz helyzetekben, vagy saját magunkra támaszkodhatunk leginkább. Nem tudom, én csak a saját megélésemre tudok hagyatkozni. Például nálam az édesanyámmal való gyászban volt egy olyan pont, amikor azt éreztem, hogy nekem van hitem, és hogy ugye Jóistenen kívül más nem ért meg. Mindenkinek van egy ilyen okoskodó mondata, gondolata, és hogy ebben a helyzetben úgy éreztem, hogy rajta kívül másra nem számíthatok, és hogy valahogyan én úgy gondolom, hogy a mély pontokban tudunk talán leginkább eljutni oda, hogy saját magunkon kívül nem tudunk másra támaszkodni, hogy annyira emlékszem arra a pillanatra magamnál is, hogy már itt tényleg jöttek az egyik nehézség a másikat követően, és hogy egy ponton túl, amikor már az ember tényleg kiadja a kontrollt a kezéből, akkor tapasztalja meg, hogy saját maga marad leginkább saját maga számára. És valahogyan ezt a reményt, ezt a hitet kell megtalálni, megtartani, pont most készülök egy hétvégi konferenciára, és pont arra abba írtam bele, hogy viszont a csoportokon is sokszor azt látom, hogy az elején lehet, hogy nekünk kell segítőknek valahogyan ezt a reménylángot vinni. De hogyha el tud indulni valami, akkor szerintem a kényszer az nagyon sokszor rávisz, hogy nincs más választás, fel kell állnom, és mennem kell tovább.
0: Igen, valami ilyesmire gondolok, csak képzeld, hogy nekem most jött meg ez, ahogy erről beszéltél, és amikor a kérdést feltettem magamba, és most értettem meg azt, vagy most tudom megfogalmazni, hogy szerintem ennek az igazából a lényege az, hogy végtérés egy ponton túl már a saját életedért küzdesz. És a kérdés az, hogy ez milyen út megy-e tovább, és hogyan megy tovább. Ugyanis az is van, és szerintem erről nem árt beszélni, bele lehet halni a gyászba ugyanis. Ez egy létező dolog. Bele lehet halni a fájdalomba. Bele lehet halni abba, hogy nincs irgalom.
8: Nincs irgalom, nincs cél, nincs motiváció. Tehát, hogy...
0: És ez közvetlenül és közvetve is meg tud történni. Én láttam is ilyet, de tovább megyek. De nem mondhatod el senkinek, akkor is, hogyha ezt most belemondom a mikrofonba. Tehát én az édesapám halála után, én az első évben nem voltam benne biztos, hogy ezt túlélem. Egész egyszerűen olyan szinten ment ki a lábam alól a talaj, hogy nem voltam benne biztos. És aztán, amikor már látszódott, hogy valahogy mégiscsak, és elkezdtem kapaszkodni, akkor azért ott volt az a kérdés, hogy oké, és akkor hogyan? És akkor miért, és milyen most? Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy egy ponton túl az ember, és szerintem valószínűleg ez nekem is van hitem, belénk van kódolva, hogy álljál föl, és bízzál, és menj tovább.
8: Ahogy hallgattalak, eszembe jutott az, hogy egy veszteség kapcsán elveszted saját magad biztonságát is, és újra kell azt definiálni, hogy ki vagyok én nélküle. És ebben az újra definiálásban megjelenik az, hogy hirtelen nem tudom, hogy honnan induljak, és hová tartsak, mert hogy elveszlenek azok a kapaszkodók, azok a biztonságos támpontok, amíg ideig meghatározták, hogy én ki vagyok. És nyilván abban egy bizonytalanság, egy erőtlenség azért nagyon úrrá lehet rajtunk, főleg, hogyha mondjuk a korábbiakban kevésbé volt saját magunk, nem tudom, ilyen erejének, belső erejének a megtapasztalása. De hogy én például most is így a csoport folyamatokban mindig próbálok arra is figyelni, hogy legyen valami pici cél, amit így megfogalmazunk a folyamatban, amit akár régebb óta szeretnének elérni, hogy magát annak a képességét meg tudják tapasztalni, hogy tudok tervezni és valamit elérni. És hogy egy picit a fókuszt váltsuk arra, hogy a nehézségek mellett egyébként vannak pozitív történések is, és hogy azokra koncentrálni, és nagyon érdekes, hogy pont tegnap volt egy csoportom, és erről beszélgettünk, és hogy ez már magával hozza azokat a kérdéseket, hogy oké, de hogy akkor mi az, ami engem segít motiválódni, hogyan találok újra célt. És nyilván ez egy lassú folyamat, de hogy fontos, hogy legyen egy olyan közeg, közösség, ahol tudok erről beszélni. És azt látom, hogyha valaki gyermekét veszti, vagy társát veszti, azokban a veszteségekben talán még inkább nehezebb megtalálni a perspektívát, mert a perspektíva veszlik el. A szülő elvesztése is számomra is nagyon fájdalmas volt, de hogy valójában valahol... azt mondom, hogy az talán az életrendjében, működésmódjában talán jobban beilleszthető, de ettől függetlenül a fájdalomból nem veszel semmit.
0: Hát igen, meg ugye a körülmények nem mindegyek, ahogy ezt te is mondtad, de igen. Tehát az, amikor történik valami olyan, amire azt mondjuk, hogy igenis nincs benne, nem szabad, hogy benne legyen a pakliban, az az nagyon más tud lenni. Egyébként én nekem egyszer az Inger Magdi azt mondta, hogy bármi furcsa, de a legnagyobb, vagy a legtragikusabb, hogy ha lehet ezt így legezni, akkor az egyébként a társ, a hosszan együttélésbe a társ elvesztése, hiszen azzal megy a fél élet.
8: Fél élet,
0: meg hát ugye onnan
8: és a jövő.
0: Igen.
8: És valójában köszönöm, hogy behoztad a Magdi nevét, mert ő lesz a konferenciának a fővédnöke is, és hogy például én is itt tőle tanultam azt, hogy igen, tehát hogy azzal így a perspektíva is megszűnik. És hogy nehéz lesz újra, meg hogy ugyanúgy gyász az is, amit már nem élünk meg együtt.
0: Hát
8: akár egy társ, akár bármilyen veszteségben.
0: És amire terv volt, igen.
8: De hogy én arra szeretném, hogyha valaki hallgatóként most hallgat minket, bízom benne, hogy sokan hallgatnak, hogyha még nehéz is, de hogy próbáljunk meg azon elgondolkodni, hogy egyébként korábbi nehéz helyzetekben mik vagy kik tudtak segíteni. Nyilván egy haláleseti veszteséghez hasonló helyzet kevés van. De mégis jó, hogyha egy picit összegyűjtjük, hogy mik voltak azok az eszközök, mankók, amik ott valahogyan segítségül hívhatóak voltak. És hogy összegyűjtjük azt is, hogy egyébként mik azok a belső olyan tulajdonságaink, amikre egyébként saját magunk részéről számíthatunk, mert nagyon sokszor ezt figyelmen kívül hagyjuk, vagy elfáradunk annyira már a veszteségben odáig vezető úton, hogy ott ilyenekre nem is gondolunk. De hogy ezt a képsor szoktam mindig használni, hogy egyébként az élet be akar sütni az ablakon keresztül, a nap be akar sütni az ablakon keresztül, de hogy ahhoz mi is kellünk azzal az 1%-kal, hogy valamerre elhúzzuk azt a függönyt, és ne behúzzuk teljesen a sötétítőt, hanem hogy hagyjuk, hogy a nap is besüssön.
0: Igen, ez egy nagyon szép utolsó mondat. Én azt gondolom, hogy ezzel le is zárhatjuk ezt, mert nagyon sok minden ami lényeg és kapaszkodó, az elhangzott, miközben ugye beszéltünk arról, hogy az életet áthathatja, és sokszor megjelenhet a veszteség és a gyász, és akkor idehozom az én általam egyébként elhangzom a levédett mondatom, amit már rég mondok, hogy a gyászzal azért kell foglalkozni, a gyászt azért kell feldolgozni, hogy legyen utána élet. És neked meg nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
8: Köszönöm, hogy beszélgethettünk.
0: És sok sikert a konferenciához. A könyvet meg ajánlom mindenkinek, aki azt gondolja, hogy más történetén keresztül is tudnak kapni valamit, mert hogy ez a valóság.
8: Köszönöm.
0: Nagy Zsolt, pszichológus, haladó gyászfeldolgozás módszer specialista volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot addig is. Sziasztok!

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
0: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
1: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív globális gyógyszeripari vállalat a Richter Gedeon Enyerté. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Új pályán a magánegészségügy, újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Felbontják a 23 ezer milliárd forintos autópálya szerződést, megállt a lakásárak emelkedése. Az eddiginél jóval nagyobb bevételt vár a kormány a bírságokból. Holnap egy hideg front hoz felhőket, elszórtan esőt. Erős szél mellett hajnalban 12, napközben 22-29 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Felbonthatják a 23 ezer milliárd forintos autópálya szerződést, a kormányfő szerint a Mészáros Lőrinc és Szíj László nevével filmjelzett MKIK, elfogadja a kormány döntését és nem gördít akadályt a kormányzati szándék elé, így megkezdődhet a gigantikus összegű gyorsforgalmi úthálózati megállapodás felbontása. Megállt a lakásárak emelkedése. Az ingatlan.com lakásárindexe szerint országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte, Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után szeptemberben további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. Az éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami satúfékezésnek felel meg a lakáspiacon. Jövőre kiterjesztik a kataadózást, újra választhatják az adónemet a nyugdíjasok, az egyetemisták és a mellékállásúak, emellett ismét lehetőség nyílik cégek és szervezetek felé történő számlázásra. Utóbbi esetében évi 8 millió forintos éves bevétel felett 15%-os adót kell fizetni. A főállású katások havi tételes adója 100 ezer forintra emelkedik, a mellékállásúaké pedig 50 ezer forint lesz. Ugyanakkor a bevételi határt 18 millióról 22 millió forintra növelik, és megemelik a táppénz, az anyasági ellátás, valamint a nyugdíj alapjául szolgáló összeget is. Az eddiginél jóval nagyobb bevételt vár a kormány a bírságokból. Az előirányzat 99-ről majdnem 110 milliárd forintra emelkedett az idei módosított költségvetésben. A bírságbevételek jelentős részét a bíróságok szedik be, de a minisztériumok alá is több terület vonatkozik. A légszennyezettségi bírságtól kezdve az építésügyi bírságig széles a paletta, írja az Economics. A bírságok közel felét a rendőrségi büntetések teszik ki, így a nagyobb bevételt feltehetően a közlekedési bírságokból akarják majd összeszedni. Uniós fellépést sürget az Európai Parlament a munkahelyi stressz és a kiégés ellen. Szeretnének minimum szabályokat a munkából eredő pszichoszociális kockázatok elismerésére, megelőzésére és kompenzálására. Az Európai Bizottságot felszólították, adjon pontos fogalom meghatározást a hőség miatti kockázatok, a munkahelyi stressz, kiégés, zaklatás és erőszak pontosítására. Most szombaton, október 10-én van a Mentális Egészség Világnapja.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Nyugat-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik, holnap megnövekszik a felhőzet, eleinte elszórtan, majd késő délutántól estétől több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatar. A szelet erős lökések kísérhetik, hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 22 és 29 fok közé melegszik a levegő.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
3: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipsa készítette.

0: brother, let me see your smile.
1: Sei az aranyi vendéglő, ajtajak itál.
2: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Tipsza volt.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: 15 ezer magánszemélyt érinthet a vagyonadó, több neres céget is kizárhatnak az építőipari közbeszerzésekből. Adománygyűjtő kampány indult a rászoruló gyerekek orvosi ellátásáért. Holnap egy hidegfront hoz felhőket, elszórtan esőt. Élénk szél mellett hajnalban 12, napközben pedig 22-29 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 15 ezer magánszemélyt érinthet a vagyonadó. A tervezethez csatolt hatásvizsgálat szerint a kormány 4 év alatt 800 milliárd forint többletbevételt vár az új adónemtől. A végrehajtás feltételei között szerepel, hogy a NAV kiépítse az ingatlanok értékelésére szolgáló modelljét, és elkészüljenek a bevallási nyomtatványok, számolt be a portfólió. A vagyonadó mértéke az 1 milliárd forint feletti vagyon 1%-a lesz, a szupergazdagok körében az adó magasabb, a 100 milliárd forint feletti vagyon után 1,5% adót kell majd fizetni. Enyhén nőtt az infláció, szeptemberben egy év alatt 1,6%-kal emelkedtek az árak, augusztushoz képest pedig 0,2%-os volt a drágulás, közölte a KSH. Az élelmiszerek ára tovább csökkent, a szolgáltatások jelentősen drágultak. Több neres céget is kizárhatnak az építőipari közbeszerzésekből. A következő hetekben olyan vállalkozókat érintő bejelentések várhatók, amelyek a későbbiekben az építőipari közbeszerzési eljárásokban való részvételtől megfosztják a hozzájuk kötődő vállalatokat, mondta Vitézy Dávid a 24.hu-nak. A közlekedési és beruházási miniszter arról is beszélt, hogy bővítenék az állami magyar közút kapacitásait, hogy egyes feladatokat, kisebb útfelújításokat saját körben tudjanak ellátni. Ismét utcára vonulnak a benzinkutasok. A Független Benzinkutak Szövetsége október 16-ára demonstrációt szervez a MOL székházhoz. Olyan feltételeket követelnek, amelyek mellett a magyar tulajdonú jelentős részben családi vállalkozásként működő töltőállomások tisztességes versenyben gazdaságosan működhetnek. Adománygyűjtő kampány indult a rászoruló gyerekek orvosi ellátásáért. Az OTP Bank adományozási programjában a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat is részt vesz. A cél, hogy legalább 25 millió forintot gyűjtsenek össze, azért, hogy minél több nehéz körülmények között élő gyerek jusson hozzá a szükséges orvosi ellátáshoz és terápiához. Az adománygyűjtő kampány egész októberben tart, a bank ügyfelei az ATM-eknél készpénzfelvételkor, illetve az internet és mobil bankban utalás intézése közben választhatják ki az adományozás opciót. Aki nem a bank ügyfele, a Simple alkalmazásban, az adományozás menüpontban adhat pénzt. Nem keresik tovább a nepáli árvíz katasztrófa eltűntjeit. Sok család felháborodott, mert ugyan elfogadják, hogy szeretteik vélhetően már nincsenek életben, örülnének, ha legalább a halotti bizonyítványokat megkaphatnák. Ezek szükségesek ahhoz, hogy az érintett családok kártérítést igényeljenek, illetve hozzájussanak az örökségekhez.
1: Időjárás a Rádiókafén.
3: Nyugat-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik, holnap megnövekszik a felhőzet, eleinte elszórtan, majd késő délutántól estétől több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatar. A szelet erős lökések kísérhetik, hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 22 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádiókafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádiókafén 2026. október 7-én 13 óra 5 perckor, a mikrofonnál Czoller Andi.
2: Koncert.
1: Október 11-én a Zeneakadémia nagytermében rendezik meg a Koncerto Budapest Magyar Kincsek Ünnepe című programsorozatát. Az idei esemény különleges apropója, hogy a zenekar a 100 éve született Kró György zenetörténész, valamint a 100. születésnapját ünneplő Kurták György zeneszerző életműve előtt tiszteleg. A három hangversenyből álló program széles ívet jár be a zenetörténetben, Bartók és Liszt művei mellett Dohnányi, Rózsa Miklós, Veres Sándor és Dubrovai alkotásai is felcsendülnek. A szervezők tájékoztatása szerint a fellépők között olyan neves művészek lesznek, mint Perényi Miklós, Baráti Kristóf, Illényi Katica, Kelemen Barnabás, Keller András és Magyar Valentin.
2: Film.
3: Díjnyertes filmekkel várja az érdeklődőket a Toldi Mozi a szlovén filmnapokon. Az idén 10. alkalommal megrendezett program 3 alkotást visz vászonra, október 8-a és 10-e között. A szlovén filmnapok idei vetítéseiről Tamás Dorka sajtófőnököt hallják.
4: A szlovén filmintézet nagyon nagy hangsúlyt helyez arra, hogy promotálja a szlovén filmeket szerte a világban, és ezért a szlovén filmnapok keretében most már hagyományosan minden évben a Toldi moziban a legjobb szlovén filmeket mutathatjuk meg a magyar nézőknek. Ezek mindig díjnyertes alkotások, minden évben 3 filmet hoz el a filmnapok Budapestre, és ez idén is így lesz. A szlovén filmnapokon mindig kortárs filmek szerepelnek, tehát a szlovén filmnapok mindig az előző 1, maximum 2 év film terméséből válogat, és ezért tényleg a legfrissebb és legjobb szlovén filmek jönnek Budapestre. Idén a nyitófilm a Fehéret 90 fokon mosuk című film lesz. Ezt a filmet már a Miskolci Cinefesten vetítették. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert a Cinefestnek mindig nagyon erős a programja, és hogyha valamit ott vetítenek, akkor az biztos, hogy Budapesten is érdemes lesz megnézni. Ezt a filmet különben hazájában, Szlovéniában több mint 100 000 nézték meg, ami egy kifejezetten magas szám. Egy megrázó alkotásról beszélünk, amely ráadásul valós történetet dolgoz föl. Bronnya Zsakely írónő önéletrajzi regényének a filmes feldolgozása ez a film. Természetesen nem szeretném az összes váratlan és nehéz fordulatot elmesélni a filmből, de talán érdemes azt elmondani, hogy az alaphelyzete a filmnek az, hogy egy testvérpár a kora tinédzser korukban elveszítik az édesanyjukat, aki sajnos rákban meghal, és utána a film az ő életüket követi nyomon, amely életekben sajnos további nehéz fordulatok következnek be. Ennek ellenére a filmnek talán pont az az erőssége, hogy azt mutatja meg, hogy minden nehézséggel együtt is lehet derülátóan nézni a világba és teljes életet élni. Az idei válogatást különben én azért tartom nagyon különlegesnek, mert mind a 3 film egészen eltérő. Ugye az előbbi a Fehéret 90 fokon mosuk egy drámai film, a Rejtőzködők az egy kifejezetten szórakoztató, mégis elgondolkodtató alkotás, nevezhetjük dramedinek, aminek az az alaphelyzete, hogy 2 férfi egymáshoz bilincselve ébred egy reggel egy folyóparton, és a kettőből az egyik ráadásul azt sem tudja magáról, hogy ő kicsoda, és hogy egyáltalán milyen nyelven beszél. Ez az alaphelyzet, és ebből egy nagyon-nagyon szívderítő, emberi történet körvonalazódik humorral, sok szeretettel. Október 10-én, tehát a szlovén filmnapok utolsó napján pedig a Földfoglaló című kifejezetten provokatív alkotást láthatjuk. Ez pedig az a típusú kamara film, amikor 2 házas pár egy üveg bor mellett szócsatát vív, tehát nagyon-nagyon jól megírt dialógusok jellemzik ezt a filmet, húsbavágó kérdéseket taglal, nagyon éles humorral. A filmnek az az alaphelyzete, hogy a játszótéren 2 házas pár, 2 gyermeke együtt játszik, és egy földfoglaló című, vagy földfoglaló nevű játékot játszanak, ami a Balkánon egy gyakori gyerekjáték, arról szól, hogy különböző gyerekek különböző országnak nevezik ki magukat, és az a feladat, hogy hogyan tud az egyik ország nagyobb területet elharapni a másik ország területéből, és az egyik gyermek azt mondja magáról, hogy ő Palesztina. És ebből a helyzetből indul a film, említettem, hogy ez egy provokatív alkotás, tényleg nagyon elgondolkodtató, nagyon okos, humorú, erős film.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Izgalmas hazai tanösvények, amelyek ősszel a legszebbek. Családi kedvenc. Királyréti tanösvény a Börzsönyben. Az erdei iskola mögött kezdődik az egyik legjobb királyréti móka, a tanösvény. Indulás előtt a Hiusz házban érdemes beszerezni a tanösvény ismertető füzetét, mert ennek jóvoltából egy izgalmas, titkos írásos játéknak lehetünk a részesei. A 9 állomásból álló, 2,9 km hosszú tanösvény irányát zöld színű fiú és lány békafigurák, illetve T betű jelzi. Az útvonal könnyű, nincsenek meredek emelkedők, gyönyörű lombos erdőkön és ültetett fenyveseken keresztül vezet. Ugyanakkor vannak izgalmas részei is, mint patakon átkelés, tó melletti sétányok és régi bányajáratok. A bajdázó tó, amely a tanösvény 5. állomása, önálló célpontként is megállja a helyét. Az 1700-as évek végén ülepítő, vízszűrő funkciókra létesített mesterséges tavat a Vasérckó házadhoz szükséges víz miatt alakították ki. A víz tárolását szolgálta a vasmű működése idején, később halastóként használták. 2010-ben az eliszaposodott tavat rekultiválták, helyreállították a vízfelületet, hogy már az élővilág teljesen megújuljon. Érdemes ráérősen nyitott szemmel körbesétálni. Ha szerencsénk van, találkozhatunk mocsári teknősökkel, békákkal, óriás szitakötőkkel, tőkés récékkel, és a sekély partközeli részeken, a vízfelszín alatt fürgén ide-oda cikázó kis halakkal. Pro tip: az erdei hajtányozás kicsiknek és nagyoknak egyaránt jó móka. A pedállal hajtható kisvasúti hajtányok egy 750 méteres körpályán haladnak a királyréti kisvasút állomása mellett. Megközelítés: a gyerekek bizonyára annak örülnek a legjobban, ha Kismarosról erdei vasúttal jutnak el a királyrét állomásig. A látogatóközpontot és a tanösvényt táblák jelzik.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 70-es évek brit rock csapata a Stretch anno azért alakult, hogy Mick Fleetwood dobossal végignyomjanak egy amerikai Fleetwood megturnét. A dobos azonban, aki egyedül képviselte volna az eredeti csapatot, cserben hagyta őket. Így valódi Fleetwood megtagok hiányában a teljes turné dugába dőlt. Erről született az esethamvaiból újjáélett Stretch első slágere, a Why Did You Do It? 1975-ben egyenesen Mick Fleetwoodnak címezve.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A cisz és a desz hang körülbelül annyira különbözik egymástól, mint a krumpli a burgonyától.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Hová tehetjük a 700 kg gemkapcsot, főnök?
2: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
3: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni?

0: Tárca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
3: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Belau együttes az elektronikus zenei alapokon nyugvó modern popzenei formáció, amelyet Kedves Péter alapított 2015-ben. A Fonogram díjas Belau zenéje az elektronika, trip-hop és chill wave műfajokkal írható körül. A zenekar alapvető koncepciója, hogy különböző énekesnőkkel dolgoznak együtt a világ minden tájáról. Dalaik pedig alapvetően olyan témákra fókuszálnak, mint az önismeret, az utazás, a nyugalom, az útkeresés, az inspiráció és az emberi természet. Az egyik legfőbb motívum, amely végigkíséri munkásságukat, a tenger. Talán nem véletlenül.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mióta David Fincher az 1999-es Harcosok klubja zárójelenetében felhasználta a Pixies Where is my mind című felvételét, a filmesek gyakran nyúlnak az alternatív rock 1988-as alapkövéhez, vagy annak feldolgozásaihoz, ha személyiségzavaros vagy egyéb mentális betegségben szenvedő karaktereket ábrázolnak. Így tettek többek közt az Álomháború, a Hátrahagyottak vagy az Eleven Core alkotói. A Pixar kivételesen nem Pixies trackkel érzékeltette Szenilla állapotát a Némó nyomában és a Szenilla nyomában című animációs moziaiban, holott ha valakik, hát ők igazán megtehették volna, hiszen az eredeti dal egy bolond halról szól. A szám szerzője Black Francis búvárkodott, miközben egy apró, veszélytelen, de nem egészen komplett halacska végigkövette őt, és állandóan neki ütközött a víz alatt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Willie Bobo, az 1983-ban elhunyt amerikai jazz perkusszionista, Willem Correa művész neve volt. Fia Eric Bobo, azaz Eric Correa követte őt nyomdokaiban. Ő a Cypress Hill perkása, de ő pofoszta a bőrt a Beastie Boys Ill Communication, Hello Nasty és a The Inside From Way Out című lemezein is.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
1: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádiókafé fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádiókafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
2: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Három koncert, három kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe? Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni?

0: Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Felbontják a 23 ezer milliárd forintos autópálya szerződést, megállt a lakásárak emelkedése. Egész Európában ki van téve a kibertámadásoknak a megújuló energiarendszer. Holnap egy hideg front hoz felhőket, elszórtan esőt. Erős szél mellett hajnalban 12, napközben 22-29 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Felbonthatják a 23 ezer milliárd forintos autópálya szerződést, a kormányfő szerint a Mészáros Lőrinc és Szíj László nevével filmjelzett MKIK elfogadja a kormány döntését és nem gördít akadályt a kormányzati szándék elé, így megkezdődhet a gigantikus összegű gyorsforgalmi úthálózati megállapodás felbontása. A pénzügyminiszter szerint a versenyképes iparágak támogatásával és a kiélezettebb versenyből fakadó hatékonyabb működéssel érheti el a gazdasági növekedést a kormány a következő években. Kármán András a Portfólió konferenciáján hozzátette, tudja, hogy ennek rövid távon vannak rossz hatásai, csúszhatnak például a beruházások, de ez egy olyan befektetés, aminek 2-3 év múlva látszanak majd a hatásai. Megállt a lakásárak emelkedése. Az ingatlan.com lakásárindexe szerint országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást, stagnálás követte, Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után szeptemberben további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. Az éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami satúfékezésnek felel meg a lakáspiacon. Jövőre kiterjesztik a kataadózást, újra választhatják az adónemet a nyugdíjasok, az egyetemisták és a mellékállásúak, emellett ismét lehetőség nyílik cégek és szervezetek felé történő számlázásra. Utóbbi esetében évi 8 millió forintos éves bevétel felett 15%-os adót kell fizetni. A főállású katások havi tételes adója 100 ezer forintra emelkedik, a mellékállásúaké pedig 50 ezer forint lesz. Ugyanakkor a bevételi határt 18 millióról 22 millió forintra növelik, és megemelik a táppénz, az anyasági ellátás, valamint a nyugdíj alapjául szolgáló összeget is. Vizsgálják, hogy szivárogtat-e adatokat a lábbilincset leváltó okosóra. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság arra kíváncsi, hogy a nyomkövetőket használók adatai kijuthatnak-e az országból. És kérdéses az is, hogy titkosított-e az adattovábbítás, írja a HVG. Európa szerte több ezer megújuló energiarendszer van kitéve kibertámadásoknak, figyelmeztetnek holland kutatók. A Reuters beszámolója szerint a nyilvános infrastruktúrákhoz, egy városhoz vagy egy repülőtérhez szorosan kapcsolódó erőművek jelentik a legnagyobb kockázatot. Az európai energetikai infrastruktúrát 2022 óta rendszeresen érik szabotázs akciók és kibertámadások.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Nyugat-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik, holnap megnövekszik a felhőzet, eleinte elszórtan, majd késő délutántól estétől több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatar. A szelet erős lökések kísérhetik, hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 22 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
3: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
1: A Holnap tegnapja. Fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
4: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.

0: Holnap tegnapja Nyúl Zsuzsival a Rádió Cafén.
1: Üdvözlök minden hallgatót és nézőt, ez itt a Holnap tegnapja, Nyúl Zsuzsa vagyok. Mostantól minden második szerdán jövünk a környezetipari friss témákkal, aktuális történésekkel és meghatározó szereplőkkel. A mai első vendégem Hankó Gergely, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezetője. Szia Gergő, köszönöm, hogy itt vagy.
2: Szia, én köszönöm a meghívást.
1: Ma egy nagyon aktuális történésről fogunk beszélgetni, mert hogy a környezetipar életében van egy nemzetközi környezetipari hulladék és víz gazdálkodási, valamint fenntarthatósági szakkiállítás, amit két évente rendeztek meg, ez az Environtech. Mesélj arról, hogy miért ennyire fontos ez a kiállítás, és milyen szerepet játszik az életetekben.
2: Hát az én életemben elég sokféle szerepet játszik, mert az Environtech Powered by Ökoindustria, és az Ökoindustria az a szövetségnek egy hagyományos régi szakkiállítása, amiben én eleinte még ilyen külsősként, kommunikációs segítőként, illetve kiállítóként vettem részt a hulladékból termék kiállítása, és akkor így megéltem ennek az egésznek az evolúcióját, hogy aztán szervezője lettem, a Covid alatt online formában is megszerveztük, és az lett az ország egyik legnagyobb szakipari online kiállítása, és most meg az Environtech második alkalommal. Szerintem nagyon fontos szerepünk van itt Közép-Kelet-Európában, hogy ezt a tudás és technológiai transfert a nyugat és a kelet, meg a dél-kelet között ellássuk, úgyhogy ezt a szerepet szeretnénk betölteni, de a következendő három nap ez erről fog szólni.
1: Mi az a fő cél, amit láttok, hogy megvalósult például a két évvel ezelőtti konferenciához képest, mik azok a legfőbb üzenetek, amiket szeretnétek most idén is eljutatni mindenkihez?
2: Nagyban bővült a networkünk. Tehát azóta is nagyon sok nemzetközi konferencián és szakkiállításon vettünk részt előadóként, meg kiállítóként. Egy jóval nagyobb pool az, amit meg tudunk szólítani és meg tudunk hívni Magyarországra. Idén az mindenképpen egy különleges pozitívum, hogy olyan neves előadók fogadták el a felkérésünket keynote speakerként, akik eddig nem álltak velünk szóba. Tehát az, hogy jön az EUDG Environment, jön a Európai Környezetvédelmi Ügynökség, vagy a Dunavédelmi Bizottság, a környező országoknak környezetvédelmi államtitkárai, helyettes államtitkárai, ezek fantasztikus dolgok, és hát ugye nem titkolt célunk az, hogy kicsit kelet-dél-kelet felé pörgessük fel a környezetvédelemnek az ügyét, és itt akár nézhetjük a levegő minőségi kérdéseket, vagy a talajszennyezést, vagy a hulladékgazdálkodást. Ezek mind-mind ott most indulnak, vagy bimbódzanak, és mi ehhez szeretnénk adni egy kis boostot, technológiát, tudást és ezt a találkozási pontot itt Budapesten.
1: Nagyon érdekes, én körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtem el figyelni a környezetipar és egyáltalán a hulladékgazdálkodás iparágát, és akkor még annyira nem volt előtérben sem az ENSZ SDG, sem pedig az ESG. Az elmúlt években azt látom, hogy azért nagyon sok olyan vállalat nyitott e felé a terület felé, akiknél talán nem volt annyira prioritás. És lehet, hogy ez is lehetőséget adott a számotokra arra, hogy egy ilyen nemzet közi térben nyissátok ki ezt a kiállítást.
2: Mindenképpen nagyobb a nyitottság meg az érdeklődés, főleg azokkal a szervezetekkel, vállalatokkal, akiknek a szemébe megcsillant a versenyelőny, a fenntarthatóságra való ráfordulás kapcsán. Ennek ugye van egy fonákja is, erről most nagyon sokat hallunk az európai versenyképességnek a romlásáról, de azért aki időben felült erre a vonatra, és áttervezte a folyamatait, a cégnek az egész működését, a menedzsmentjét, humán oldalát, annak már a most jövő szabályzások, gondolok az EMCO-ra, amikor ugye a vállalat teljes kommunikációját már felül kell vizsgálni, és nem mondhatod, hogy a termék klímabarát vagy karbonsemleges, vagy bármi, mert azt egy harmadik tanúsító félnek kell igazolnia. Tehát, hogyha a folyamataid rendben vannak, akkor már az arról folyó kommunikáció is valószínűleg rendben lesz. Úgyhogy aki annó időben kapcsolt, annak most tényleg versenyelőnye van, vagy legalábbis jóval kevesebb adminisztrációs terhe.
1: KSZGS szempontjából mit jelent ez? Egy üzlet lehetőség, egy partneri kapcsolatbővítés, mi az a legfontosabb cél, amit ti, mint szervezet szeretnétek átadni?
2: Hát nekünk leginkább a hálózatépítés az, hogy picit Magyarországot is úgy érzem, hogy újra fel kell tenni fenntarthatóság, környezetvédelem területén újra a térképre. És erre nyitottak most azok a keynote speakerek, akik jönnek, és nyilván az előző években rengeteg nemzetközi tanulmányt készítettünk, ugye a zöld gazdaság tanulmány kötetet angol nyelven, 70 szerzővel, tehát ezek mind-mind olyan pici apró lépések voltak, amik most talán egy kicsit úgy beértek, vagy összeérnek, és ez ad egy lehetőséget arra, hogy szintet lépjünk, mint szövetség is, mind így az egész partneri hálózat, meg talán, hát reméljük, hogy Magyarország és a régió is.
1: Térjünk át azokra a problémákra, amelyek megjelentek az elmúlt időszak Magyarországon és a környezeti part érintik. Gondolok például a vízre, a hulladékra, a talajra. Milyen válaszokat tud adni ma a környezetipar erre? Hol tartunk most?
2: Szerintem nagyon sok megoldás az már az elmúlt évtizedben megszületett, és tudjuk, hogy mit kell csinálni. Uh-huh. Ez az innovatív támogató környezet nem jött ahhoz létre, hogy a szövetségnek a tagjai, vagy a környezetiparnak a művelői végrehajtsák a beruházásaikat, megkapják az ehhez szükséges támogatásokat, merjenek innoválni, elkezdjenek szimbiózisba működni az egyetemekkel, a civil szervezetekkel, a döntéshozókkal. Ezek egy picit így befagytak az elmúlt években, és igazából a régi megoldások nagyon sok esetben most is jók, talán most nagyobb lehetőséget fognak kapni. Sajnos mindig el kell menjünk a falig. Elővegyük ezeket a megoldásokat és átültessük a gyakorlatba. Idén megint kaptunk egy-két ilyen nagy pofont. Mi bízunk benne, hogy most már azért nagyobb bölcsességgel fogunk ezekhez a dolgokhoz állni.
1: Utaltál itt arra, hogy idén azért elég sok kihívással találkozhatunk a klímaváltozás tekintetében, amire nyilvánvalóan van mondjuk a környezetiparnak is megfelelő válasza. Volt olyan a partnereitek közül, ami beérkezett, befutott hozzátok problémaként, és detektáltátok, hogy ez a probléma, erre ez lenne a megoldás, de ezt nem biztos, hogy csak pusztán üzleti érdekből meg lehet valósítani, vagy egy partneri elszántságból, hanem ehhez kellene valami fajta politikai vagy szabályozási keretet is tenni.
2: Igen, ezek általában elég komplex ügyek, vagy ügymenetek, inkább úgy mondanám. Volt egy-két olyan határon átnyúló szennyezés is, gondoljunk csak a talán 2 évvel ezelőtti sajószennyezésre. Ugye ott is napokon belül összeállt a munkacsoport, a hírekből meg az anyagokból kiderítették, milyen szennyezésről van szó, ugye az elhagyott bányaterületek a felvízi országokban azért elég komoly kockázatot rejtenek Magyarország számára. Megvolt rá a technológiai megoldás, találkoztak a külügyminiszterek, elvileg ott volt a mi megoldási javaslatunk is a találkozón, de aztán valahogy ebből nem lett semmi. Tehát, hogy valamikor hiányzik, hogy át tudjuk lépni ezeket a korlátokat, vagy ténylegesen ilyen megoldás fókusszal próbáljuk az ügyet megoldani. De voltak jó esetek, amikor viszont sikerült, és mondjuk tagcég felajánlotta, és utána kitakarította ugye a Sziget-Szentmiklósi olajszennyezésnek a területét, úgyhogy tudok mondani jót is, rosszat is. A megoldások mindig vannak, de sosem egy telefonon vagy egy találkozón múlik, hanem ez egy nagyon komplex sorozat, ahol a politikának, a kutatóknak, a cégeknek, a civil szervezeteknek és a lakosoknak is ott kell lennie.
1: Egy teljes ökoszisztémát kell kiépíteni, teljes hálót, hálózatot. Ebben például a ti szervezeteteknek szerintem nagyon nagy szerepe van. Milyen visszajelzéseket kapsz? Mennyire nyitottak adott esetben a vállalatok arra, hogy valódi zöld lépéseket tegyenek? A zöld átállásban például mennyire veszik figyelembe mindazokat az irányokat, amiket ti kifejezetten szakmai szervezet kijelöltök a számukra?
2: Nagyon jó visszajelzéseket kapunk. Én azt látom, hogy de sikerül eljutnom egy csomó olyan eseményre, ahol a felső vezetőkkel sikerül találkozni, multinacionális cégek vagy magyar KKV-k vezetőivel. A nyitottság mindig megvan, elképesztő sok múlik a személyes kapcsolaton, a bizalmon. Nyilván ez a bottleneckje a dolognak, vagy ez egy ilyen korlátja, ez sokszor egy pár személyhez kötődik, hogy ez most sikeres lesz ez az együttműködés, vagy sem. De a abszolút látjuk, és most akár a vízvisszaforgatásról, vagy az energiahatékonysági beruházásokról, vagy megújuló energiákról, vagy körforgásos gazdasági modellekről beszélünk. Ezek már egyre inkább ott vannak a vállalatvezetők homlokterébe, és már könnyebb azért velük erről beszélgetni, sokszor már egész tájékozottak. Nekünk nagyon könnyű dolgunk van, mert van 286 tagszervezetünk, tehát bárki bármilyen problémával fordul hozzánk, azonnal tudunk 3 olyan céget ajánlani, akitől lehet megoldást és ajánlatot kérni.
1: Azok a szervezetek, vállalatok, akik ebben a szférában dolgoznak, azok mind a tagjaitok?
2: Nem, hát nagyon sok szervezet nem tagunk vagy cég, de így is van, akivel mondjuk szakmai fronton együttműködünk. Nyilván még lehetne ezt a tagságot tovább növelni, de azért ez már egy olyan pool, ami ugye 12 munkacsoporttal dolgozik, és viszonylag nagyon sok esetben akár pár nap alatt tudunk akár a döntéshozóknak szakmai anyagot, szakmai javaslatot előállítani. Tehát ez már egy elképesztően jó közeg, és minőségileg nagyon tartalmas, meg magas színvonalú. Tehát nagyon sok tagunk az már, ugye 36 éves a szövetség, sokan alapítók, és több mint 3 évtizede tagjaink, úgyhogy velük nyilván már egy teljesen más kapcsolat, meg munkamenet alakult ki.
1: Nyilván, amikor már megvan a szándék egy vállalat részéről, hogy a zöld átállás irányába tegyen lépéseket, akkor két dolog biztosan motiválja. Az egyik az, hogy van egy kötelezettsége, akár ESG tekintetben, a másik pedig az, hogy van egy gazdasági, racionális döntése. Meg kellene győznöd egy vállalatvezetőt arról, hogy erre érdemes valamilyen összeget dedikálni, elindulni ebbe az irányba, akkor mik szoktak lenni a ti legfőbb érvetek, és hol látod azt, hogy igen, ők most már nem csak a gondolkodás szintjén vannak, hanem szeretnének konkrét üzleti befektetési döntést is hozni.
2: A legfontosabb talán szerintem az időzítés, hogyha időbe kapcsolnak és időbe az adott területre felkérnek egy szakértőt vagy egy szakértő céget, akkor meg tudnak előzni egy csomó vargabetűt, pluszköltséget, adminisztrációs terhet vagy akár büntetést. Tehát, hogyha valaki tényleg időbe kapcsol és lép, akkor nem csak versenyelőhöz jut, de magával is humánusan bánni kell szerintem. És ezt látjuk, hogy ha mi időbe oda kerülünk valahova, és megnézzük egy cégnek a folyamatait, akár a gyártását, vagy a kibocsátásait, vagy az anyagmérlegét, akkor nagyon meg szoktak lepődni, hogy itt nem csak egy ilyen egy adott dologra fókuszáló tanácsadás zajlik, hanem tulajdonképpen ugye minden mindennel összefügg, tehát egy csomagról beszélünk, amin keresztül nem csak az erőforrásokkal, hanem a pénzügyi forrásokkal is gazdaságosabban tudnak bánni. Tehát költségmegtakarításokat lehet elérni.
1: Valószínűleg sokaknak a szeme felcsillan, és azt mondja, hogy jó, hát hogyha tényleg költségmegtakarításról van szó, akkor lássuk a részleteket. Valószínűleg ez az egyik legfontosabb irány.
2: Igen, meg sok esetben akár az anyavállalat, a külföldi anyavállalatnak való megfelelés, vagy magyar KKV-k esetében az, hogy esetleg kitűnjenek az adott tevékenységben, és mondjuk a költségmegtakarítás mellett ők legyenek annak a területnek a best practice-e, vagy a példamutató cége.
1: Beszéljünk egy kicsit még a külföldi kapcsolatokról. Mennyire fontosak ezek az európai kapcsolatépítések? Mennyire fontos az Európai Unióval való közös együttműködés, együtt gondolkodás, adott esetben jogszabályok, szabályozások integrálása Magyarországra?
2: Borzasztó fontos. Tehát a hálózatnak szerves részei vagyunk, és hogyha időben tudunk akár már Brüsszelben véleményt formálni, vagy ott kapcsolatokat kialakítani, akkor már egy közelgő szabályzásról akár azt megelőzően informáltak tudunk lenni.
1: Van ilyen egyébként a gyakorlatban, vagy most csak elvi szinten beszélgetünk erről?
2: Talán 2 hete járt itt EU környezetvédelmi biztosa, vele is sikerült személyesen találkozni, és vissza tudtunk csatolni arról, hogy a Magyar Körforgásos Gazdaság akciótervhez hogyan viszonyul, illetve itthon milyen challenge-ek vannak, milyen kihívásokkal kell megküzdenünk, úgyhogy ezek a kapcsolatok borzasztó fontosak, de említhetjük akár a pályázatokat is, mert nyilván, hogyha jön egy szabályozás, van egy EU-s elképzelés, akkor arra a tematikára valószínűleg fel fog épülni egy támogatási konstrukció, és nyilván már ez nagyon fontos a szövetségek meg a szervezetek számára, hogy akkor arra elkezdjenek készülni, vagy olyan kapcsolatokat kiépíteni külföldi egyetemekkel, cégekkel, hogy mondjuk egy versenyképes konzorciumot tudjanak alkotni. A mi tagjaink egyébként nagyon sok esetben nem látják az EU-s pályát, tehát nagyon sok magyar KKV ugye kapkodja a fejét, és nézi azt, hogy most prioritás alapján melyik szabályozással foglalkozzon egyáltalán, és arra nem gondol, hogy nekünk már 2 évvel ezelőtt ott kellett volna valahol lenni. Tehát ez a mi dolgunk, de nem feltétlenül érti mindenki, hogy mi miért járkálunk ennyit külföldre. Tehát a prevenció az itt is egy nagyon fontos lépés, de nem mindenki tartja, vagy látja azt szükségesnek.
1: Említetted a körforgásos gazdaság fontosságát. Ez valahogy az elmúlt időszakban én azt tapasztaltam, mint hogyha háttérbe szorult volna. Milyen

0: nyomni, hogy ugye ne 7,4% anyagot tartsunk a körforgásban, hanem mondjuk a 12%-os EU átlag felé induljunk el. És ahogy említettem, nem teremtettük meg ehhez az innovációs támogató közeget. Tehát ehhez ugye nagyon sok szereplőnek kell a részvétele, hogy termékek javíthatóak legyenek, hogy a csomagolások termékek környezetbarátabb módon készüljenek, bontható legyen a termék, reciklálható, hogyha valamit kifejlesztünk, akkor nem árt már az elején egyeztetni a hulladékhasznosítókkal, hogy az adott termékemnek, csomagolásomnak az életciklus végén mi fog vele történni? Tudtok vele valamit kezdeni, vagy lerakóra fog kerülni, mert annyi anyagból csináljuk, hogy nagyon jó a dizájn, meg nagyon tetszetős, de igazából nem lehet vele később semmit kezdeni.
1: Ez egyfajta folyamatos edukáció, meg egy folyamatos tanulás, és minél jobban el kell ültetni ezeket a gondolatokat, és lehet, hogy az Environtech például erre is egy nagyszerű lehetőség lesz. Gergő, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad mindezeket.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Sok sikert kívánunk a kiállításhoz. Gyere majd máskor is, mi pedig hamarosan folytatjuk, méghozzá egy fenntarthatósági és hulladékgazdálkodási szakemberrel. Maradjatok továbbra is itt a Holnap tegnapjában.
2: Rádió Café. Van barátok.

0: Még ne menjetek el! A holnap tegnapja folytatódik a szünet után. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: A Magyar Tőzsde világa kiállítása a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban október 25-ig. Vállalkozások, részvények és nagy gazdasági döntések a 19-20. Század fordulójának Budapestjén. A 19. század végén a tőzsde több volt egyszerű pénzügyi intézménynél, a kereskedőteremben percek alatt dőltek el vállalkozások sorsai. Áruk és részvények cseréltek gazdák, miközben a brókerek és a befektetők között gyorsan terjedtek a hírek és az információk. Kik voltak, akik nap mint nap beléptek ebbe a különös világba? Milyen áruk és értékpapírok forogtak a tőzsdén, és milyen szerepet játszott mindez az ipar, a közlekedés és a kereskedelem fejlődésében? Mit jelentett a tőzsde a 19. századi Pest életében? Milyen áruk és értékpapírok cseréltek itt gazdát, és vajon hogyan születtek itt vagyonok, vállalkozások és néha legendák is? A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum időszaki kiállítása azt a pezsgő világot idézi fel, ahol a pénz, az információ és a kockázat találkozott. A tárlat október 25-ig látogatható. Segélykiáltás, az utca jogász Vita Színháza a szociális juttatásokról az 5-ös 10-ben, október 9-én. Magyarországon elég csak átfutni az állami támogatások és kedvezmények sorát, hogy ránk törjön a bőség zavara, annyi mindenre jogosult lehet az ember, és oly nehéz a választás. Otthonteremtés, otthonfelújítás, gyermekvállalási támogatás, családi adó és járulékkedvezmény, KRESZ vizsgadé visszatérítése, SZIA mentesség. Az állam szívesen ad, és ma már nem szégyen kérni, bárkiből lehet rászoruló. Persze mindennek pontos jogi feltételei vannak, az állam gondosan megválogatja, mely társadalmi csoportok érdemesek a támogatásra, de mégis mi alapján lehet eldönteni, hogy ki a rászoruló, mire számíthatnak azok, akik kiszorulnak a körből. A Vita Színház során színházi jelenetekkel formálnak meg egy-egy fontos témát, hogy aztán alaposan kivesészhessék. Szakértőként az Utca Jogász Egyesület tagjai is felszólalnak, akiknek a résztvevők közvetlenül is feltehetik kérdéseiket. Segélykiáltás, az Utca Jogász Vita Színháza a szociális juttatásokról. Péntek este az 5-ös 10-ben. Kucok, játszunk velük mesét. Interaktív meseszínháza Tünet együttes tagjainak közreműködésével október 10-én a Klebelsberg kultúrkúriában. A Kucok egy színházi előadás és egy kreatív mozgásos zenés vállalkozás foglalkozás keveréke 3 és 7 éves kor közötti gyerekeknek. Milyen is egy kucok? Barátságos rejtekhely, ahová behúzódva a fantázia határtalan kalandokra indulhat. Zúg, amely meg annyi titkot tartogat. Kucokfalva lakói, vagyis a kiváló jazz muzsikusokkal kiegészült Tünet együttes a gyerekek segítségét kérik az elveszett királylány felkutatásában és az éjszaka lidérceinek elűzésében. Az úton a kis kalandorok találkozhatnak az egyszemű óriással, a rozsdás robottal vagy a lila hangyásszal. A játék, a tánc és a zene részesei lehetnek, miközben ők maguk is mesehőssé válnak. A kucoki erdőben mérve reggeltől másnap reggelig tartó mágikus úton a kicsik saját hangja, teste és mozdulatai lesznek a történet, a zene, vagy akár a szereplők mozgatói. Eközben ők maguk is szabadon játszhatnak, mozoghatnak, ismerkedhetnek képességeik határtalanságával. Szombaton délután Kucok, interaktív meseszínház a Tünet együttes tagjainak közreműködésével a Klebelsberg kultúrkúriában.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, Van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
3: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni?

0: kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A holnap tegnapja Nyúl Zsuzsival a Rádió Cafén.

0: Holnap tegnapja Nyúl Zsuzsival a Rádió Cafén.
1: Folytatjuk a Holnap tegnapját, a műsor második részének vendége Ferenci Attila Maxim, a Recovaste Management Kft. Alapító tulajdonosa, fenntarthatósági és hulladékgazdálkodási szakember. Szia Attila, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Sziasztok, köszönöm én is.
1: Az előbb Gergővel ott hagytuk abba, hogy a körforgásos gazdasággal kapcsolatos elsősorban magán véleményét fogalmazta meg, de nagyon kíváncsi lennék arra, hogy neked, mint hulladékgazdálkodási szakembernek, fenntarthatósági szakembernek mi a véleményed erről, nem csak feltétlenül a magánvéleményedre, hanem egy kicsit a vállalati hivatalos véleményedre is kíváncsi vagyok.
2: Igen, és köszi szépen, hogy ezzel kötjük át. Egyrészt mind magánszemély is teljes mértékben egyetértek azzal, amit Gergő mondott, illetve amiről beszéltetek, hogy egy rettenetesen komplex összetett kérdésről van szó. Nagy összességében azt látom, hogy szerintem ezt két tézist fontos így egymás mellé tenni. Legyen három ez a tézis. Az egyik az, hogy a vállalati szándék az megvan. Nagyon sokan azt gondolják, hogy rengeteg vállalati partnerrel állunk kapcsolatban, és a szándék abban az irányban, hogy körforgásosabbá tegyük a működést, vagy tegyék a működést, ez megvan. A szabályozói oldalról érkeznek folyamatosan a különböző rendeletek, és itt gondolok arra, hogy például a EU hulladék keretirányelvből egészen így tovább osztva, mondjuk, hogyan jutottunk el egy PPBR rendeletig, vagy egy ESPR-ig, és hogyan szakadt rá vélhetően mondjuk néhány kereskedő cégre, akik mondjuk ruhákkal foglalkoznak, a nem eladott ruhák tüzelésének, égetéssel való megsemmisítésének a tilalma. Tehát azt látjuk, hogy az EU rendeleti oldal egy olyan irányba tart, aminek van egyfajta kényszerítő hatása a termelőkre. És fontos lenne azt látni, hogy ez a kényszerítő hatás az ne azt eredményezze, hogy ahogy mondjuk ha a szemétdíjat megnövelnénk, akkor növekednének az illegális hulladéklerakók, tehát hogy a kreatív megoldások irányába menjenek el a vállalati megoldások, hanem valódi vállalati körforgások jöjjenek létre. Szóval, hogy ez az egyik, ez a második oldala. Uh-huh. A harmadik oldala az pedig mindenképpen a gazdaságossági megtérülés, és az, hogy látni kell azt, hogy a körforgáshoz kapcsolódó gyakorlatok, amik egyébként működnek, vagy sok esetben egyébként olyan gyakorlatok is, vagy üzleti modellek, ahol szolgáltatásért fizetünk, és gondoljunk csak arra, hogy hány cégnek van egyébként az irodájában úgy nyomtató, hogy nem vette meg a nyomtatógépet, hanem mondjuk a nyomtatásért fizet. Ez valójában egy ilyen pay as a service, tehát hogy egy szolgáltatásért fizetünk üzleti modell. Tehát ilyen üzleti modellek a mindennapjainkban ott vannak. Ezekre kell jobban odafigyelni, és ezeket célszerű egyébként jobban beilleszteni a mindennapi gyakorlatokba, illetve keresni ezeket a gyakorlatokat, például az Environtech Ökol Industrián.
1: És ha már akkor szóba hoztad a kiállítást, akkor kíváncsi lennék, hogy te, mint szakember, mit keresel ott elsősorban? Technológiát, inspirációt, jó előadásokat, megoldásokat, mi az, ami téged leginkább érdekel?
2: Mi több szempontból kapcsolódunk a rendezvényhez és a helyszínhez. Non plus ultra mi cégünk végzi a Hung Expo-nak egyébként a alvállalkozóként a hulladékmenedzsment tevékenységét, tehát ilyen szempontból törekszünk arra, hogy a rendezvény és úgy általában a rendezvény helyszín ökológiai lábnyomát azt csökkentsük vagy minimalizáljuk. De emellett kiállítók is leszünk a rendezvénynek a területén, és nagyon számítok arra, hogy egyrészt az ott lévő cégekkel, vállalatokkal kapcsolatban, vagy cégekkel, vállalatokkal egy párbeszéd ilyenkor, ez mindig az aktív párbeszédnek a találkozója. Olyan párbeszédeknek, amit nem lehet egy online meetingben elrendezni, hanem szükséges az, hogy ott legyünk, legyen időnk a másikra odafigyelni és egy picit elmélyülni, illetve mindig egy izgalmas szakmai kitekintés. Én azt gondolom, hogy valaki hiteles fenntarthatósági szakember nem lehet úgy, hogy nem néz ki egyébként a többi szakterületre. Tehát ez egy dolog, hogy én körforgásos gazdasággal és hulladékgazdálkodással foglalkozom, de engem pontosan ugyanennyire érdekel a létesítményüzemeltetés, pontosan ennyire érdekel a vízzel és talajjal vagy levegővel kapcsolatos kérdések, és fontos, hogy képben tartsa magát az ember, hiszen valójában nem lehetünk kizárólag az önmagunk üzenetének hordozói. Tehát ez nem lesz egy hiteles szakmai álláspont. A harmadik, ami miatt nagyon örülök, hogy ott lehetek, hogy a rendezvényel egy időpontban lesz egy kifejezetten hulladékos konferencia is, egy nemzetközi konferencia, ahol egyébként lesz szerencsém előadni itt a hulladéklerakóra kerülő anyagok minimalizálásának a különböző megoldásai módjai. Tehát, hogy azt látjuk, hogy lesz egy olyan konferencia, aminek a célja az, hogy megismerjünk olyan lehetőségeket és olyan narratívákat, hogy hogyan lehet a lerakóra kerülő hulladékot csökkenteni. Egyértelműen olyan megoldásokról lesz szó, vagy én olyan megoldásokat várok, amit aztán a vállalati mindennapokban is lehet majd kamatoztatni, vagy látni azokat az aktuális szabályozásokat, trendeket, amit nagyon fontos, hogy tájékoztassuk róla például a hazai vállalatokat és szereplőket.
1: Nagyon szívembe talált ez a mondat, amit mondtál, hogy a hulladék mennyiségének csökkentése mennyire fontos. Ez gyakorlatilag már egy folyamatnak a vége. Valahol ott kell elkezdeni, ahol ti kezditek az edukációt a vállalatoknál, mert azt gondolom, hogy sokkal könnyebb dolgotok van, hogyha úgy indultok el mondjuk egy együttműködésben egy vállalattal kapcsolatban, hogy nézzétek, mi segítünk a hulladék különböző szelektálásában és elszállításában és mindenben, de hogy a hulladékra tekintsetek másként, mert hogy ebből egyébként egy másodlagos nyersanyag lehet, mert egyébként mindannyiunk érdekel, hogy kevesebb hulladék kerüljön a lerakókra, és így tovább. Szóval, hogyha ezt a holisztikus szemléletet meg lehetne valósítani, azzal szerintem nagyon sokat nyernénk.
2: Én egy picit akár még visszább is lépnék ebből a holisztikus szemléletből, és egyre többször hívom magamat sokkal inkább körforgással foglalkozó, vagy tekintek magamra körforgással foglalkozó szakemberként, mint sem hulladékos szakemberként. És mindig azt a szemléletet igyekszem átadni, és szándékosan nem beszélek sem szemléletformálásról, sem oktatásról, mert azt fontos meglátni egy vállalatnak, hogy egyrészt a hulladék kérdés az nem egy csővégi kérdés, amikor már arról beszélünk, hogy a kukatárolóban mennyire szelektált a hulladék, vagy ha mondjuk a veszélyes hulladékom keletkezik, akkor azzal mit kezdjek, akkor valójában már elkéstünk, és nem csak ott késtünk el, hogy onnantól kezdve predesztinálva van, hogy mit kezdhetünk a különböző anyagainkkal, hanem egy vállalatnak a beszerzési folyamatain keresztül, vagy mondjuk a beszerzési folyamatain keresztül tud hatni a terméktervezésre. Tehát, hogy a teljes ellátási láncon egy vállalati döntés, vagy egy vállalati narratíva végig tud szaladni, és hogy ebből a szempontból kiemelt a szerepe minden egyes szereplőnek. Tehát az értéklánc összes szereplőjének fontos látnia azt, hogy mi az, ami történik, hogy ez a körforgás, amiről beszélünk, ez akkor lesz egy működőképes történet, egy működőképes narratíva, hogyha mindannyian értjük a működését és a saját betöltött szerepünket, és számítunk arra, hogyha mi ma meghozunk egy döntést mondjuk egy fenntartható beszerzésről, akkor azzal egyrészt egy vállalati rezilienciát építünk, hiszen a jövőre készülünk, másrészt boostoljuk, tehát hajtjuk a piacnak azokat a szereplőit, akik egyébként valamilyen módon részt vesznek a folyamatokban. És akkor nagyon lényeges, hogy ettől függetlenül még nem szabad elmenni amellett sem, bár nem szerettem volna dehonestálni a csővégi megoldásoknak a fontosságát, hiszen nagyon-nagyon lényeges, hogy ott mi történik, de hát az egész azzal kellene, hogy kezdődjön, hogy egy vállalat mondjuk ránéz arra, hogy milyen az ő belső anyagmenedzsmentje, tehát csinál egy olyan auditot, amivel átvilágítja egyébként a saját működését. Ha ezt látja, és ezt még megfelelő felbontásban látja, akkor el tud indulni nagyon könnyen a változás a takarékosságnak az útján, és ugye ez a bizonyos total cost of operation, tehát hogy a üzemeltetés teljes költségében vissza fog köszönni az, hogyha ő egyébként fenntartható körforgásos megoldásokat alkalmaz.
1: Igen, mert hogyha megvásárol egy technológiát, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy fenntarthatóan működik, vagy egy fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletet valósítnak, hanem ezt egy rendszerbe kell igazából integrálni, és akkor lesz teljes.
2: Ez pontosan így van, és nagyon fontos, hogy bármikor egy technológiát választunk, akkor lássuk annak a bemeneti és kimeneti jelentőségét, KPI-t is. Tehát, hogy pontos, hogy megértsük azt, hogy egyfajta ilyen multidisziplináris szakemberré váljunk egy kicsit mindannyian, úgyhogy én alapvetően ebben hiszek, és magam is egyébként ezt a szemléletet képviselem, úgyhogy ezt igyekszem igazából reprezentálni és átadni bárkivel, akivel beszélgetek.
1: Van olyan technológia, vagy olyan megoldás, amit néhány évvel ezelőtt még azt gondoltatok, hogy a vállalatok számára el kell magyarázni, meg nem eléggé evidens, nem nyitottak rá, és ma már viszont azt látod, hogy ebben azért jóval nagyobb a mozgásteretek, nem kell annyira a kályától indulni, amikor megérkeztek mondjuk egy cég életében.
2: Igen, itt nem is feltétlenül technológiai, hanem inkább ilyen üzleti modell megoldások, amiket látunk. Tehát sokszor nagyon érdekes volt egyébként, hogy beszélgettem egy csomagolás technológiával foglalkozó kollégával, sok helyszínen oktatótársam, az Arató Gábor, és alapvetően a csomagolóipar az készen áll arra, illetve nagyon sok szereplő készen áll arra, hogy mától holnap átálljon fenntartható csomagolásoknak a gyártására.
1: Hát tehát, akkor mi a probléma?
2: A megrendelési oldal, és a megrendelési oldal pedig azt nézi, hogy hogyan lehet ugye nagyobb értékesítést, lát, mondjuk látványosabb csomagolásokat, ahogy itt a Gergő is beszélt erről, piacra dobni. Azért lényeges, a csomagolás az egyik része ennek a történetnek, itt azért sok esetben ipari melléktermékek, ipari hulladékok, vagy akár mondjuk építési bontási hulladékok is lehetnek a palettán, amik ugye jelentős tömeget képviselnek. Csak egy ilyen eklatáns példát mondjak, hogy fővárosban élő hallgatók tapasztalhatták azt, hogy amit mi ugye most köznyelvi nevén fogom hívni, hogy a hungaracell, tehát sokáig nem lehetett egyébként kidobni a sárga tetejű kukába, és pont talán az elmúlt hónapokban, vagy egy évvel ezelőtt találkoztam ezzel a narratívával, hogy hát lehet, tehát hogy bekerülhet ebbe a bizonyos sárga tetejű kukába. Ennek a hátterében egyébként az áll, hogy a mennyiségre való tekintettel ezt a relatíve tiszta anyagáramot most már át tudják csatornázni egy ilyen könnyű beton, egy ilyen habbeton gyártásba, tehát egy darálást követően végül is adagolják. Ez a technológia, ez rendelkezésre állt. Itt nagyon sok esetben azt fontos látni, hogy egyfajta anyagból méretgazdaságossághoz szükséges mennyiség rendelkezésre álljon, és úgy kerüljön átadásra. Akkor beszélhetnék itt akár a szelektív bontásnak, tehát mondjuk egy épületbontásnál, hogy hogyan szedünk szét egy épületet, tehát az, hogy a gipszkartont, azt derajt gipszkartont cementhez adagoljuk, ez nem egy annyira nagy technológiai novum. Azt még a piac nem ismerte fel, hogy ezzel hogyan tud egyébként mondjuk egy építési folyamatban, vagy egy épületfejlesztési folyamatban, felújításnál költséget megtakarítani. Mi igyekszünk ezeket az innovációkat, lehetőségeket még az elején egyébként bemutatni minél több partnernek.
1: Hogy látod, a ESG mennyire hajtja egyébként a vállalatoknak ezt a fajta szemléletváltását, vagy arra való átállását gondolkodásban, üzleti lehetőségben, hogy itt azért nekünk a környezetvédelemmel és egyéb ESG megfelelésekkel komolyabban kellene nem csak gondolkodnunk, hanem valódi üzleti lépéseket tennünk.
2: Teljesen őszintén az én eddigi tapasztalatom az az, hogy az ESG-nek a kvázi ilyen újdonság ereje, aminek után tételezzük fel, hogy megértettük a riportálási rendszernek a miben létét, per ma az én tapasztalatom szerint inkább még arról szól, hogy információt, KPI-okat, tehát hogy a megfelelő mérőszámokat összegyűjtsük, és hogy megpróbáljuk ezeket a mérőszámokat validálni, hitelesíteni. Sokkal kevésbé szól arról, ami én azt gondolom, hogy az ESG-nek az igazán nagy ereje lehetne, hogy hogyan teszünk jövőbeli vállalásokat, és hogyan teszünk magunkra nézve olyan kötelezettségeket, amik aztán mondjuk a mi vevőink, vagy ha éppen kint vagyunk a tőzsdén, akkor a tőzsdei árfolyamunkon ez visszaköszön. Tehát én ezt a részét kevésbé látom az éterben, inkább így a megfelelési részét, tehát hogy egy riport, amit le kell adni, amit el kell küldeni.
1: Ez nem éppen a legjobb.
2: Ez egy fejlődési folyamat. Ez egy fejlődési folyamat. Tehát, hogy ahogy például a koncesziós rendszernek az érkezése is, és az elején vagy akár ha csak a palack visszagyűjtési rendszernek az indulására gondolunk. Én az elején predesztináltam azt, hogy ez itt egy fél éves káosz fog jelenteni. Ehhez képest legjobb tudomásom szerint Magyarországon futott fel 11 más EU-s országhoz képest a leggyorsabban ennek a kvázi népszerűsége és alkalmazása. Nyilván vannak hibák a rendszerben, nyilván van egy hibafaktor, de én igyekszem, és erre buzdítok mindenkit, így az evolúciós oldalát nézni, hogy az elején, amikor felegyenesedünk, vagy felállunk, akkor bizony még fogunk bukdácsolni, és nem biztos, hogy úgy fog működni. Azzal kapcsolatban viszont, hogy az erőforrásokat megőrizzük, már pedig egy zárt rendszerben a Föld nevű bolygón dolgozunk, a körforgásos megoldásokon kívül nincs más narratívánk, tehát hogy kicsit ilyen, tudom, hogy ez ilyen vissza a természetbe megközelítésként hangzik, de hogy ez a nyers igazság, meg kell keresnünk ezeknek a módját, mert ezzel tudunk reziliensé válni.
1: Még egy valamit akartam visszacsatolni arra, amit mondtál, hogy nyilván nem véletlen az, hogy a 11 EU-s ország közül nálunk futott fel a legjobban ez a palack visszaváltás, hiszen nagyon sok olyan társadalmi réteget szólított meg, akinek mondjuk ez a fajta pénzszerzési lehetőség megjelent, mint olyan. Szóval szerintem azért zárójelben érdemes oda tenni, ami viszont egy teljesen más irányba vinné el nyilván itt a beszélgetésünket, hogy ennek milyen oka van.
2: Abszolút, én is azt gondolom, hogy erre most egy vékony jég lenne rámenni, és mivel ez egy pszichológiai és sokkal inkább ilyen társadalomtudományi kérdés, persze környezetvédelmi is, de ez most egy vékony jég lenne, egyetértek.
1: Oké, röviden még visszatérve az Environtech-re, mi az, amit látsz, hogy az ott megjelenő technológiák szerinted, vállalatok, üzenetek, termékek, mikor lesznek majd láthatóak a gazdasági életben, mikor fog majd valóban szembe jönni velünk mindaz, amit ott a kiállítók megjelenítenek?
2: Azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor a potenciális felhasználók megértik ezeknek a technológiáknak az alkalmazásának hol és milyen időtávon van számukra relevanciája. Ehhez egy picit meg kell érteni, egy picit utána kell számolni, és az egy dolog, hogy mondjuk egy vállalati fenntarthatósági szakember eljön egy ilyen rendezvényre és körbenéz. De azt is látnia kell ebben a pillanatban, hogy így a multi-stakeholder szemlélet jegyében, tehát hogy értsen meg és ismerjen meg, hogy a többi vállalati, tehát akár a vállalaton belül dolgozó pénzügy, jog milyen szempontjai vannak, hogy ezt, vagy a tulajdonosnak milyen szempontjai vannak, hogy ezt hogyan prezentáljam, úgy, hogy ez tényleg egy izgalmas, applikálható technológia legyen. Tehát szerintem egy kicsit ki kell terjeszteni ezt a nézőpontot, ezt a horizontot, és ahogy ez megtörténik, akkor lényegében holnaptól, hiszen akik kiállítók, ők kivétel nélkül olyan technológiákat mutatnak be, amit egyébként be lehet ültetni már ma a mindennapokban. Tehát az ipar az felkészült, a megértés és ez a tágabb horizontnak a látása az ennek a lehetősége és a víziója szerintem most a vállalatoknál van.
1: Köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezt, és itt voltál.
2: Köszönöm én is.
1: Ez volt a Holnap tegnapja. A nézőknek, hallgatóknak köszönjük a figyelmet, keressetek minket a YouTube-on és a Rádió Café online felületein is. Találkozzunk két hét múlva ugyanebben az időben. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!
0: Rádió Café.

0: holnap tegnapja. Ma ugyan ma van, de ha holnap vagy bármikor újra meg szeretnéd hallgatni, megteheted a Rádiókafé 98.hu-n.
1: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz. Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
1: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
3: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni?

0: étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: 15 ezer magánszemélyt érinthet a vagyonadó, több neres céget is kizárhatnak az építőipari közbeszerzésekből. Adománygyűjtő kampány indult a rászoruló gyerekek orvosi ellátásáért. Holnap egy hidegfront hoz felhőket, elszórtan esőt. Élénk szél mellett hajnalban 12, napközben pedig 22-29 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 15 ezer magánszemélyt érinthet a vagyonadó. A tervezethez csatolt hatásvizsgálat szerint a kormány 4 év alatt 800 milliárd forint többletbevételt vár az új adónemtől. A végrehajtás feltételei között szerepel, hogy a NAV kiépítse az ingatlanok értékelésére szolgáló modelljét, és elkészüljenek a bevallási nyomtatványok, számolt be a portfólió. A vagyonadó mértéke az 1 milliárd forint feletti vagyon 1%-a lesz, a szupergazdagok körében az adó magasabb, a 100 milliárd forint feletti vagyon után 1,5% adót kell majd fizetni. Enyhén nőtt az infláció, szeptemberben egy év alatt 1,6%-kal emelkedtek az árak, augusztushoz képest pedig 0,2%-os volt a drágulás, közölte a KSH. Az élelmiszerek ára tovább csökkent, a szolgáltatások jelentősen drágultak. Több neres céget is kizárhatnak az építőipari közbeszerzésekből. A következő hetekben olyan vállalkozókat érintő bejelentések várhatók, amelyek a későbbiekben az építőipari közbeszerzési eljárásokban való részvételtől megfosztják a hozzájuk kötődő vállalatokat, mondta Vitézy Dávid a 24.hu-nak. A közlekedési és beruházási miniszter arról is beszélt, hogy bővítenék az állami magyar közút kapacitásait, hogy egyes feladatokat, kisebb útfelújításokat saját körben tudjanak ellátni. Ismét utcára vonulnak a benzinkutasok. A Független Benzinkutak Szövetsége október 16-ára demonstrációt szervez a MOL székházhoz. Olyan feltételeket követelnek, amelyek mellett a magyar tulajdonú jelentős részben családi vállalkozásként működő töltőállomások tisztességes versenyben gazdaságosan működhetnek. Adománygyűjtő kampány indult a rászoruló gyerekek orvosi ellátásáért. Az OTP Bank adományozási programjában a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat is részt vesz. A cél, hogy legalább 25 millió forintot gyűjtsenek össze, azért, hogy minél több nehéz körülmények között élő gyerek jusson hozzá a szükséges orvosi ellátáshoz és terápiához. Az adománygyűjtő kampány egész októberben tart, a bank ügyfelei az ATM-eknél készpénzfelvételkor, illetve az internet és mobil bankban utalás intézése közben választhatják ki az adományozás opciót. Aki nem a bank ügyfele, a Simple alkalmazásban, az adományozás menüpontban adhat pénzt. Nem keresik tovább a nepáli árvíz katasztrófa eltűntjeit. Sok család felháborodott, mert ugyan elfogadják, hogy szeretteik vélhetően már nincsenek életben, örülnének, ha legalább a halotti bizonyítványokat megkaphatnák. Ezek szükségesek ahhoz, hogy az érintett családok kártérítést igényeljenek, illetve hozzájussanak az örökségekhez.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Nyugat-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik, holnap megnövekszik a felhőzet, eleinte elszórtan, majd késő délutántól estétől több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatar. A szelet erős lökések kísérhetik, hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 22 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.
3: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
4: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Nagyon sokat beszéltünk már az elmúlt években a kriptotárcákról, hogy hogyan használjuk ezeket, mit tartalmaz valóban a kriptotárca, ugye ez is lényeg, de a mostani adáshoz az ötletet egy Cointelegraph cikk adta, ami konkrétan a hardware tárcákról ír. Na most kriptotárca, hardware tárca, hogyan pozícionáljuk ezeket?
4: Ugye sokféleképpen tárolhatjuk a privát kulcsainkat, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen egy kriptos tárca nem tárol kriptoeszközt, a kriptoeszközt azt a főkönyvben tárolják, ami elosztva nagyon sok példányban megvan, ott, ahol ezeket a csomópontokat futtatják, és azokhoz az egyenlegekhez a privát kulcsonkon keresztül tudunk hozzáférni, és igaziból a kriptotárca az arról szól, hogy hogyan tároljuk a privát kulcsot. A hardware tárca az egyik módja, ami az egyik legbiztonságosabb módja. Jellemzően a rutinos felhasználók azok egészen pici egyenlegeket tartanak mindenféle más megoldásban, és a nagyobb egyenlegek pedig, tehát azok a privát kulcsok, amikhez nagyobb egyenleg tartozik, azok jellemzően hardware tárcákon keresztül hozzáférhetőek. Ez sokféleképpen kinézhet, de most nem akarom az összeset bemutatni. Jellemzően úgy néz ki, mint egy pendrive, és azt a technológiai megoldást biztosítja, hogy a privát kulcs az nem találkozik az internettel. Tehát amikor én megírok egy tranzakciót, az valójában egy digitálisan aláírt üzenet, amiben szerepel, hogy kinek mennyit küldök. A felhasználó szempontjából ezek az érdekes dolgok. Nyilván vannak ott még egyéb adatok, hogy honnan származik a pénz, időbélyek, stb. Tehát vannak még benne más dolgok. Ezt az üzenetet, ezt beküldöm, vagy kábelen, vagy Bluetooth-on keresztül ebbe a hardware eszközbe, amire azt mondtuk most, hogy jellemzően úgy néz ki, mint egy pendrive, de egyébként egészen tablet formáig minden megtalálható. Ott a privát kulcssal megtörténik a digitális aláírás, a privát kulcs nem hagyja el azt az eszközt, nem találkozik az internettel, és visszaküldi kábelen vagy Bluetooth-on arra az eszközre, amin írtam, mobiltelefon, számítógép, bármi lehet, visszaérkezik az üzenet és az üzenet aláírása természetesen a privát kulcs nélkül. És innentől kezdve egy hacker már nem tudja ellopni a pénzt, legrosszabb esetben is az adott tranzakciót, ha megváltoztatja, akkor ez egy érvénytelen tranzakció lesz, de átirányítani magához nem tudja. Tehát ezt biztosítja egy hardware eszköz, és a széles körben elterjedt, jól auditált, elismert hardware eszközök, azok nagyjából ugyanazt a biztonsági szintet nyújtják, a használata és a kényelmi szintje az viszont lehet változó.
3: Na de eddig mindig azt mondtuk, hogy lehetőleg csak mi tudjuk ezt a bizonyos privát kulcsot, ne legyen felírva, vagy ha fel van írva, ne az egész, ugye ez egy 12-24 szavas legtöbbször privát kulcs, amiből olyat is mondtál, hogy írjunk fel 11 szót és a 12-et teljesen jegyezzük meg, tehát tényleg nem hozzáférhető teljes egészében sehol. Itt egy pendrive-on, vagy pendrive-hoz hasonló eszközön hozzáférhető. Ez miért jobb? Miért biztonságosabb?
4: Azért biztonságosabb, mert van egy helyreállító szósorunk, ez a seed phrase, amire az előbb utaltál, hogy 12-24 vagy akárhány szavas, jellemzően 12 vagy 24, mert ezzel a 12-24 szóval helyre lehet állítani, hogyha ez az eszköz elvész, ha ellopják, megsemmisül.
3: Ja, akkor ezen az eszközön nincs rajta ez a 12-24 szavas
4: de
3: szósor?
4: De ott van, viszont ha ezt valaki ellopja, akkor van egy másik biztonsági védelem rajta, egy PIN kód. A PIN kódot viszont, ha valaki mondjuk megoldásonként lehet különbség, csak az elvet mondom, ha a PIN kódot valaki háromszor elrontja, akkor törli magát az eszköz. A PIN kód az nem olyan kritikus, hogyha én elhagyom a PIN kódot, semmi probléma, ha megvan a 12-24 szavam, mert akkor igazából háromszor beírtam rosszat, törölte magát az eszköz, a 12-24 szóval visszaállítom a privát kulcsot, és új PIN kódot adok meg. Úgyhogy avval nem ért kár. Maximum elvesztettem 10-20 percet az életemből. Ha viszont valaki megtalálja, vagy a tolvaj ellopja, akkor, hogyha mondjuk egy 8 karakteres PIN kódot beállítok, abból nagyon pici az esély, mondjuk nem nagyon van esélye arra, hogy eltalálja a PIN kódot, tehát nem fog hozzáférni a kulcshoz, és hogyha egy olcsóbb eszközt veszek meg, aminek még egyszer mondom, tehát most itt muszáj kimondanom, semmi közünk hozzájuk, de ugye a legelterjedtebb, legrégebbi a Trezor és a Ledger nevű gyártó, ezen kívül van még számtalan új, ezeknél egyébként pont így működik, ebből megveszem a legolcsóbb eszközt, és helyreállítom újra ugyanazt a privát kulcsot, és hozzáférek a kriptoeszközeimhez. Úgyhogy ez mindenképpen egy biztonságos módja, ugye, hogyha fel van írva papírra a helyreállító szavaim, akkor egy hacker nem fogja a fizikai fiókomból a papírt kiolvasni. Hogyha az ember annyit memorizál, hogy mondjuk egy szót kicserél benne, és akkor tudja, hogy a, nem tudom, a 21. szó az nem az üveg, hanem a papír, akkor, hogyha valaki megtalálja, akkor se tudja helyreállítani.
3: De amire ki akarjuk futtatni ezt az adást, az az öröklés, mert hogy az öröklésről még nem beszéltünk itt a Kriptoverzumban. Gondolhatná az átlag ember, beleírom a végrendeletembe a szétfrészt.
4: Igen, de ha beleírom a végrendeletembe a helyreállító szavakat, akkor az sok mindenki láthatja. Tehát láthatja az ügyvéd, akinél ott van, és ki tudja, hogy kinek kerül a kezébe a végrendelet, meg különben is az még akkor idő előtt oda kerülhet az örököshöz, mielőtt mi azt szeretnénk. A megoldásért ugye ma nem beszélünk a jogi részéről a dolgoknak, tehát hogyha ez egy szolgáltatónál van, akkor ott a normális jogi úton megy, nyilván a megfelelő hagyatéki papírok mellett, meg a saját terms and conditions szerint a szolgáltató előbb-utóbb ki fogja adni. Amikor viszont valaki saját maga tartja az eszközét, és azért akik nagyobb összeget tartanak, jellemzően saját maguk tartják, ott hiába van egy végrendelet, ha nem fér hozzá senki a pénzhez. Ezt biztosítani kell, és higgyétek el, hogy sokkal több ilyen eset van, mint azt gondolnánk. Hogyha otthon teljes a nyugalom ilyen téren, akkor oda kell adni a helyreállító mondatokat, és meg kell mutatni, hogy kell használni. Viszont ha ezt nem szeretnénk megtenni, mert nem biztos, hogy akarjuk egyáltalán, hogy otthon tisztában legyenek azzal, hogy milyen vagyon csücsül kriptoeszközökön.
3: Amíg élünk,
4: akkor hát ennek vannak különböző módozatai, lehet csak részben felfedni különböző helyeken, tehát mondjuk a 24 szónak a felét, azt odaadom a családnak, ebből nem tudják helyreállítani, nem tudják megnézni, hogy mennyi pénz van, a másik felét meg odaadom az ügyvédnek. Ha egyedül senki nem tud hozzáférni, akkor az egy megadott szintű biztonság. Vannak úgynevezett multisig walletek, ezeket így hívják, de igaziból a megoldás az arról szól, hogy a főkönyvbe bejegyzett összeg elmozdításához több digitális aláírásra van szükség. Itt bármilyen logikát megállapíthatok, sőt, különböző kulcsokat különböző hierarchiába pakolhatok. Mondhatom azt, hogy van mondjuk kettő főkulcs, ha csak az a két kulcs írja alá, a két főkulcssal el lehet mozdítani a pénzt. Ha viszont csak az egyik főkulcs van meg, akkor a második hierarchia szintről, ahol már vannak mondjuk öten, onnan két emberre van szükség. De hogyha egyik főkulcs sincsen, akkor mondjuk az öt második hierarchia szinten lévő kulcsból négyre van szükség. Ezt a helyzet adja meg, és egyébként lehet akár harmadik, negyedik, ötödik és 25. hierarchia szintet is felállítani saját szabályrendszerrel. Itt mondjuk adok két kulcsot a gyerekeknek, egyet az asszonynak, meg egyet az ügyvédnek, és kell, ha az én kulcsom már nem hozzáférhető, akkor senkinek nem adtam ki az én privát kulcsomat, akkor ahhoz mondjuk kell az ügyvédé, és szükség van még kettőre. És egyébként meg a végrendeletbe leírtam, hogy ezt milyen arányba osszák el. De még tovább lehet menni. Mondhatom?
3: Ki hitte volna?
4: Tehát el lehet egészen odáig jutni, hogy a különböző kulcsoknak megszabom, hogy mennyi összeget mozdíthat el róla. Milyen arányba mozdíthatja el ezeket. És akkor vannak az olyan jellegű megoldások, amit egyébként a saját rendszerünkbe is beépítettünk, tehát a mi blokkláncunkon van egy olyan megoldás, hogyha ezt bekapcsolja a felhasználó, hogy van a családban mindenkinek ugyanúgy tárcája azon a megoldáson, és én beállítom, hogyha nincs semmilyen interakció az én tárcámmal, mondjuk, ez egy beállított, ez lehet egyébként egy nap is, de hát nem ez a célszerű, mondjuk egy fél évig, vagy egy évig, semmilyen belépést nem észlel, akkor hozzáférhetővé teszi az előbb elmondott szabályok szerint azoknak a kulcsoknak, akiket előre beállítottam. És akkor igaziból ez a legkényelmesebb, legegyszerűbb, és ez egy automatikus módszer.
3: Jó, én értem, hogy erre van lehetőség, meg megvan ennek a technológiai háttere, de azért ezek nagyon szélsőséges esetek.
4: Szerintem az viszonylag gyakran előfordul az emberre legalább egyszer az életében, hogy eltávozik. És mindenkinek, aki kriptója van, azzal nagyon nagy valószínűséggel ez előbb-utóbb be fog következni. És akkor mi lesz azokkal a kriptókkal? Tehát ez ilyen szempontból erre gondolni kell. Sajnos azért amióta mi ebbe a világba működünk, ugye ez a körülbelül 11-12 éve, azóta nagyon-nagyon sok ilyen esettel találkoztunk, ugyanis ez idő alatt nagyon-nagyon sok olyan ember eltávozott, akinek volt kriptója, és ez rendszeresen visszatérő probléma.
3: Öröklés a kriptopiacon, fogalmazunk így, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
4: Köszönöm szépen, sziasztok!
3: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, ez az adásunk is visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Tartsanak velünk legközelebb, és köszönjük a figyelmet, szép napot!
1: Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
5: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
6: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
6: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
7: One, two, three, ho!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kiallitasok.mta.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Zseb Rádió A-tól Z-ig.
1: Tudjátok meg, hogy ti gyerekek vagytok a világ legnagyobb rejtvényfejtői. Rejtvény az összes szöveges feladat az iskolában, rejtvény az összes matek példa, a harkály az nem rejtvény, az mindig elipszilon. Sose keverjük össze a rejtvényt a rejtvénnyel. Ha barkóbát játszotok, az rejtvény. A felnőttek péltek délutáni viselkedése egy rejtély. A titkos térképek a kallózós filmekben rejtvények, ezzel szemben, hogy hova tűnik a zoknik párja, az egy rejtély.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
2: Barkóba. A barkóba egy szóbeli játék, alapesetben ketten játszák. Az egyik gondol valamire, míg a másik kitalálja, azaz kibarkóbázza ezt a valamit. Gondolni voltaképpen bármire lehet, a kitaláló fél pedig korlátlan számban tehet fel bármilyen eldöntendő kérdést, vagyis bármit kérdezhet, amire a másik az igennel vagy nemmel válaszolhat. Így vezeti rá a kérdezőt a megoldásra, aki ha már tudja a megfejtést, azt mondja, rákérdezek. Ha eltalálta, nyert.
1: Az emberiség évezredek óta találgatja, kutatja, hogy hogyan keletkezett az élet a Földön, hogy van-e élet más bolygókon, az univerzumban, sőt, nekünk az emberiségnek még az sem teljesen tiszta, hogy miből vagyunk. A világ legdrágább tudományos intézete, a CERN, azt kutatja, hogy miből van az anyag, sőt, hogy egyáltalán van-e. Talán egy icipicit többet tudunk például az űrkutatásról, mint a saját óceánjainkról, pedig az itt van a Földön.
3: Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki
4: húzza. Mi lesz, ha nagy leszel?
5: Tengerbiológus. Ha valaki szerelmes a tengerbe, imádja az állatokat, még akkor is a csúnyák, és szeret új dolgokat felfedezni, az nem is lehetne más, mint tengerbiológus. És hogy hogyan csalogatják az embereket erre a ritka, de igen különleges munkára? Hát úgy, hogyha felfedeznek valami teljesen új állatot vagy növényt a tengerek mélyén, akkor amíg világ a világ, az ő nevüket fogja viselni. Ehhez csak egy jó oxigénpalackra, egy kis elhivatottságra és egy részletes tervre van szükség. Na jó, ez az, ami nem igaz. Ők nem Spongyabobbal és Csillag Patrikkal haverkodnak, és csak nagyon ritkán jutnak el oda, hogy ténylegesen megjelenjenek a terepen. Egy-egy kutató csak beül az autójába, elhajt a helyszínre, felméri azt, begyűjti a mintákat, és már mehet is haza. Ez nem emész fel tetemes összeget, kivéve, ha valami speciális dologról van szó. A tengerbiológusok 100 esetből maximum egyszer tudnak eljutni a mélybe, és akkor is olyan sok pénzt ölel fel maga az expedíció,

ezernyi dolog van még, amit fel kell fedezni, és még több, amiről még azt sem tudjuk, hogy van, tehát hogy majd fel kell fedezni. Az internetet azért hozták létre a tudósok, hogy mindenki azonnal megtudhassa, ha valaki valamit valahol felfedezett. Nagy figyelj, még csak 500 éve tudjuk, hogy a Föld gömbölyű. És csak néhány éve hallottuk a CERN-től, hogy van valami bozont, és az egy nagyon fontos izé. És ez nem az a bozont a Scooby-Doo-ból, ez a Higgs bozon. Szerencse, hogy nekünk emberiségnek van olyan tudományos központunk, mint a CERN, aminek például a World Wide Web-et, ettől működik az internet, és ezt a bozontos dolgot is köszönhetjük. Maradjunk annyiban, hogy a felnőttek számára a világ két legnagyobb rejtélye az, hogy a gyerekeik miért húzzák végig a kezüket minden kerítésen, és hogy miért kelnek korábban a hétvégén, mint hétköznap.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Már egy ideje gyanús volt nekem, hogy egyre sűrűbben fordul velem elő, hogy mikor mondok valamit, mesélek valamiről, a körülöttem lévők csak néznek rám és csöndben bólogatnak. Végül megkérdezik tőlem, hogy mi az a tévétorna, vagy mi az az úszöges csúszli, vagy mi az a vezetékes telefon. Úgyhogy elérkezettnek látom az időt arra, hogy röviden átvegyük a 70-es, 80-as és 90-es éveket, szabadon válogatva a rég elfelejtett tárgyak, fogalmak és életérzések között. Egy úgynevezett gyors talpaló embertanfolyam következik most, úgyhogy kényelmesen helyezkedjetek el, rendeljetek be anyutól még egy laza kakaót, aztán vegyük szépen sorba, miért is kell örülni annak, hogy a 2000-es években születtetek, és nem 1969-ben, mint én, amikor még a teniszlabda fehér színű volt. Kezdjünk valami könnyed témával, legyen a VHS videó és videómagnó.
2: Gyűha!
1: Még mielőtt belemennénk, kérdezzük meg az okostelefont, hogy mi a fene az a VHS.
3: És most kapcsoljuk az okostelefon.
4: VHS. A VHS a Video Home System rövidítése, ami egy 1976 óta létező mozgókép, felvétel és lejátszás technológiára vonatkozó szabvány, a japán JVC cég fejlesztése. Ez a szabvány vált általánossá az otthoni felhasználók között az 1900

0: 80-as évektől kezdve. A VHS kazettákra jellemző, mint lejátszásánál a mágnes szalag kopik, így a kép és a hang minősége nagyon kis mértékben ugyan, de fokozatosan romlik. A VHS lejátszók gyártását 2016-ban szüntették meg, ekkor állította le utolsóként a japán Funai cég a gyártást és beszüntette az alkatrészek szállítását.
1: Na szóval, a VHS Magnó egy kis bőrön méretű szerkezet, a belevaló VHS kazetta meg akkora, mint egy Harry Potter könyv. A VHS Magnót egy sima antenna kábellel kellett a tévéhez csatlakozni, és mint egy TV csatornát beállítani a tévét sávkeresőjén, ami persze kezdetben kézzel kellett tekerni. Életem első VHS videóját úgy 1983 körül láttam, ami a King Kong volt. Nyilvánvalóan az 1978-as változat. Annyira leesett tőle az álom, hogy még ma is az egyik kedvenc filmem. Ármány, szerelem, csók és kaland, mi kell még?

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: Képzeljük el, mi lennénk az UFO-k. Lenne repülő csészehajunk. Most nem hívjuk rakétának, legyen csészehajunk. Az UFO csészehajjal mennek. Oké. Elmegyünk egy bolygóra, ahol találunk helyi naszka indiánokat, akik éldegélnek a sivatagba, el vannak mind a befőtt, hiszen ez még a bitok spanyolok se találták meg őket, nincs is mitől félniük. Tök jól vannak. Megérkezünk. Mi vagyunk az UFO-k. Nekik. Ott vannak ezek az egyszerű emberek, örülünk egymásnak, megismerkedünk, haverkodunk, buli, ilyesmi. Aztán, ugye, nekünk haza kell jönni, mert várnak, fogjuk magunkat és eljövünk onnan. Ezek a szegények meg ott maradnak, és állandóan a homokba karcolgatnak mindenféle madarakat, hogy menjünk vissza. Ennek semmi értelme.
0: Megáll az eszem.
1: Először is. Minden zsebrádió hallgató gyerek tudja, hogyha UFO-k vagyunk és elmegyünk egy bolygóra, ahol olyanok élnek, akiknél mi fejlettebbek vagyunk, akkor nem az a teendő, hogy oda megyünk, egy kicsit mutogatjuk magunkat, ijeszgetjük őket, meg emberkedünk a csészehajunkkal, aztán fogjunk magunkat, és elmegyünk, mint az E.T. Ilyen csak a filmekben van, és ezek a filmek nem teljesen jók, mert egy nagy kérdőjel marad utánuk az emberben, hogy mi a fenéért nem tanította meg az E.T. például a barátait, a gyerekeket arra, hogy ő nekik is tudjon világítani a mutatóujját. Ez lett volna tőle a minimum, nem?
0: Megáll az eszem!
1: Na! Tehát, jegyezzük meg, sőt, alaposan vészsük az eszünkbe, hogy ha UFO-k vagyunk, és nálunk egyszerűbb életet élő marslakókhoz utazunk, akkor az a minimum, hogy megtanítjuk őket azokra a dolgokra, amiket mi tudunk. Most nem a papírsárkány reptetésre, vagy a maszkviseletre, vagy az iskolai gyakorlati foglalkozások csinos, de kisi ákombákom eredményére gondolok, hanem a lényegesekre. Nekünk van űrhajónk, nekik nincs. Nekünk van rádiónk, meg telefonunk, nekik meg nincs. Tehát, ha azt akarjuk, hogy legközelebb is jóba legyünk, és tudjunk nekik szólni, hogy jövünk, vagy üres a kégli nálunk, mert elmentek otthonról, jöjjenek, akkor meg kell tanítani őket például arra, hogy űrhajót tudjanak kovácsolni.
2: Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van, mindenki tudja.
3: Mi lesz, ha nagy leszel?
4: Kohász. Aki kohász akar lenni, annak kohász és öntész technikusnak kell tanulnia. A szakma ismertetése a következő. Bányászat és kohászat ágazat 5 éves képzése, amely érettségével és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakirányok, kohász szakma irány, öntész szakma irány. A kohász technikus feladata a vas alapú és egyéb fémek ötvözeteik előállítása ércekből és másodlagos nyersanyagokból. Feladatai közé tartozik alakadás öntéssel és képlékeny alakítással termékek gyártása. A kohászati berendezések magas szinten automatizált speciális gépek szakszerű önálló kezelése. Ajánlott minden fiatal számára, aki magas szintű fémipari termék létrehozásában, megalkotásában szeretne részt venni, valamint szerte ágazó anyagismerettel szeretne rendelkezni. Jó szerencsét, ahogy a terület szakemberei mondanák.

Rögtön ezután meg kell tanítani őket a betűkre, meg a nyomtatásra, hogy tudjanak nyomtatott áramköröket nyomtatni, mert az kell a telefonban. Nem tudom pontosan, hogy mit csinál, de tudom, hogy nyomtatott áramkörnek hívják, sőt, a hivatalos neve az, nem röhög, nyák. Nyáka. Nyák. Hát azért nem mindent azoknak kéne nevezni, aki meg tudja csinálni, nem? Na jó, mindegy, ez is egy szakma. Ezután meg kell tanítanunk őket a szabásvarrásra, hogy nehogy meztelenül jöjjenek, ha nagyon fejletlen, mert ha nagyon fejletlenek, és például a naszka indiánok, azok például nem hordtak bugyit, csak egy olyan kis ízét. Tehát, hogy ne jöjjenek úgy, amikor megjönnek, akkor kimegy a tévéhíradó, és akkor olyan kis ízében lesznek a tévéhíradóban, hát és hát az béna. Ugye? Mindenki azt nézni.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: lecsó.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: lecsó
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Ránézésre nagyon veszélyes.
1: 2.
2: A lecsóról mindig tudni kell, hogy ki főzte.
1: 3.
2: Ha felpöndörödött paradicsomhéj van benne, akkor ott lehet hagyni.
1: 4.
2: A gyermekbarát jó lecsóban mindig felül van a virsli.
1: 5.
2: A végén lehet tunkolni.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika? Azt még nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
3: Zsebrádió!
0: Kés villa olló nem, de minden más igen.
4: 1974-ben egy Robert K. Preston nevű úrra rájött a bolondóra, és nagyon megijesztette Amerika elnökét, meg a kutyáit. Az történt ugyanis, hogy ez a Robert nevű fickó jelentkezett helikopter pilótának az amerikai hadseregbe, mert az menő. De elég ügyetlen volt, ezért megbuktatták a repülővizsgán. Azt mondták neki, hogy nem lehet pilóta, csak szerelheti a helikoptereket, és ettől ő nagyon szomorú lett. Ki a fene akar helikopter szerelő lenni, ha repülni akart? Ha te egész életedben arról álmodozol, hogy űrhajós legyél, és azt mondják, hogy csak rakétafúvóka összeszerelő segéd lehetsz, hát biztos te se örülnél. Ez a Robert nevű úr elhatározta, hogy just is megmutatja, hogy micsoda kiváló pilóta is ő, és Dovke elkötött egy Irokéz nevű helikoptert. Felszállt, össze-vissza röpködött, aztán elrepült Washingtonba, ami Amerika fővárosa, és leszállt a Fehér Ház kertjébe, oda, ahol az elnök lakik. Ott meg persze elkapták a titkosszolgálatos őrök, és jól dutyiba dugták. Mázlia van, hogy életben maradt, mert a Fehér Ház Amerika legjobban őrzött épülete. Egyébként az Amerikai Egyesült Államok hadserege az összes helikopterét indián törzsekről nevezi el. Apache, Cherokee, Irokézi, meg a többi. Legalább ennyit hagytak az indiánoknak.

0: Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 1492. október 27-én Kolumbusz Kristóf felfedezte Zsuzsannát. Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget. És történetesen Kubának hívják. Kolumbusz el is nevezte Isla Juanának, azaz Zsuzsa szigetnek. Na az ilyesmi is gyakran fordul elő, hogy jön egy pacák, és úgy gondolja, hogy felfedezett valamit, vagy valakiket, mert nem járt még itt. Erre fogja magát, és elnevezi. Én például még soha életemben nem jártam szoláriumban, bár nagyjából sejtem, hogy mi az, de ezek szerint, ha bemennék egy ilyen szoláriumba, akkor nyugodtan azt gondolhatnám, hogy miután nem jártam még itt, ezért felfedeztem ezt a dolgot, és el is nevezhetném például fénybudinak, vagy villámnyaralásnak. Szerencsére a kubaiak résen voltak, és megtartották Kubát annak, ami Kolumbusz előtt volt, ez volt Kubankán, ami helyi Taino nyelven azt jelenti központi hely. Annyit azért kénytelenek vagyunk a felfedező elnevezők javára írni, hogyha nem nevezgetnek el mindent hülyén, akkor a világban minden második országot és várost központi helynek hívnának, mert például Kína is Dzsungó kínaiul, ami központi helyet jelent. Ez valahogy beakadt a felnőtteknek.
3: Egyetértek az előttem szólóval.
4: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
5: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
3: Pincér! Pincér!
4: Igen, mit parancsol?
3: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4 A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
5: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
6: Jól indult az ősz a hazai ingatlan piacon, legalábbis ezt látjuk, de hogy mi van a számok mögött, meg a mondat mögött, Szegő Péter, a Duna House elemzési vezetője mondja el. Szia, jó reggelt!
7: Szia,
6: kívánunk.
7: Jó reggelt!
8: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
7: Na, ugye rendre készítetek negyed évente ilyen tranzakciószámbecslést, azt hiszem, ugye?
8: Havonta készítünk, negyed évente pedig egy kibővített ingatlan piaci barométerre jelentkezünk.
7: Na, akkor most a szeptemberi számokat, ha megnézzük, 9385 lakóingatlan adásvétel, ezt hogy tudjuk elhelyezni, ez mennyire jó, vagy nem, vagy közepes, vagy mit jelent ez?
8: Igen, hát ugye úgy kommunikáltuk, hogy jól indul, és hát jól is indul az előző hónaphoz képest. Augusztusban azért alacsonyabb tranzakciószámokat értünk, ott 8000-re jött ki a mutató, most ugye 9400 környékén van, ez egy 16%-os emelkedés, de hogyha megnézzük ugye a tavalyi szeptembert, ami a 2020-as évnek a csúcshónapja volt, ott az otthon startnál javában nagyon rángatta a piacot, és ott ilyen 13000-es tranzakciószámok is voltak. Tehát ahhoz képest nem, de a nyári bangáshoz képest mindenképpen elindult egy ilyen őszi szezonális pörgés.
7: Ez ilyen, akkor ez ilyen éven belüli ciklikusságnak tudható be, hogy ilyenkor javulnak a számok, vagy valami egyéb válthatta ki?
8: Abszolút, ez nagyon látszik egyébként egy átlagos évnél, hogy a március-április jó napok azok kicsit felpörögnek, a nyár ugye kicsit visszaáll, és majd egint ősszel indul. Most nagyjából ezt követi le ez a trendvonal, amit látunk a tranzakcióbecslésünknél. Nagyon különböző volt a trendvonal 2025-ben, ahol ugye volt egy márciusi nagy felemelkedés, meg egy szeptember-októberi, tehát az speciális piac volt, mert jöttek azok a különböző állami támogatási formák, illetve a piacot erősen befolyásoló kampányok, amik aztán megrángották a piacot.
7: Igen, amelyekből megy ki a szufla, ahogy hallottuk egy másik elemzésben, mármint az érdeklődés, minthogyha már az érintettek lefutották volna köreiket, és most már csendesedik ez a dolog. Ezt gondolom ti a hitelbecslésen tudjátok mérni, hogy hogyan áll, hiszen ezek a támogatási formák vitték a prímet. Gondolom, hogy elzállok hitel előrejelzésben, ez látszik valahol.
8: Igen, itt a múlt hónapra 240 milliárd volt a becslésünk, és hát ez egy nagyon magas szám az előző évekhez képest. De azt is látni kell, hogy ahogy haladunk az évben, ez folyamatosan csökkent, tehát ennél voltak azért alacsonyabb számok is. Ez is azt jelzi, hogy az OSP-nek a hatása az kimerülőben van, illetve hát az is, hogy gyakorlatilag a piac most már így hónapok óta várja azt, legalábbis a vevői oldal, hogy valahogy az árakban is megjelenjen az a fajta korrekció, ami most már talán indokolt lehet. De hát a tulajdonosok nehezen engednek, ugye azt láttuk, hogy a második negyed évben még nem nagyon látszódott az árindexben, csak itt néhány ingatlan szegmensben korrekció, lefelé korrigálás. Ez a harmadik negyed évre, amit épp most készítik, és majd 14-én fogjuk publikálni, már egyértelműen látszik ez a korrekció, és vannak olyan ingatlan szegmensek, ahol igen-igen erős már az átsökkenési hatás.
7: Ez hol van, és mekkora? Mit tudtok erről mondani?
8: Hát ugye mi szoktuk bontani tégla, meg panelárindexeket, nézzünk ezt országos és budapesti szinteken. Hát gyakorlatilag az összes, tehát egyrészt a vidéki árindexek is tefelé tendálnak, meg a fővárosiak is, és a legerősebb ott a panel korrekciója, mert hogy ott jelent meg a legelőször az OSP hatása, a legalacsonyabb bázison indult, és nyilván azt rángatta meg leginkább az otthon start, most ez korrigál leginkább vissza.
7: Világos.
6: Tehát akkor jól indult az ősz, akkor az a vevők szempontjából jelenti
7: hát
6: azt, hogy jól?
7: Hát illetve a adásvétel szempontjából,
6: ugye?
8: Tranzakció szempontjából és vevők szempontjából is, tehát ugye kitart ez a trend, amit látunk az árindexeknél, és az ősz tél folyamán folytatódik az átcsökkentés, akkor nyilván a vevők itt pozícióba kerülhetnek. Eddig is abban voltak, mert az alkú mértéke az folyamatosan nőtt szinte minden ingatlan szegmensben és lokációban, tehát egyre erősebb alkút tudtak a vevők kialkudni. Ugye ez azért érdekes, mert az árakban nem is tudtak még nagy árengedményeket elérni, de már az, hogy az alkú növekszik, az is azért egy egész erős jelző, és azt mutatja, hogy az árváltozás is gyakorlatilag itt van előttünk, köszöbben van. Én azt gondolom, hogy ahogy ráfordulunk a térre, ez a fajta korrekció, ez még erősebb lesz, és hát a jövő év meg nagy talány, mert ott ugye csomó tényező van, az egyik az, hogy mi történik az otthonstart programmal. Ha ezt hirtelen kivezetik, vagy leszűkítik mondjuk csak az új építésűekre, akkor az még mindig elég nagy hatást gyakorolhat, annak ellenére, hogy már nincs akkora ereje az otthonstartnak az ingatlan piacra.
7: Illetve hogy a piaci hitelek mikor kezdhetnek el csökkenni, ugye, mert az lenne még egy nagy felhajtó erő, hogyha nem egy szűkebb, vagy szűkített szegmens tudnak kedvezményes hitelen vásárolni, hanem az egész piac lejjebb kerülne.
8: Hát igen, és valószínűleg együtt fog mozogni a kettő, tehát hogyha az otthonstartnak a kedvezményezetti köre az beszűkül, vagy esetleg kivezetődik valamilyen formában, akkor ehhez valószínűleg a piaci hitelezés majd valamiféleképpen idomulni fog.
7: Világos. Oké, akkor majd követjük a friss számokat. Nagyon köszönjük, hogy a mostani friss elemzés részleteibe beavattál minket. Jó munkát, szép napot kívánunk!
8: Sziasztok.
7: Szia! Szegő Péterrel, a Dunahouse elemzési vezetőjével beszélgettünk az őszi induló ingatlan piaci trendekről, számokról.
0: Belát nagyon és uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Zavarnak a szürke hétköznapok?
7: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
7: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
1: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel. A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed. Ritmusod. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
4: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
10: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Műegyetem rakparton, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Margit körúton a Szél Kálmán tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, illetve a Könyves Kálmán körúton a Népligetnél. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után, az érintett BKK járatok terelve közlekednek. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 98 0 98 0.
12: Memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
13: Felbontják a 23 ezer milliárd forintos autópálya szerződést, megállt a lakásárak emelkedése. Egész Európában ki van téve a kibertámadásoknak a megújuló energiarendszer. Holnap egy hideg front hoz felhőket, elszortan esőt. Erős szél mellett hajnalban 12, napközben 22-29 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Felbonthatják a 23 ezer milliárd forintos autópálya szerződést, a kormányfő szerint a Mészáros Lőrinc és Szíj László nevével filmjelzett MKIK elfogadja a kormány döntését és nem gördít akadályt a kormányzati szándék elé, így megkezdődhet a gigantikus összegű gyorsforgalmi úthálózati megállapodás felbontása. A pénzügyminiszter szerint a versenyképes iparágak támogatásával és a kiélezettebb versenyből fakadó hatékonyabb működéssel érheti el a gazdasági növekedést a kormány a következő években. Kármen András a Portfólió konferenciáján hozzátette, tudja, hogy ennek rövid távon vannak rossz hatásai, csúszhatnak például a beruházások, de ez egy olyan befektetés, aminek 2-3 év múlva látszanak majd a hatásai. Megállt a lakásárak emelkedése. Az ingatlan.com lakásárindexe szerint országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást, stagnálás követte, Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után szeptemberben további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. Az éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami satúfékezésnek felel meg a lakáspiacon. Jövőre kiterjesztik a kataadózást, újra választhatják az adónemet a nyugdíjasok, az egyetemisták és a mellékállásúak, emellett ismét lehetőség nyílik cégek és szervezetek felé történő számlázásra. Utóbbi esetében évi 8 millió forintos éves bevétel felett 15%-os adót kell fizetni. A főállású katások havi tételes adója 100 000 forintra emelkedik, a mellékállásúaké pedig 50 000 forint lesz, ugyanakkor a bevételi határt 18 millióról 22 millió forintra növelik, és megemelik a táppénz, az anyasági ellátás, valamint a nyugdíj alapjául szolgáló összeget is. Vizsgálják, hogy szivárogtat-e adatokat a lábbilincset leváltó okosóra. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság arra kíváncsi, hogy a nyomkövetőket használók adatai kijuthatnak-e az országból. És kérdéses az is, hogy titkosított-e az adattovábbítás, írja a HVG. Európa szerte több ezer megújuló energiarendszer van kitéve kibertámadásoknak, figyelmeztetnek holland kutatók. A Reuters beszámolója szerint a nyilvános infrastruktúrákhoz, egy városhoz vagy egy repülőtérhez szorosan kapcsolódó erőművek jelentik a legnagyobb kockázatot. Az európai energetikai infrastruktúrát 2022 óta rendszeresen érik szabotázs akciók és kibertámadások.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
13: Nyugat-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik, holnap megnövekszik a felhőzet, eleinte elszórtan, majd késő délutántól estétől több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatar. A szelet erős lökések kísérhetik, hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 22 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
14: Sziasztok, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, ez a Rádió Cafén, a Helló járat című műsor. Azért rögzítem magamnak, hogy tudjam, hol vagyok. Szerda délután írunk. Az utolsó pillanatai a 2026-os nyárnak. Ezt elmondtuk már, nem tudom, szeptember elején is, hogy majd most már biztos megszűnik ez az időjárási anomália, de nem is ez a legfontosabb, hogy arról beszélgessünk, arra ott vannak a különböző honlapok, hogy megnézzük, hogy mi történik azon a helyen, ahol élünk, hanem sokkal, de sokkal lényegesebb, hogy a tartalom ismertetésbe forduljunk át, mert mégiscsak azért kapcsoltatok ide, hogy tudjátok, hogy mire várhattok.
15: Én is szeretettel köszöntelek titeket, Winkler Nóra vagyok innen a Helló járat stúdiójából, a Rádió Caféból, velem szemben Mahán Csetvei Frigyes ül. Egy kicsit rácsatlakozom arra, hogy mondtad, hogy azért is mondtad ilyen precízen végig, hogy hol vagy, hogy saját magad számára is megérkez. Eszembe jutott az az időszak, amikor a tévéztem, és a kultúrházat csináltuk, volt a napi, meg a heti verziója, és mellette vezettem az aukciókat, és ott nagyon sokszor kellett figyelnem, hogy amikor elkezdem és beköszönök, akkor a adekvát beköszönő szövegemet mondjam. Tehát amikor állok a aukció kezdetén a izgatott terembe, akkor ne azt mondjam, hogy jó estét kívánunk, szeretettel köszöntök mindenkit, ez a kultúrház, ahol vasárnap kezdődik a hét, hanem azt mondjam, jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, a Kézebb a galéria téli árverésén.
14: Vagy őszin.
15: Vagy őszin.
14: Vagy nyárin.
15: Igen, nyáron szerencsére nem volt. Nyáron meleg van, és mindenki pihen, és nem akar árverésen képeket vásárolni. Tudod, egyébként képzeld el, hogy a Christie's-nek lesz egy saját al egysége, ami az ilyen pop relikviák árverésre
14: meggyőződésem volt, hogy már van ilyenjük.
15: Foglalkozik. Nem, hanem nagyon sokáig mérlegelték, hogy ebbe van-e úgy potenciál, hogy bevegyék a Christie's profilba, és akkor megvettek egy aukciós házat, ami nagyon régóta csinálja, mert ilyen egészen döbbenetes összeütéseket csinálnak ilyen típusú nem képzőművészeti aukciókból. Na, szóval, hogy mi mindenről lesz szó? Én biztos, hogy el fogom mondani, hogy hétfőn este Leon Rázzal, a Fauda egyik alkotójával és egyik főszereplőjével tölthettem az estét a Nemzeti Színház színpadán. Egy nagyon emlékezetes dolog az életemben, ez az biztos. Egyéb élményeinkről is beszámolunk. A Frici feltétlenül el fogja mondani a Móri bornapokat, mert az tényleg egyfajta időutazás, és aki ezt szereti, annak ez nagyon delikát lesz benne lenni, hogy ezt körülbelül hogy kell elképzeljük, hogy teljesen változatlan formában egyszer csak felpirkadnak a Bóri. Tényleg, de szeretném egyszer úgy kimondani, hogy nem azt mondom, hogy Bóri mornapok, hanem Móri bornapok. Móri bornapok. Átmegyek egy másik témára. A következő napokban személyesen is találkozhatunk, ezeket is végig fogjuk venni, hogy melyik nap, melyik lokáción, melyikünk dolgozik nyilvános esteken, akkor készül Friciéknél a következő bakelit válogatás, és most először nem magyar grafikussal dolgoznak, ami nagyon izgalmas, és megvannak a saját kihívásai, ezeket majd ő elmondja. Sport kapcsán úgy fogunk beszélni sportról, hogy tulajdonképpen Frici kedvenc témáját, az aszályt, az aszállyal járó minikatasztrófákat, most nem a maxi, hanem a minikatasztrófákat fogjuk végigvenni. A hét lemez egy nagyon szép lemez, ami azt is tudja, hogy a borítóját választottam a Matchmakerbe. Annyira szép, annyira ritka, jó, erős fotó. És ha marad még időnk, akkor könyvekről, cikkekről és filmsorozatokról is beszélünk.
14: Igen, nagyon érdekel, hogy tegnap este mi történt veled, most még egyszer elmondom azoknak, akik vasárnap hallgatnak minket, hogy főcsapásban mi szerdán vagyunk hallhatóak, és azért mondom neked azt, hogy kedd este mi történt.
15: De hétfő este volt, tegnap előtt este
14: volt. Igen, tegnap előtt este volt. Na most kell leakadnom arról, hogy megpróbálom elhelyezni térben és időben ami történik a fületekben. De Atlantában repülünk, mert hogy egy irracionálisan fehér férfi rettenetesen erős blúzt játszik, amely az afroamerikaiaknak volt sokáig privilégiuma, már hogy olyan magas szinten űzzék azt. De hogy a 30-as évei legelejére, aki úgy hívja magát, utána is néztem, hogy Eddie 9V, azaz Eddie 9 volt. Nem ez a polgári neve ennek a gitáros dalszerzőnek.
15: Ezt valahogy sejtettem.
14: Hanem művészként használja.
15: Ahogy a 9V házaspár otthon ülnek és beszélgetnek, hogy és ha fiú lesz, legyen Eddie 9V. És mosolyogva egymásra néznek, megsimogatják az anyuka hasát, és várják, hogy megszülessenek, és porongy, Eddie 9V.
14: De semmit sem csodálkozhatunk rajta, hogyha ez tényleg így lenne. Őszintén valljuk be, hogy nem csak az USA-ban vannak már ezek a névadási anomáliák, hanem hozzánk is beszüremkedett, ha csak körbe tekintenék, és végig sorolnám kedvenc kislányomnak az egyetlennek, az osztálytársainak a nevét, akkor sehol egy Béla, sehol egy Margó, de minden más, az összes mesefigura jelentkezik keresztnévben. Már így az elmúlt 20 évből, amin a szülők felnőttek. Uh-huh. Bárha Hanyi Istók nevét ide tudnám hozni, de egy Istók sincsen. Bár ahhoz osztályfőnökük István, az már az hozzáad a dolgokhoz.
15: Az rendes, igen. Stabil, régi módi.
14: Visszatérünk igazi. Atlantába, igen. Hogy végre elmondhassam, hogy micsoda egy bitang jó kis blues rock lemezzel leltem én, és amikor megnéztem, hogy mi fánterem ez az úriember, vagy kicsoda, akkor rögtön azért egy érdekes élet bontakozott ki. Ez a fiatalember 16 éves korában azt mondta magába, hogy az egész életét a zenének szenteli, és ő valamiért így becsípődött a blues neki, és végigjárta a ranglétrát, ott a környező kis klubokban, a városban, ahol élt, mindenhonnan fellépett már, és egy igazi ilyen 10 éven keresztül tartó mély mocsárból már, hogy abból a zenészlétből, ami igazából a kisgázsikból, a vendégszereplésekből és a sok-sok gyakorlásból állt, eljutott odáig, hogy egy igen híres amerikai kiadó gondozza a legújabb albumát, és erről nekem az erős torzított gitárokkal kezdődő, de még oly fantasztikusnak itt már, ez az én saját értékítéletem, szóval imádom azt, ami most fog következni. Eddie 9V, tehát 9 voltot kell nézni, Blowing Up, az USA-ban 9 volt van, vagy ez miért? Miért ilyen? Igen?
15: Ezt kérlek, ne tőlem várj, hogy megválaszolom.
14: Azt tudom, hogy nem 2-20, de hogy miért ilyen? Kérlek, írjátok meg nekünk a hellojarat.hu-ra, hogy mi a ma onóér érdekes valakinek, hogy 9 voltos legyen. Eddie, a 9 voltos jön, Blowing Up.

0: Hétfőn este a Nemzeti Színházban volt egy közönség találkozó a Fauda sorozat egyik főszereplőjével, aki egyébként a producere és az egyik ötletgazdája ennek az egész dolognak, amit mostanra Faudaként ismer az egész világ, Lior Ráz. Nagyon sokat készültem, alapvetően sokat készülök minden ilyen munkámra, meg különösen az ilyen személyes interjúkra nyilván feltétlenül, de valahogy itt adott az egészre egy extra réteget az, hogy nem csak a közel-keleti konfliktusról beszélsz, hanem hogy az, hogy erről mit gondol a világ, meg hogyan viszonyul hozzá, az nagyon megváltozott. 3 évvel ezelőtt, hiszen 2023. október 7-én volt az egész világot, ideértve az izraelieket is teljesen meglepő lerohanása a Gázához közeleső kibucnak és felfoghatatlan mészárlás. Ennek ma van a 3. évfordulója. Szóval, hogy az erről a témáról való beszédet is nagyon megnehezítette az, hogy 3 éve ez történt, és a sorozatra is nagyon hatott, nyilván. Tehát, hogy nem úgy képzeltem el ezt a feladatot, igen.
1: De ez most az 5. évadról szól, nem? Tehát az első 4 az kronológiában korábbi konfliktusait dolgozza föl ennek a témának.
0: Igen.
1: Izrael és Palesztina, vagy a palesztinok, vagy a hívjuk bárhogyan.
0: Igen.
1: Őket. Tehát, hogy most csak az 5. évadnak a tematikáját szolgáltatja.
0: A 2023-as, igen. Beszélt is egyébként erről a Lior, hogy ők úgy érezték az írói csapatban, hogy ennek sokkal több idő kell, tehát hogy kell, hogy teljen az idő, hogy erről jól lehessen reflektálni egy filmben, és akkor van egy nő ebben az írói csapatban, aki oda ment hozzájuk, a hozzájuk az ők ketten, a Lior Ráz és egy Avi nevű társa, akivel ezt az egészet kitalálták, akivel együtt szolgáltak egy ilyen nagyon különleges osztagban, és egyébként 10 éves koruk óta haverok és együtt bulisztak, csak aztán a Lior színész lett, az Avi pedig az egyik legkarakteresebb hang így a közel-kelet konfliktus magyarázásában, egy szakújságíró lett. És amikor ők ketten tartalékosként találkoztak, amikor a 2010, nem tudom mikor, akkor mondták, hogy mind a kettőjüket nagyon érdekli, hogy valamit csináljanak ebből a tapasztalatból, hogy milyen volt ennél az egységnél szolgálni ilyen. Nem az a jó szó, hogy kettős ügynök, de hogy ezek olyan operációk, ahova be kell tudni épülni az ellenséghez. Szóval mind a kettőjüknek van egy ilyen élettapasztalata, és az összes ezzel kapcsolódó traumája és szörnyű poszttraumatikus problémái. Szóval, hogy ők ketten felelnek ezért a sorozatért, és ők ketten úgy érezték október 7-e után, 3 évvel ezelőtt, hogy nagyon sok idő kell elteljen, hogy erről lehessen a Faudában epizódokat forgatni, de akkor jött egy kolléganőjük, és mondta, hogy nem. Tehát, hogy ez egy annyira meghatározó, mindent vívő fordulat, hogy nem lenne logikus, hogyha pont a Fauda ezzel nem foglalkozna, úgyhogy akkor ezzel is foglalkozik, de nagyon ügyesen úgy van megcsinálva, hogy az évad összes epizódját meg tudod nézni, ha azt a kettőt kihagyod, ami erről szól szigorúan, mert hogy azt mondják, hogy ez olyan sebeket tép föl, olyan állapotokba juttat embereket, akiket ez nem csak akit egyébként közvetlenül érint így családi, baráti veszteségek mentén, hanem azért ugye a társadalom nagy része teljesen ki van készülve. Úgyhogy úgy írták meg az 5. évadot, hogy akinek nem tartott az idegrendszere, hogy erről nézzen újra nagyon durva képsorokat, az átugorhassa ezt a 2 epizódot. Na, szóval, hogy ide jött Budapestre ez az ember, eredetileg az Uránia volt a helyszínenek a közönség találkozónak, ahova nem tudom, 2 óra alatt elfogytak a jegyek, és akkor kerestek a szervezők egy nagyobb helyszínt, így lett a Nemzeti Színház, mert hogy oda befér 650 ember, és az is teljesen teltházas volt. Tehát, hogy amikor múlt héten meséltem neked, hogy fogom ezt csinálni, akkor többen, akik a rádióban hallották, írtak nekem, hogy milyen módja van még a jegyvásárlásnak, és tulajdonképpen azt mondtam, hogy igaziból semmi. Tehát, hogy nem, nincs több hely egyszerűen. Nagyon jó volt, hogy miközben azért úgy izgultam, nem azért, mert ő egy kultikus figura, mert szóval interjúztam már, vagy beszélgettem már a maguk területén kultikusnak számító emberekkel, hanem pont azért, mert hogy ezt az egészet körbeveszi egy olyan extra feszültség, hogy nehéz benne könnyen és jól beszélgetni. Plusz róla se tudtam egyébként, hogy milyen fajta karakter. És akkor előtte egymás melletti öltözőink voltak, és amikor odaért, és nyilván áll az öltöző ajtaja előtt 4 darab fiatal biztonsági ember, akkor bejutottam, és akkor ott leültünk, és 0 perc alatt már nagyon egyértelmű volt, hogy mi nagyon jól fogunk tudni egymással beszélgetni, meg röhögni. És aztán igaziból ebben a szellemben ment az egész színpadi rész is.
1: Mi volt a tartalom?
0: Hát
1: miről beszélgettetek?
0: Egyrészt vannak dolgok, amik a FAUDA kapcsán nagyon érdekesek, és én miközben felkészültem, láttam, hogy ezeket ő már sokszor elmesélte, de akik eljönnek egy ilyen estre, az szeretnék hallani tőle ezt, hogy ők ismerték egymást ezzel a barátjával, hogy együtt szolgáltak ebben a különleges egységben, hogy volt ez a vágyuk, hogy valamilyen formát adjanak ennek a tapasztalásnak, ahogy a Lior fogalmazott, ő el akarta mondani, hogy milyen mentális ára van annak, hogyha valaki ezt a szolgálatot megcsinálja, tehát milyen állapotba kerülnek ezek az emberek, és ezeknek mind van családjuk, hogy mit jelent egy ilyen típusú katonai tapasztalás. Ez mind a kettőjüket nagyon izgatta, de mondom, a Lior egy nagyon okos pasi, de egy ilyen kicsit ilyen

Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: 1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Egy erős KKV-t kérnék.
2: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
2: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
3: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
5: Nekem 10.
4: Mennyi?
6: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
7: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
8: Elindult a természet hűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk, a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
9: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mennél, néznél, hallgatnál, ennél, innál, lennél? Ez itt a Hello járat a Rádió Cafén Winkler Nórával és Nesztával.
1: Nagyon érdekes volt az, hogy kérdeztem, hogy az egyik nagy érdeme a Faudának, és tulajdonképpen a világ sikerének a magyarázata, hogy minden karakter igazi az izraeli és az ellenkező oldalon is. Mindenkinél érted, hogy mik a motivációi. Mindenkinél világos lesz, hogy mi hajtja. Minden szereplőről kiderül, hogy normális ember, van családja, van szerelme, van gyereke, vannak tervei. Csak érted azt a logikát is, hogy miért azon a ponton áll ebben a háborúban. És akkor mondta a Lior, hogy azt megbeszélték az elején, hogy csak olyan karaktereket írnak, amiket ő szívesen eljátszana. Tehát, hogy komplexek, igaziak, mélyek, összetettek, önellentmondásosak. Tehát, hogy ez nem egy ilyen propaganda sorozat, hanem ez a mélységeiben tudja megmutatni. És aztán azt mondta, hogy az október 7-e után nagyon átalakult bennük, hogy hogyan akarnak erről a történetről mesélni. Sokat mesélt arról, hogy ő maga hol volt október 7-én, hogy másnap Romániában volt egyébként, másnap már visszaért, és utána azt mondta a feleségének, hogy lemegy inni egy kávét, és beült a GP-be, és lement, hogy segítsen, és akkor mondta, hogy voltak ilyen szürreális szituációk, hogy bekopogott egy házba, és üvöltött, hogy gyertek ki, itt állunk autókkal, menekítünk ki titeket. És akkor kinyitották, és ott állt egy nő, és azt mondta, Doron. Hiszen annak a nőnek a fauda az egy rögvalóság volt, a Lior figurája Doron ebben a sorozatban. Tehát ott állt ez a nő, és nem értette, hogy mi van. És akkor mondta, hogy menekített ki egy ilyen családot, és hát nagyon kell manőverezni, rakétatámadás van közben, minden, és akkor a kislány, család kislány ütögette így a vállát, fiú, egy szelfit lehet, csinálunk egy szelfit. És akkor mondta neki, hogy persze csinálunk szelfit, csak tudod, először így menjünk ki, mert itt mindannyian meghalhatunk. Na, nagyon sok sztorit mesélt, nagyon sok ilyen európai életünk felől elképzelhetetlen állapotokat. Így a saját életéről nagyon vicces volt, nagyon lehetett vele poénkodni, én azt is bírtam. Figyelj, csodálatos este volt, azt tudom mondani. Csodálatos volt.
5: Nehezen szólalok meg, mert egy kockát sem láttam, és nem is fogok, hogyha nem kényszerítenek rá ebből a sorozatból. Nem azért, mintha nem érdekelne, mert nem tudom, direkt megvettem annak idején a Steven Runcimannek a 1200 oldalas a Keresztes háborúk története című történelmi munkáját, szintén, mint hogy erről még fogok mesélni, egy picit jobban értsem. És mivel nem köt oda engem semmilyen szál, viszont nagyon-nagyon érdekel, hogy az eredője, meg hogy mit, miért, meg hogyan, ezért inkább egy szót sem szólok, mert nem lehet ebben a történetben úgy megnyilvánulni, hogy valakinek az érzelmeit, főleg 2026-ban a kommentelés világnapján meg lehessen úszni épésszel, mert hogy sajnos ez egy lineáris műfaj, amiben mi vagyunk, tehát nincs visszacsatolás azonnal, és nincs végtelen időnk, hogy kibeszéljük, és mindenki elmondja a saját gondolatait ezzel kapcsolatban. Brutálisan nehéz, tehát azért nem is akarok semmit sem mondani erre.
1: Az igazán nagy élmény, amivel én végül hazamentem, utána még elmentünk együtt vacsorázni, és csak aztán mentem, mármint így többen, hogy vannak mondatok, amiket már hallottál, meg vannak igazságok, meg világnézetek, amiket már hallottál, amik egészen máshogy szólnak, egészen más erővel szólnak egy ilyen férfi szájából, aki mögött érted, hogy mi az élettapasztalás. Nem csak annak a megtapasztalása, hogy ott volt katona, mert Izraelben mindenki katona valamilyen módon egy ideig az életében katona, de az a tehetség, amivel ez a sorozat felállt, az a munka, ami ebbe bele lett rakva, tehát hogy nagyon sok szempontból adsz kreditet annak, amit ő mond, és ő nagyon tágasan gondolkozik, nem egy elvakult, egy oldalon álló ember. És azért az, amiket végül így kimondott, és nagyon sok ponton így betapsolt a közönség, mert mondom, így lehetett érezni, hogy másképp szól az ő hangján az az igazság, amit idehoz. Szóval nem csak úgy volt jó élmény, hogy interjú készítőként jó élmény, hanem valahogy az, hogy én ezt ennyire közelről nézhettem és megtapasztalhattam, az fantasztikus volt nekem, fantasztikus.
5: Az egyik legjobb barátom is imádja ezt a sorozatot, és folyamatosan mondta, hogy mihol, merre, nem, nekem ez sajnos nem bírom lelkileg. Még ennél sokkal lazábbakat sem, úgyhogy azon gondolkodtam, hogy ezzel zenében mit kezdjek, ezzel a körrel, és egy picit hosszabb lélegzetű volt, hát tényleg nem lehet ezt másképpen, és úgy döntöttem, hogy nem próbálok reflektálni, hanem egy egyszerű regi következik egy katalán előadótól, akit úgy hívják, hogy Senior Wilson, nyilván van egy katalán neve, biztos, amik Xavi Alonso, vagy valami hasonló.
1: Xavi 9V.
5: Vagy igen, Xavi 9V, hogy kössük össze a kettőt. You Own It, ez a dal címe. Ez egy nagyon laza reggae, csak hogy egy kicsit lejöjjünk.

0: Október 1-én volt a Magyar Urbanisztikai Társaságnak a konferenciája, és kérdezték x héttel ezelőtt, hogy ráérek-e aznap, és tudnám-e moderálni ezt a konferenciát. És nagyon érdekel a építészet meg urbanisztika, és mondtam, hogy igen, iszonyú jó is volt csinálni. A Közlekedési Múzeumban volt, ami ugye most még egy barna mezős területen lévő hatalmas ipari csarnok, de az én nagypapám, a Winkler Dezső, aki a járműfejlesztésben dolgozott, neki volt egy hadi-ipari gépjármű találmánya, ami a Botond nevet kapta, és ő azért a fejlesztéséért kapott Kossuth díjat, és maga ez a Botond, ez a Közlekedési Múzeum gyűjteményében van, úgyhogy minden érzelmi szempont odavitt. És ez, amit kérdeztem az előbb, hogy érzed-e a levelezésbe, hogy egy kicsit reflektálnak arra, hogy itt Magyarországon megváltoztak a dolgok, hogy az urbanisztika semmilyen szempontból nem egy száraz téma, tehát hogy számítottam rá, hogy nagyon sok ilyen, valahogy itt az emberek életéről van szó, a közlekedésükről, a lakhatásukról, nem csak úgy, hogy lakhatási válság vagy nincs, hanem hogy amilyen épületeket felhúznak, az egyébként alkalmas-e, hogy akik oda eldöntik, hogy ott fognak élni, ott éveken, évtizedeken keresztül egy normális, jól működő, kellemes módon tudnak hazamenni és vissza. Nagyon-nagyon üdítő volt egyrészt az, hogy úgy hallgatok beszédeket, miután felkonferáltam őket, és lejövök a színpaddal szembe, hogy meghallgassam. Államtitkárok, miniszterek, szakpolitikusok, úgy hallgatok beszédeket, ami új élmény, érthető, emberi, vicces, összeszedett, elkötelezett, humanista, fejből mondott, szenvedéllyel mondott, jót akaró. Fia, annyira lehetett érezni, hogy ez egy új időszak, amiben itt mi ücsörgünk. Eleve, hogy hányszor jött föl az a téma, ami egyébként nyilvánvalóan az urbanisztikához tartozik, hogy jó az embereknek élni. Valóban jó egyébként kiköltözni agglomerációba, csak akkor jó, hogyha a tömegközlekedés meg van oldva. Hogy micsoda teher az a családokon, hogy végre kiköltöznek egy kertes házba, majd utána minden reggel és minden délután idegörlő, brutális időket töltenek el araszolva dugókba, mert az úthálózat mégse egy jó élethez viszi őket, hanem ahhoz a felismeréshez, hogy ennél az is jobb, hogyha nagyon büdös belvárosba lakunk, egy sötét lukba, de az idegrendszerünknek ez a kertvárosi élet mégsem fekszik. Na, tehát, hogy hallgatsz egy szakpolitikust nagyon nagy léptékben eldőlő dolgokkal, és állandóan bejön az az érzetet, hogy hú, ezek így gondolnak rám. Tehát ezeknek megvan a fejébe, hogy nekem, mint itt élő sima polgárnak, mi lesz jó, hogy lesz jó, mi az, ami egy civilizált élet alapjait adja, és ennek fényében gondolkoznak. Ki egy csodálatos élményem volt az is.
1: Hiszen nem régiben ők is csak egyek voltak közülünk. Mint jól tudjuk. Kezd újra. Egy szíriai libanoni.
0: Azt hittem, hogy azt mondod, kezd újra.
1: Kezd újra.
0: Kezd újra. Jó. Október 1-én a Magyar Urbanisztikai Társaság... De akkor mondd elég még egyszer, mert tényleg úgy lehetett érteni, hogy kezd újra.
1: Kezd újra. Nem tudom jobban kimondani. Ez a nevük.
0: Okay,
1: kezd most... újra. Oké? Okay? Na. Mehetünk ebbe tovább?
0: Nem
1: elmondhatom
0: csak,
1: a címét?
0: Kezd újra. Jaj, nagyon vicces vagyok. Igen.
1: And then. Tudod, aki a saját viccén nevet?
0: Azt az a jó ember, annak van humora.
1: Attól
0: ő már jó ideje
1: nagyon.
0: Tudja, hogy jön ez a humor, és mikor megérkezik, meg is tudja élni, tud neki örülni.
1: Hallgassunk híreket. Ti, akik podcastban hallgatjátok, nektek külön híreket fogunk mondani.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
3: A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: A megyei jogú városokkal egyeztet a kormány, stagnálnak a lakásárak, új textilgyűjtő konténerek érkeznek. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egyeztet egymással a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormányzat. Cserpalkovics András a szövetség elnöke jelezte, részt szeretnének venni az alkotmányozási folyamatban, főképp az önkormányzatok jövőbeni feladataival összefüggésben. Az idei évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapjon pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátra levő részére, mint a főváros. A jövő évre pedig azt, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen az önkormányzatok állami költségvetési támogatása, és a megyei jogú városok is kapják meg a dolgozók béremeléséhez szükséges kompenzációt. Megállapodtak az M6-os autópálya további üzemeltetéséről. 44 milliárd forintért újabb 11 évre az eddigi konceszor kapta meg a megbízást. Vitézi Dávid miniszter közlése szerint ezzel lezárult az Érdi tető és a Dunaújváros közötti szakasz üzemeltetésének ügye. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben. Országos stagnálás van az előző hónaphoz képest. Budapesten csekély mindössze 0,2%-os volt a csökkenés. Az egyik nagy hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint az éves drágulás üteme országosan nagyjából 8, a fővárosban 3%-ra lassult. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
5: 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt hely nekem, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása, az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van.
4: Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos időre számíthatunk, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
4: Frici szerint ez egy kulturális ajánlórovat, és az így is igaz, mert hogy kulturális élményeket fogunk ajánlani, egyszerűs, mint önmagunkat.
1: De tehát... hát nem tehetsz arról, hogy ennyi helyen vagy látható.
4: Nem. Nem.
1: Ennek a nincs műsornak a sajátossága, hogy te vezeted, és...
4: meg te.
1: És az életünk az ilyen formán folyik.
4: Első ajánlatunkban Frigyessel lehet találkozni 2 nap múlva péntek este. Egy nagyon menő skybarba.
1: Képzeld el, hogy megint egy olyan dolog, ami nem jut volna. Nem hittem volna, hogy közel van az eladott hozaterem, tehát hogy 1-2 ember tudunk már csak beengedni erre az eseményre. És egyre jobban meggyőződésem nekem az, hogy a normális és való élethez, való világhoz rettenetesen fontos adalék az, hogy találkozunk emberekkel, olyanokkal is, akiket nem ismerünk, meg olyanokkal is, akikkel jóba vagyunk, de hogy az együttlét, az emberi együttlét, a szembenézés, a beszélgetés, a nem csak a digitális térben való kapcsolattartás, az sokat adhat a mentálhigién és jólétünkhöz.
4: És biztos, hogy így van.
1: És akkor erre analóg, vagy ezért is találom ki, mit tudok én adni az embereknek, hát azt a rengeteg zenét, ami összegyűlt így az évtizedek során, és akkor arról még néhány mondatot is, meg hozzá a családi vállalkozásunkban előálló naturborokat is kínálva, azt gondolom, hogy párját ritkító esemény. Mindenki ezt gondolja a saját eseményén, én is ezt gondolom. Veszem a fáradtságot.
4: Teljes joggal. Jó, tehát pénteken este a Fricit lehet hallgatni és a boraikat inni. Melyik Skybar ez?
1: Köszönöm a kérdést, ami ott van a Fradi stadionnál, van egy szálloda.
4: Ez biztos, hogy mindenkit elirányít, tehát nem tudok elképzelni a hallgatóink közül valakit, aki ne tudná, hogy hol van a
1: Fradi stadion. Az Üllői úton, ahogy van az aréna, A nagy cégnek az arénája, nem mondom ki, mert reklám, és forintot nem költöttek.
4: Áruljuk el, hogy melyik szálloda? Vagy nem akarod titokba akarod tartani?
1: Így van. Csetveipince.hu-n meg lehet nézni.
4: Jó, ez van pénteken. Szombaton egy olyan programot tudok ajánlani, kint, a gyönyörű tájban, Balatonfüreden, a csodálatos saját parkkal és kávézóval bíró Vasari Villa ad most otthont egy vaszari festménykiállításnak. Tündével nagyon szeretjük a Vasarit.
1: Topor Tünde, művészettörténész. Közeli kapcsolatba áll Winkler Nórával. Ez nagyon fontos elmondani, mert őszintén mondom, engem nagyon zavarnak az olyan beszélgetések,
4: tudom,
1: podcastok,
4: amikor
1: a belterje.
4: Igen, ezt mondta Peti, Mari néni meg azt mondta, és te azt se tudod, hogy hol vagy, és melyik időzónában. Jó, értem, de most már tényleg úgy érzem, 4. éve beszéljük, és
1: de nem,
4: el.
1: De mindig vannak új hallgatók, hála Istennek, őket is egyenként köszöntjük itt most egy virtuális virágcsokorral a hölgyeket, és nem tudom, egy tüskével a férfiakat.
4: Tehát akkor visszatérek oda, hogy Balatonfüreden Topor Tündével, állandó vezető társammal és barátnőmmel fogunk Vasari festészetéről beszélni, amiről részint azt lehetne gondolni, hogy mivel ő nagyon népszerű és nagyon szerethető, ezért szinte mindent tudnak az emberek róla, de minden vezetésünkön kiderül, hogy ez egyáltalán nem így van. Azért ajánlom, mert nyilván Budapesten is nagyon szeretünk tárlatvezetéseket tartani, és fogunk is ebben a szezonban majd, ahogy így közeledünk, mindig mondom az aktuális helyszíneket, meg a dátumokat, de ezeket a fajta felkéréseket, amikor mi beülhetünk egy autóba, és elindulhatunk ketten a tájba, egy másik városba, pláne Füredre, ahol ott nézed a vizet, és eszel valami értelmezhetőt, és tényleg fantasztikus annak a villának a parkja is, én imádom. Na, szóval, hogy ott fogunk délután 3-tól tartani szombaton.
1: Sok vaszari kép van ott?
4: Igen. Igen,
1: elég. Az összes korszakából?
4: Igen, igen.
1: És most a Vasari Villa hogyan köthető Vasari Jánoshoz?
4: Vasari Kolos nevéhez köthető, de a Vasari tehát maga a festő kevésbé kötődik hozzá, és azt hiszem, hogy ez egy olyan anyag, ami a Nemzeti Galériában volt kiállítva. Itt nyilván vannak átfedések, mert nyilván, amikor egy kiállítást meg terveznek, akkor az egy adott időszakra szól, és az a párhuzamosan egy csomó másik kiállítás is lehet, aminek nem a Vasari a főszereplője, viszont egy-egy kép tőle mondjuk nagyon jól illusztrál egy korszakot, vagy egy ügyet, vagy egy festésmódot. Szóval, hogy itt nem az van, hogy a teljes és komplett életművet megnézheted, nem csak azért, mert nagy része magángyűjteményekben van, mert ezek nagyon jól kölcsönződnek általában ezekre a nagy kiállításokra, hanem azért, mert sok helyen van a Vasari. Minden esetre mi el fogjuk mondani, hogy miért szeretjük a Vasarit.
1: Meg én azért, mert szép színeket használ, meg nyilván könnyen érthető festészete van neki.
4: Így. De engem akkor is nagyon szokott ez érdekelni, és erről zenében is szoktunk beszélni, hogy tulajdonképpen laikusként azt gondolhatnád, hogyha vannak ilyen bevált receptek a zenébe, egy ritmus, amire megmozdul az egész világ, vagy mondjuk színesen festeni, akkor miért nem mindenki ezt csinálja, hogy ez egy nagyon nagy alapkérdés, és nagyon jó, hogy így van, hogy pusztán attól, hogy nézel egy életművet, ami tele van színekkel, tele van életszeretettel, az azért működik, mert ez a lény maga, neki volt egy sajátos viszonya a világhoz és az élethez, és ez az, ami átsugárzik a képeken, és ez nem utánozható pusztán amiatt, hogy jó lenne ilyet. Na, az, hogy ilyenekről nagyon hosszan lehet beszélni, mert ez nagyon érdekes helyekre visz, úgyhogy mi így készülünk, és utána veszünk egy levegőt vasárnap, pihenünk, ebédelünk a családunkkal, hétfőn a felkészülésre szánjuk az időt, és kedden este megismételjük a teljesen extravagáns olasz divattervezőnő Elsa Schiaparelliről és ennek kapcsán képzőművészetről szóló előadásunkat, mármint amiben arról beszélünk, hogy hogyan lehet a képzőművészeti gondolkodást átvinni a ruhatervezésre, és hogy mi volt ez az elképesztő, izgalmas, sűrű szövet Párizsban, amiből a szürrealizmus kinőtt, és amiből az Elsa Schiaparelli, és hogy a Marlene Dietrich miért ment mániásan mindig a Schiaparellihez, saját ruhákért, filmbeli kosztümökért, fellépő ruhákért, hogy ki mindenkinek tervezett ez a nő, hogy tulajdonképpen mi a szürrealizmus lényege, és aztán ez hogyan kerül át, hogy miért számít a gyerekkor, hiszen az Elsának az egyik nagybátyja csillagász volt, és úgy gyerekkora óta teljesen ebbe az őrületbe élt, hogy a csillagok és a csillagképek, és aztán van egy olyan kabát, ami ezüsttel kihímezve nem tudom, a tejút, az égbolt, megőrülsz, úgy néz ki. Most találtam meg, hogy egy ilyen kabát szerepelt egy árverésen, és meg fogom nézni neked, felfoghatatlan áron kelt el. Na, szóval, hogy ezeket fogjuk újra elmesélni 13-án kedden este a belvárosban, a Lofisban.
1: Én pedig egy olyan muzsikát szeretnék mutatni, ami majd jellemző lesz a pénteki esténkre a Sky Barban, abban a bizonyosban. Ez a Mammal Hands, egy trió, egy angol trió, 5.-6. lemezüknél tartanak. Minden esetre fogékonyak a jazzre, jazzből indulnak, de nem jazz. Ahogy ennek az estének a zalcíme is az lesz, mert én rettenetesen utálom azt, hogy bort és a jazzt így összekeverik, holott a bor az egy csomó minden más zenei stílus is tökéletes tud lenni, plusz amikor tágul a horizont, vagy egy stílusnak a határait mozgatják jobbra-balra, mint a nagy big tech cégek a különböző algoritmusoknak a csúszkáit, akkor az mindig egy hozzáadott érték számomra. Imádom azt, hogyha egy picit más a más, Mammal Hands és ez a Riser.

0: sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy az élet.
1: Sportrovatunk jön, melynek kapcsán akarva akaratlanul, kéritek, nem kéritek, mindig elmondjuk. A sport nagyon fontos, a mentális egészségünk szempontjából nagyon fontos mozogni, fontos megfigyelni az embernek saját magán, hogy ez a teljes idegbaj, amiben gyakran találjuk magunkat, idegfeszültség, szétszakadás, az hogyan könnyül ki, hogyan oldódik akár egy nagyon durva edzés, akár egy kedves séta az erdőben, de hogy minden alkalommal, amikor bejövünk ebbe a stúdióba, bízvást számíthatok ránk. Fogunk arról beszélni, hogy a mozgás nélkül nincsen jó élet.
2: De mielőtt bele húznánk ebbe a tartalomba, azért én bírnám nagyon most, hogy ezt a felkonfot előre gördítetted, hogyha olyanok vezetnének sportműsort, akiknek soha semmilyen köze nem volt a profi sporthoz. Mit akarok mondani? Általában azt látod egy sportos tévéműsorban, hogy azok az emberek konferálnak fel, és olyan szakértők vannak, akik ebben a szférában mozognak, nagyon jól ismerik egymást, vagy volt sportolók, vagy egész életükben sportriporterek voltak, műsorvezetők. Na én ezt kirántanám ebből a viszonylag szürke zónából, és akkor olyan műsorvezetőket tennék ilyesfajta helyre, akiknek lövésük nincs arról, mert hogy egészen más kérdéseket tennének föl, és akkor a sportriportelek mehetnének például a kulturális műsorokba, vagy a politikai műsorokba. Az egésznek lenne egy ilyen zsesgése, hiszen ugye az autóra olyanok is szóhoz jutnának, akik eladig nem. És nekem ez a...
1: Nem is csak, hogy olyan szóhoz jutna, hanem, hogy behozna egy olyan szempontot, ami minden esetben a többségi szempont. Tehát a sportközvetítéseknél is többen vannak azok, akiknek elképzelésük sincs, hogy egyébként mik a szabályai ennek a sportnak, és miért állították ki ezt a valakit. Én imádom, amikor ezt valaki teljes civil önbizalommal megkérdezi, hiszen én magam is ezt kérdezném, hogy ne haragudj, ott mi történt? Na igen?
2: Még egy vonal van ebben. Bocsánat, hogy de most jut eszembe ez a része, amiről még nem keseregtem eleget.
1: Keseregni fogsz?
2: Már csak abban a szempontból, hogy végtelenül idegesít, és ha lenne ilyen nyomógomb, ami kilövi a szakértőt a székéből, tudom, mint a rajzfilmekben, akkor az az a pont lenne, amikor egy újabb statisztikát kezdenek el elemezni, a statisztika statisztikáját, meg hogy milyen occokkal adják a mit. Tehát, hogy van egy felvezető, most ugye már lassan hosszabbak a felvezető műsorok, mint maga az esemény, és ezekben a műsorokban egy, jó esetben kettő szakértő beszélget a harmadik műsorvezetővel statisztikákról. Hogy az hányszor rúgott be, hányszor kapta el, nem is értem már, hogy milyen gatyából előrángatott számokkal dobálóznak. Nyilván ők értik egymást, és ez nagyon jó, ezt szeretjük, de az élvezeti értéke az annyiból áll, hogy a negrónimat akkor még el tudom készíteni, mire a Messi pályára lép.
1: Figyelj, az a vicces, hogy azzal kezdtem, hogy azért szeretünk a sport mellett érvelni, mert tényleg nagyon jót tesz az idegrendszernek és az idegállapotunknak, és amióta ebben a sportrovatban vagyunk, te tulajdonképpen egy ilyen 4-50-es pózussal beszélsz arról, hogy mennyire végtelenül felidegesítenek téged a sportkommentátorok belterjességei, és ahogy mondod, a statisztikára hivatkozásai, hogy valahogy nyissuk ki itt az ablakot, és tényleg eresszük be azt, ami úgynevezett örömhozadéka a sportnak, és evezzünk hát egy olyan részére ennek a topiknak, amiben ez kidomborodik.
2: Hát ez sem pontosan így lett volna, hogyha ragaszkodunk rigorózusan ahhoz, amit én felírtam magunknak, hanem a longevity, amelyet nem így kell mondani.
1: De szerintünk így kell. De nekünk így esik jól. Egyszerűen eljutottunk.
2: Én nem számon ki nem ejtem másképpen, amely arról szól, hogy éljünk örökké, és ehhez vegyük igénybe a sok-sok melléktermék gyártó cégnek a portékáit, és lehetőség szerint izoláljuk magunkat többi embertársunktól, mert hogy olyan mozgásformák kerülnek előtérbe, úgynevezett buzzwordként, mint a... Nem mondom ki, mert te is jársz ilyenre, de például a futás ilyen. Tehát, hogy élvezetből futó embert a rakparton még soha nem láttam.
1: Azonban... De már ezzel mindenki vitatkozna, aki fut. Mindenki, aki, vagy nem mindenki, de sokan. ha megállítanám futókat, akkor azt mondanánk, hogy ők ezt szeretik csinálni nekik. Ezt nem is értem, hogy miért gondolod, hogy
2: nem ők azért
1: élvezik.
2: Csinálják, mert egy rezsimben vannak benne, és a karjukon egy olyan óra van, ami mutatja, hogy éppen hol tart a testük az örök élethez tartozás.
1: Ezt értem, de ezek nem
2: úton.
1: Kizárólagos állapotok, tehát attól, mert valaki méri a púzusát és a zsírégető tartományba szeretne lenni, attól azt nem veheted el tőle, hogy eredendően élvezi, kint van a friss levegőn, mozog, éppen nem beszél hozzá semmelyik idegesítő munkatársa és vagy rokona, hanem fut.
2: Most a friss levegőn.
1: Jó, gyere, ne gyere ezzel a móri szempontoddal, hogy tényleg neked ott a hegy tetején milyen az oxigénet. Nekünk ez jutott itt a városba. Ez ne tántorítson el senkit attól, hogy mozogjon.
2: Igen, csak a futás szégyen és nagyon hasznos, hogy hol van a játékosság, hol van a játszó ember. Elfelejtjük azt, hogy a sportmozgás az tud öröm is lenni. Tud csapatban is történni. Én tudom, hogy vannak futóklubok, és nem is a futó, hiszen valahogy erővel meg kell szervezni, de mondjuk 100-ból hány futónak van a fülében valami, ami izolálja őt, saját magát a teljes társadalomtól és az élettől is, mert hogy csak arra fut, hogy a 150 000 forintos futócipőjében előre haladjon. Na
1: nem,
2: mindegy.
1: Ez teljesen elfogult, amivel jössz, és egyébként az, hogy valaki szeretné magát lehatárolni, leválasztani a társadalomtól, az én, hogy mondjam, én azzal én nem fog vitatkozni, hogy van egy ilyen belső vágya az embereknek, hogy egy kicsit a magukéba legyene.
2: Én szerintem már gyakorlatilag csak a magunkéba vagyunk, hiszen munkahelyünkön fülhallgató van rajtunk, ahol engedik. Egyedül vagyunk a számítógép előtt, egyedül vagyunk otthon. Ez egy elmagányosodott világ, de ennek feloldása lehetne.
1: Ha focisznának, kosaraznának.
2: Így van, röplabdáznának, kézilabdáznának, jégkorongoznának, gyeplabdáznának, és még nagyon sok olyan sportmozgást végeznének, amelyben labda van. Mert mire jó a labda? Elolnyi a figyelmet. Ha béna vagy azért, ha meg jól megy azért. Lehet bal kézzel, bal lábbal, jobb kézzel, jobb lábbal, vagy mint a Messi, mind a két lábbal, vagy mint a Rafa Nadal, mind a két kézzel, vagy vízilabda. Tehát

0: egyébként most volt fodrásznál a Frici, ezt csak mondom, hiszen ez egy ilyen hang alapú műfaj, és írtó jól van levágva a haja.
1: Majd látjátok a poszton, vizsgáljátok
0: tényleg,
1: meg.
0: Nálam az Instagramon megnézhetitek, vagy a hellojárat.hu.
1: Kiváló fodrászom van, Tamást innen is üdvözlődik, most már együtt töltjük az elmúlt 35 évet.
0: Esküszöl, azóta vágja a haját?
1: Rettenetes régen, még Budapesten éltem.
0: De neked nem volt egy korszakod a Krisztiánnal, aki az én hajamat is vágja?
1: Tínédzser koromban, de olyan elérhetetlen magasságokban van, hogy hozzá bekerülni csak és kizárólag pápa választás útján lehet.
0: Nekem néha meghagyja azt, hogy oda menjek hozzá, ahol lakik, és a konyhájába levágja a hajam, amikor nagyon sírok, nagyon rimánkodok, és elmondom, hogyha tehetném, és átlátnám előre a heteimet, akkor bejelentkeznék, mint más normális emberek, de ez velem sajnos nem sokszor van így, és akkor azt mondja, hogy na jó, gyere föl, levágom a konyhába, és akkor a saját konyhájukba, miközben 9500 darab fiatal hemzseg ott, hiszen a gyerekeinek a barátai is nagyon szeretnek náluk lenni. Ez fantasztikus élmények azok is.
1: Na hát a világsztárok bejutnak a konyháig, a pornép már nem jut időponthoz. Ezt eresztjük el most ebben a pillanatban. És szerintem mindenki jegyzetel, hiszen ilyen sportolatokról lenne szükség.
0: Ahol nagyon kevés szó van a sportról magáról.
1: Nem, csak...
0: Dühöngő emberek a frizurájukról beszélgetnek.
1: Azt szeretném kérni mindenkitől, hogy ne vesszük el a józan eszünket. Benedőljünk ennek a longevity. Ráadásul igazából én úgy tapasztalom, hogy ez egy bizonyos társadalmi osztálynak a hülyesége. Lentmóron még csak nem is hallottak erről.
0: Nagyon megleptél vele.
1: Ott ugyanúgy ki kell menni kapálni, vagy a kertet gondozni, vagy most már a csicsóka is virágzik. Tehát itt lesz az ideje az aratásának, a csicsókának, amelynek presztízse a béka feneke alatt van ebben
0: ez
1: az országban,
0: igaz.
1: De. Lehet, hogy hipster körökben a csicsóka az valamiféle státuszszimbólum, de különben a Móri piacon csicsókát te nem kapsz, ezért ültettünk csicsókát.
0: Szerintem hipster körökben a cold brew coffee és a csicsóka fej-fej mellett, kéz a kézben halad.
1: Szóval egy szó, mint száz.
0: Mint százezer.
1: Igen, igen, ilyen egy rendes sportrovat, hiszen a futást elengedtük, mint önmagában létező örömforrást, a nagyon durva rezsimeknek persze, ez fontos, és mindenkit felszólítok a labdára, meg arra, hogy ne dőljön be ennek az üzleti sztorinak, ami a longevity, mert hogy igazából ez most egy olyan szó, amit marketingben jól lehet marketingelni a marketingeseknek, de nem jelent semmi. Együnk jól, igyunk jól, aludjunk jól, mozogjunk, találkozzunk emberekkel, beszélgessünk. Körülbelül nekem erről szól. Tedd hozzá magadével, látom, hogy így feszít benned ez a sportrovat.
0: Most ezt nem jól látod, minden feszültségemet kiadtam, tetszik, amit mondasz, na, ezt próbáltam tekintetem feléd lőni.
1: És akkor a dal, ami következik.
0: Nem más, mint.
1: Nem
0: és
1: más,
0: akkor szóljon
1: mint.
0: Most, csendüljön föl.
1: Igen.
0: A.
1: Azt hittétek már szerintem, hogy lejöttem a jachtrokról, de nem. Erről nem lehet lejönni. És amikor valaki a piña colada szeretetéről ír egy dalt, amelynek címe Escape, azaz menekülés, akkor megvan a kép, hogy két futó rohan egymás mellett a legközelebbi koktélbárba, és ott már készíti a bartender azt, amivel leöblítik a sportrovatunkat. Úgy hívták az embert, hogy Rupert Holmes, 1979.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: Egy erős KKV-t kérnék.
2: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
2: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
1: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Puh, rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
4: Nekem 10.
3: Mennyi?
1: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
5: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
1: Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mennél, néznél, hallgatnál, ennél, innál, lennél? Ez itt a Hello járat a Rádiókafén Winkler Nórával és Nesztával.
6: Hétvégén voltam a Hung Expo-n, ahol én nem tudom felidézni, mikor voltam utoljára a Hung Expo-n.
7: A gyerekkorodban szerintem.
6: Körülbelül. És mivel a gyerekkoromban, ezért konkrétan olyan élményeim vannak, hogy ilyen nagyon hosszan ücsörögtem a családi autónk hátsó ülésén a tesómmal, és akkor zögykölöttünk, és azt éreztük, hogy valószínűleg Debrecenig megyünk, de nem, csak a Hung Expo-ig.
7: Kőbánya, csak mondom neked, hogy Kőbányán
6: én
7: van.
6: Tudom, értem.
7: Tudod?
6: És egyébként nagyon közel voltam, mert az urbanisztikai konferencia, amit mondtam, ami a közlekedési múzeum, ami most a járműjavító ipari csarnoka a bázisa, az is Kőbánya, tehát hogy meg szoktam lepődni, hogy mennyire hamar oda is ahhoz képest, hogy van. Ez egy tényleg ilyen kisgyerekkoromból hozott emlékeim.
7: De tudod, hogy metró is jár oda.
6: Tudom.
7: Pöttyös utca, például.
6: Például. Szóval, hogy ott volt a könyvfesztivál. És maga a szervezők is csináltak egy posztot, így fél rohanásba láttam, ami erről szólt, egy ilyen kicsit ilyen önironikus poszt volt az Instagramon arról, hogy már megint egy új helyszín, és hogy fognak az emberek oda, lesz-e kedvük egyáltalán, és tudod, mindig van ez a jogos kesergés, hogy kevesebbet olvasnak az emberek, hogy kevesebb könyvet vásárolnak, hogy plusz még egy olyan helyre rakod, ami nem egy nagyon bevett kulturális helyszín, mondjuk. Figyelj, elképesztő mennyiségű ember volt. Mondom, én nagyon rég voltam ott, tehát nem tudtam, hogy oda felépültek közben ilyen hiperkultúrát, mintha valami gazdag német városban lennél, olyan típusú csarnokok. Állati jól néz ki kívül, belül, fényes, világos, guszta. Hosszan ilyen kígyózó sorok a különböző dedikáló pontoknál. Egy ilyen jókedvű, hömpölygő, nagy embertömeg dumcsizik, vásárol, olvas, dedikáltat, nagyon-nagyon jó volt, mint alapélmény benne lenni ebbe a közegbe. Azért mentem, mert ugye a talán múlt héten már meséltem neked, hogy a Csingisz nevű hát nevezzük úgy, hogy tartalomgyártónak jelent meg a HVG könyveknél a ilyen önéletrajzi könyve. Fiatal, tehát hogy ez nem egy ilyen sors összegzés, de mondjuk egy nagyon, ahhoz képest, hogy milyen fiatal, nagyon sok része van az életének, ami általános tanulsággal szolgál, és ahogy elmondta ebben a beszélgetésben, őt tényleg az hajtotta, hogy úgy ki tudja tenni ebbe a könyvbe az emberek elé az, hogy igen, van, hogy nem oda születsz, ahova jól esne, és nem olyan gyerekkorod van, ami jól esik, és hogy kisgyerekként nem választanád azt a tapasztalatot, hogy alkoholista az egyik szülőd, és nem választanád azt a tapasztalatot, hogy már a levegővételből ki tudod következtetni, hogy aznap mennyire vesznek össze a szüleid, és hova viszed a kisöcsédet, hogyha apukád kicsit rossz állapotban érkezik haza hajnalban. Szóval, hogy egy csomó olyan nehézkedésből, ami neki megadatott, hogy ki lehet ebből így vakarni magadat, ha elég elszánt vagy, meg elég.
7: Neki mi volt a motiváció? Nekem engem mindig csak ez érdekel, hogy mi kattant át, vagy mi segített, vagy mibe kapaszkodott.
6: Én is ezt kérdeztem tőle. És azt mondta, hogy egyszerűen csak úgy végignézett ezen a terepen, ami az ő gyerekkori élete volt, és azt érezte, hogy az nem lehet igaz, hogy csak ennyi jut neki. Hogy ez nem lehet igaz, hogy neki feltétlenül ebben kell, hogy legyen ennél valahogy több.
7: Mi lehet szerinted a választóvonal azok között, akik benne ragadnak a mintában, vagy mintakövetők lesznek, és azok között, akik kifelé mennek ebből? Mi dönt?
6: Ezt próbáltam én is körbejárni. Ezt próbáltam én is kiszedni belőle, és a legtöbb, amit mondott, az, hogy ő maga is sokat gondolkozik ezen, tehát hogy ő tudja, hogy azok a gyerekek, akikkel együtt gengelt ott a lakótelepen Veszprémben, azoknak a 90%-a vitte tovább a szülőktől látott mintát, valamelyik most már alkoholista, nem nagyon van munkájuk, szétesett család. Azt mondja, hogy nem tud eljutni egy ilyen egyértelmű, kimondható igazságig, nem tudja. És akkor mondtam neki, hogy lehet, hogy ez ugyanolyan, mint amit a tehetségnél szoktunk nézni, és zenébe is hányszor nézzük, és bármilyen kulturáliságban hányszor nézzük, hogy haladsz előre, hogy megértsd, hogy eljuss oda, hogy mi múlott ott, és akkor van egy tartomány, amit nem fogsz tudni így rációval elkapni, vagy amikor azt mondod, hogy valaki tehetséges, vagy egyszerűen ezzel a készséggel rendelkezik, akkor ennél nem tudsz bejebb, ezt egyszerűen csak így elfogadni tudod. Tehát azt mondta, hogy ő is magát is elég sokat analizálta, jár is pszichológushoz, nagyon érdekli, ez pszichológus szeretne lenni, vagy szeretett volna, szóval hogy ez nagyon-nagyon érdekli, de azt mondja, hogy nem tud ezekkel a megközelítésekkel sem eljutni egy olyan fordulatig, amire azt tudja mondani, hogy nálam ez volt az. Nem tudja pontosítani, csak azt mondja, hogy van egy ilyen emléke, hogy így ránéz az életére, mint adottságra, fiatalon, és azt mondja, hogy nem, biztos, hogy nem, biztos, hogy az enyém biztos, hogy nem ezekbe a keretekbe fog menni. És akkor sporttal, szívósággal, kitartással, szerintem abból fakadó normalitással, hogy ő tényleg sokat volt ilyen rossz helyzetekbe, tehát nem egy ilyen elszállós típusú fiú, nem, nincs így oda magától, érted, vannak olyan videói, amiket 1 millió ember megnéz, tehát ő nem kicsi elérésű tartalomcsináló a Csingész.
7: De mi az ő?
6: Skillje, profilja. Ezek a vicces videók, amiben...
7: Hát ez a legnehezebb műfaj, valaki vicces
6: szerintem
7: tudjon
6: is
7: lenni.
6: És ezt is mondtam neki, hogy tök érdekes, hogy látszólag ilyen könnyedek ezek a videók, ilyen ideges anyukákat, ő játszik ideges anyukákat, akik semmire kellő tinédzser gyerekeikkel vitatkoznak, hogy takarítsák ki a szobájukat, vagy egy nagyon kellemetlen hangú ügyfél szolgálatos férfit vagy nőt játszik el, tehát ilyen hétköznapi pici idegesítő pillanatokat játszik el, úgyhogy minden karaktert ő alakít. De egyrészt azért esik jó nézni szerintem, mert ezek olyan élethelyzetek, ami mindenkinek ismerős. Te magad is álltál már ügyfél szituációba, és azt érezted, hogy miért ezen a hangon beszél veled valaki. Tehát lehet, hogy ő egy milliós megtekintéseket csináló fiú, aki most már világmárkákkal dolgozik együtt, és ez így is van. De amit így eléttár, az az a rögvalóság, amit benne nagyon sokan osztozunk. Én nagyon bírom őt, és egy nagyon jó beszélgetés volt az is.
7: Köszönjük szépen a beszámolót, mindenki utána néz, van kedve. Én mondjuk hoznék egy szabályt, 60 alatt nincs önéletrajz.
6: De milyen jó, hogy nem engednek téged közel a könyvkiadáshoz.
7: Jó, amikor szó esik arról néha, hogy testnevelő tanárként taníthatnék az általános iskolába, ahol jár a gyermekem, és a második nap szerintem paraszlázadást törne ki ellenem, és a szülők táblákkal tiltakoznának, hogy még egy órát, testnevelés órát tarthassak. Abszolút megadom ezt a pontot. Azt viszont ne vegye el tőlem senki, hogy ne legyen saját véleményem. Tehát még egyszer, 60 év alatt ne lehessen önéletrajzot írni. Szilvián Széria. Csak azért mondom, mert nekem csak 3 év is már megírhatom a saját magam standardje szerint. Szilvián Széria, Francia Guyana. Francia Guyanából viszonylag ritkán jut el hozzánk előadó ide Magyarországra, de legalább hanglemezen. La Guyanese. Ő különben többszörösen kitöltetett. Na, francia állami kitüntetéseket kapott. Ő egy igazi nagy ikon. Csak mi nem tudtunk róla.

0: Matchmaker. Nesta lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
1: Kaptam a három borítót, köztük a pinyakoládásat, aminek mi is volt a címe? A...
2: Escape.
1: Escape, igen.
2: Pinyakoláda song.
1: És
2: ez egy klasszikus.
1: Nagyon jó a borítója, egy férfit látni a kezén egy bilincsá. Tudod, így eszembe jutott egy csomó ilyen belpolitikai, most gyakran kattogó bilincs, és hogy ezeket hogy lehet képzőművészethez kötni. De aztán nagyon hamar rájöttem, hogy én inkább az Ezra lemezborítót választanám, ami egy fekete-fehér fotó, három fekete bőrű, színes bőrű, talán így...
2: Afroamerikai. Vagy karibi származású.
1: Karibi származású.
2: De én véletlenül tudom, hogy nigériaiak.
1: Fiú áll rajta, és bizonyos szempontból semmi különös kép, de mégis valahogy nagyon van egy sűrűsége, van egy olyan jelentőségtelisége, ahogy áll ez a három kisfiú a képen. Egyébként szép kis öltönyökbe, és amikor már jó ideje nézed a képet, akkor rájössz, hogy ez a három majom motívum, a nem hal, nem lát, nem beszél, tehát az egyik a fülét fogja be, a másik a szemét, a harmadik a száját, és ez egy olyan mondás, amin tök sokat gondolkoztam, hogy ez arról szól, hogy az ördögit, a rosszat, a rosszra rábírni akarót nem engeded be se látásba, se hallásba, se te magad nem mondasz olyat, ami rossz szándékú. Mert egyébként sokkal többször látom olyan kontextusban, amikor az jut róla eszembe, hogy ez egy ilyen a valóság észlelésének a nem akarása inkább. Tehát, hogy úgy nem reagálsz, nem figyelsz, nem nézed, és amikor kerestem hozzá képzőművészetből analógiát, akkor egy Keith Haringet gondoltam ide, ami egy olyan fundraiserének volt a része, amikor az AIDS kutatásra gyűjtött. És akkor ez megint azt erősítette meg bennem, hogy szerintem ő az AIDS kutatás kapcsán, ha meg akart mozdítani tömegeket, hogy szálljanak be ebbe, akkor az inkább az, hogy ne azt csináld, hogy nem észleled, hogy van ez a probléma, ne csukd be a füled előtte, ne takard el a szemed, hogy ez sokakat érint, és hogy muszáj ebbe pénzt adni. Na, szóval ez jutott eszembe, ez nagyon jó, az a Keith Haring, egy ilyen piros, könnyű kézzel megrajzolt, meg lehet nézni a Matchmaker appen.
2: Rengeteg borítót, lemezborítót tervezett a Run DMC-től kezdve, most nem sorolom fel, nagyon sokaknak a Keith Haring. Ezra kollektív, a Substackemen hosszabban írok róla, a 7 albumon állunk, a harmadik Ezra kollektív nagylemez, annyira remek anyag, hogy mindenkinek javaslom, nem csak aki szereti mondjuk így upstart, az afrobeat, afrofunk, reggae, soul, jazz, már ez is elég nagy kör, hanem aki így szeretné tudni, hogy miért beszélek én mindig arról, hogy bizony a meló, meg a kreativitás, meg a magyar zenék kapcsolata, meg... Szóval ők voltak az első olyan zenekar, aki ilyen stílusú muzsikával, jazz, az egyik legmagasabb presztízsű brit zenei díjat, a Mercury Prize ez a neve, azt megkapták 2 évvel ezelőtti lemezükért, és most az új is bitang, bitang, bitang. Well organized ez a, ahogy mi is vagyunk. Nagyon jól szervezetten dolgozunk itt ebben a stúdióban.
1: Ez igaz. És így igaz.
2: Így kerekítem le a mai adást, csak figyeljél. A Matchmaker.
1: Csoda, magic.
2: Megtekinthető a hellojarat.hu-n. A Nórát kövessétek az Instagram oldalán. Engem, hogyha van kedvetek, iratkozzatok fel a Substack oldalamra. A Lemez Club Plus, vagy én nem is tudom.
1: Nesta lemeztáskája, nem?
2: Nem, valami más neve van. Ha rákerestek a Substack prof, vagy
1: ha találkoztok valakivel, aki ismeri, hogy mi a címe,
2: igen, igen,
1: a
2: az majd megmondja. Én,
1: mert ő maga sajnos most egy pillanatnyilag
2: következő adásra megnézem, hogy milyen nevet adtam neki. Köszönjük, hogy itt voltatok ma is. Hallgassátok meg az ismétlést vasárnap egyben. Megköszönöm a vasárnapiaknak is, hogy az ebéd idejüket ránk szánták, és jövő szerdán pedig jövünk.
1: Sziasztok, reméljük találkozunk.

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
4: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
5: Három koncert, három kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Múzeum körúton az Astoria előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt a középső sávban. Szintén baleset miatt lezárták az Üllői utat a 19. kerületi szakaszán az Árpád utcánál, csak a BKK járatait engedik át. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon, az Erzsébet hídon és a Kossuth-Lajos utcában, valamint a Rákóczi úton az Astoria és a Blaha-Lujza tér között. Telítettek a sávok a Szerémi úton a Hengermalom út és a Rákóczi híd között, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig, a Rákóczi hídon, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljárótól, a Kerepesi úton és az Üllői úton a nagyobb csomópontok közelében, illetve a 6-os főúton kifelé az M0-as csomópont előtt. Erős még a forgalom a Műegyetem rakparton, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig és a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Kovács Botond, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar, jól halad a kötelező nyugtaadatszolgáltatás, holnap már néhol lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kifejtette, egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Szeptemberben is rengett a föld a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium 125 földmozgást regisztrált, igaz, ebből csak 22 volt természetes eredetű, a többit bányarobbantás okozta. Olyan földrengés, amit a lakosság is érezhetett, csak egy volt. A Richter skála szerinti 2,5-es erősségű földmozgást Nyíregyházán és Nagykállón észlelték szeptember 17-én. A tükörkép molekulákkal kapcsolatos felfedezésekért jár idén a kémiai Nobel-díj. Bizonyos molekulák, például az aminosavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A két díjazott francia és japán tudós rájött arra, ez hogyan alakulhatott ki, és hogyan lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. A kutatásoknak a gyógyszergyártásban lehet nagy jelentőségük. Holnap már előfordulhatnak záporok, zivatarok, már is mondom a részleteket az időjárásról. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
11: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenki.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Sziasztok, ez a Zene a házban című műsorunk itt a Rádió Café 98-on, én Szoller Andi vagyok. Tar Ferenc, a Magyar Zeneháza zenei ismeretterjesztő osztályvezetője lesz ma a vendégünk. Több olyan program is lesz ugyanis ebben az évadban, amelyeket az előző évek programjai alapján továbbfejlesztettek vagy megújítottak. Úgyhogy újabb lépést tesz a Magyar Zeneháza afelé, a misszió felé, hogy az élmény alapú zenei ismeretterjesztés minél szélesebb körben elérhető legyen.
2: Köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a lehetőséget, hogy erről beszámolhatunk, mert egy nagyon izgalmas évadnak nézünk elébe, ugyanis hát januárban lesz a Zeneházának az 5. születésnapja. És nekünk nagyon elröppent ez az idő, de hát rengeteg munka van emögött, az 5 év mögött, rengeteg programmal, csak hogy egy számot mondjak, például a tavalyi évben 1146 program valósult meg a házban, a 2025-ös évben, de az a felismerés született meg bennünk, akik ott dolgozunk, hogy nagyon jó lenne azt az élményt, amit a Zeneháza képvisel, nem csak azoknak megmutatni, megadni, akik el tudnak jönni hozzánk, hanem nagyon jó lenne mi úgy mondjuk, hogy kimozdulni a házból és eljutni minél többekhez, akiknek esetleg erre nincsen lehetősége. Úgyhogy az idei évad az elsősorban ennek a fényében fog telni, hogy szeretnénk minél több programunkat, minél több gondolatunkat megosztani a házba ellátogatni nem tudókkal.
1: Ezt hogyan kell elképzelni? Ez egy országjárás lesz, és különböző eseményeket, programokat, amik a Zeneházában futnak, azokat elviszitek olyan helyekre, ahonnan ugye kicsit kevésbé valószínű, hogy el tudnak jönni látogatóba.
2: Így van, hát ennek két alapvető módja van. Az egyik, ez pontosan így, ahogy te mondod. A háznak 3 nagy területe van. Egyrészt a múzeumi, a kiállítási részleg, maga a koncertszervezési részleg és a zenei ismeretterjesztő részleg, ahol én is dolgozom. És talán ez a legkevésbé egyértelmű, hogy mit is csinál egy zenei ismeretterjesztő osztály, mivel is foglalkozik. Mi például tartunk szabadegyetemi előadásokat felnőtteknek, családi programokat gyerekeknek, családoknak, de tartunk zenepedagógiai foglalkozásokat is hozzánk érkező óvodás csoportoknak, iskolai csoportoknak és középiskolás csoportoknak is, és létezik egy utazó zenepedagógiai programunk, ami már a korábbi években is nagy sikerrel futott. Ennek az volt a lényege, vagy az a lényege, hogy hátrányos helyzetű térségekből jelentkező iskolákban tartunk egy több alkalomból álló zenepedagógiai foglalkozás sorozatot, aminek az a lényeg, hogy a gyerekek közösen egy osztály saját dalt tud írni. És ezt harmadik évfolyamosoknak tartottuk eddig ezt a programot, de most az idei év tanévben ezt kibővítjük negyedik évfolyamos gyerekeknek is, és így remélhetőleg még több iskolában még több gyerekhez fogunk tudni eljutni.
1: Azt feltételezem, hogy ez az előző években is nagyon nagy sikernek örvendett.
2: Igen, hál' Istennek nagyon nagy az érdeklődés ez irányba, és ez a gondolat is vezetett minket rá, hogy tulajdonképpen jó lenne, ha nem, most csúnyán mondva, nem csak annyi történne, hogy mi odautazunk és megtartjuk ezt a programot, hanem nagyon jó lenne, ha ebben partnerekre lennénk a pedagógusokban. És már a házban évek óta fut egy nagyon népszerű pedagógus szakmai nap, aminek az a lényege, hogy a hozzánk látogató pedagógusoknak igyekszünk olyan gyakorlati játékokat, gyakorlatokat bemutatni, amit ők is be tudnak építeni a mindennapi munkájukba, de pont ebből a felismerésből fakadt az, hogy jó lenne ezt is utazóvá tenni, úgyhogy az idei tanévben már lesznek ilyen utazó pedagógus szakmai napjaink is, amikor megpróbáljuk a kollégáknak megmutatni azt, hogy tudnak ők élménypedagógiai módszerekkel játszani a gyerekekkel.
1: Ha jól tudom, akkor itt szakmai pontszerzésre is lesz lehetőség a pedagógusok számára.
2: Így van, ez is az idei évnek egy nagy terve, az idei tanévnek, évadnak egy nagy terve, hogy elinduljon egy akkreditált képzés, ezzel is szeretnénk motiválni a pedagógusokat abban, hogy részt vegyenek ebben a képzésben, és minél több játékos módszert ismerjenek meg azzal kapcsolatban, hogy lehet zenével élményszerűen játszani a gyerekekkel az órán.
1: Mi a tapasztalatotok, hogy hogyan fogadják a tanárok ezeket a megkereséseket?
2: Hát nagyon nyitottak, és ez egy óriási öröm, és dacára, hogy a Zeneháza óvakodik attól, hogy oktatási intézményként funkcionáljon, hiszen alapvetően nem ez a feladatunk, hiszen számos nagyszerű intézmény van, ami ezért jött létre, erre hivatott. De mégis azt látjuk, hogy az a fajta megközelítésmód, ahogy, amit a Zeneháza képvisel, azzal kapcsolatban, hogy a zene mit is jelent, hogy lehet a zenével játszani, hogy érdemes akár egy koncert keretein belül is a közönségből megpróbálni közösséget kovácsolni, egy pici közös énekléssel, egy pici ritmusjátékkal, a közönség szelíd bevonásával. Erre borzasztó nagy nyitottság van, ezt nagyon élvezik az emberek, még hogyha elsőre néha van is egy kis ellenkezés, vagy ellenérzés ezzel kapcsolatban, de aztán, amikor mindenki megtapasztalja azt, hogy a zene évszázadokon keresztül mégiscsak egy közösségi dolognak számított, élőben hallgattak az emberek zenét, és az mindig valami társasági eseményhez kapcsolódott, akkor ezek a gátak leomlannak, és nagy öröm látni a pedagógus kollégákon is, hogy ennek a játékoknak a segítségével ezt ők is megtapasztalják és átérzik.
1: Mennyire volt nehéz összerakni azt, hogy milyen módszertanokkal segítitek a pedagógusokat?
2: Ez egy nagyon izgalmas feladat, ami előtt állunk, mert eleve kifejezetten zenei ismeretterjesztéssel, vagy ahogy mi magunk között szoktuk hívni, zene közvetítéssel, ilyen kiemelten más intézmény Magyarországon nem foglalkozik. És ennek van egy úttörő jellege ilyen folytán, másrészt ott van az a nehézsége is, hogy nehéz mintákat ellesni. És az ember ilyenkor nyilván megnézi, hogy külföldön milyen minták vannak, de hát ahogy ez a kultúra területén lenni szokott, ez nagyon sokszor országspecifikus vagy kultúraspecifikus, hogy és ami mondjuk működik Nyugat-Európában, az nem biztos, hogy itthon egy az egyben átemelhető. Szóval ez egy nagyon izgalmas feladat, hogy tudjuk kikísérletezni azt, hogy melyik korosztálynak rövid idő alatt hogyan tudunk élményszerűen zeneismereteket átadni, vagy egyszerűen hogyan tudjuk tapasztaltatni velük azt, hogy mit is jelent zenélni, mit is jelent zenével foglalkozni.
1: A gyerekek részéről mit tapasztaltok, amikor ellátogattok egy-egy intézménybe, és találkoztok velük ezeken a dalamiénk foglalkozásokon?
2: Szerintem már maga a cím is jól kifejezi azt a központi gondolatot, hogy szeretnénk azt, hogyha a gyerekek azt éreznék, hogy a zene az nem egy elérhetetlen dolog. Ugye a zeneoktatásnak, a klasszikus iskolai zeneoktatásnak van egy picit egy olyan felhangja, ugye a zenetörténeti alapú, ottaolvasással, szolfés oktatással, bizonyos tudásnak a birtokába kell kerülni ahhoz, hogy az ember ezt igazán megértse és átélni tudja, és mi ezt szeretnénk egy picit ellensúlyozni, és a gyerekeknek azt mutatni, hogy az élvezetről a legfontosabb része az élmény. És hát ugye nagy kihívás ez, mert hogyha az ember belegondol, hogy mi idegenként találkozunk egy osztállyal, és van mondjuk 45 percünk, vagy jobb esetben 120 percünk játszani velük, de hogy két órában hogy lehet eljuttatni oda, hogy együttműködjünk, hajlandók legyenek játszani, és közben valahogy gyarapítani is tudjuk őket. Szóval ez egy nagy kihívás elé állít minket, de nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy azt látjuk a gyerekeken, és kérdőíves formában ezt vissza is igazolják, hogy egy 5-ös skálán átlagosan 4,8-ra szokták értékelni ezeket a foglalkozásainkat, szóval rettenetesen élvezik, örülnek azt annak, hogy hangszert foghatnak a kézbe, hogy aktívak lehetnek, hogy csoportban dolgozhatnak. És ugye, ha még egy picit a pedagógiai részéről szabad egy mondatot mondani, hogy nagyon fontos az, hogy ez itt a zene ez inkább egy eszköz, de nem cél. Tehát persze szeretnénk a zenének ezt az élményszerűségét megmutatni, de most csak ez, amit az előbb elmondtam, hogy kooperálnak a gyerekek, tapasztalat útján kipróbálnak valamit, kommunikálnak egymással, tehát csomó olyan kompetenciájuk fejlődik, ami attól függetlenül, hogy az életben mivel fognak foglalkozni, borzasztó nagy szükségük lesz ezekre a készségekre.
1: Talán olyasmi párhuzamot lehetne vonni, hogy a gyerekek választhatnak viszonylag korán, hogy versenysportolók lesznek, vagy csak egy valamiféle örömsportot, tömegsportot csinálnak. Ez körülbelül ugyanez, hogy az igényt meg a kedvet felébreszteni hivatott mondjuk egy-egy ilyen foglalkozás. És nem az, hogy komoly zenei képzést kapjanak.
2: Pontosan erről van szó, szívemből szóltál, és ráadásul lennének megvan az a varázslatos előnye, például a sporttal szemben, hogy pláne az elmúlt években már tényleg majdnem mindenkinek a zsebében ott van az okostelefonja, és bármikor bármilyen zenét meg tud hallgatni. Tehát, hogy a zene az tényleg ott tud lenni mindig mindenkinél, mindenkor, és ezért elmélyülni benne, vagy megismerni, vagy foglalkozni vele, szóval hogy ez mindenki számára szinte korlátok nélkül adott.
1: Hát elérhető, így van. És ha már átéveztünk az online oldalra, akkor beszéljünk egy picit a hangadóról.
2: Hát így van, tehát ugye az elején mondtam, hogy két útja van annak, hogy kimozduljunk a házból, az egyik nyilván az, amikor mi fizikailag el tudunk menni valahova, a másik az pedig az online tér. Október 1-ével a Zene Világnapjával elindult a Zeneházának a Hangadó című aloldala, aminek több lába is van. Egyrésztről folyamatosan töltünk fel ide gyakorlat leírásokat, játék leírásokat pedagógusoknak, ugyanabból a célból fakadóan, amiről már sok szó esett, hogy tudjanak ötleteket gyűjteni, inspirálódni, de gyakorlat videókat is töltünk föl, ahol nem csak elolvasni tudják, hanem meg is tudják nézni, hogy a gyakorlatban hogy néznek ki ezek a játékok, és arra bátorítunk mindenkit, hogy ezeket próbálják ki. De nem csak a pedagógusokat szeretnénk megtalálni, hanem igazából a nagy közönséget is, hogy a zene iránt érdeklődő nagy közönséget is. Hangadó néven elindult egy videósorozat is, ahol rövid videókban próbálunk meg érdekes zenei témákat körbejárni. Lesz ennek egy rövidebb változata, ahol egy-két perces videókban például zenei alapfogalmakat fogunk elmagyarázni, zenéhez kapcsolódó érdekes történeteket fogunk megosztani, és van egy hosszabb változat, ezek körülbelül ilyen 6-10 perces videók, ahol pedig egy-egy érdekes zenei kérdésről esik szó.
1: Megint csak feltételezem, de azt gondolnám, hogy egy ilyen felület azokat a merev énekórákat egy picit tudja lazítani, illetve egy picit talán közelebb tudja hozni a gyerekekhez az egész zenei világot a saját eszközeikkel, vagy az általuk ismert eszközökkel.
2: Pontosan ez a cél, tehát szeretnénk olyan videókat készíteni, amiket akár egy énektanár, zenetanár le is vetíthet az órán, és egy jó kiindulási pontja lehet egy beszélgetésnek, vagy egy témafelvetésnek. A NAT-hoz kapcsolódó témákat szeretnénk egy picit más megvilágításba helyezni. Itt például az első 4 adás az a magyar himnuszról szól, és olyan érdekességeket beszél el, amik talán a nagy közönség számára is ismeretlenek. De pontosan erről van szó, hogy szeretnénk ebben is segíteni a kollégákat. Ugye az fontos tudni, hogy ma Magyarországon a minden második tanár 50 éves elmúlt, tehát van egy generációs különbség a tanárok nagy része és a tanított diákok között, tehát hogy egészen más élettapasztalattal rendelkeznek a tanárok, ahhoz képest egészen más világban szocializódtak a tanárok, mint amiben ma a gyerekek élnek. És természetesen rengeteg kolléga ezt fantasztikusan áthidalja és megoldja, de mi szeretnénk ebben is segítséget nyújtani, hogy legyenek olyan anyagaik, amiken keresztül porosnak vagy unalmasnak gondolt témákat is érdekessé lehet tenni.
1: És ha már szórakoztatva a tanítás, akkor rögtön át is mehetünk a következő témakörünkre. Ez az az Edutainment Showcase Fesztivál. Ugye az Edutainment az a szórakozva tanítás, szórakoztatva tanítás. Erről mit érdemes tudni?
2: Így van, ez most már 3. alkalommal kerül megrendezésre. Ez november 12-13-án, ez egy csütörtök pénteki nap, és ez egészül majd ki 14-e szombattal, ami meg már a családoknak szól. Ezen a két napon, a csütörtök pénteki napon viszont szintén a pedagógusokat várjuk, ezen a bizonyos Music Edutainment Showcase Fesztiválon, amit mi csak MESH-nek rövidítünk, és azért van angol címe, mert nagyon fontos, hogy nem csak a hazai jó zenepedagógiai gyakorlatokat kívánunk itt bemutatni, hanem külföldieket is. És nagy örömünkre szolgál, hogy évről évre egyre több külföldi résztvevője van ennek a fesztiválnak. Idén a legrangosabb európai intézményekből jönnek workshopokat tartani, így például a portói Casa de Musicából, a portugál zeneházából, a holland Musikgebouwból, Amsterdamból, ami szintén ugye zeneépületet jelent, tehát mind a névtestvéreink, és a hamburgi Elbphilharmoniból is jönnek és megmutatják, hogy ők ott hogy foglalkoznak gyerekekkel, hogy játszanak gyerekekkel, ők hogy próbálják meg szórakoztatva tanítani a gyerekeket. Ezt a programot úgy találtuk ki, hogy összeállítottunk egy óvodapedagógus kollégáknak, egy alsós tanítóknak, illetve egy 12 éves kortól felfele, tehát elsősorban középiskolai tanároknak szóló programjavaslatot, és napi egyet tudnak váltani a kollégák, és ez alatt a kifejezetten az ő korosztályukat segítő workshopokon, foglalkozásokon tudnak részt venni. Úgyhogy reméljük azt, hogy tényleg olyan inspiráló foglalkozásokon tudnak részt venni, ami sok ötletet ad, meg sok átültethető gyakorlatot is.
1: Talán összefoglalásképpen én azt kérdezném meg tőled, hogy ha egy év múlva mondjuk ugyanígy leülünk majd és beszélgetünk, akkor mivel lennél elégedett, hogy hány iskolát vagy tanárt vagy gyereket sikerült bevonni ezekbe az országjáró, illetve online programokba?
2: Csúnyán mondva, akkor lennék elégedett, ha nem tudnánk mindenkit kiszolgálni. Tehát, hogyha az érdeklődés olyan nagy volna, hogy nem tudnánk mindenhova eljutni, ahova hívnak minket, és arra volna igény, hogy bővítsük ezt a programot még többek számára, és még több ilyen programot tudjunk tartani.
1: Annyit azért segítségképpen elmondhatunk, hogy hogyan és miként lehet jelentkezni ezekre.
2: Így van, egy felhívást szoktunk közzétenni a honlapunkon, ami a Dalamiénk utazóprogramban való részvételre vonatkozik, ezt általában január-február tájékán szoktuk kiírni, úgyhogy érdemes lesz a honlapunkat figyelni, a hírlevelünkre feliratkozni, illetve a közösségi csatornákon lévő híreket figyelni, mert ott szoktuk közzétenni ezeket a felhívásokat.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Nagyon sok érdekes és hasznos információt sikerült megtudnunk. Tar Ferenccel, a Magyar Zeneháza zenei ismeretterjesztő osztályvezetőjével beszélgettünk különböző programokról, a Dalamiénk című utazó zenepedagógiai foglalkozásról, a pedagógus továbbképzésekről, az online platformról, aminek hangadó a neve, illetve Music Entertainment Showcase Fesztiválról. Mindezzel kapcsolatos információkat pedig a Magyar Zeneháza honlapján találtok meg bővebben. Én köszönöm szépen, hogy ma rendelkezésünkre álltál.
2: Én is nagyon köszönöm, és remélem, hogy az online térben vagy személyesen, de valahol találkozunk.
1: És egy plusz információ, október 16-án a Bubble Blues a Magyar Zeneházában lép fel. Marokkói ritmusok, pszichedelikus rock, blues és egy jó adag trance. A marrakesi gyökerű Bubble Blues zenekar úgy keveri a gnawa és a csabi hagyományait a modern rockkal, hogy a tánc tulajdonképpen garantált. A koncert előtt és után a Rádió Café Konga Heaven Bongo Hell párosa, Tipsa és Cyborg Templár pakolja a jobbnál jobb világzenéket. Hamarosan folytatjuk a Zene a házban című műsorunkat, tartsatok majd velünk akkor.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív globális gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
0: Egy erős KKV-t kérnék.
2: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
2: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
1: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz. Prémium pesgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az esteidet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
4: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
1: Elindult a természet hűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhasd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tengeri ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
6: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
7: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
7: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
8: One, two, three, ho!
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Folytatjuk a Zene a házban című műsorunkat itt a Rádió Café 98-on, és Szilágyi Gábort köszöntöm a stúdióban, a Magyar Zeneháza Freddy kiállításának társkurátorát, a Freddy a függönyön túl című katalógus egyik szerkesztőíróját. Szervusz!
2: Szia!
1: Az az igazság, hogy én szívem szerint most elvonulnék valahova, begúboznék valami kis takaró alá egy forró teával, és a következő 2 órámat azt nagyjából ezzel a kötettel tölteném, amit most hoztál nekünk így bemutatóban. Olvasnám, meglapoznám, megnézném ezt a rengeteg képet. De meg kellene próbálnunk ezt valahogy most úgy bemutatni, hogy ez érzékelhető legyen a hallgatóknak is. Mert az, hogy én itt lelkes vagyok, az nagyon jó, csak szegény hallgatók ugye egyelőre nem látják, csak akkor, hogyha megszerzik maguknak. Szóval mit tudunk erről a kötetről?
2: Hát ez a kötet, ez a Freddy kiállításhoz, ami a Zeneházában fut tavasz óta. Ennek tulajdonképpen a kiegészítő kötete, és katalógusa is egyben, ami egyszerre próbálja Freddy és a Queen életművet összefoglalni és bemutatni. Ráadásul magyar szemszögből, ami szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy nekünk van azért erre egy más optikánk szerintem. Pontosan azért, mert 40 évvel ezelőtt itt járt a Queen Magyarországon, még akkor vasfüggöny volt Magyarország és a nyugat között. És tulajdonképpen nekünk szerintem erre van egy teljesen más optikánk, mint egy nyugati zenével vagy zenei kultúrával foglalkozó szakember számára. Egész egyszerűen azért, mert ennek a Queen koncertnek 40 évvel ezelőtt ami egész más volt az üzenete, mint bármelyik stadionban a világon. Ezt próbáltuk valahogy megnézni, ezért vannak tipikusan magyar szerzők a kötetben, ugye a kiváló rock doktor, ugye Jávorszky Béla Szirárd, egy médiakutató hölgy, doktor Boldog Dalma, és jó magam is írtam a katalógusba, főleg a kiállításról. Vannak benne interjúk, szövegek, ugye a Queen történetéről, a Freddy történetéről, a Queen előtt, és hát ugye arról a nagyon különös ilyen kognitív diszonanciáról, hogy úgy fogalmazzak, ami tulajdonképpen a 86-os koncertet övezte. Egyszerre ezt a felfokozott állapotot, amit az akkori magyar társadalom produkált, és amiben tulajdonképpen megjelent a Queen Magyarországon, és azt a furcsa sajtóvisszhangot, ami vélhetően ugye egy kötelező, ilyen kicsit negatív néha, kicsit ugye a kritikus hangon megszólaló történet, mert hogy nem volt szabad akkor egy nyugati ilyen szuper koncertet Magyarországon minden szinten elfogadni.
1: És magasztalni akár, igen.
2: Maga a kötet egyébként tele van képekkel, ráadásul, ahogy mondtad, én szerkesztettem a kötetet, és a képek mellé azt hiszem, hogy talán sokféle munkát végeztem már, de ez egy igen kimerítő munka volt, hogy szinte minden tárgy és fotó mellé írtam egy kis történetet, hogy ez vajon miért érdekes, és mit tud ez az anyag, ez a tárgyi gyűjtemény, ez tulajdonképpen úgy került el a gyűjtőkhöz, hogy ugye 2023-ban Mary Austin, aki a Freddynek jegyese volt a 70-es években, ő volt az örököse is tulajdonképpen Freddie Mercury hagyatékának, és ő volt az, aki a Garden Lodge épületét Londonban a benne lévő összes tárgyal ő megörökölte. És 2023-ban úgy döntött, hogy azt a házat, ami egy ilyen időkapszulaként a Freddie halála utántól úgy maradt, a benne lévő közel 35 ezer tárgyat azt árverésre bocsátja, és tulajdonképpen a Sotheby's ben történt ez az árverés, 5-6 ezer tárcsoportot alakítottak ki, és tulajdonképpen ebből került el nagyon sok azokhoz a gyűjtőkhöz, akik tulajdonképpen a kiállítás anyagát is részben biztosították, és ezért tudott ez az anyag ilyen gazdagon és ilyen sokszínűen megszólalni, és tulajdonképpen részben ebből a forrásanyagból, részben pedig hát a gyűjtőkkel való beszélgetés során összetudtam rakni egy olyan háttér anyagot. Én azért művészettörténész vagyok, tehát van némi rálátásom arra, hogy tárgyakkal hogyan foglalkozunk, és mit próbálunk belőlük kihozni, és hogy tudjuk őket kifaggatni, de hogy ezek alapján tulajdonképpen sikerült azért elég sok tárgyról érdekes történeteket összerakni.
1: Ez jóval több, mint egy leltár, bár benne van minden, ami a Freddy kiállításon a Magyar Zeneházában látható, de attól sokkal bővebb, tehát azoknak is egy pluszt tud jelenteni, akik már látták ezt a tárlatot.
2: Hát szerintem abszolút, mert hogy a tárlat maga az ugye egy tulajdonképpen egy interaktív tárlat, ami a mai ilyen nagyon immerzív kiállítás műfajnak, azt hiszem egy nagyon szép példája. Magyarországon a Zeneházában van egyébként az állandó kiállítás, ami egy ennyire szép és izgalmas anyag, és mellette most ugye időszaki kiállításként a Freddy kiállítás a másik, ami szerintem ennyire mélyen és ennyire emocionálisan meg tud szólítani egy látogatót. Nyilván ez a tárlat elmond egy csomó mindent, megmutat egy csomó mindent, interaktívvá tesz egy csomó mindent, ugye minket foglalkoztat, mint látogatókat, de azért azt a tudást, amit egy katalógusba szövegesen, képanyaggal szerkesztve össze tudunk rakni, azt azért nem tudja. És nyilván ezért mondom, hogy ez egy kiegészítése a kiállításnak, hiszen a két dolog együtt talán már azt hiszem, hogy tud annyit, hogy azért itt egy elég komoly képet kaphatunk, egy közép-európai képet kaphatunk arról, hogy mi ma 2026-ban mit gondolunk erről az amúgy fergetegesen izgalmas 70-es, 80-as évek rock történetéről.
1: Hogyan épült fel tematikában a könyv szerkezete?
2: Hát de ez nagyon érdekes volt, mert én kaptam decemberben egy felkérést, hogy mit szólnék, ha csinálnánk egy kötetet, és mondták, hogy másnapra akkor adjam le azt, hogy mi legyen a katalógusban. És leadtam. Akkor még azt gondoltam, hogy ezen lehet majd változtatni, de kiderült, hogy nem is kellett változtatni rajta. Igazából három nagy egységből áll a könyv. Az első rész az tulajdonképpen egy ilyen bevezetés, ebben nyilván, ahogy ezt szokás is csinálni, és ahogy ezt kell is csinálni, és ahogy fontos is ezt csinálni, megszólal ugye a ház vezetője, Horn Márton, aki egyébként a másik kurátor a kiállításban, egyébként a harmadik Mándli Endre Vazul volt, ugye a Zeneháza kiállítási osztálynak vezetője, és Márton írt egy nagyon érdekes bevezetőt arról, hogy egyáltalán mi a Zeneháza küldetése, és hogy ezen belül tulajdonképpen mi a Freddy kiállítás helye és szerepe ebben a történetben. Én írtam még ebbe a felvezető részbe két tanulmányt, az egyik ez a World of Freddy című szervezet, ami tulajdonképpen 23-ban alakult ennek az árverezésnek a kapcsán, és ez egy prágai központú csapat, amiben benne van egy műgyűjtő, hajlamú ember, aki egyébként egy jómódú üzletember is, és tulajdonképpen ő az egyik finanszírozója ennek a gyűjteménynek. Benne van Peter Freeston, aki a Freddy személyi asszisztense volt, és egyébként Prágában él a 2000-es évek eleje óta, és benne van egy Martin Skála nevű úr, aki a Freddyhez kapcsolódóan azért érdekes, mert ő a prágai és a Czech Wing Club elnöke. És ez a három ember alkotott egy World of Freddy szervezetet, és tulajdonképpen ők dolgoztak ki egy technikát arra, hogy hogyan tudnak, milyen tárgyakat és hogyan tudnak megszerezni ezen az árverésen. Aztán írtam tulajdonképpen magáról a kiállításról is egy viszonylag nagyobb lélegzetű szöveget, ami bemutatja magát a kiállítást, és igazából megpróbálja ennek a hátterét is megvilágítani, tehát hogy milyennek az új fajta kiállítási technikának, technológiának, mit várunk mi, és mit vár a látogató, és hogy ennek milyen fajta pszichológiai vetülete van, és hogyan tudunk ezzel a pszichológiával élni és dolgozni. Tehát ez nem csak egy mai kortárs kiállítás, az nem arról szól, hogy kirakjuk a képeket a falra, hanem hogy megszólaltatjuk a tárgyakat, hogy legyen a látogatónak egy teljesen személyes viszonya magához, ahhoz a dologhoz, amit lát. És ugye ehhez kellenek azok az eszközök, azok a technikák, azok a dolgok, amik tulajdonképpen ezt a kiállítást kísérik, és amitől ez a kiállítás tulajdonképpen olyan lesz, amilyen lesz.
1: A kötet viszont arra ad lehetőséget, hogy sokkal mélyebben és bővebben lehessen mondjuk akár az interjúkon keresztül bemutatni valamit.
2: Pontosan, pontosan, és ráadásul itt azért elmondok valamit, amit nem mondtam el, hogy ha a kötetre ránézem, most hoztam egy ilyen mutatni egy példányt, egy nagyon masszívan csillogó, magas fényű borítója van ennek a kötetnek.
1: Dombornyomot.
2: És a dombornyomot, tehát megpróbáltuk az elejére valahogy úgy azt megmutatni, hogy van a csillogás, van a színpad, amit láttunk. És hogy bemegyünk a kötetbe, és elkezdjük lapozni, azt látjuk, hogy nagyon mattok a papírok, nagyon lemattul ez a világ. És hogy ez a dramaturgia azért a kötetbe is benne van, azért azt érzékeljük, hogy emögött a csillogás mögött mi tulajdonképpen ezt az artisztikus, finom, cizellált gondolkodást és világot keressük, ami egyébként Freddie Mercury nagyon jellemző volt. Az egyik legérdekesebb dolog, amit talán kevesen tudnak, hogy Freddie Mercury, aki egyébként akkor még barokk fúlszaraként volt ismert, 60-as évek közepétől Londonban a Ealing Art College-ba járt, ami egy művészeti iskola volt, és ő grafikus volt, és grafikusként végzett, és ruhatervezést is tanult. És ez a vizuális kultúra tulajdonképpen, ami Freddynek ez a neveltetése, ez volt a szocializációja. Berobbant ugye a Queenbe, elkezdett ott dolgozni, 72-73-ban megtervezte a Queen logóját, tehát az ő arculatával futott végig a Queen egészen a végéig, ugye 86 volt az utolsó koncert, amit még ugye leadtak, egyébként ebből az egyik utolsó volt a magyar koncert. De amikor a színpadtechnikát kellett tervezni, amikor a lemezborítókat kellett tervezni, amikor a videóklippeket rakták össze, abban mind Freddie keze, gondolkodása, azt kell mondanom, lehet, hogy egy ilyen emberrel kapcsolatban ezt nehéz kimondani, hogy filozófiája, azt gondolom, hogy ott van, és ami az ő fejéből kipattant, az mind a rajta van, a keze nyoma tulajdonképpen a Queen sikerein.
1: Most ugye nyitva van előttem a kötet, nem csináltunk az előbb sem ebből titkot, mert azért én menet közben itt lapozgatok, meg nézegetem ezeket a képeket, és ugyan nem alaposan, és nem az elejétől a végéig néztem meg, de mint benyomás azt tudom neked mondani, hogy azok a fotók, amiket láttam, mind nagyon megérintőek, nagyon elgondolkodtatóak.
2: Hát nekem egy szerencsém van, most pont olyan képeket nézem, ami a magyar koncertről készült. Igen. Hogy nekem az a szerencsém megvolt, hogy bár nagyon fiatal voltam még én is, de én eljutottam erre a koncertre, és ott voltam 86-ban a Népstadionban. És valóban, talán az, amit az előbb mondtál egy szót, hogy megérint, hogy annak önmagában volt egy elképesztő ereje, hogy az akkori szocialista világ, ami tulajdonképpen a tömegrendezvényeket a saját maga ünneplésére használta, augusztus 20-át, május 1-ét, stb. Tehát ezekre a felvonulásokra és ezekre a több ezres tömegekre ott láthattunk csak rá, hogy egyszer csak 70 ezer ember összejött egy nyugati kultúrát Magyarországra behozó zenekar miatt. És ráadásul ezen a koncerten ugye elhangzott egy dal, ugye a Tavaszi szél, ami hát egy csodálatos gesztus volt egyébként a Queen-től és Freddie Mercury-től is, hogy ezt elénekelte. De hát én erre azóta emlékszem, hogy akkor tényleg megállt a levegő, megállt a mindenkinek a lélegzete a stadionba egy pár pillanatra, és aztán tényleg a tömeg beleénekelte ezt tovább. És hogy én azt gondolom, hogy ez az egész koncert valami olyasmit tudott elhozni Magyarországra, ami azért volt több, mint egy koncert, mert senki más nem tudta volna, azt hiszem 86-ban. A Queen akkor járt ugye a legmagasabban.
1: Igen.
2: azt az üzenetet senki nem tudta volna elhozni Magyarországról, hogy a szabadság az mindennél fontosabb dolog. És azt gondolom, hogy Freddie és a Queen ezt elhozták Magyarországra. Freddie Mercury egyébként Magyarországra egy pólóban érkezett, a Vöcsök 2 nevű szárnyas hajón Bécsből Budapestre. Egy póló volt rajta, aminél elkezdtem gondolkodni, hogy ez mit jelenthet ez a póló, és nem hagyott nyugodni napokig ez a dolog. És aztán ebbe a kötetbe ezt meg is írtam, hogy ez a póló, ez egy amúgy egy olyan szempontból konzumtermék volt, hogy ezt megvette egy viszonylag menőbb áruházba Londonban, és ezen a pólón Szent György lovag látható.
1: A sárkányölő.
2: Küzd a sárkánnyal. És valahogy nekem úgy beugrott ez a kép, hogy valaki egy sárkányölő Szent György pólóba megérkezik Magyarországra, a Vasfüggönyön túlra. Ráadásul Szent György lovag maga ugye Anglia védőszentje. Tehát Anglia képviseletében, a szabadság, a szabad világ képviseletében megérkezik valaki egy elzárt országba, azt gondolom, hogy ennek így van üzenetértéke, még akkor is, hogyha a Queen azért deklaráltan nem politizált soha, de mégis azt gondolom, hogy ilyen finomság,
1: elegánsan,
2: és elegáns utalásokkal azért oda tudták tenni magukat.
1: Hogyha, tudom, hogy nehéz kérdés lesz, de hogyha egy valami fotóval, vagy egy impresszióval ebből a könyvből kellene meghatároznod azt, hogy számodra mit jelent Freddie, mit mondanál?
2: Ez tényleg nehéz kérdés, mert ugye az összkép az, amit érdekes, és most ugye engedem magamba ezt a kérdést így mozogni, és valamiért, ugye néztük az elején, amikor beszélgettünk a kötetet, és van benne egy fotó, egy kétoldalas fotó a Wembley-ben készült, és már Freddie meghalt, és ugye ez egy emlékkoncert volt, ahogy Liza Minnelli énekel. És igazából ez azért érdekes, mert Freddie Mercury az életében is nagyon nagy hatással volt zenészekre, együtt dolgozott Montserrat Caballéval, az egyik ikonja Liza Minnelli volt, de igazából, ami utána történt, az se volt semmi. És azért gondolok erre a fotóra most így, mert azt gondolom, hogy ha valaki a halála után is egy legenda lesz, ez szerintem egy fantasztikus teljesítmény. A Queen a digitális korszakban nem csak azokban a lemezeladásokban produkált kiugró teljesítményeket, amikor még bakelitre nyomták a lemezt, vagy már elkezdtek CD-re nyomni, vagy kazettára, hanem a digitális korszaknak is, a mostani letöltők kultúrának, ugye a Spotify-ok és egyébek világában is tulajdonképpen a Queen egy vezető zenekar, és egy vezető zene, és egy vezető gondolkodás.
1: Én arra biztatnék mindenkit, hogy nézze meg, vegye meg ezt a kötetet, mert fantasztikus élményekkel fog gazdagodni. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és ha jól tudom, akkor még van alkalom arra, hogy veled lehessen végignézni a Freddie kiállítást is alkalomattán a Magyar Zeneházában. Arra is érdemes egy kicsit rákeresni az internetes oldalakon. Ez Szilágyi Gábort, a Magyar Zeneháza Freddie kiállításának társkurátorát, a Freddie a Függönyön túl című katalógus egyik szerkesztőjét, íróját hallottátok. Ezzel véget ért a mai Zene a házban című műsorunk. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok, és további szép estét kívánok nektek, szervusztok!
0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
3: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban. A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Sikeres a kötelező nyugtaadatszolgáltatás, életveszélyessé vált az általános iskola Kincsesbányán, alvó versenyt rendeztek Tokióban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Idén is sok dolguk volt a vízimentőknek, csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A 415 szakember 61 strandon dolgozott, itt a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozni. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal futottak ki, és csaknem 100 embert mentettek ki a vízből, de kivontattak műszaki hibás hajókat, és visszaállítottak felborult járműveket is. A búvárok sem unatkoztak, kerestek balesetben eltűnteket, elveszett tárgyakat is. A Balatonból 3 elsüllyedt hajót emeltek ki. Meghalt egy iskolai programon résztvevő 18 éves lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum végzős diákja a rendőrségi közlések szerint hajnalban vesztette életét egy hévízi szállodában. A kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni, de sikertelenül. A rendőrség vizsgálja a körülményeket, önkezűség vagy idegenkezűség gyanúja egyelőre nem merült fel. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete, máshol fognak tanulni a gyerekek. A Fejér megyei intézmény 124 diákját érinti az áthelyezés. Ideiglenesen két önkormányzati épületben zajlik majd az oktatás. Alvó versenyt rendeztek Tokióban. A résztvevők egy mérőműszerrel felszerelkezve helyezkedtek el egy kényelmes fekvőhelyen. A zsűri azt figyelte, milyen gyorsan merülnek álomba és mennyire jól szundikálnak. A győztest átszámítva több mint 4 millió forinttal jutalmazták. Az OECD 2021-es adatai szerint egyébként a japánok keveset, naponta átlagosan 7 óra 24 percet alszanak. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: dinom-malom, dinom-dalom hegyek.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Beavis and Butthead néha visszatér egy-egy újabb évaddal. Mégis az eredeti széria 97-es lezárása óta sokaknak hiányzik az életéből, hogy a két szerethető kretén állandó humorforrásként a maga együgyű módján utánozhatatlan nevetéssel folyamatosan kommentálja a mindenkori popkultúrát. Ezért is örömteli, hogy követőik a legváratlanabb helyeken bukkannak fel, amikor az Eagles of Death Metal 2009-ben Jay Leno műsorában a Tonight Show-ban adta elő a Wannabe in LA-t, a műsorvezető felettébb jól szórakozott rajta, hogy a dalt tartalmazó Hard On album címe hasonlít a Hard On, azaz a merevedés kifejezésre. A legemlékezetesebb Beavis and Butthead klip kommentárhoz méltó pillanat volt. Vajon Leno melyik zenekar pólóját hordta volna, ha bekerül a sorozatba?

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: David Robert Jones néven látta meg a napvilágot Londonban a múlt század közepén az a kivételes zenész, akit a világ David Bowie néven ismerhetett meg. 5 évtizedet átívelő pályafutása alatt többször is megújította zenéjét, stílusát, gyakran ezzel megágyazva új zenei trendeknek. Munkássága szinte minden későbbi zenész generációra hatással volt. Első komoly amerikai sikereit 1975-ben aratta, amikor a John Lennonnal közösen írt Fame című dal a kislemezlista első helyét ért el. 1981-ben jelent meg Bowie és a Queen együttes együttműködéséből született az Egyesült Királyságban listavezető Under Pressure című kislemez. Bowie 1983-ban megjelent Let's Dance című nagylemeze volt, addigi legtöbb bevételt hozó albuma. A Let's Dance volt Bowie első dala, amely a brit és az amerikai listákon is az érre került. Bowie-t 1996-ban iktatták be a Rock and Roll hírességek csarnokába. 2000-ben pedig a VH1 100 legnagyobb rockzenészt felsoroló listáján a 7. helyre került. 2002-ben a BBC által rendezett szavazás eredménye alapján összeállított 100 legnagyobb britet felsoroló lista 29. helyét érte el. Bowie pályája során 136 millió albumot adott el. Összesen 7 Bowie lemez szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. 2016-ban 69 évesen hunyt el.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A koreográfia táncírás, a tánc kottája, a táncmozdulatok leírása sajátos jelrendszer segítségével. Általánosságban minden emberi tevékenység mozgások bonyolult koreográfiája.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival. Elindult a természet hűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá a vanzsát benyák

0: Zoltán lesz az Aranyháromszögből. Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy szép napon Hollywoodból keresték az izlandi rock együttest, a Kaleót. Mick Jagger és Martin Scorsese megbízásából telefonált egy munkatárs, aki a két legenda közös produceri munkájához, a Bakelit című HBO sorozathoz kért egy új dalt az akkor még kevésbé ismert zenekartól. A Kaleó tagjai alig akarták elhinni óriási szerencséjüket, de az örömbe némi para is vegyült, amikor a beszélgetés során kiderült, hogy a kész számra 3 nap múlva lesz szüksége a produkciónak. Az izlandiak összeszedték magukat, villámgyorsan megírtak és felvettek egy dögös blues rock tracket, a No Good-ot. A nem jó, szerencsére csak dalcím volt, és nem a filmesek válasza. A szerzemény 2016-ban bekerült a szériába. Grammy jelölésig jutott, és a Kaleo később a The Rolling Stones előzenekara lett.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A brightoni Fatboy Slim, azaz Quentin Leo Cook 1998-as slágerében, a The Rockefeller Skunkban nincs túl sok eredeti sáv. Egyik fele a Just Brothers Sliced Tomatoes, a másik fele John Barry Beat Girl című dalának részleteiből való. A Right About Now The Funk Soul Brother, Check It Out Now The Funk Soul Brother sorok pedig a DYTC rapper Lord Finesse egyik számából származnak.
2: Right About Now The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. 1979-ben jelent meg a Highway to Hell, az utolsó olyan AC/DC album, melyen Bon Scott énekelt. 79-ben mutatkozott be a B-52s a The B-52s című albumával, és 79-ben jelent meg a Pink Floyd The Wall című dupla rockoperája is, amely a zenekar legnagyobb példányszámban eladott albuma lett. A Smashing Pumpkins 97.9 című dala azonban egyáltalán nem róluk szól.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, four.
0: Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
4: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
5: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS. Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
0: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is. Zavarnak a szürke hétköznapok?
6: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: Egy erős KKV-t kérnék.
8: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
8: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
5: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Hová tehetjük a 700 kg kapcsot, főnök?
10: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: A költségvetés és az elektromos roller is szóba kerül a kormányülésen. Pár nap is indul az őszi érettségi szezon. Csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Villányi Eszter vagyok. A 2027-es költségvetésről is tárgyal a kormány mai ülésén, ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, napirenden lesz még az országfásítási program és az elektromos rollerrel történő közlekedés szigorítása. Ezen kívül több fontos beruházásról és uniós ügyekről is egyeztetnek. A kormányfő egyébként tegnap több döntésről is tájékoztatott, így például arról, hogy bevezetik a milliárdosok vagyonadóját. Kibővül a kataadózás, mellékállású vállalkozóként, nyugdíjasként, egyetemistaként is lehet választani, és cégeknek is lehet majd számlát adni. Ezzel együtt a főállású katásoknál duplájára 100 000 forintra emelkedik a havi adó mértéke. A Fidesz közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. A javaslatokat társadalmi egyeztetésre bocsátották, jövő szerdáig várják a véleményeket. Jövő hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is van lehetőség. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbenikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik egészen november 20-áig. Hetek óta tartó stagnálás után drágult a benzin. A 95-ös literjéért 5 forinttal kérnek többet. A gázolaj ára továbbra is változatlan a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. Így most a 95-ös benzin átlagára 641, a gázolai 709 forint. A szakportál arról is ír, hogy a nemzetközi olajpiacon továbbra is jelentős a bizonytalanság. A közel-keleti konfliktus, a szaúd-arábiai infrastruktúrát ért támadások, illetve a mexikói öbölben kialakuló vihar miatt. Három medve támadott rá egy erdélyi gazdára, aki a tehenét próbálta védeni. Az eset Hunyad megyében történt Federi településen. A hatóság szerint Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra. A gazda túlélte, mert felbukkant egy turista csoport és elijesztették a vadállatokat, de a tehén elpusztult. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
7: Sirály.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírály.
1: A film az képeken keresztül kommunikál elsősorban, és amikor filmet írunk, akkor nagyon igyekszünk azt elkerülni, hogy a párbeszédek meséljék a történetet. Ehhez képest ugye a színház is nagyon erős tud lenni látványban, de az nem olyan, de nem mégsem az a fajta kép, mint amit egy kamerával létrehozunk, hanem eleve ahhoz képest, hogy hol ülsz a nézőtéren, nem teljesen ugyanazt a képet látod. A moziban azért kb. Ugyanazt a képet látod, bárhol ülsz, amit az operatőr lefényképezett. Én nem gondolom például saját magamról azt, hogy engem ne érdekelne a látvány, csak inkább az érdekes számomra, hogy ha elmegyek színházat csinálni, akkor ne elsősorban azokat a skilleket használjam, amit a filmeknél.
2: Jó estét kívánok, ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádiókafén. Balázsi Panna vagyok. Ma esti vendégeim Svehtye Mihály és Kovács Dániel Ambrus. Svehtye Mihály filmrendezőként ismert, de a színházban is visszatérő alkotó, a Jurányiban látható az Örökség című előadása és a Steak című produkciót is ő rendezte. Emellett tanít és nemrég megjelent 4 drámája a Pocket könyvek kiadásában. Kovács Dániel Ambrus szintén állandó alkotója a független színházi világnak. A Jurányiban jelenleg a Dehogy van jól című előadása látható, és a látványtervezői munkái révén egészen más oldalról is közelít a színházhoz. Mindkettejükben van valami közös, elvégre ez a Tandem című műsor, nem egyszerűen részt vesznek egy előadás létrehozásában, hanem nagyon erősen saját alkotói világot akarnak létrehozni. Szervuszt!
3: Szia!
4: Szervusz!
2: Mit szóltok ehhez az alkotói világ gondolathoz?
1: Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy engem a szerzői alkotás érdekel, a színházban is, meg a filmen is, ami azt hiszem körülbelül azt jelenti, amit te mondtál.
4: Én is vállalom ezt a dolgot. Ez nem annyira cél, mint inkább valami alapműködés, hogy előbb-utóbb valahogy itt kötök ki. Ugyanakkor nekem vannak nyilván színházban alkalmazott munkáim is, tehát amikor meg valaki másnak vagyok, mondjuk például a látványtervezője, vagy díszlettervezője, ott valaki más feje után kell gondolkodni, de akkor máshová teszem ezt magamban.
2: És mi is a szeretet, hogyha a saját alkotásodat megrendezheted, megmaradjon az a fajta egység, amit szeretsz?
1: Igen, filmnél ehhez szoktam, hogy ott ezt csinálom, és egy ilyen munkámból csak a terápia sorozat, amikor nem saját szöveget vagy történetet rendeztem. Egyébként az is nagyon érdekes volt. És akkor a színházban meg valahogy ez átnyúlt. Meg az is van, hogy én nem végeztem színházrendezőként, tehát nekem nincsen a fejemben az a színházi irodalom, ami azoknak a fejében van, akik ott végeznek, és ezért nem is feltétlenül gondolom azt, hogy nekem kellene ezeket előszednem, vagy biztosan többet tudnék, vagy érdekesebbet tudnék csinálni, mint ami már elkészült.
2: Dani, te a színházban szocializálódtál, mint alkotó?
4: Igen, már gyerekkoromtól fogva, igen. Tehát én színházi gyerek vagyok, igen. És engem úgy mindig is inkább a színházi rendezés vonzott, de én csináltam kamaszkénnek, tulajdonképpen félig, mert néha még szívességből máig is kellékeket, vagy ilyen speciális, olyan szobrász munkát, vagy tudást igénylő kellékeket, tehát ilyen levágott fejet, döglött macskát, tudom én ilyesmiket. Tehát nekem ez ugye az őskötődésem, a szüleim képzőművészek voltak, és akkor így keveredtünk valahogy a színház, vagy a film közelébe. És igen, és aztán velem először dramaturg, illetve nem indult rendezőszak, aztán indult rendezőszak, és akkor igazából azt fejeztem be, színházrendezést. De aztán valahogy visszakeveredtem én is egy ilyen all-round színház csináláshoz, amiben én is írtam a szöveget, meg hát a látványt is én csináltam, vagy magamnak mindig én csinálom.
2: Környezet hogy ad arra lehetőséget, hogy ennyiféle szerepben akár egyszerre is tudjatok dolgozni?
1: Hát szerintem a környezet az olyan mértékben nem támogató, hogy az ember kénytelen sok mindenben kipróbálni magát. Most a környezet alatt azt értem, hogy amilyen a kultúrfinanszírozás volt itt az elmúlt időszakban, folyamatos elvonások, és az, hogy egyre szűkült a tér mindenhol, például a filmnél totálisan beszűkült, vagy megszűnt, a időszak végére, és akkor ez azt jelenti, hogy az ember elkezd másfelé is nézelődni, és kipróbálja magát, és aztán, ha nem derül ki véglegesen az, hogy semmi köze nincsen hozzá, vagy hogy ez egy tévút, vagy nincsen hozzáérzéke, akkor próbálkozik.
2: Szóval azt akarod mondani, hogy ma nem lenne pocketkönyv, hogyha nem lenne az elmúlt 16 év?
1: Nagy valószínűséggel nem lenne pocketkönyv, hogyha nem lenne az elmúlt 16 év. Úgyhogy inkább úgy mondanám, hogyha úgy lehetett volna elindulni filmrendezőként, ahogy mondjuk el lehetett indulni a 2000-es években a sima osztálynak, hogy egymás után, tehát ugye abban a 10 évben sokan megcsináltak 4-5 játékfilmet 2000-től 2010-ig. Mi meg nem csináltunk meg egyet sem, vagyis állami finanszírozásból nem, úgy értem, mert mégis én csináltam két filmet, de egyiket sem állami finanszírozásból. És akkor ezért elkezdtem másfelé is nézelődni. Persze meg volt a színházi érdeklődésem, tehát azért nem az van, hogy kényszerből mentem a színházba dolgozni, hanem az egyetem alatt is érdekelt, és kéreckedtem is be színházi próbára, hogy lássam, hogy máshogy dolgozik, mert azért érdekelt, hogy milyen lehet ott csinálni valamit, de az, hogy eljutottam-e volna 4 színdarabig, abban nem vagyok biztos.
2: Neked is segített ez a helyzet abban, hogy egyéb ambíciókat éljél ki?
4: Nem tudom, nekem ez nem annyira egyéb, tehát nekem ez eléggé alap volt.
2: Tehát szerves, összekapcsolható dolgok.
4: Én meg, ahogy a Misi a színházi próbákra kihetszkedett be, én meg a képzőművészetire lógtam be, nekünk voltak közös óráink ott a látványtervezőkkel, és akkor én valahogy úgy csináltam, mintha én is szegről oda járnék, és akkor mentem berajzolni, meg ilyesmit, tehát engem meg mindig érdekelt a látvány, vagy a ilyen módon ez nekem alap volt, hogy akkor magamnak ezeket csinálom. Ami meg a szövegeket illeti, ott általában volt valamiféle téma, ami nagyon érdekelt, és amiben én ilyen kamaszként, fiatalként szocializálódtam még, mint színházi nyelv, hogy mindig ilyen áthallásosan kell beszélni, mert nem lehet kimondani azt, és ezért kell találni valami klasszikust, amin keresztül megfogalmazza az ember. Én úgy éreztem, hogy ez pont mire én végeztem, addigra ez egy okafogyottá vagy indokolatlanná vált. Én azt gondoltam, hogy érdemesebb lenne valahogy direktebben valami kortárs témát, kortárs módon, kortárs mondatokkal elővenni, még ha azok nem is, hogy mondjam, Shakespeare-i mélységűek vagy magasságúak, és akkor így jött az, hogy tulajdonképpen egyre többször mertem én is először belenyúlni szövegekbe, adaptálni dolgokat, aztán improvizációkból írni valamit, aztán saját magam írni valamit, szóval ez is egy ilyen folyamat volt.
2: Minden áron ütköztetni kéne kettőtöket, akkor azt mondanám, hogy Misi talán inkább a szöveg és rendezés, te pedig inkább a látvány és rendezés. Mi tartotok fontosabbnak ennek fényében, hogy kicsit más képviseltek, de közben ugyanazt, hogy mit lehet elmondani csak a szöveggel, csak a tartalommal, és mit lehet a látvánnyal.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert közben meg a film az pont nem ez. Tehát a film az képeken keresztül kommunikál elsősorban, és amikor filmet írunk, akkor nagyon igyekszünk azt elkerülni, hogy a párbeszédek meséljék a történetet. Ehhez képest ugye a színház is nagyon erős tud lenni látványban, de az nem olyan, de nem mégsem az a fajta kép, mint amit egy kamerával létrehozunk, hanem eleve ahhoz képest, hogy hol ülsz a nézőtéren, nem teljesen ugyanazt a képet látod. A moziban azért kb. Ugyanazt a képet látod, bárhol ülsz, amit az operatőr lefényképezett. Én nem gondolom például saját magamról azt, hogy engem ne érdekelne a látvány, csak inkább az érdekes számomra, hogy ha elmegyek színházat csinálni, akkor ne elsősorban azokat a skilleket használjam, amit a filmeknél használnék. Tehát, hogy az érdekes, hogy szokták azt mondani, hogy azért hívjunk filmrendezőt a színházba, mert a filmes agy az másmilyen. Ez lehet, hogy így van, de közben nekem a törekvésem az, amikor színházba megyek, hogy ne feltétlenül a filmes agyamat használjam.
2: De hanem, mi a különbség?
1: Hát az, hogy egy kötött térben kell létrehoznom valamit, ugye ezt hívják
2: ami
1: színpadnak.
2: Ami elszáll másnapra.
1: Színpadnak, kötött térben kell létrehoznom, ráadásul úgy, hogy ezért aztán sok esetben az ideje is sokkal kötöttebb az elmesélhető történetnek. Mert mindig ugyanazon a helyszínen. Most persze vannak, kicsit variálhatom azt, hogy jelentsen mást, meg nem ennyire egyszerű, ma már a színházi tér sem, mint ilyen fél mondatban összefoglaltam, de ehhez képest ugye a film az, hogyha azt játsszuk, hogy a jelenet a belügyminisztériumban játszódik, akkor megpróbálok létrehozni egy teret, vagy oda menni, kiválasztani egy teret, és lefényképezni, és elhitetni a nézővel, hogy ez akár lehet a belügyminisztérium is, mert olyan, ami közös elképzelésünk arról, hogy milyen lehet egy belügyminisztériumban, mi olyat keresek. És hogyha azt játsszuk, hogy és utána kiment a szereplő az utcára, akkor kimegyünk az utcára, és ott fölvesszük. És utána fölveszük őt a konyhájában, ahogy elkészíti a műzlit. Ilyen nincs a színházban. Tehát ezért elvontabb is, ami izgalmas, hogy absztraktabb, vagy hogy máshogy kell a nézőnek kapcsolódnia. És amikor oda megyek a színházba, akkor ezt szeretném használni. Számomra ez az érdekes, hogy kipróbálhatom ezt is.
4: Bár ambícióim valahogy afelé irányulnának, hogy szép vagy igényes, összetett látvány legyen mondjuk egy színpadon, amiben dolgozom, és mondjuk erre törekszem, amikor díszlettervezőként dolgozom mostanában egyre többet. Azért ezek a Jurány és független színházas előadásoknál nagyságrendileg, most így pont idefelé jövett a kocsiba gondolkodtam rajta, hogy pont amit most tervezek, hogy annak mondjuk a díszletköltségének az 1%-a volt az, amit a legutóbbi díszletemre, hogy Jurányi barátottam szállni, tehát konkrétan az 1%-a. És azt is akkor én ott a saját kertemben hegezgettem, megfestegettem, raktam össze, hogy egyetlen legyen valami, tehát ez egy más dolog, és ez egész más műfaj. Csak voltunk ezzel az előadással most a Ördögkatlanon, és akkor a furgonomra így föl spanifedeztem a díszletelemeket, és lementünk, és akkor én ott némi színészi segítséggel valahogy összefurkáltam ott ezt a színpadon, tehát azt mondom, hogy ilyen szempontból nálam is azt hiszem elsősorban nem a ezeknél az előadásoknál, ami a független dolgokat illeti, inkább azt hiszem a történet, vagy a szöveg, a színész munka, az egésznek valamiféle frissessége, vagy aktualitása az, ami inkább dominál, nem a látvány.
1: Egyébként meg biztos vagyok benne, hogy imádod csinálni, hogy te helyezted a kertben, nem?
4: Ha éppen nincsen hőség riadó, akkor igen, de az én testalkatommal ilyen 42 fokba hegeszteni a szabad ég alatt, ez borzasztó dolog, de nem, vannak jó pillanatai, igen, vagy vannak kreatív dolg részei, ahol valahogy a kezem alatt alakul az egész, és ez jó, persze. Én ezt tudom élvezni adott körülmények esetén. Igen.
2: Ez a műsor a Jurányi támogatásával jön létre, és ha Jurányit mondunk, akkor a függetlenekről beszélünk elsősorban. Ti hogy különböztetnétek meg a kőszínházi munkákat a független munkáktól?
1: Hogy valami definíciót kéne erre adnunk?
2: Vagy hogy inkább, nem tudom, van, aki azt mondja erre, hogy szabadság, de meglepő, hogy az egyiknek a kőszínház a szabadság, a másiknak a független a szabadság. Szóval, hogy nagyon sok olvasata van szerintem, hogy kinek mit jelent, ezért kérdezem, hogy nektek mit jelent.
1: Azért gondolkozom ennyit, mert egyrészt nekem tényleg a független színházas tapasztalataim, azok mind a Jurányihoz kapcsolódnak, és ezen kívül van még egy-egy kőszínházzal tapasztalatom, tehát nem túl sok az Örkénnyel és a Radnótival. És az Örkényben meg a Radnótiban is elég...
2: Nem egy nagyon rossz sor.
1: Ja, nem azért mondom, igen, csak hogy én ott nagyon szabadon tudtam dolgozni a két helyen, tehát ilyen szempontból nem láttam nagy különbséget. Persze van olyan, hogy van egy társulat, és akkor közülük választasz, de hát nagy társulatok vagy viszonylag, szóval, hogy ez sem, vagy nem itt éreztem a különbséget, nem itt érzem. Eleve a Jurányinak van egy olyan csapata, tehát az emberek, akik ott vannak, egyszerűen nagyon nagy szívvel csinálják. Mindig az történik, hogy oda megyünk dolgozni, és hogy mosolygós, kedves, segítőkész emberek, akik így szeretnék azt támogatni, hogy amit létre akarsz hozni, az megszülessen, és amikor pont az ilyen helyzetek miatt, hogy azért a díszlet az szinte semmiből készül, ezért van olyan, hogy el is romlik, vagy valami, akkor szólunk, és igyekeznek, ha az előadás előtt derül ki, akkor ott megoldani. Szóval, hogy nekem ez a szellemisége az, ami leginkább valamit jelent a Jurányiból. Kevésbé tudom emiatt, hogy nem dolgoztam nagyon sok helyen elválasztani, hogy mi a kőszínház és a független között a különbség, de ez valószínűleg azért van, mert hogy én tényleg egy kicsit csak úgy bekacsingatok a színházba.
4: Én amikor végeztem, akkor valahogy egyből, akkor hirtelen úgy lett nekem sok kőszínházi megkeresésem, pedig engem tulajdonképpen akkoriban az akkor éppen induló, vagy éppen a Zenitjükön levő ilyen nagy független formáció, krétakör, stb. Azok közben azok jobban vonzottak, vagy az a fajta működés, az úgy éreztem, hogy közelebb áll hozzám. És aztán ennek a mindenféle, ahogy kanyargott az én elmúlt 10x évben az életutam, ebből is, meg abból is úgy tapasztalgattam dolgokat. Szerintem a függetlenség az, ez a fajta alkotás, hogy akár az ember a magát, azt a csapatot is, akikkel együtt dolgozik, a színészektől a teljes stábig, maga választja ki, vagy egy adott projekttel pályázik egyáltalán valamire, hogy az létrejöjjön, tehát nincs egy ilyesfajta kötöttség, ami mondjuk egy kőszínházban van, hogy egy adott mondjuk egy adott város a maga a potenciális közönség, vagy egy adott színháznak a bizonyos ízlése. Tehát vannak valamiféle paraméterek, aminek úgy jó megfelelni, vagy ez van valami ilyesfajta elvárás. Tehát ez egy nagyon nagy szabadság, és nagyon jó tulajdonképpen ilyen szinte ilyen anarchista módon csinálni dolgokat, mit csináltunk 5 nap alatt előadás Zsámbékon, és a végén egy nagyon jó dolog sült ki belőle, tehát ez az ilyen gyors tüzelésű, ilyen félig rögtönzött színház, ezek csodálatos dolgok. Ugyanakkor a Jurányi, meg általában a többi hely is, a Muszínház, vagy ahol máshol dolgoztam, ezek általában nem feltétlenül erre létrejött intézmények, terek, épületek, rengeteg kompromisszummal jár. Egy kőszínházban azért az csodálatos, hogy van egy színpad, vannak felé fordított szék, vannak lámpák, amik a színpad fele vannak irányítva, a színpad mögött van egy másik színpad, ahol tárholjuk a díszletet, és nem a Muszínházból, nem tudom, nekem volt egy előadásom, ahol szerepelt benne egy ilyen postás motor, ilyen 130-140 kiló, és akkor ott tényleg rángattuk fölfele a Túróci Szabolcsal, meg a Polgár Csabi volt a lépcsőkön. Szóval borzasztó volt ezt minden előadás előtt végignyomni így, tehát nagyon kényelmes bizonyos szempontból, hogy ugyanígy feladatok vagy munkakörök tekintetében, hogy mindenre van ember, és hát ahogy mondtam, más szempontból meg óriási kötöttséggel jár. Tehát én most rendezek is kőszínházba, meg tervezek is, és elkényelmesítő dolog, ugyanakkor valami módon ilyen hogy mondják ezt, zsákban táncolás, vagy valami hasonló kifejezést. Igen. Szóval más a két műfaj, és én mind a kettőt tudom élvezni, hogyha ha jól jön neki vagy jó fajta, arra alkalmas munkába vágok bele.
1: Közben nekem eszembe jutott, hogy azért sincsen igazi tapasztalatom ezzel, mert mind a két helyen tulajdonképpen ilyen kvázi alternatív helyszínen dolgoztam, mert a Tesla laborban rendeztem, a Radnótiban is, a Törkényben, meg a pici színpadon, ami azért hangulatában, igen, oda vannak fordítva a székek a színpad felé, de nincs a színpad mögött még egy színpad, hanem hogy azért az nagyon hasonlít ezekhez az ilyen alternatív helyekhez, hogy úgy csinálunk valamit egy helyen, ami úgy bizonyos pontokon hasonlít egy színházra, de például amikor a fölötte lévő Airbnb-ben lezuhanyzott egy nő, akkor ömlött be a víz a mennyezeten keresztül, és egy ilyen vödörbe gyűjtöttük a vizet, szóval nem láttam még kőszínházat, most rájöttem, igazi.
2: Egy rövid szünet után folytatódik a Tandem itt a Rádió Cafén. Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balance magazin Czoller Andival, hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
3: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Hová tehetjük a 700 kilogem kapcsot, főnök?
5: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu. Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők,

0: erdők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi Osztriga Akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem, felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádiókafén. Ma esti vendégeimmel, hát sokat beszélgettünk már a színházról. Ha vigyeztjük ezt a jelzőt, hogy kortárs magyar színház, mit gondoltok, hogy, és ez egy nagy kérdés lesz, hogy mi a feladata? Azért kérdezem ezt, mert azok a darabok, amiket mostanában látok, nem elég maga a történet, mindig kell, hogy valamilyen komoly üzenettel is bírjon. Érzitek ezt a fajta szükségszerűséget mostanában?
2: Az igazán jó daraboknak, aminek megvan a maga kellő mélysége vagy komplexitása, azok előbb-utóbb újra és újra előkerülnek, mert fog találkozni az adott hely és időnek valami valóság darabkájával, ami miatt azt érdemes megcsinálni, meg elővenni, és ez egy jó társulatnál, jó rendező mellett ezek mindig újra és újra föl tudnak fényleni, ezek az igazán jó és gazdag szövegek. Én nem gondolom, hogy ne lenne értelme ilyesmi anyagokat újra és újra elővenni, vagy valami klasszikus repertoárt is vinni, hiszen azért, ahogy a komoly zenében is, vagy egyáltalán a zenetörténetben, azért nagyon kevés olyan szerző van, aki olyan minőségű anyagokat írt, tehát hogy arra érdemes még több száz év múlva is újra és újra visszatérni. Ugyanakkor én is, ami fele inkább mostanában megyek, vagy ami engem jobban érdekel, vagy ami mellett hitet teszek, az inkább az, hogy próbáljuk meg a magunk körül létező valóságot a magunk eszközeivel, kortárs módon, kortárs szövegekkel megfogalmazni, vagy körüljárni, és itt nem a nagy mély mondani való a lényeg, hanem egyáltalán az a reflexivitás, hogy arról beszéljünk, ami minket körülvesz. Szerintem ez fontos dolga a színháznak, hiszen a jelenben van, és a jelenben történik, tehát ez talán az egyetlen olyan műfaj, ami nem rakható be valami konzervdobozba, tehát csak ott és akkor tud működni a közönségével együtt egy előadás.
1: De akkor ez azt is feltételezi, hogy mondjuk, ha ezt elővennénk 20 évvel később, akkor úgy hangzana, hogy ez már nem érvényes.
2: Az az adott előadás?
1: Igen.
2: Hát nem is dolga talán, hogy az adott előadás 20 év múlva érvényes legyen. Vagy igen? Szerintem nem ez a dolga. Az a dolga, hogy hát vannak olyan előadások, amik 20 éve mennek valahol, mit tudom én, az Egérfogó Párizsban, vagy nem tudom, vannak ilyen legendák, nem tudom, macskák mióta megy, nem tudom olyan hol, de azért hát jellemzően 20 évig nem marad fontos, vagy erős, vagy friss egy adott előadás. Ilyen musicaleknél, vagy nem tudom, bűnügyi komédiáknál el tudom képzelni ezt, de ahol tényleg nincs ilyenfajta vonatkozása az adott időpillanatra.
3: Meg szerintem, hogy itt válik el a szöveg meg az előadás egymástól, hogy a szöveg az tud-e aktuális lenni később, hogy valaki meglátja benne, és ránéz újra máshogyan, és színpadra viszi, az egy kérdés, hogy klasszikussá válik egy darab, de igen, az előadás maga az nem biztos, hogy 20 év múlva is úgy kell, hogy érvényes legyen, miközben szerintem nagyon érdekes visszanézni pont az ilyen televíziós felvételeken az, hogy milyen volt régebben egy előadás, vagy hogy játszottak egyáltalán, hogy a színészet az akkor mi volt, és most mi, és milyen érdekes látni egyes színészeket, hogy mennyire saját korában furcsának már a nagyon korszerűnek tűnő játékuk van, tehát hogy izgalmas ezt így nézni. De az üzenetre visszatérve, én szerintem nem tudok más fejével gondolkozni, de én menekülök attól, hogy üzenet legyen így bármiben, amit csinálok, mert nem valahogy azt próbálom, hogy az érdekel engem, hogy gondolkodni helyzeteken, és nem tudom, hogy feltétlenül kell-e megoldást kínálnom, vagy egy csomószor nem érzem azt, hogy tudom, hogy mi a megoldás. Pont azért kezdek el valamivel foglalkozni, mert az benne az érdekes, hogy arra mutat rá, hogy az a kor, amiben élünk, az létrehozta ezt a problémakört, viszont nincs erre megoldása. És hogy ha együtt kattogunk a nézővel, akkor ha én nem is találtam, de ő lehet, hogy talál megoldást.
2: Egy valamit hozzáfűzhetek ehhez, hogy tulajdonképpen szerintem minden szóval minden drámai helyzet, ami azt mondjuk, hogy dráma, az valami olyasfajta élethelyzete egy embernek, akinek van egy élettörténete, amiben nincs egy egyértelmű megoldás. Van valami kibogozhatatlan, vagy mindenképpen egy nagyon inkább sokkal inkább kérdéseket föltevő, vagy egy valami, hogy mondjam, gyötrelmes élethelyzet. Az, ami érdekes, amivel tudunk együtt menni, amit érdemes nézni órákig, vagy érdemes vele együtt izgulni, hogy ő ebben mit reagál, vagy hogy mászik ki ebből. És ennek lehet komikus oldala, vagy ennek lehet tragikus oldala, de mindenképpen valamiféle kérdés, vagy valami feszültség van benne, és sokkal kevésbé vannak válaszok, vagy üzenetek, vagy megoldások, vagy ilyen transzparensek, hogy akkor ezt kéne, vagy amazt kéne csinálni. Mm. Azok a jó darabok, amik megmaradnak ezen a szinten, hogy nem ad egy valamiféle választ, vagy üzenetet szerintem, hanem ebben a fajta együtt körömrágásban, vagy együtt gyötrődésben, vagy együtt röhögésben vagyunk a nézőkkel. És akkor fog működni, bocsánat, csak hogyha ez valóban olyasmi, amivel a néző is tud menni, vagy magára is megy.
3: Igen, hát, hogy mi is vagyunk nézők, és én amikor néző vagyok, akkor az izgat, hogy elkezdek én is rákapcsolódni, hogy mit csinálnék ebben a helyzetben. Szerintem ez a lényege a kortárs, meg minden színháznak, vagy előadásnak, hogy ezt el tudja érni, hogy annyira bekapcsolódjon az ember, azt érezze, hogy közel van hozzá, hogy úgy érezze, hogy ez velem is megtörténhet. Tényleg olyan világban élünk, ahol akár előfordulhat ez, és akkor úristen, én mit csinálnék? Vagy arra jövök rá, hogy amit te mondasz, hogy ez kibogozhatatlan, hogy nem lehet belőle jól kijönni, vagy nincs megoldást. Engem ez érdekel a mában, hogy olyan helyzeteket keresni, amikre azt érezzük, vagy azt érzem, hogy esetleg a nézők rá tudnak kapcsolódni, önmagukat látják, meg a saját életüket, a szomszédét, ami ismerős, és akkor az is jó, hogyha rájön, hogy ha a szomszédjáról eddig azt gondolta, hogy egy tulok, akkor most elkezd azon gondolkozni, hogy igen, de sose gondoltam végig, hogy ő miben van, és miért reagál úgy.
1: Igen, ez azért segítene így a hétköznapokban is, ha elkezdenénk így gondolkodni a másik iránt. Mondtad, említetted ezt, hogy külön kezelni a szöveget. Itt egy kicsit a drámaíró is beszél belőled. Szövegek, amiket eddig írtál, a négy dráma, ami megjelent a Pocket könyvben, azokat ugyanolyan érvényesnek érzed ma is, mint amikor írtad őket?
3: Az benne szerintem az izgalmas, amikor megjelenik egy kötetben, hogy ilyenkor az ember átadja, hogy akárki kezdjen bele, amit akar. Ezért, mert ilyen írórendező vagyok, ezért saját magam rendeztem meg ezeket, megmutattam valamit abból, hogy nekem erről mi volt abban a pillanatban a gondolatom, vagy hol tartottam alkotóként, és mit voltam képes megcsinálni, mert ez nem teljesen ugyanaz, ugye ez már az embernek a korlátairól, vagy az adott életszakaszában lévő korlátairól is beszél, vagy arról, hogy hol tart szakmai tudásban, és most meg így, hogy ez kötetben van, ez azt jelenti, hogy ha valaki véletlenül vonzalmat érez, elolvas, és azt mondja, hogy ebből csinálnék valamit, akkor onnantól ez egy másik szűrőn megy át, és az számomra izgalmas megnézni, hogy valaki más mit csinál belőle. És ott derül ki, bocsánat, hogy a kérdésedre is válaszoljak, ott derül ki az, hogy ezek még most is aktuálisak-e. Hogy valaki mást inspirál-e, és szeretne vele dolgozni, de hát mivel a kötet az, nem tudom, másfél hónapja, két hónapja érhető el az automatákban, ez még nem az a pillanat, amikor erre tudok válaszolni, hogy lesz-e olyan, akit ez izgat, ezek közül bármi.
1: Pedig a visszajelzések milyen jók. Szoktatok kapni olyan helyről, ahonnan nem számoltatok ezzel? Visszajelzés?
2: De nagyon jól esik néha egy ilyen váratlan, spontán dolog. Most legutóbb, amikor Jurányiban volt előadásunk, akkor ott toporgott egy srác, és nem tudtuk, hogy mit akarott az öltöző előtt. Ugye mentünk éppen bontani a díszletet, mi, és úgyhogy nem akart ugye elmenni. Nekünk meg valami kicsit zavaró volt, de és mondta, hogy nem, és csak úgy neki ez annyira jól esett, hogy ez nagyon jó, hogy ez nagyon fontos, és hogy ő külföldön él, meg dolgozik, és most hazajött egy picit, és hogy ez annyira földob, mindegy, most csak hogy neki álltott ilyen levakarhatatlanul hálálkodni hirtelen, hogy ő, neki ez milyen jól esett ez az előadás, és ez például nagyon váratlan volt, mert persze vannak ezek a formális gratuláció, vagy ezek az igazán jók, amikor valaki ez ennyire elvisz, vagy megérint. Igen, ezek nagyon, szerintem ezek tök jó pillanatok, igen.
1: Ti is adtok másnak visszajelzést? Ha valami megérint, tetszik, nem tetszik?
2: Hát szakmabéli, ezzel óvatosan kell lenni, de igyekszünk, szerintem ez mindig az adott bizalom, meg az adott pillanat nagyon fontos.
1: Vagy tudtok rajongók lenni adott esetben?
2: Én még néha el tudok repülni valamivel, igen. de egyre ritkább az, amikor nem valami szakmai szemüvegen keresztül nézek bármit, ami előadó művészet, film, vagy színház, vagy ilyesmi.
3: Ugye én nagyon lelkes tudok lenni, hogyha valami tehetséges dolgot látok, és olyankor azt szeretem mondani. Vagy akkor üzenetet küldök, felhívom, ha ismerem. Ha nem ismerem, akkor csak terjesztem a hírét, hogy azt nézzék meg. De annak nem látom értelmét a másiknak, amit mondasz, hogy most oda menjek és azt mondjam valakinek, hogy ez de rossz volt. Tehát az miben segít? Semmiben sem segít, és ráadásul így szakmai szereplők egymás között ott mindig felmerülhet az irigységtől kezdve csomó minden, amitől nem feltétlenül hangzik a véleményet hitelesnek, és meg az is van, hogyha valami már elkészült, akkor már nem is tud segíteni. Hogyha úgy hívnak oda, hogy gyere oda, nézd meg, még itt vagyunk ennek a alkotói egyik fázisában, nekem ez mondjuk filmnél gyakran van, hogy elhívnak egy vágatot megnézni, meg hát tanítok is, tehát a diákoknak is látom az anyagait.
1: Én egyébként erre gondoltam.
3: Az teljesen más, hát ott az ember elmondja őszintén, hogy ez még nem működik, szerintem erre figyelj oda, mi lenne, hogyha pótforgatnál valamit, arra a színészre néz rá, jobbat fog tenni neki, hogyha minél többet merészen kivágsz, mert a végén az alakítása konzisztensebb lesz. Tehát ilyeneket mondunk akkor, amikor azért hívnak oda, hogy ezt mondjuk. De azt is úgy mondom el, hogy azt érezze, hogy én azért jöttem el, mert megtisztelt azzal, hogy a véleményemet megkérdezi, és én tisztelettel beszélek az övéről. Tehát úgy nem fogok oda menni, hogy mi ez a szörnyűség, és borzalmas volt látni. Még ha véletlenül magamban ezt gondolom, akkor is annyira viszont tisztelem őt alkotóként, meg azt képzelem, hogy mindenki ugyanolyan sokat beletesz. Tehát, hogy mindannyiunknak, akik ezzel foglalkozunk, például az adott körülmények miatt is, vagy a átbeszélt körülmények miatt, hogy nem azért foglalkozunk vele, mert rengeteg pénzt keres, hanem azért, mert fontos. Ezért azt gondolom, hogy neki is fontos, és ezért már önmagában az a küzdelem, amin végig megy, meg belefektetett munka, az azt a tiszteletet szerintem megérdemli, hogy ne beszéljünk úgy egymással, hogy én most... És nem is érzem magam feltétlenül feljogosítva. Van egy ízlésem, gondolok valamit, engem valami érdekel, mint alkotót ebből az egészből, és még az is lehet, hogy ő egy teljesen más paradigmában mozog, és lehet, hogy én vagyok szűklátókörű, vagy az a keret, amiben én gondolkozom, ez azon kívül van. Szóval ezért én azt semmiképp nem gondolom helyesnek, hogy oda menjek, és akkor azt mondjam, hogy köszi, hogy meghívtál, de ez borzalmas volt.
1: Ja, én se gondoltam, hogy azt kellene mondanod.
2: Nem, ez inkább olyan helyzetekben merült fel az utóbbi időben, vagy legtöbbször. Én a főiskolán még osztálytársam volt Szűcs Artúr, és én az utóbbi időben főleg neki tervezek díszletet. Úgyhogy köztünk van egy ilyen fura viszony, hogy ez valahogy szinte véletlenül alakult így egyébként. És az Artúrral meg vagyunk egy olyan viszony, most már ez jó 10 éve tart ez a fajta munkakapcsolat, hogy ő is, amikor már ugye a főpróba hét fele van, akkor úgy mondta, hogy na, akkor írtál valamit, akkor átbeszéljük, és akkor és ilyen módon szerintem ott az embernek dolga, vagy felelőssége is, ahogy te mondod, gondolom a tanításnál, vagy ilyen kollegiálisan, ahogy te is, hogy az ember kiemelje azt a egy-két dolgot, ami még az ő rendszerében talán hasznos tud lenni, de szóval nem az én véleményem a fontos, hanem hogy az a dolog jobb legyen. Szóval ez nagyon érzékeny valami, meg hát nyilván egy ilyen még nem kész alakuló dolognál, tehát egy kész kialakult dolognál szerintem felesleges valóban valamit kritizálni, az nem kollégák, szóval egymás közt, ezt nem. Egy még alakuló dolognál az viszont szerintem fontos, hogy pár dologban meg őszinte legyen az ember, hogy én hogy látom, ha már egyszer megtisztelt ezzel, hogy megkérdezi. Hiszen azért kérdezte meg, hogy ez valami, hát ha neki ez segít.
1: Lassan lejár az adásidőnk, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy elindult az új évad, milyen munkáitok lesznek, vagy mik foglalkoztatnak titeket, mind dolgoztok.
3: Én filmet fogok most forgatni, a Hajtűkanyar Autós Iskola című korábban már színházban is megrendezett munkám, ami mindig is egy filmterv volt, csak már nagyon régóta várakozott, hogy filmre kerüljön, és ezért színházban is foglalkoztam vele, és ez most az év végén kezdjük a forgatást, de decemberben, úgyhogy most elsősorban erre koncentrálok, hogy ez egy elég nagy munka, úgyhogy ez a következő, amit látok, hogy foglalkozom vele.
2: Nekem most Miskolcon, a Miskolci Nemzetiben egy olyan 2,5 hét múlva fogjuk bemutatni majd egy ilyen mesét, vagy egy ilyen ifjúsági darabot, amit rendezek, meg látványtervezek. Mellette csinálok egy díszletet, szintén az Arthurnak, szintén Miskolcon, és aztán meg egy...
1: Elmondod a címeket?
2: Igen, ez Osztrovszki erdő, az utóbbi, tehát amihez a díszletet csinálok. A mesedarab az pedig a 8-kor a Bárkán című ilyen tulajdonképpen kortárs német ifjúsági darab, nagyon mély és izgalmas valami, nagyon, nagyon nagy élvezettel dolgozunk rajta a csapattal. És aztán még majd azt nem tudom, hogy mondhatom-e még, mert abban szintén látványtervező vagyok, csak azt nem tudom, mi van már megkérdezve, hogy mi nem, de még januárban lesz egy közös munkánk Artúrral, amiben szintén díszletet csinálok.
1: Szintén Miskolcon?
2: Nem, az Székesfehérvárot lesz.
1: Hát nagyon jó munkát mindkettőtöknek, és köszönöm, hogy eljöttetek, és beszélgethettünk.
2: Nagyon köszönjük a lehetőséget.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Rádió Café 98. Megtalálod Facebookon és Instagramon is. Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: A környezet nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Ma van az állami gondoskodásban élő gyermekek napja. Szeptemberben is rengett a föld alattunk, holnap már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 25%-os béremelést kérne tűzoltásként a szociális és gyermekvédelmi szektor. Erre a szakemberhiány és a fluktuáció enyhítése érdekében lenne szükség, mondta a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke a Parlamenti Vizsgálóbizottság előtt. Meleg Sándor szerint az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kellene igazítani. Az egyeztetésen az is elhangzott, hogy jelenleg 15-16%-os a betöltetlen álláshelyek száma. 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg az SOS gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok a gyermekvédelem megújításáért. Az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a megfelelő nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására hívták fel a figyelmet. A 16 pontban egyebek mellett szerepel még a bántalmazással szembeni zéró tolerancia, az otthonos elhelyezés, az elérhető családterápia és kríziskezelés, valamint a hiteles és empátiával dolgozó szakemberek. Szeptemberben is rengett a föld a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium 125 földmozgást regisztrált, igaz, ebből csak 22 volt természetes eredetű, a többit bányarobbantás okozta. Olyan földrengés, amit a lakosság is érezhetett, csak egy volt. A Richter skála szerinti 2,5-es erősségű földmozgást Nyíregyházán és Nagykállón észlelték szeptember 17-én. Nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben csaknem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük három magyarnak is. A katmandúi kormány közölte, lezárta a kutatást, és mostantól a rehabilitációra és az újjáépítésre szeretne összpontosítani, beleértve az utak, hidak újjáépítését is. Az eltűntek családtagjai csalódottságukat fejezték ki a döntés miatt. A hírek végén már is mondom, hogy a következő napokban milyen időre számíthatunk. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Melyik a legjobb fotós mobil?
5: Biztonságos-e a felhő?
4: Kell okos óra a nagymamának?
5: Megzabolázhatóak a techóriások?
4: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
5: Melyik a világ legjobb tévéje?
4: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven, iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
2: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: A mai adásban foglalkozunk egy AI tamagocsival, egy kicsit azzal is, hogy hogyan törték fel hackerek az FBI adatbázisát, arról is, hogy majd játszhatunk az autóban, és sajnos arról is beszélnünk kell, hogy hogyan vezette végig egy nagyon-nagyon súlyos iskolai lövöldözés megtervezésén elejétől végéig a ChatGPT az elkövetőt. A műsor közepén sokkal vidábbabb témát veszünk elő, pontosabban egy készüléket veszünk elő, ami csak nagyon-nagyon rövid időt vendégeskedett nálunk, de annál érdekesebb, ez pedig az Honor Robot Phone. Igen, ha valakinek ismerős, ez az a telefon, aminek a hátuljából kihajlik motorikusan egy kis kamera, és követ minket, forog, úgynevezett gimbal megoldással, moziszerű filmeket is mutatom az idézőjelet, tudunk vele forgatni. A műsor legvégén pedig három darab Sony csúcsmodellt, egy fülhallgatót és két fejhallgatót nézünk meg közelebbről, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.
0: iFater.

0: Alpha Ter. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Ha valakinek azt mondom, hogy Tamagocsi, akkor vagy egy ilyen nosztalgikus érzés fogja el az emberek részét, egy másik része pedig teljesen értetlenül áll a jelenség előtt, ami a 96-os évben robbant be a nagyvilág tudatába. Ugye ezek voltak azok a kis eszközök, amiken ilyen kis virtuális állatkákat kellett gondozni, és hát egészen furcsa állapotokba kerültek tőle az emberek, és eljutottunk odáig, hogy Tamagocsi temetőket nyitottak a kis elhalálozott digitális kis állatokért, és hát 30 év után úgy tűnik, hogy ez a fajta retro vonal ismételten egy jövedelmező dolog lesz, mert hogy nem kisebb cég száll ebbe a történetbe bele, mint a Meta.
2: Én annyit tennék csak ehhez hozzá, hogy bizonyára vannak olyan hallgatóink, akinek semmit nem mond ez a név, de ettől függetlenül most már egyrészt el is mondtad, hogy nagyjából mi az a Tamagocsi, másrészt pedig mindjárt beszélni fogok arról, hogy a Muse Charm, amit maga Mark Zuckerberg emelt a magasba a Meta egyik nagy konferenciájának bevezetője végén, az bizony egy ilyen kulcstartószerű, nyagban is hordható, nyilvánvalóan kis színes kijelzővel ellátott eszköz, tehát ebből a szempontból mindenképp áll a hasonlat a régi, még sima, fekete-fehér kijelzős Tamagocsival, ez egy fejlettebb Tamagocsi, ami természetesen a Meta saját mesterséges intelligenciájával van fölvértezve, sőt állítólag olyannyira, hogy a legtöbb Muse AI funkcióhoz hozzáfér, ez az amúgy mikrofonnal és kijelzővel is ellátott kis eszköz, és arra hivatott, hogy egyfajta játékos barátként, AI barátként próbálok nem szarkasztikusan fogalmazni, de nagyon-nagyon nehéz, velünk együtt éljen a zsebünkben és vagy a nyakunkban, és pizzát rendeljen nekünk, repülőjegyet vásároljon, vagy bármi olyan asszisztensi szolgáltatást végezzen el, nyilvánvalóan majd lesznek gyerekeknek szánt játékos megoldások is a Muse Charmon, hogy boldogabbak lehessünk, kiteljesedhessünk, abba hagyom. Tehát, hogy ez egy olyan AI asszisztens, ami most egy kulcstartóba lett beaplikálva, eszembe jutott egyrészt erről a Rabbit nevű ilyen hasonló hardware, ami nem a cukiság faktorra erősített rá, bár nagyon-nagyon helyesen nézett ki, és aztán be is dőlt, mert hogy konkrétan akkor is azt kérdeztük, hogy egy dobozba zárt AI asszisztens, ahol ugyanúgy szükségeltetik internet elérés a Muse Charmnál is, és annó a Rabbitnél is, és olyan funkciókat lát el alapvetően, amit a telefonunkon futó applikáció egy az egyben meg tud oldani, sőt sok esetben könnyebben, hiszen navigálni a nagy képernyőn érintő kijelzővel sokkal könnyebb. Erre mi szükség van, de erre a szükség van, hogy a Meta még pénzt kereshessen a mesterséges intelligenciával, azzal a mondással, hogy ezt nem ők mondták, ezt csak én interpretálom így, hogy egyfajta digitális detox, és most egy nagyon-nagyon vastag, neon, narancsszínű, szarkazmus feliratot képzeljen mögém a kedves hallgató, egyfajta digitális detoxként a telefonunkat ugye eltesszük, mert hogy működik a Muse Charm anélkül is, természetesen van benne új lenyomatolvasó és egyéb biztonsági feature-ök, hiszen mégiscsak a mi adatainkkal, a tulajdonos adataival fog dolgozni, de hogy telefon nélkül is teljes AI-jal kiterjesztett életet élhessünk, és egészen biztos vagyok benne, hogy sikeres lesz, ha nem is annyira lesz, és nem is úgy lesz sikeres, inkább hírhet, mint mondjuk a Meta Ray-Ban kollaboráció, ugye a felvevős, videó felvevős szemüveggel, itt is majd kíváncsi leszek, hogy például Európában milyen Muse AI funkciók fognak majd kimaradni, és milyen hardveres limitációk lesznek, amit mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban majd valamikor, amikor kapható lesz ez a megoldás, meg tud majd mutatni nekünk, és el tudjuk érni. Egyelőre ez egy prototípus volt a Muse Charm, még a formája is változhat, a hardware specifikációkról semmit nem tudunk, úgyhogy ott aztán még bármit csinálhat a Meta ezzel a kétszolos kijelzővel felszerelt kis kulcstartóval, de mindenképp jól mutatja, hogy természetesen a Meta sem tudja elengedni az AI gyorsvonatot, és ha már egy kicsit nem annyira áll jól a szénájuk a különböző mobil platformokon, ugye a botrányok és egyebek miatt, akkor kijön ebből a platformból és egy kis hardware gyártással összeöntve, hoz valami olyat, amit eladhat a népnek, de ha már arról beszélünk, hogy milyen adatokhoz fér hozzá a Muse Charm, és hogy milyen biztonsági megoldásokkal fogja majd ezt, ha egyszer kikerül a piacra megtenni, akkor beszéljünk arról, hogy mi van akkor, hogyha a világ egyik legbiztonságosabbnak mondott, legalábbis én azt gondolnám, hogy legbiztonságosabbnak gondolt állami szervét törik föl, aki nem más, mint az FBI.
1: Néhány hete jelentette be ugyanis egy Shiny Hunters nevezetű, nagyon-nagyon csodálatos név egyébként, innen gratulálok, egy hacker csoport, hogy letörték az Amerikai Szövetségi Nyomozóiroda egyik rendszerét, egyik szerverét, egész konkrétan adatok tömkelegét ellopva, gyakorlatilag jelenlegi és volt FBI alkalmazottak szinte minden személyes adatát képesek voltak megszerezni, legalábbis állításuk szerint, és olyanokét is, akik egyébként nincsenek az FBI kötelékében, már csak pályáztak az FBI által meghirdetett pozíciókra, ugyanis a csoport képviselője azt is ugye hozzátette mindez, amikor nyilatkozott arról, hogy milyen csodálatos eredményre jutottak az FBI biztonsági rendszerei tesztelgetve, hogy egész konkrétan az fbijobs.gov nevű weboldalon keresztül jutottak be, tehát az FBI hivatalos álláshirdető portáját sikerült feltörnie a csoportnak, és ezt egyébként az FBI is megerősítette abban az értelemben legalábbis, hogy valóban volt a weboldalt érintő jogosulatlan hozzáférés és támadás, nagyon-nagyon óvatosan fogalmaztak a Reutersnek adott interjújukban, de a lényeg az, hogy ők azért még vizsgálják az ügyet, ettől függetlenül a Shiny Hunters nem egy ilyen kis szeretett szolgálat, és nem egy olyan csoport, ami úgynevezett ez a fehér kalapos hackerek csoportja lenne, akik csak úgy feltörnek valamit, és aztán szólnak, hogy bicsi-bocsi, van egy hiba a rendszeretekben, ugye van ez a fajta hacker hozzáállás is, és akkor szépen minden adatot visszaadnak, és mindenki lezárja a kis beszélgetést, hogy akkor itt ezt most így, mi csak megmutattuk, hogy hozzá lehet férni, ti pedig csináltok vele valamit, mert hogy baj van. Nem, ez egy olyan csoport, aki egyenesen a Dark Web oldalán közé tett egy nyilatkozatot, miszerint konkrétan 5000 FBI ügynök adataihoz is hozzáfértek. Ugye ez egy ilyen adokkapok egyébként a csoporttal, mert korábban az FBI tett közleményeket közzé, miszerint ne engedjenek a csoport zsarolásainak. Ugye ez a csoport arra szakosodott egyébként, hogy mindenféle szervezeteket és vállalatokat megtámadva zsaroló magatartással kikényszerítenek szemmel látható összeeket nagyobb cégektől és vállalatoktól. 2020 óta tevékenykedik egyébként a csapat, és olyan kis célpontjaik voltak eddig, mint mondjuk a Microsoft, a Cisco, az AT&T nevezető amerikai szolgáltató, és hát az FBI magatartásban is fel akarta venni a harcot, úgymond ezek ellen a csoportok ellen, és konkrétan felhívtam minden egyes cég figyelmét, hogy nem tárgyalunk hackerekkel, és nem fizetünk nekik, és hát erre válaszul érkezett ez a kedves kis üzenet a hacker csoporttól, hogy lehet, hogy mégis komolyan kell őket venni, mert hogy akár a világ egyik legnagyobb rendőrségi, vagy mondjuk azt rendfenntartó szervezetéhez is képesek betörni. Az a legrosszabb ugye ebben a történetben, hogy ezek nem olyan adatok, amik mondjuk felhasználó névjelszó egy ellenőrzött környezetben, és az gyorsan cserélhető, javítható, kizárható bármi, hanem ezek tényleg olyan személyes adatok, hogy adat esetben FBI nőhök címét fel tudják keresni rossz indulatú emberek, illetve le tudják őket nyomozni ezek alapján. Ezek nagyon masszív személyes adatok, ha a hacker csoport állítása teljesen igaz, de nyilván az FBI azt azért nem erősítette meg, hogy ezek az adatok valódiak, és hogy ténylegesen olyan mélységű a támadás, mint amilyennek ez a kis csapat állítja. Egy picit nevezzünk át megint egy vidámabb irányvonalra, vagy legalábbis én azt mondanám, hogy ahogy az előző tamagocsis történet is ártatlannak és aranyosnak tűnik, de azért vannak benne mondjuk úgy kétséges elemek már, mint hogy ez tényleg az emberiség javát szolgálja. Számomra egy ilyen hír egyébként az is, hogy a Google bővíti az Android Auto tudását, jöhetnek a játékok az autós infotainment kijelzőkre.
2: Ugye az Android Auto az a megoldása a Google-nek, amikor a gépjárművünkben használjuk a navigációt, vezéreljük a zenét, fogadunk hívásokat, üzeneteket tudunk küldeni, de mindezt olyan környezetben, hogy elsődleges funkciója az, hogy a vezetésre tudjunk koncentrálni, tehát adott esetben, ha mozog az autó, ez majd itt a játékoknál is egy fontos kitétel lesz, akkor egy csomó mindent nem tudunk csinálni, mert egész egyszerűen akkor navigálunk, zenét hallgatunk, és úgy nagyjából viszont látásra, nyilván telefonálni lehet vezetés közben kihangosítva szigorúan, kézből ugye nem, és hát ez az Android Auto, ugyanúgy, ahogy az Apple CarPlay, ez a mobiltelefonunk összekapcsolásával, a mobiltelefonunk és a gépjármű kijelzőjének az összekapcsolásával jön létre, de azt kell tudni róla, az a nagyon fontos, hogy az Android Autót azt a telefonunk futtatja, tehát ott a telefon az agy, éppen ezért kvázi kis túlzással csak egy plusz kijelzőt kapunk a kocsiban, ezzel szemben az Android Automotive az egy operációs rendszer, amit maguk a gépjármű gyártók, tehát a nagyvállalatok eleve feltelepítenek a kocsikba, például a Volvo Polestar, és most már egyre többen használják, hogy maga az autó agya is egy Android alapú operációs rendszer, ezt Android Automotive-nak hívják, és kinézetre megtévesztően hasonlít az Android Autóra, de ugye itt a kocsiban lévő számítógép az agy, és most úgy néz ki, hogy mind a két platformot, tehát az Android Auto és az Android Automotive is játékfelületté válhat, egész egyszerűen azért, mert még jó pár évvel ezelőttig a 4-5-6 szoros kijelzők a kocsiban nagynak számít, irányítottak. Ugye most már simán vannak olyan elektromos autók, ahol akár 25-30-40 col szélességű, nyilván a magassága nem, de 40 col szélességű full kijelző az egész műszerfal, vagy akár csak ugye a Teslában, ahol 10 colos tablet van a váltó helye fölött a középkonzolon, és ezek azok a kijelzők, amik már sokkal több mindenre is alkalmasak, ha áll az autó, az egy nagyon fontos kitétel, mert mondjuk, ha már maradunk a villanyautóknál, egy 20 perces, 40 perces vagy másfél órás töltés közben, ha valaki nem feltétlenül akar elmenni ebédelni, akkor tudjon szórakozni a kocsiban, és már beta verzióban futottak játéktesztek, amihez még a nagy publikum nem tudott hozzáférni, de ezennel hivatalosan is megnyílt az Android Auto és az Android Automotive platformon a játékbolt. Természetesen nem úgy fog ez történni, akkor egy az egybe copy-paste-tel föl tudjuk tenni az összes játékot bármelyik platformra, vagy bármit, amit a telefononkon tudunk játszani, ezt tudunk majd Android Auton is játszani, hiszen egy csomó követelménynek kell megfelelnie majd a fejlesztőknek. Ilyen például az, hogy ugye nagyon furcsa kijelző méretek és arányok is vannak az autókban, tehát addig, amíg a Google nem ellenőrizte, hogy az adott játék képes kezelni fekete csíkok és mindenféle béna elhelyezés nélkül a játékokat, addig nem fogja kiengedni, de az is egy nagyon-nagyon fontos kitétel, hogy hagynia kell, és ezt maga a rendszer, vagy az Android Auto, vagy pedig az Android Automotive csinálja, letiltani a játékot abban a pillanatban, ahogy megmozdul az autó. Úgyhogy úgy néz ki, hogy nem ússzuk meg a szórakozást, filmeket már lehet nézni, egy csomó autón akár YouTube-ot is tudunk nézni, de idővel, ahogy a fejlesztők elkezdik ezt a piacot is beteríteni, jönnek majd akár komolyabb játékok is, hogy miközben az elektromos autókat töltjük, vagy mondjuk az agyonsülésen a gyerek ne unatkozzon, el tudjuk tölteni azt az időt, amit a gépjárműben töltünk. Én nem tudom eldönteni egyértelműen, hogy ez jó vagy rossz irány, a nagy kijelzők ott vannak, éppenséggel futhatnak rajta játékok is, ha az nem veszélyezteti a forgalmat, de amiben biztos vagyok, hogy nem jó, és egy botrányosan döbbenetes hír, az az, hogy hogyan segített egy mészárlásban a ChatGPT megtervezni egy iskolai lövöldözést.
1: 2026. februárjában történt az az elég szörnyű eset, hogy Tumbler Ridge nevű településen Kanadában, British Columbiában egész konkrétan, egy elkövető végzett 8 emberrel és saját magával is. Nyilvánvalóan most itt a nagyon komoly és nagyon-nagyon szomorú részletekbe nem szeretnénk annyira belemenni, hogy tényleg hogy tervezte meg, mi történt, hogy történt, és hogy ki volt az elkövető. Ennek nagyon egyszerű utána nézni. Itt most a történetnek a technológiai oldala az, ami nagyon-nagyon-nagyon problémás, és ezt egyébként már hónapok óta lehetett tudni, hogy az elkövető ChatGPT segítségével tervezte meg a lövöldözést. Ez egy iskolai lövöldözés, nagyjából az elmúlt 30-40 év egyik legsősebb iskolai lövöldözése volt Kanadában, és hát úgy tűnik, hogy az OpenAI bármennyire is bizonygatja azt, hogy nagyon-nagyon jó biztonsági megoldásai vannak, ezek igazából fabatkát sem érnek akkor, hogy egy zaklató fiatal úgy dönt, hogy ezt szeretné kijátszani, és ez maga a ChatGPT ad segítséget, ugyanis történt az, hogy az elkövető tavaly júniusban feltűnt a ChatGPT radarán, úgymond, és kizárták a fiókját, az elsőleges fiókját, azok miatt a kérdések miatt, amiket akkoriban feltett, már ekkor is ugye a lövöldözéssel kapcsolatos terveit szőtte, és a második fiókjában megnyitotta azt a témát ismételten, hogy ha és amennyiben őt emiatt kizárták, akkor mit kell tennie, és a ChatGPT konkrétan elmondta, hogy semmi gond, akkor igazából mindez hozzá kell tenned, hogy feltételesen, feltehetőleg, illetve hogy csak úgy hipotetikusan, elméletben kérdezed mindezeket, és lehetőleg tartózkodj a különféle helységnevek és személynevek megnevezésétől, és ezt a tanácsot megfogadva, innentől az elkövető úgy tudta tervezni a támadást 6 hónapon keresztül, hogy a ChatGPT képes volt számára megadni, hogy milyen módon, hogyan haladjon, milyen fegyvert használ a fegyvernek, milyen hatékonysága van, milyen eséllyel és mekkora áldozatmennyiséget tud ejteni az elkövető, és mindehhez a lehető legnagyobb média visszhangot is hogyan tudja elérni. Úgyhogy gyakorlatilag a ChatGPT egy az egyben fogta a kezét az elkövetőnek akkor, amikor mindez

0: Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások

és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
1: Van itt a kezükben egy készülék, amit azonnal elneveztünk Robinak. Olcsó, tehát hogy bármit a poén olcsó, a készülék nem annyira olcsó. Azért neveztük el Robinak, mert hogy hivatalosan az a neve, hogy ez az Honor Robot Phone, ennyi az ő neve, és ő attól robot telefon, hogy egy úgynevezett gimbal vagy képstabilizátoros kamera emelkedik ki a mobiltelefon testéből. Nem láttunk meg ilyet. És már demozzák 2 éve legalább. Idén már be volt kapcsolva, és most pedig nálunk is itt van egy nagyon rövid ideig. Gyakorlatilag, ha valakinek megvannak a DJI Osmo-féle kis, lehet vele rohangászni, és minden mozgást kiegyensúlyoz és stabilizálja a képet szervomotorokkal, természetesen AI-jal is és minden egyébbel is, de hogy ez egyszerre egy gimbalos akciókamera, meg egy mobiltelefon. Megmondom őszintén, azt a részét értem, hogy ez egy flex, ez egy tech demo, és hogy ilyet először az Honor csinált, és ez frankó le a kalappal, ilyen van, ezt mindenki csinál, ki az első hajlíthatós telefon, ki az első összetekerhető telefon, amit ez oké. De önmagában én eleve nem vagyok az a nagyon gimbalos. Tehát, hogyha arról van szó, hogy valakit úgy kell követni, hogy ne remegjen, akkor azt gondolom, hogy profi, maradjunk a DJI-nál, Ronin, sok 100 000 forint, nagy kamerával, rendes objektívvel csináljuk filmet, mutatom az idézőjelet. Te vagy az, aki szeretsz ilyen kis pici gimbalos kamerákkal rohangászni, és te éled ezt nagyon. Jó volt használni, Robit?
2: Mondjuk azt, hogy nagyon jó, és nagyon meglepő, és sok szempontból kicsit furcsa. Ezek a gimbalos kameradók, ezek igazából már elég régre visszatekintenek. Ugye a DJI kezdte a gimbalos kamerákat, ugye ők is a drónokból tanulták azt, hogy hát akkor itt igazából ennek van azért keletje, hogy akár egy konzumer szinten tényleg a felhasználó zsebre vág egy ilyen kis zsebkamerát, ugye ez a szériának is a neve.
1: Ez abban nagyon trükkös és döbbenetes, hogy egy minden szempontból telefonméretű telefonban van ez belehelyezve, és motorikusan kinyílik, becsukódik, stb. Ez mindenképpen egy olyan technológiai megoldás, ami nagyon-nagyon látványos, de ezek szerint használható.
2: Használható, nagyon jó a stabilizálása oldalirányú mozgásnál, vertikális mozgásnál azért én még látok fejleszteni való részleteket.
1: De ez a legtöbb gimbalnál, tehát ez még a drágáknál is, az, ami vertikálisan is nagyon szépen kisimíti a dolgokat, az ott már, ott sok nulla van az árcédula végén.
2: Ez igaz, de azért tegyük hozzá, hogy a robotfonnál is. Abszolút tech demo jelen pillanatban az a termék. A Honor állítása szerint egyébként lesz ebből második generáció, ami már egyébként valószínűleg globálisan is kapható lesz. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Egyelőre azt tudni, hogy van az a fajta készülék, ami egy nagyon szűk rétegre lő egyébként szerintem. Hogy a gimbalos kamerák sem arra híresek, hogy nagyon strapabíróak lennének, vagy nagyon vízállóak, nagyon porállóak, nagyon bárminállóak lennének. Jelen esetben is igaz ez. Nagyon vigyázni kell erre a kis szerkezetre, ami a hátlapján található a készüléknek.
1: De ez egy akkor is egy mobiltelefon méretű és kinézetű készülék, amiben van egy gimbalos jó minőségű kamera, mert erről is beszélnünk kell, hogy az optikát sem hanyagolta el az Honor, tehát ebben nagyon jó kamera van, illetve hogy azt is ki kell emelni, hogy ahogy ez a csúcskategóriánál lenni szokott, azért fölbukkan még egy gyártónak a neve, aki ráadásul hát finoman szólva is egy nagy ágyú a képalkotásban, és ez nem más, mint az Arri, aki azért a filmes világban a top-top-top kamerák közé tartozik, de maga a képminőségben is ez egy jó kamera, tehát hogy nem rontották el azzal, hogy akkor tessék tech demo, mozog, izés, stabilizál, stb. Igazából maximum egy közepes szintű kamerát és felvételeket tudsz vele csinálni.
2: Láthatóan nem az volt az egyedüli célja a Honornak, hogy belerakjanak egy gimbalt egy telefonba, és akkor ezzel letudtuk a munkát és viszlát, hanem ugye az említett arra is együttműködés is hozott szoftveres oldalról, képfeldolgozás oldalról extrákat, hozott olyan felvételi módot, ami kifejezetten egy filmes megközelítése annak, hogy hogyan alkotunk videót a telefonunkon, vagy bármilyen eszközön. Azt gyorsan le kell szögetnünk, hogy a robotfón kamerájának az elsődleges felvételi módja ebben a nyitott állapotban, tehát hogyha a gimbal az éppen jár a telefon felett, hogy vízszintes. Lehet vele függőleges módon is rögzíteni kinyitott állapotban is.
1: De az influencerek álma.
2: Igen, de akkor a szenzor az levág szépen a kép méretből, így maximum a felbontás 2,8K lehet. 4K felbontás az tényleg csak állóhelyzetben való használata, közben is fekvő videóként fogunk látni. Tehát az a max, az az elsődleges és dedikált célja, hogy egy ilyen rendes, szélesvásztó, nagy képernyős videót tudjuk gyártani ezzel, akár 120 képkocka per másodperces felvétel.
1: 4K-ban. Ezért ez is mutatja, hogy azért ebben izmosabb az a háttér hardware, ami a képfeldolgozásért felel.
2: Meg alapvetően az egész hardware elég izmos, mert ugye nyilván Qualcomm Snapdragon 8 az Elite szériából. Technikailag ez egy csúcskategóriás készülék. Amiben ugye többet nyújt, az a képalkotás, és a főkamera egyébként az összecsukott állapotban is egy nagyon-nagyon jó minőségű egység. Egy 200 megapixeles kamera, ami nyilván optikai képstabilizátort is kapott, és akkor ugye mellette itt van ez a kis gimbal, ami pedig kinyitott fizikailag is ténylegesen stabilizálja az eszköz mozgásának apró kis hibáit.
1: És az AI módok, hogy tud követni arcot, tehát ha megfordul a kamera, vagy minek fordulunk, hogy tárgyat is tud követni. Tehát amit a gimbalok, ezek a kis zsebben hordozható pakjuk gimbalok tudnak, hogy ott egy kutya, és akkor azt a kutyát követni fogja, vagy a virágot, és körbe tudjuk szépen sétálni, és csodatos titeket tudunk. Ezt mind tudja a robotfón is.
2: És nyilván is ehhez akkor még hozzátehetjük azt, hogy van 200 megapixeles telefotókameránk is, meg egy 50 megapixeles nagy látószögű egységünk, tehát hogy felbontást sem spóroltak el, minőséget sem spóroltak el. A csúcs minőségű telefonokhoz, a csúcs videózáshoz nem csak hogy feljárt, hanem egy picit néha túl is mutat rajtuk. Ugye tudunk itt is logban rögzíteni, tudunk az Arditól nagyon-nagyon sokféle előbeállítást alkalmazni, színbeállítást. A kamera egyébként nyilván a képalkotás mellett egy dologra szolgál még, ami nekem egy kicsit furcsa, és innen jött a robotfón kifejezés, hogy maga a gimbalos egység az egy picit olyan, mintha egy kicsi robotunk lenne, ez a kamera maga az, ami fizikailag megtestesíti a robotot, lehet itt akkor előhozni ugye a médiából ismert Wall-E és társait is, hogy hát ezek is aranyos kis robotkák, hasonló kis effektekkel, a kijelző még pluszban rá is segít a mesterséges intelligencia. Már mennyit ki tudtunk ebből próbálni, mert ugye azért ez egy kínai telefon, kínai szoftver, kínai nyelvezettel van egy csomó helyen feldíszítve, tehát hogy nem fogjuk azért teljesen zökkenőmentesen használni, angolul sem, és nem mindent kapunk meg mesterséges intelligenciából sem, de egyébként valószínűleg nagyon sokat már így is, ahogy egyébként a Honor telefonoktól már kapunk, azt itt mind egy az egyben. Tehát van AI rásegítés a zoomra, maga a zoom az 200-szorosig felnagyítható, feltolható.
1: De hát ott már az AI találgat.
2: Ott abszolút az AI találgat, ami viszont nekem egy olyan kedves meglepetés volt, hogy a Honornál jellemzően ugye az AI az nagyon sokat online segítségből nyert, úgymond, tehát, hogy felküldött adatokat felhőbe, onnan visszatöltött és azzal javított. Ezt a készüléket én először úgy próbáltam, hogy semmilyen internetet nem látott soha, mármint amikor én próbáltam, és másodpercek alatt megoldotta, hogy a 200-szoros nagyításban a házfal részletből kicsit egy jobb minőségű képet hozzon össze. Tehát van egy lokális AI, egy nagyon erős lokális AI-re segítés.
1: Ez a jövő? Lesz minden gyártónak gimbalos telefonja, mint ahogy mindenkinek lesz szétnyitható, összecsukható egyéb telefonja?
2: Nagyon nehéz erre a kérdésre most válaszolni. Szinte minden mobil gyártó, szinte minden nagy fotós videós cégen leszerződött már. Az, hogy gimbalos telefon lesz, az azért érdekes kérdés, mert úgy, ahogy mondjuk a hajlítható telefonok egyes formái, alakjai, meg egyes ilyen kis tulajdonságai sem akkor terjedtek el, mikor mondjuk valami nis gyártó hozta azt össze, tehát mondjuk ahogy az Asus mozgatható kamerái sem terjedtek el, viszont minden más akkor lett divatos, amikor tényleg valaki nagy gyártó felkapta, és mivel a Honor azért elég nagynak számít most már, ezért nem kizárt, hogy jönnek majd még ilyen kollaborációk. Ha a Honor kitart emellett, akkor elég esélyes, hogy ennek lesz egy népszerűsége.
0: iFater.

0: Tesztpad. Újszülöttnek minden tek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Három Sony hangeszköz van nálunk, ugye? A VF1000XM6-os, a VH1000XM6-os és az 1000X Collection.
2: Ezt remélem mindenki megjegyezte, mert soha többet nem fogom tudni kimondani rendesen a nevét. A lényeg az, hogy két fejhallgató, amiből ez egyik egy limitált kiadás, és egy agybadugós fülhallgató. Úgyhogy gyakorlatilag akik itt testvérek, az az hatra végződő fejhallgató és az agybadugós, és a fejhallgatónak van egy, hát nem olcsó, limitált szériás testvére. Nekem volt az XM4, ennek kettővel az elődje, azt nagyon-nagyon-nagyon szerettem, az ott az első olyan fülhallgató, true wireless fülhallgató, amire azt tudtam mondani, hogy olyan hangminőséget közvetít, és olyan hangminőséget tud, ami már abszolút élményszerű zenehallgatásra is alkalmas.
1: Én szerettem egy XM3-as, baromi kényelmes volt, de böszme nagy. Hát mint így ahhoz képest böszme nagy, ami most már ezek, mert hogy ez a méret, ez szerintem egy ilyen teljesen átlagos.
2: Viszont ebben tényleg van anyag, ahogy mondani szoktuk, tehát az, amit beletett a Sony, mind fizikailag meghajtó, ami megszólal, mind pedig elektronika, az azt gondolom, hogy kicsit igényli ezt a helyet. Nem vész, de nem ez a nagyon pici eltűnik a füledbe típusú fülhallgató ez.
1: Jó, hát nyilván ez is támogatja az AAC kodekeket, az LDAC-ot, ez is Bluetooth 6-os szabvány szerint működik már. Sony jellegzetességű összes high-end kodeket támogatja. Az az igazság, hogy ez szerintem egy elvárás a Sony részéről, hogy ebben az árkategóriában bárkinek a részéről elvárás lehet, vagy bárki felé elvárás lehet, hogy teljesítse. Úgyhogy nyilván annak kellett egy hardware, de ezen felül is azért baromi jól szól, nagyon jó a zajszűrése, tehát a Sony ebben még mindig talán mondjuk azt, hogy piacvezető, vagy legalábbis a piacvezető
2: hát,
1: között
2: van. Hát szoktuk mondani, hogy a Bose Sony az azért egy ilyen elég erős, hogy a zajszűrésről van szó, ezt ugye a Bose fejlesztette. Mondhatjuk azt, hogy a tökéletet tényleg ők voltak, akik először nagyon-nagyon foglalkoztak azzal, hogy milyen a zajszűrés egy fülhallgatóban vagy fejhallgatóban, erről is mondja beszélni.
1: Igen.
2: A fejhallgatókról, úgyhogy de tényleg abszolút piacvezető és nagyon-nagyon-nagyon jól működik. Na nézzük meg gyorsan a két fejhallgatót is, mert aztán sok minden ebben a kettőben, hát nem azt mondom, hogy azonos lesz, de ők hát azért nagyon szoros testvérek.
1: Ez most a konzumer fejhallgatóknak, az ilyen zajszűrés konzumer fejhallgatóknak az ünnepi kiadása. Gyakorlatilag ez
2: az egyik, ami nálunk van, a másik pedig ennek a kvázi mondjuk azt, hogy sima verziója, a bolti verzió, az aktuális csúcs Sony Bluetooth fejhallgató.
1: A szükséges éves frissítés, az nagyon-nagyon menő, hogy felfogta a Sony is, hogy ami a 4-es változatnál, tehát a 2-vel ezelőtti generációnál volt, ez az összehajthatóság. Ezt kihagyni az 5-ösben, ez egy borzasztó nagy hiba volt, úgyhogy pontosan ezért ez már szintén egy összehajtható. Tehát a VH1000XM6 az megőrizte az elődnek a formáját, cserébe azért annyit fejlesztettek nyilván rajta, hogy összecsukható lett, de ugyanaz a légies, könnyű, nagyon-nagyon-nagyon kényelmes, nagyon jó anyag használatú, jók a szivacsok, nagyon sokáig is kényelmesen lehet viselni ezt.
2: Passzív zajszűrés is jó a szivacsok miatt.
1: Meg igazából, ha megnézed, hogy nyilván lehet az aktív zajszűrésed, hogyha a passzív teljesen kimarad, vagy nem elég jó, akkor az aktív nagyon kell dolgozni, az aktív zajszűrésnek a hangminőségre is van hatása, és hát az igazság, hogy ebben megint szóval nem nagyon engedhetett semmit. Úgyhogy nagyon vicces volt a gondolat, hogy kiadtak egy olyan változatot, ami kvázi ugyanaz, ez viszont már megint nem egy összecsukható darab, majd hogy nem egy dupla árszorzó van a kettő között. Azért nyilván egyrésztről kellett, hogy valami többletet adjon, ezért ezt a bőrhatású bevonatot rakták az Anniversary Edition-re. Hétköznapokra szerintem az 1000X Collection változatnak a borítása szerintem sokkal kevésbé praktikus, pont azért, mert sokkal kényesebb, nem véletlenül adtak hozzá egy hurcolászásra alkalmasabb tokot, tehát ezen a tokon van egy kis fogantyú, tehát annak megfelelően ezt egyszerűbb így húzolászni, míg a VH1000-esen, annak a tokján igazából semmi ilyesmi nincs, azt a táskába bedobáshoz szánják, és akkor értek kezdve ez így húzolható. A hangminőség egyébként az, ami nagyon-nagyon jól érezhető a különbség. Akármennyire tartjuk ezt etalonnak, mármint az, hogy a XM6 az zajszörös felhagató között a jót hozza, a nagyon-nagyon-nagyon jót, az 1000X Collection érezhetően jobban szól.
2: Sokkal. Úgyhogy van egy nagyon jó alapunk, ugye a sima 1000, tényleg majdnem a duplájáért sokkal-sokkal jobb hangot hoz a Collection Edition, viszont nem tudom őszintén azt mondani, hogy megéri az árát.
1: Nem kétszer jobb a hang, csak sokkal jobb.
2: Igen.
1: Viszont egy dolgot azért mindenképpen szögezzünk le, mindháromnál van egy olyan szoftveres támogatás, egy olyan szoftveres háttér, ami egyszerre jó és egyszerre rossz is. A jó az, hogy a legdrágább az 1000X-hez van rengeteg külön specifikált mód, tehát mondjuk, ha filmeket nézünk rajta, ahhoz megint specifikusabb más.
2: Ja, ilyen presetek.
1: Hát mondjuk azt a presetek, nem csak az Equalizer preset, hanem mindenféle beállítás, az zajszűrés, az ajátengerés is megváltozik.
2: Jó.
1: Akkor, hogyha az 1000X-et.
2: És ezt a simák nem tudják.
1: Ezt a simák nem tudják. Van egy-két olyan mód, amiben okosabb, pont annak megfelelően, hogy egyébként drágább is, mint a fülhallgató. Érezhető, hogy azért próbáltasz valami többet szoftveresen adni az 1000X-hez. Nekem viszont egy bajom van a szoftveres támogatással, az pont az, hogy az applikáció egy kicsit elavultnak érződik most már, tehát úgy tűnik, hogy megrekedt az időben. Hiába sok funkció, egyszerűen nem kényelmes kezelni, és nekem állandóan bajom van azzal, hogy új eszközhez párosítsam ezeket a készüléket. Minden egyes alkalommal neki kell újrafutnom legalább még egyszer a párosításnak, pedig többféle telefonnal is próbáltam időről időre, ha valami újhoz kell hozzákapcsolnom, akkor egyszerűen azt mondja, hogy nem sikerül, és külön az applikáció még ezen felül nem mindig találja meg a hardvert. Úgyhogy szerintem a Sonynál itt egy picit elengedték a dolgokat, hogy a szoftveres oldalt nem fejlesztették eléggé, miközben a hangzásban pedig azért fejlődtek, és még mindig egy ilyen etalonszerűségnek számítanak a piacon.
2: Ha valaki egy jó Bluetooth-os fejhallgatót szeretne magának, akkor a sima XM6 fejhallgató az teljesen rendben van. Hozza azt a frissítést az előző 5-ös szériához képest, amitől azt tudjuk mondani, hogy oké, kellett ez a vérfrissítés. Az, hogy össze lehet csukni, kompaktabbra lehet csukni, mint az előd modellt, az mindenképpen pozitívum. Ez egy kötelező, jól sikerült ráncfelvarrás az appos elmaradással, de ettől függetlenül nagyon jól használt az applikáció, tehát ez nem egy őskövület applikáció, csak láttunk már jobbat, és valóban egy-két éve már ugyanaz. Ha valaki akar luxizni is egy kicsit, meg tényleg jobb hangot is, és nem sajnálja a közel dupla árat, és fejhallgatót szeretne, akkor ott a Collection Edition, abszolút, rendben van, nagyon jól szól, tényleg élvezhető, lehet, hogy ezért meg fognak kövezni, hifi hangzást tud Bluetooth-on keresztül, szórakoztató, jól hallgatható, nem fárasztó, könnyű, kényelmes, de nem éri meg a közel duplának. Ha pedig a legjobb Sony agyvadugós fülhallgatót akarjuk, akkor nincs más választásunk, akkor a jelenleg XM6-os TVS füles tudjuk használni. Itt neki nincs kis és nagy testvére, egyéb Sony True Wireless modellek vannak, amik mind tudásban, mind hangzásban mindegyik kisebb és kevesebb árban is. Úgyhogy igazából, hogyha nagyon bele akarnék kötni, de ez egy picit azért összehasogatás, akkor az lehetne, hogy 2026-ban van már olyan gyártó, nem is kevés és nem is feltétlenül nagy gyártó, aki tudja az USB-C-n keresztül, mert hogy mindegyiket, mind a három modellt USB-C-vel töltjük, tudja USB-C-n keresztül tölteni a fejhallgatót, ez oké, ezt nyilván a Sonyra is tudjuk, és közben tudjuk USB-C-n keresztül hallgatni a zenét, tehát vezetékkel még jobb minőségben, hiszen kiadjuk a Bluetooth-t, de USB-C-vel ezt a Sony nem tudja, ellenben rendes 3 és feles analóg jack csatlakozó mind a két fejhallgatón van, ugye a kis agyba dugósan értelemszerűen nem tud lenni, de mind a két fejhallgatón van, ez nyilvánvalóan kárpótolja egy kicsit az ebert, de mivel hogy a mobiltelefonokban meg már nincs jack csatlakozó, így éppen ezért jó az, hogyha egy gyártó gondol erre és azt mondja, hogy USB-C-n keresztül is hagy hallgassuk, és már az Apple-ok is, meg már az Androidok is régóta USB-C-sek, sokkal egyszerűbb megoldás, talán ez az egy olyan hiba, amivel azt tudjuk mondani, hogy meg kell barátkoznunk, de olyan jó az üzemideje, hogy mind a kettőnek, sőt mind a háromnak, tehát tévések között még a pici is rendben van, de két fejhallgatónak tényleg annyira jó az üzemideje, hogy nem nagyon lesz erre szükség, és a gyors töltéssel 10 percek alatt 1-2 óra plusz lejátszást kapunk megint, tehát hogy ezért mondom, hogy ez összehasogatás, de valóban tök jó lenne, hogyha másért nem a jobb minőségért, mert a fejhallgató fizikailag tudja a membránok és a minden, hallgathatnánk Bluetooth nélkül is.
1: Én annyit mondanék még az egészhez, hogy nekem a szoftveres támogatás csiszolása hiányzik, én azt várom a következő generációtól, ezt leszámítva továbbra is azt mondom, hogy etalon, ezért az árért pedig legyen is az.
2: Tudnák még mesélni az XM6-os szériáról, de mint ahogy általában ez egy óra kevés szokott lenni, de a YouTube-on, a TikTokon, a Blue Sky platformon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
1: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
2: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánom. Szevasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával minden csütörtök reggel 3:48-tól.
5: A rovat támogatója az OTP Travel, az üzleti utaztatás szakértője. OTP Travel, a megbízható üzleti utitárs.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Sikeres a kötelező nyugtaadás szolgáltatás, kihallgatta az ügyészség a miniszterelnököt, csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Villányi Eszter vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Kihallgatta az ügyészség a miniszterelnököt a mobiltelefonügy miatt. Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy megtörtént a kihallgatása a 2024. június 21-én történtek miatt, a fejleményekről pedig részletes tájékoztatást ígért. A központi nyomozó főügyészség közölte, hogy a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztése után gyanúsítottként hallgatták ki, lopás vétségének gyanúja miatt. Kiemelték, hogy Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és érdemi védekezést terjesztett elő. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kifejtette, egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete, máshol fognak tanulni a gyerekek. A Fejér megyei intézmény 124 diákját érinti az áthelyezés. Ideiglenesen két önkormányzati épületben zajlik majd az oktatás. Három medve támadott rá egy erdélyi gazdára, aki a tehenét próbálta védeni. Az eset Hunyad megyében történt Federi településen. A hatóság szerint Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra. A gazda túlélte, mert felbukkant egy turista csoport és elijesztették a vadállatokat, de a tehén elpusztult. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!
7: C'était l'été sur cette plage de la Costa Blanca. Le soleil dans tes cheveux et la radio qui jouait.
8: Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Calamares.
7: Nu sur la plage.
8: Chipirones.
7: Je joue du sitar.
8: Bocadillos.
7: Je sais.
8: Mejillones.
7: Tu es accablé.
8: Calamares. Chipirones. Bocadillos.
7: Tu répètes sans cesse.
8: Mejillones.
7: Les mêmes mots.
8: Beba Fanta. Chupa chups. Beba Fanta. Chupa chups.
7: Ma musculature moyenne, acquise en Mayenne.

0: Marihuana. Marihuana.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Mindig nehezen mesélek egy dalról, hiszen ha megszületik valami, az már eleve elmesél egy történetet, amibe a hallgató több mindent is beleképzelhet. Mondja Brenka, alias Dárdai Blanka, aki az X-faktorban tűnt fel, ahol Dallos Bogi mentoráltjaként a legjobb 8-ban végzett. Nem sokkal utána jelentkezett első saját dalával, majd ezután kezdett el Dór Mátyás producerrel közösen alkotni, akivel első daluk a népzenét R&B-vel izgalmasan vegyítő Vigyen a víz volt. Brenka azóta sok előadóval dolgozott együtt, és beválasztották Magyarország legígéretesebb énekesnői közé is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Joseph Frank Pesci, Oscar-díjas amerikai színész, komikus, énekes és zenész. 1999-ben Vincent LaGuardia Gambini Sings Just For You című albumának megjelenése után kijelentette, befejezi színészi pályáját, és eztán csak zenei karrierjével foglalkozik. 2006-ban mégis visszatért a vászonra jó barátja Robert De Niro az Ügynökség című filmjében. Wise Guy című dala az említett albumon jelent meg 1998-ban.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A kombó olyan kis együttest jelent, amelynek 3-8 tagja van, amelyet gyakran pontosan megadnak az együttes nevében, például Hot Five vagy Modern Jazz Quartet. Az elnevezést főleg a jazz területén használták, később azonban a tánczenében is elterjedt. Ez is mutatja, hogy a combinationből eredő kombó rövidítés a változatos hangszer összetételekre is utal.

0: A műsor a szünet után folytatódik. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Serge Gainsbourg, Je t'aime, moi non plus, talán véletlenül, talán nem, 1969-ben készült.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Korábban a Parcells olyan szerteágazó skálán mozgó elődökből merített inspirációt, mint a The Beach Boys, a Bee Gees, a Steely Dan, Marvin Gaye, Toto, a Daft Punk, a Fleetwood Mac vagy a Chic. Nem utolsó sorban a listára kívánkozik George Harrison, akire Jules Krommelin gitáros bizonyos klippekben annyira hasonlított, hogy sokan komolyan elgondolkodtak rajta, vajon hol lehetett a nagymama a Beatles ausztrál turnéja idején. A 2025-ös Sorry klipjében haj szőkére festve, jellegzetes bajusz off, Harrison rokonsági fokok témája jegelve. Az inspirációk listájára viszont felkerült egy újabb, meglepő név. A zenekar ugyanis a Prelude Pressnek adott interjújában kifejtette, Rihanna, te ámó című 2010-es slágerét is szerették volna megidézni a dalban.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A 2018-ban alakult Grand Canada zenekar elsősorban pop együttesnek mondható, de zenéjükben többféle hatással is kísérleteznek. Kezdetben legfőbb védjegyük az volt, hogy a verzékben a férfi rap részt a refrénben női vokál követte, amelyet trombitával egészítettek ki. A korai alapfelállásból adta magát az Airi Mafia párhuzam, amely főként az első magyar nyelvű számokban mutatkozott meg. Azonban már akkor is lehetett hallani, hogy a zenekar szívesen nyúl az R&B-s szólos megoldásokhoz is. Majdnem úgy döntöttek, hogy nem adnak ki soha semmit, és csak élőben lehet majd hallani számaikat. De végül beadták a derekukat, és megjelent első lemezük.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Indul a Buda Beats Show a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Von Jodi és vendégeik. A mai DJ-d Gandarva.

0: A Buda Beat Show-t hallottad a Rádió Café 98.0-án. Folytatás jövő szerdán 11-től.
1: Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
2: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
3: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSZGE.

0: Hát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó, kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.

Nem kell nekem semmi sem, csak velem lenni jó legyen. Megvan hozzám mindenem, csak maradj az én szintemen. Egyéniségem sincs inkább, maradok nagy átlag.

Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. És mindenre elég lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. Én nem lázadok soha sem, és

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

0: Sziasztok! Tóth Bertalan vagyok a Pelokántóból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
1: Jó, Jobbágy Feri! Trianon tagadó Tibi alias 3T! Népi Jóska! Bakonyi Betyár Sanyi! Jobbos Tibi! Tártos Bandi! Zsíros deszkásunk!
2: Szevasztok!
1: Camping bringásunk!
2: Szevasztok!
1: Meg a lemez lovász!
3: Hello!
1: A házban!
2: Szevasztok! Szevasztok!
1: Várja! Jó, mit kívánt a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet! Mit kívánt a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet!

0: agyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot. Magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hop!

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: Sziasztok! Mészáros Máté vagyok, színész, mert nem lettem rockzenész. Hallgassátok a Rádiókafét!
1: Rakom a lábam jobb meg a bal.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Ortobágyi kocsmárosné angyalom.
2: Szevasz, faterka.
1: Tegyen ide egy üveg bort.
2: Ajaj, jól van. Figyelj.
1: Debrecentől nagy Hortobágy messze van.
2: Bemegyünk itt a srácokkal.
1: Debrecentől Hortobágyig szomjaztam.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
3: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
4: Nekem a tenger a Balaton.
3: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét! Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Part Café. A Balaton hangja.
5: Zseppengék, reppennék már. Zseppengék vágják a szárnyon némán. Tűröm, tűrtöztesd már. Magad inkább gyere, hoppanj én rám. Két kezed, kor.